0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en Andrással, Papóval, az éjszakás műszakot. Hallottál bele valamit?
1: Csak ilyen felbukkanó. Én szerencsére ismerem, mert néhány évvel ezelőtt egyszer egy autóban ültünk együtt, és akkor megmutattad nekem ott a YouTube-on, és végighallgattuk, úgyhogy azóta én többször meghallgattam, és láttam, és egyébként maga a látvány is lenyűgöző, ami a YouTube-on a felvételen látszik, a helyszín, meg egyébek. Nagyon aranyos a lány, aki ott számolgat magába, azt hiszem 32-ig, de most nem emlékszem rá, de lehet látni, hogy halad, úgyhogy nem minthogyha ide tartozna, de említettem neked a múltkor, hogy én az Apple Store-ból nem tudom továbbra sem letölteni a tilost, úgyhogy ha valaki tud tanácsot adni, hogy mit tegyek, vagy mi az oka, azt nagyon örülnék neki.
0: Ja, és tényleg nem mondtuk be a telefonszámunkat, 2015-37-73, de hát úgyis tudjátok, úgyhogy nincsen baj. De viszont van egy fontos kérdésem. Mostanában sokszor előkerül a köztársasági elnök váltás, meg az alkotmányozás kapcsán ilyen alkotmányozási szlengek, ilyen különböző fontos kifejezések röpködnek, és rájöttem az egyikről, nem tudom, mit jelent. Tényleg egyszerűen elhangzik, hogy a minden embernek joga van a vallási és lelkiismereti szabadsághoz. Mi az, hogy lelkiismereti szabadság? Na, a vallását azt értem, azt nem kell megmagyarázni, de mi az, hogy lelkiismereti szabadság?
1: Hát, így még nem gondolkoztam rajta, de talán nem, én nem tartom olyan bonyolultnak, azt hiszem. Hát a vallási az definiálható, ez nem kérdés. Hát a lelkiismereti szabadság az a szabad véleménynyilvánítás, nem?
0: Az más, az a szólásszabadság. Szólás és vélemény szabadság. Sőt, várjál, megmondom, hogy a mostani úgynevezett alaptörvényben azt mondja, hogy a 7. cikkeinek úgy van, hogy mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallási szabadságához.
1: Hát akkor elfilozofálhatunk rajta, hogy mit jelent a lelkiismeret. Ugye alapvetően ez a kérdés, ha jól értem.
0: Én ráadásul a lelkiismeret kapcsán még nem jutott eszembe, soha a szabad, a lelkiismeret van a szabadsága.
1: Az már egy következménye az ügynek, de ha most elgondolkozzunk rajta, hogy...
0: Lelkiismeret a saját tetteiért való felelősségvállalás.
1: Az a lelkiismeret.
0: És az arról... Az
1: abba.
0: A saját tettei cselekedeteinek a mérlegelése is ez szerintem
1: az a lelkiismeret.
0: Az a lelkiismeret.
1: Hát ez a saját tetteidnek a mérlegelése, akkor ez egy belső személyes ügy, nem?
0: Belső személyes ügy, igen. Abszolút.
1: Ennek a szabadsága az azt jelenti, hogy a te belső meggyőződésedet számtalan dologban definiálni tudod, és ezt egyébként nyilvánosságra hozhatod. Hát most nem tudom másképp mondani, mint azt, hogy a szabad vélemény nyilvánítása szerintem az én egyszerű gondolatmenetem szerint ez ugyanez, csak nem véleménynek hívják, hanem biztos egy szebb megfogalmazás a lelkiismeret, de hát ezt ilyen filozófusok és filozofáló emberek biztos jobban meg tudják határozni. Nem hiszem, hogy más tud lenni. Egyébként hozzáteszem, hogy a vallás, szabad vallásgyakorlás is egyébként ugyanebből belefér, nem? vagy az egy külön,
0: Nem, mert itt van megemlítve, hogy a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadság, az van joga mindenkinek. Ugyanakkor most megnéztem, úgy is akartam pár szót mesélni a múlt órán való rejtvényünket, amit kaptunk Zsoltól, hogy hogy állunk azzal, és akkor is abban is van egy olyan kitételem, hogy a függvényi vizsgálatokhoz hasonlóan meg szoktam nézni a dolgokat a inflexiós pontokon, vagyis a végtelenben, meg nullánál, hogy mi a helyzet. És akkor például, hogy ezt megmondjuk, hogy a lelkiismereti szabadság, tehát azt mondom, hogyha én durván bántalmazok valakit, vagy gyereket, vagy felnőttet, jogom van hozzá, hogy a saját lelkiismeretet ez ne bántsa, hanem ez összeférhető legyen vele is. És ne érezzek semmiféle lelkiismeret furdalást, ezt helyesen cselekedtem, ha így cselekedtem, mert ehhez volt kedvem, vagy így esett nekem jól. És azt, hogy a másiknak milyen gondot, fájdalmat okoztam, vagy esetleg egész életére szóló borzasztó élményt, akkor én ezt leszarom, mert jogom van megtenni, mert szabad lelkiismeret alapján döntök. Ez egyik lége a dolognak, nyilván meg fordítva is meg lehet tenni, de hogy fantasztikus dolgokat csinálom, de nem, magam nem tekintem ezt különösebben jó dolognak, vagy szép dolognak.
1: A lelkiismeretet önmagában az egy értékrend, ami az illető számára elfogadható, és ebben az esetben jó lelkiismerettel tesz dolgokat.
0: Nem, szerintem a lelkiismeret az körülbelül az elején, első mondatban nem mondtam olyan rosszat, hogy a saját tetteid, cselekedeteid, de általad való megítélése a lelkiismeret.
1: Hát erre mondtam én is azt, hogy ez egy
0: belső szubjektív
1: ügy, és egy
0: folyamat.
1: Belső vizsgálata a saját tetteidnek. És ez egy szerteágazó dolog lehet, hogy mit értünk ebbe.
0: És az, hogy valakinek egészséges sem működik a lelkiismerete, vagy csak egyszer normálisan működik, vagy esetleg teljesen abnormálisan, az egy érthető dolog, ez is az is, de hogy milyennek a szabadsága, azt nem tudom, hogy hova tegyem. Nyugodtan gondolhatsz a saját dolgaidról azt, amit akarsz. Mert körülbelül ez jelenti így az én primitív nyelv lefordításom, de valószínűleg nem ezt jelenti egyébként, mert nyilván akkor nem lenne.
1: Nehezen tudom helyre tenni, mert azt hiszem, hogy az embereknek a jó része a saját dolgairól azt gondol, amit akar. Az, hogy ez helyese vagy nem helyes, azt a külvilágnak a reflexióiból tudja leszűrni már, aki egyébként erre alkalmas képzett és egyebek. Nem tudom, hogy hova tegyem a lelkiismeret szabadságot. Nekem mindig ennek az egyszerű verziója jön, hogy amit én helyesnek tartok, ha én helyesnek tartok dolgokat, és azt szerint cselekszem, akkor jó a lelkiismeretem, nem?
0: Uh-huh.
1: A saját értékrendemnek megfelelően. Ezt közvetíthetem a külvilágnak, ezt jelenti azt, hogy van egy olyan szabadság, hogy én akár ezt megmutathatom, viselkedhetek úgy, ez lehet a lelkiismeretnek a szabadsága. Az, hogy ez milyen visszajelzéseket indukál a környezetben és a társadalomban, az meg egy másképp.
0: De mivel egy belső folyamatról van szó, és nem, ez a lelkiismeret nem akkor is működik, hogyha ezt nem teszem közhírré, hanem magamból lejátszom ezt a dolgot, sőt,
1: igen,
0: azt meg melyek alapján befoglalják, ez magától értetően működik, és akkor, ha befoglalják, nem foglalják, akkor is benne van, és működik.
1: Hát, itt egész addig, ameddig belül tartod, nem?
0: Igen, de itt szó nincs semmiféle közhírré tétetik, hanem
1: úgy értem,
0: hogy jogod van a lelkiismeret szabadságban. Na jó, de...
1: Ugye, nem tudom, a vallás az egy egyszerű, a vallásszabadság definíciója az nyilvánvaló, hogy egyszerű, hogy te hiszel valamiben, és egyébként te szabadon hirdeteted. valószínűleg a lelkiismeret az ennél sokkal komplexebb összetevőkből álló valami, de ennek a kifelé történő közvetítésére valóban azt gondolom, hogy hát nincs betiltva. Mondjál valamit nekem, egy konkrét példát, amire azt tudjuk mondani, hogy ezt a jó lelkiismerettel én ezt gondolom, ezt csinálom. Mondjál egy példát, mert most ott elakadtam, hogy egyáltalán hogy lehet ez definiálni.
0: Hát ezer is példát tudok mondani, például sétálsz az utcán, vagy mész valahova, és eletted összeesik valaki, és szemmel általának segítségre szólul, és te nagyon sokféleképpen viselkedhetsz, például odaszállsz hozzá, és megpróbálsz talpra állítani, kommunikálni, mert megkérdezni, hogy miben segíthet, nem nyomja el valami, megigazíthatod a kabátját meg, hogy kiesett a pénztárca, ezt visszatennéd, hogy ne hogy megijedjél, el akarod inni, meg hívhatok mentőt esetleg, vagy beüthet, itt nem messze az én autóm, hogy elvigyem valahova. Ez nyilván a legtöbb, amit tehetsz esetleg, vagy mentőt hívsz, vagy orvost vársz, vagy itt tudom. Teheted azt is, hogy átnézsz a túl, és kikerüled, hogy inkább nem folysz bele, nem tudod mivel, lehet, hogy csak be van rúgva, lehet, hogy fertőző, lehet, hogy dühöngeni fog mindjárt különben, és te sietsz valóban, majd valaki úgy is megáll, te úgyse értesz az orvosi dolgokhoz, és hogy ezzel nyugtatgatod a saját lelkiismeretet, és pár percet nem is gondolsz egészen semmit. De lehet, hogy hiába nyugtatgatod, egész nap ez jár a fejedbe, és egyre inkább szégyeled magad, hogy nem mentél oda, mert dolgozik a lelkiismeret, a lelkiismereted, és éppen ezt hozza ki. Szóval ezerféle kimenet lehet.
1: Világos, ezt én értem, csak arra voltam kíváncsi, mert ez biztos egy jó példa. Akkor ez egy tőlünk független belső folyamat? A lelkiismeret?
0: Hát nyilván a lelkiismeret az egy érzés, és hogy tudjuk manipulálni, tudjunk vele dolgozni, tehát tudjuk, el tudjuk hitetni, hogy nem kell, hogy ilyen rosszul érezze magát, mert tulajdonképpen racionálisan viselkedett, és nem lesz ebből semmi baj. De lehet, hogy nem tudod megnyugtatni, mert egyre inkább úgy szarolok voltál, és erősebb a lelkiismeret, mint a folytásra.
1: Bizonyos értelemben sokat segítettél, viszont egyre távolabb te került tőlem azt, hogy miért kell ennek a szabadságát biztosítani. úgyhogy jól megbeszéltünk, de magunk egyszerű módján eljutottunk odáig, hogy mire mondjuk azt, hogy jó lelki is. A lelki ismeretem rendben van, mert azt tettem, amit tennem kellett. Ennek a szabadság a való kapcsolatát, azt, hogy ezen egy kicsit még aludnunk kell. Nem kerültem közelebb az alkotmány szövegezéséhez.
0: Akkor egy olyan dolog, aminek meg azt mondja, hogy utána nézzünk, megvan a többi, hogy mire kell utána nézni.
1: Nem én közben, ameddig zenéltél, annal apuddal, addig megnéztem a Rejtő Jenőtnek az életpályáját, nem jutottam odáig, hogy 37 éves korában halt meg valahol a Szovjetunióban,
0: munkaszolgálatban, igen.
1: És eléggé kalandos pályafutása volt fiatal korában, úgyhogy nem jutottam odáig az olvasgatásba, hogy milyen külföldi alapjai vannak. Odáig eljutottam, hogy a gimnáziumban német és történelem volt az érdeklődési köre, tehát a franciával még nem találkoztam, de majd tovább fogom olvasni, úgyhogy ez volt Rejtő Jenő.
0: Még valami más is volt meg, de majd végigszállodok rajta, és akkor eszembe jut.
1: Az Armstrongról beszéltünk,
0: igen.
1: Megvan-e, milyen mítosza van, van-e még egyáltalán, remélhetőleg életben van, úgyhogy nem emésztették föl a szerek, úgyhogy szerintem ez volt. Azt szeretném kérdezni, hogy a múltkori adásban a Zsoltnak volt egy találós kérdése.
0: Erre akartam éppen rátérni pont, úgyhogy kérdezz.
1: Ne, ha rá akartam térni, akkor térjél rá. Megfejtetted?
0: Igen.
1: Akkor meséld el nekem.
0: Ráadásul nem csak én fejtettem meg, hanem egy kedves hallgatónk, utólag szoktam meghallgatni, és akkor Krisztián és megírta az ő megoldását, hogy hogy csinálta meg. Ő golyókra váltott át, egy fehér és piros golyókat kevert össze. Én meg úgy próbáltam, hogy ha vegyük azt az esetet, hogy kimersz, ugye mi a példa, hát mondjuk el, aki most van minket először, az fogalmi semmire gondol. Tehát úgy szólt a kérdés, hogy van két deci spar egymás, mert egyik tejben van, a másik vízzel van, tehát két deci. Fogunk egy kanalat, és az egyikből mondjuk a vízből átteszünk egy kanálnyit a két decis tejhez, összekeverjük, majd fogunk egy ugyanazt a kanalat, és a most már vizes tejetből kivenünk egy kanállal, és visszatesszük a eredeti helyére, ahol megint most már ugyan csak két deci van, egyik hiányzott belőle egy kanálnyi. Most megint mindenhol két deci van, az a kérdés, hogy a vizes pohárban van több tej, vagy a teljes pohárban van több víz? Szó szerint azt hiszem itt hangzott a kérdés. És én azt mondtam, hogy ha úgy veszük, hogy ha két kanalunk lett volna, és egyszerre veszünk ki az egyikből vizet, a másikból tejet, és átöntjük a túlsóba, akkor teljesen triviálisan mondhatjuk, hogy annyi víz van a tejben, mint amennyi tej van a vízben pontosan. De nem ezt csináljuk, hanem először az egész a vízből kiveszünk, és beleöntjük a tejbe, majd ugyanazzal a kanállal összekeverve visszamerünk. Na most, amikor visszamertünk, akkor most már a vízbe is lett némi tej, ha nem is sok, de van benne némi tej. És ahol tej van benne, ott azokon a helyeken nincs benne víz, ma az átkerült a túloldalra. Tehát pontosan ugyanannyi van mind a kettőben, most is már arányait tekintve, tehát annyi tej van az egyikben, mint amennyi víz van a másikban, hiszen amennyi itt hiányzik, az a pont a túloldalon meg szerepel, és így kiegyenlítik egymást. És megírtam Krisztiánnak is, hogy tovább is gondolkoztam, hogy általában érdemes, hogy az előbb még a lélektani próbáknál is érdemes megnézni, mi van végtelennél. Megnéztem nullánál, meg végtelni, azaz egy olyan kanállal merjük ki, egyre kisebb, végül olyan kanállal, ami nulla térfogatú. És akkor nullát veszünk ki, és nullát teszünk vissza, nyilvánvalóan nem kerül át semmi sehova, tehát a pont ugyanannyi tej van a vízbe, vagyis semmi, mint amennyi víz van a tejbe, vagyis semmi. És mi van akkor, hogyha a kanál pont akkora, mint amennyi van benne tej vagy víz, tehát két decis kanál van. Akkor kimerjük az összes vizet, és beleöntjük a tejbe, ahol szépen elkeveredik, és majd valamilyen töménység lesz, hogy 50%-os, és utána ennek a felét, vagyis két decit visszateszünk a pohárba, mivel az előbb ugyanabból vettünk ki, tehát a kettőnek a töménysége meg fog egyezni, tehát itt is megegyezik a kettő egymással. És aztán csináltam még egy harmadik bizonyítást is, hogy mi van akkor, hogyha összesen két darabból áll, tehát két golyó tej van, és két golyó víz van. És akkor, ha mondjuk a kanalunk pont egy golyónyi, akkor átteszünk egyszer az egyikből a másikba, és akkor pontosan látjuk, hogy ott eddig kettő tej volt, most már benne egy víz is. Tehát kettő tej, egy víz. A másik oldalon csak víz van, de kevesebb a kettőnél, most már csak egy van. Most az a kérdés, hogyha visszafelé merjük az egészet, akkor mi tud történni? Hát négyféle dolog, vagy kétféle dolog történhet. Összesen két alkalommal tejet merhetek ki, és egy alkalommal vizet merhetek ki, vagy golyók van, azok, amit elneveztem víznek, meg tejnek. És bármelyiket csinálod, hogyha megnézed a végeredményben, mind a két oldalon ugyanannyi lesz a töménysége, mint a másiknak. És akár vizet mersz vissza, akár tejet mersz vissza, mindig a kettőnek meg fog egyezni a töménysége, vagyis a vízben annyi tej lesz, mint amennyi víz a tejben. Úgyhogy ez a dolog most már sokféleképpen bebizonyítva. Igaz, tehát a Zsolt kérdésére az a válasz, hogy mind a kettő egyforma töménységű lesz.
1: Na, hát akkor ezt is kipipálhattuk.
0: És akkor megint zenélünk egy kicsit, jó? És
1: mi lesz?
0: Itt a beszélgetés közben érdemes lett volna oda tekerni, de egy kis vidámság lesz az egész. Ti, így. És szerintem te hallottad ezt a számot már, de ha nem tévedek, akkor nagyon-nagyon régen.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-an, András Papó, éjszakás műszak, és ez pedig... Na, meg tudod mondani, ki volt ez, András?
1: Hallottam egyébként, de nem. Ki volt?
0: Ray Stevensnek hívják, és Bridget the Midget, Queen of the Blue. A midget az a törpe növésűt jelenti egyébként. Tehát Bridget a törpe, a blues királynő, magyarul a címe. Na, és érdekes elgondolkozni, hogy milyen technikával csinálhatták ezt, hogy és ezt a, ugye, ha fölgyorsítják a dolgot, akkor ilyen egérkel hangja lesz mindenkinek, a Magnus szalagot például, vagy lemezjátszott, de hogy ütemben, mindenben megmarad amire kell, azt ma egy digitális technikával könnyen meg lehetett csinálni, de legalább 40-50 éves zeneszám, úgyhogy fogalom nincs, hogy hogy csináltak régen, de ügyesek voltak minden esetre. Amikor a világbajnokságnak végre megnéztem az elődöntőt, bocsánat, a bronzmeccset, meg az aranymeccset, akkor ugye ezt a miniszterelnökünk is kint nézte, és eszembe jutott, hogy az analógia, hogy amikor elbukták a 2002-es választást, akkor a bentről kiszivárgott hírek azon szóltak, hogy a Viktor nem a választási eredményeket nézte már, hanem egy hoki meccset nézett, és teljesen összeomlott, és nem tudott mással foglalkozni. Úgyhogy én szerintem ugyanez történt most is, csak kicsit látványosabban is, és nem tévén, hanem élőben. Mindenesetre hát nem voltam nagyon elragadtatva a két meccstől, elég gyenge volt mind a kettő, rosszul látom.
1: Melyik kettő meccsről beszélsz?
0: A bronz meccs meg
1: a harmadik.
0: Igen.
1: Hát figyelj, de a döntőről nem lehet nagyon sokat mondani, az hogy mondjam, nézhetetlen volt jószerivel. Ez, amit az argentinok ellopták ott azt az élményt, amit egy VB döntő adhatott volna, hát megtehették. Úgyhogy,
0: de egy világon az össze, olyan nagy messzi, hát nem tudom, 30 lépést, ha futva tett meg, egyébként csak lézengett a pályán, és sétált össze-vissza.
1: Miért hát ez biztos igaz, de
0: jaj, bocsánat, tüszentettem.
1: Nálam nagyobb szakértők ezt biztos tudják majd elemezgetni, hogy pusztán a jelenléte azt jelentette, hogy egy vagy két védő nem merte ott hagyni. Tehát ez jelenthet taktikailag bizonyos előnyöket annak a félnek. A másik, ami érdekes volt, amikor már égett a ház, ugye a második hosszabbításban, amikor megkapták a góljukat, érdekes módon elkezdett futballozni Argentina. Nem tudom, láttad-e, vagy nézted ezt a részt?
0: És kötelezően visszaállt a spanyol csapat, pedig szerintem kár volt.
1: Mert hogy visszaállt?
0: Igen.
1: Ezt nem tudom, de láttam én is, de én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül szándék kérdése. Tehát akkor, amikor az egyik elkezd önfeledten futballozni, támadni, stb., az egy automatizmus, hogy nincs más választása, mint hogy visszaáll védekezni. Egyébként emlékeim szerint az egyik elődöntő meccsen ugyanezt történt az argentin-angol meccsen, ahol az angolok azt hiszem 80 percen keresztül vezettek 1-0-ra, és az utolsó 15 percben az argentinok egyszerűen, akik addig semmit nem tudtak csinálni, azt nem mondom, hogy azon a meccsen nem akartak, valahogy nem tudtak. Az utolsó 15 percben az angolok már nem tudom, azt hiszem 6 védővel játszottak, és azon kívül, hogy kirugdalták a labdát a félpályáig, nem tudtak mit csinálni, ki is kaptak egyébként 2-1-re. A döntőben az argentinok, amit az utolsó pár percben az argentinoknak 2 vagy 3 gólhelyzetük volt. Annak az argentinának, aki 115 percig semmit nem csinált. Nem tudott, nem akart, nem ment, hát ezek nehézkesek. És azért a messziről annyit, hogy ebben a néhány percben, ami a vége volt, azért ez az ember labdát kapott, megszerzett, és olyan helyekre adott passzokat, ami használható volt, és amit rajta kívül ebben az argentin csapatban más nem csinált, és nem tudott csinálni, tehát azért az ő tevékenysége az nem volt, hogy mondjam, nagyon sok bírálatot nem lehet ráhullajtani. A bronz meccs az meg rendkívül szórakoztató, önfelett fiesta volt, azt nem tudom, hogy az miért nem tetszett neked.
0: Hát, egyrészt nem tudtam izgulni rajta.
1: Hát izgulni már nem lehetett, az tény, ez nem az esemény, egy bronz meccs, ahol izgulni lehet.
0: Láttam a gála meccset, ami tetszett, mert jó volt, meg kedves dolgot, hogy nem szabálytalankodnak egymásra, sőt, fölsegítik a ellenfél játékosát a földre, meg megpaskolják, hogy ne haragudj, bocs, kicsit durva voltam, meg szóval van ilyen is, ott, ami nagyon szórakoztató lehet, de ez nem tudom, lehet, hogy izgalmat vártam, és ahhoz képest gála meccs volt, de a gála meccs volt ahhoz képest azért mégiscsak tétre ment, nem tudom, valahogy nem tudtam mire jönni ezt az egészet, de hogy kínos volt nekem egy kicsit az egész.
1: Hát egy frusztrált, meg egy jobban frusztrált csapat játszott. Az angoloknak szerintem nagyobb tétje volt, mint a franciáknak, ami látszott is a hozzáállásban. Az Anglia hosszú, nem tudom, 50-40 év, amikor 66-ban nyertek VB-t, ha jól emlékszem. Talán akkor?
0: Németek ellen, igen.
1: Igen. Hát azt most össze lehet adni, hogy ez 60 éve volt, igaz? Hát ők azóta nem igen jutottak ilyen magasságba, mint most. Számukra egy bronzérem, ez egy valós érték. A franciáknak hát azt tudom mondani, hogy azok után, hogy világbajnokok meg lettek, és döntőt vívtak 4 éve is egyebek, talán kevésbé volt érdekes és értékes ez az egész. Nézd, egy 6-4-es futballmeccs ilyen kvalitású palikkal, mint amit ott láttunk, az inkább egy szórakoztató műsor, mint egy feszült izgalmakkal teli futballmeccs, ebbe igazad van. De jó volt nézni. Halál korrektek voltak egymással. Alig volt szabálytalanság, nem is tudom, hogy volt-e. Nem rúgták szét egymást, és így tovább, úgyhogy de ténylegesen azt a feszültséget, amit az ember esetleg elvárt, azt messze menőleg nem hozta. A döntő az egy más kérdés. Hozzáteszem visszatérve a döntőre, hogy 5 perc hiány kihúzták az argentinok még ezzel a hát, hogy mondjam, kicsit piszkoskodó futballölőjátékkal is. Azt meg nem lehet

0: történt. Én nem tudtam értelmezni, hogy hát, se füle, se farka nem volt, se látványba, hát zenei élményben nyilvánvaló, hogy ez nem az a hely, ahol koncertet lehet adni, de semmi. Hát egy kiábrándító valami volt, hogy ezzel a műsorral egyébként befértek volna a normál 15 perces meccsszünetbe, tehát emiatt kár volt hosszabban ott lenni. Hogy ez kinek tetszett, hát nem tudom. A helyszínen lévő irdatlan mennyiségű spanyol és argentin szurkoló valószínűleg ettől nem jött tűzbe. Hogy az amerikai ízlésnek és az amerikai sportoknál megszokott ilyen szórakoztató műsorhoz hozzászokott amerikai nézők, akik véletlenül leginkább tévén keresztül nézték ezt, hogy ők ettől belelkesültek-e, hát nem tudom. Nekem nagyon egyszerűen gyalázatosnak tűnt.
1: No,
0: ezek szerint neked is.
1: Igen. És
0: én azt sem tudom, hogy kik voltak, azt tudom, hogy Justin Bieber volt, és talán Madonna volt, és nem tudom, hogy még ki volt, akit ott beharangoztak, hogy föllép, hát szörnyű volt. Nem volt oda való, azt hiszem.
1: Na, örülök, hogy te is úgy gondolod, de mondom, én szinte szégyeltem magam, olyan kínos volt az egész, úgyhogy abba hagytam, és csak úgyhogy már javában ment a meccs, amikor vissza újra megnéztem, hogy mi van. Egyébként az előző meccset a harmadik helyén, azt 4-3-nál abba hagytam, és csak a végén hallottam, hogy 6-4 lett, mert nem, egyszerűen fizikai fájdalom volt nézni, annyira nem bírtam. Na jó.
0: Hát nem tudom.
1: Aztán
0: nem osztjuk a
1: olvastam, hogy milyen bődületes üzleti siker volt ez a FIFA-nak, hogy még a nem is tudom hány világbajnoksága ezelőtt, de még ebben az évszázadban, 2000-valahányban, 2006-ban volt, azt hiszem, akkor 2 milliárd forint, dollár volt a nyeresége a világbajnokságnak. Most meg ilyen, azt hiszem, hogy 12 milliárd, valami egészen bődületes nagy szám. Mindenért pénzt kértek, ami csak lehetett, és kaptak is rengeteget, és mindenből sápot húztak, mindenből százalékot vontak le, és például az a fene gondolta volna ez a hidratációs szünet, ami tisztán csak reklám célokra feladatott idő volt, hogy nagyon-nagyon drágán tudták eladni ezeket a hirdetési perceket, és csak ebből a néhány, a 3 percből az összes meccset tekintve nem is tudom, hogy 4 vagy 5 milliárd dollárjuk lett. Nem millió, hanem milliárd.
0: Milliárd, igen, ezt tudom. Hát nézd, ez a hidratációs szünet, ugye ez semmi másért nem volt kitalálva, mert ha jól emlékszem, a nem is tudom, Katárban volt ezt megelőzően, az előző VB.
1: Igen.
0: Ott volt? Hát ott is elég meleg volt. Talán még melegebb, mint itt, és ott ez még nem volt. Szerintem üzleti szempontból zseniális húzás volt a hidratációs szünet, és hiszen ez mit adott nekik meccsenként? 12 perc nettó tiszta reklámidő. Ugye, mert hogy volt? Nem, nettó 3 perc volt, és fél időnként egyszer 6 perc reklámot tudtak eladni. Úgyhogy, és a fél időt, az még ugye elvileg 15 perc, tehát ez azt jelenti, hogy 20-21 perc olyan bődületes, drága reklámot. Hát alapvetően azt gondolom, hogy a Infantinónak a hosszú évekre történő szavazatvásárlásának a fedezete megvan.
1: Hát persze ennek a pénzek jelentős részét szétosztják a fiatalországok között.
0: Így van, és akik ezt a pénzt megkapják, rossz nyelvek szerint hálásak annak, akitől kapják.
1: Hát persze, ráadásul ugye rengeteg afrikai, meg ilyen kis ország másképp soha nem jut a pénzhez a futballon. Hát az a zöld fokról hívták, hogy nincs is egyetlen pályájuk se, ilyen füves pályájuk.

0: Majd most lesz.
1: De lehet, hogy rosszul olvastam, majd akkor ennek megint utána nézzünk, de mintha azt olvastam volna, hogy jogerősen felmentették a Sepp Blattert
0: Meg a Platini bizony.
1: Platinit a minden vád alól. Ugye, hogy jó, ez volt a hír, nem?
0: Ez volt a hír, igen. Mellé ültem a Sámlinak, amikor olvastam, de nagyon megúszták.
1: Érdekes. Az, hogy mondjuk a karrierjük az véget ért, az egy dolog. Az, hogy csináltak-e valamit, az egy másik dolog, de hát ez tizenvalahány éve ment. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy kiderüljön, nem, azt mondtam, majdnem azt mondtam, hogy kiderüljön az igazság, hanem az, hogy az ügyvédeik sikerrel jártak, mert ennek semmi köze az igazsághoz. De ezek szerint ugyanazt csinálták, amit most a jelenlegi vezetés ezzel a pénzzel, hiszen mi másra tudná a futballra költeni, mint hogy a tagországok támogatására. Úgyhogy rendkívül sikeres volt üzletileg.
0: Te érdekes szót tanultam most meg, a kifejezést, hogy vetítési alap. Ez egy pénzügyi kifejezés, életemben nem hallottam még, de biztos tudod, hogy mit jelent. És
1: Hol becsülsz?
0: Tessék?
1: Hol becsülsz?
0: Kérdező, hogy főleg a szociális szférában különböző juttatások, bérkiegészítések, segélyek, pótlékok, egy úgynevezett közös vetítési alapból indulnak ki, hogy az az alapmennyiség, és akkor annak a bizonyos százaléka, vagy háromszorosa, vagy valamennyi lesz a bizonyos tételnek elszámolva. És ez a vetítési alap, az a minimál nyugdíjnak az értéke volt. Képzeld el, hogy ez 18 éve nem változott a Fidesz alatt. Amikor ők átvették, akkor már 2 éve működött ez a dolog, és az ő 16 évük alatt hozzá nem nyúltak az egészet, és a családi pótléktól kezdve az Úristen minden ehhez volt hozzá igazítva. És mivel ráadásul a nyugdíjakat, meg a minimál nyugdíjat egyáltalán nem inflálták, vagy a inflációval nem számolták utána, ezért döbbenetes, hogy a sok millió nyugdíjas boldogan szavazott a Fideszre, úgyhogy igaziból senki nem verte vele az órukat, hogy mennyire rá lettek szedve ők, és hogy milyen disznóság történt. És azt, hogy a minimál nyugdíjat 18 éve nem emelték, miközben brutális infláció volt az elmúlt években, csak egy-egy évet tekintve is, nem hogy 16 évre visszamenőleg. Minden esetre a vetítési alap, most már tudom, az a minimál nyugdíj összege.
1: Ami nem akkor tört, most segíts rajtam, hogy én is tisztállásak ebben az ügyben. De hát a minimál nyugdíj az egy szám.
0: Az egy szám, azt hiszem 28 ezer forint.
1: Igen.
0: Lehet, tévedek, de valami ilyesmi körülbelül.
1: Mindegy, ezt valahogy valaki kiszámolta valami alapján, abban nem menjünk bele, hogy ez hogy jött ki. És akkor ez a 28 ezer forint, ezek az állam által biztosított szociális juttatások, ezek ennek valahány szorosai.
0: Igen. Vagy valahanyad része vagy, tehát mindenképp ebből indul ki. Igen.
1: Ennek már valahanyad részéről ne beszéljünk, mert ez már talán tovább képzelni, hogy ennek valahanyad része egy állami juttatás legyen mondjuk. De lehet, hát ezért eltérjük az igények. Tehát 28 ezer forintnak a fele 14 ezer forint, hát ha valaki valamilyen formában 14 ezer forintot kap az államtól, meg vagyok győződve, hogy van olyan ember, család, stb., akinek ez létkérdés.
0: Bizony.
1: Tehát valóban ez még osztható. Úgyhogy, de hogy ez a 28 ezer, ez hogy jött ki, az külön megérne valami hozzáértő embernek az álláspontját. És ez most változik?
0: Hát remélem, hogy meg fog változni, de ebben a pillanatban még így van.
1: Hát itt a módszertan lesz a lényeg, mert vagy azt mondják, hogy ez így marad, és minden számtan ehhez igazodik, csak nem 28 ezer lesz, hanem 56, vagy ezt kisöprik innét, és mondjuk azt, hogy valamilyen tudományos és egyéb módszerekkel meghatározzák ezeket a juttatásokat, függetlenül attól, hogy milyen vetítési alaphoz vagy bázisról számolják, hanem nem tudom én, szükségletek, árak, infláció és egyebekhez. Nem tudom, visszatérve arra, amit mondtál a Orbáról, hogy a futball VB-n volt, én megértem, hogy ott volt. Nem,
0: Bővebben.
1: nem hiszem. Hogy?
0: Bővebben.
1: Bővebben én azt gondolom, hogy most tekintsünk el attól a 16 évnek a történéseitől, már idézőjelbe tekintsük el. Ő egy brutális kiütést szenvedett itt április 12-én, és valahova ilyenkor szerintem el kell menekülni, mert ezt nem lehet lábon kihordani. És ha másnap ugyanúgy bement volna a Fideszbe, vagy beült volna, ne adj Isten, beült volna a parlamentbe, én szerintem belehal. Hát ugye napi szinten lehet látni a közvetítésekből, hogy milyen szitok áradat megy a nyakukba annak a 40-valahány fideszesnek. Most el tudod képzelni, hogyha ő ott lenne, akkor ez mind csak, tehát én nem hiszem, hogy ez túlélhető lenne. Egy pillanatra nem sajnálom, meg véleményem megvan róla, de emberileg, lelkileg és egyebekben azt a mondani, hogy teljes mértékben érthető volt számomra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet kell tartani. És ez erre volt jó. Úgyhogy ott kiélvezte magát, és felfrissült, és most én tudom, mi leszek kíváncsi erre a tusványosi eseményekre, amik előtt most ők állnak, hogy még mindig van-e olyan mozgósító ereje, vagy erejük az ottaniaknak, hogy ilyen tömegeket oda vigyenek az ő nem tudom mi a jelenlétére, mert a beszédét el tudom képzelni. Most már azért lehet olvasni, hogy kezdenek menekülni a szervezők is, és már jönnek ezek a hangok, hogy talán függetlenedni kell a Fidesztől, stb. Miért nem hívták meg a Magyar Pétert erre?
0: Ráadásul
1: Én ment volna.
0: bőven fölé között többször is, hogy hívják meg őt.
1: Igen.
0: Amit az előbb mondtál, azért elgondolkoztam rajta, hogy próbáltak egy hasonló szitút elképzelni. Képzeld el, hogy az aradi vértanúknak még néhány óra van hátra az életükből, és Kossuth Lajos nem elmenekült, az életét mentve, hogy hiszen ő lett volna a főbűnös, meg a fő felelősségre vont, hanem a tengerpartra ment volna nyaralni, vagy teniszezni, vagy nem tudom, mit játszottak akkoriban, mert ezt szokta csinálni minden évben, és azért ezt kibírni, hogy ott neki a tárgyaláson főbűnösnek kellene lenni, meg várnia, hogy milyen halálos ítéletet hoznak ki úgyis rá. Hát ezt inkább nem vállalta, a többiek vállalják be, ők a kismenők voltak, ő meg elmegy. Nem az írháját menti, hanem elmegy szórakozni. Szóval ennek szerintem rettenetes optikája van. Az értem, hogy mondtad, hogy háttérbe vonult. A háttér vonul egy, és nem tudják, hogy hol van, vagy csak egy magára zárja az ajtót, és nem akar senkivel beszélni, az egy viszonylag még vállalhatóbb dolog lenne, és azért nincs itt most köztünk. De ez, hogy ráadásul egy olyan
1: Világos, de ez az ő személyiségéből adódik, tehát az elnézés, de az a az a végtelen pökhendiség, ami őt jellemzi, és ez egyenes következménye, hogy abszolút nem érdekel. De hozzáteszem, hogy abban igazad van, hogy csak azt kérdem tőled, hogy ha ő el akar vonulni, akkor mi lett volna az az elvonulási mód, ami nem lenne irritáló a közhangulatnak, vagy akár az ő támogatóinak? Hova kellett volna mennie?
0: Hát az én nézetem szerint neki ott kellett volna maradni a fronton, a hadvezér nem bújik el. Tehát ha azt kibírta a szíve lelke, azt a retteltes vegzatúrát, amit az politikai és vérpolitikai ellenfeleivel csinált 10 sok éven keresztül, akkor legyen bátorság elviselni ezt a néhány nehéz hetet, amíg konszolidálni, esetleg hogy a csapata meg kicsit egybeforrasztják őket, vagy újra erőre kapnak. De ez szerintem ez vállalhatatlan. Na mindegy, szóval.
1: Lehet. Én továbbra is fenntartom, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartani itt azon a naptól kezdve, az pszichésen és emberileg magyarázható, hogy ebben a pozícióban, amiben ő van, hogy egyáltalán erre mód van-e, ez vitatható. Az, hogy ezt választotta, az természetesen a legrosszabb, amit választhatott. A magyarázat is hozzá, és ez a hazugságvilág, amiben ő és ők élnek, hogy nehogy azt higgyék, hogy oda szórakozni ment, mert hatalmas tárgyalásokat folytatott a nem tudom én kivel a magyarság érdekében. Majd biztos el fogja mondani, hogy kivel találkozott ott, és miről beszélt a mi érdekünkbe. Nem tudnak leszokni erről, tehát ez az ő világuk, ez a sötétben hazudozás, ez továbbra is folyik. Én kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy figyelembe véve azokat a közvéleménykutatási adatokat, amik arról szólnak, hogy ha lehet, akkor napról napra még csökken a támogatottságuk, hogy ez az ember képes-e még bármit csinálni.
0: Na,
1: az, hogy ő nem fog félreállni magától, az a majdnem biztos vagyok. Nem akarok egy tippversenybe belemenni, de nem az a fajta, aki azt mondja, hogy akkor én elvégeztem a magam dolgát, most már építsétek a nemzeti oldalt nélkülem.
0: Akkor még gyorsan azt mondanak, hogy kit választanál köztársasági elnöknek?
1: Én?
0: Igen.
1: Hát az eddigi nevekből, akik voltak, én a Romsicsot.
0: Én is. Én is a Romsicsot. És
1: van két szavazata.
0: De még egészen pár nappal ezelőtt én is a Polgári Unitra szavaztam volna, és egészen... Jaj, bocsánat, lemozolítsz a mikrofon, mert én csinálom. Szóval én... De szerintem nagy hibát követett el a Magyar Péter, nem így kellett volna ezt a dolgot menedzselni, és túl korán rohant el a Polgár Judithoz, meg előtte egy-két nappal nem ezt ígérte, hogy 3-ig számunk és meg lesz a jelölt, hanem hogy írjatok sok levelet és javasoljatok, hogy ti kit szeretnétek, és aztán összedugjuk a fejünket és kiválasztjuk. De
1: ezzel... Én nem így csináltam volna, de azt tudom mondani, hogy nem sokban különbözik a szerintem elfogadhatótól, hogy neki kellett volna fölvetni 6-7 nevet, nem többet, ennyit. És ezt bedobni a köztudatba, és megvárni. Hogy egyébként azt tudom neked mondani, hogy az alkotmány módosítással kapcsolatban jött 23 ezer észrevétel, az lehet, hogy rossz számot mondok, de ment, ha ilyen lett volna, vagy valamelyik törvénnyel, akkor a köztársasági elnöknek a személyére is a nagy társadalmi egyeztetés, amit annak hívunk, ott sem hiszem, hogy ilyen 20-50 ezer véleménynél több jött volna. És egyébként egy tapasztalt politikus soha nem csinál ilyet szerintem. hanem a háttérben elkezd beszélgetni emberekkel, és legalább azoknak a nevét hozza, aki azt mondja, hogy vállalom.
0: És egyébként meg az meg fura, hogy most már figyeltem 2 napja, hogy ki mit mond, és hogy az nem hangzott el, hogy sok minden a Judittal kapcsolatban, meg ő is nagyon szépen diplomatikusan magyarázott, azt senki nem mondta ki, hogy azért köptködtek rá, mert ő nem keresztény, hanem zsidó. És
1: igen, hát
0: és ő sem merte ezt, hogy Schwarzhoffer mondani, hogy ezért én, mivel engem zsidósága miatt támadnak, ezért én nem fogom tudni a nemzet egységét biztosítani, produkálni, hiába is szeretném.
1: Ez így igaz. Úgyhogy hát sajnos még mindig ebbe élünk.
0: És 2026-ban ez egy rettentő fájdalmas felismerés. Nagyon-nagyon ez.
1: Hát mindkét félnek annak kell lennie, tehát a Magyar Péternek is. A polgárőriznek legalább volt ennyi esze.
0: Egyébként zseniálisak azok a mondatok, amiket leírt, és a többek között abból lehet látni, hogy nagyon jó köztársasági elnök lett volna.
1: Amivel
0: visszautasított.
1: Nem tudom, szerintem nem neki való volt ennek a világa, ez az én privát véleményem, de én nagyon örülök neki, hogy volt annyi józansága, hogy nem ment bele ebbe a helyzetbe. Végül is ezt mondta.
0: Képzeld el egy percen még a műsorunkban.
1: Egy ilyen szintű megosztottság mellett ő nem. Úgyhogy ez volt a hivatalos indoklása. Na mindegy, úgyhogy én elmondtam a szavazatomat, lehet, hogy elhamarkodtam. Nehogy aztán a Romsisnak ebből baja legyen. Hát köszönöm.
0: Sajnos vége a műsorunknak egy perce, úgyhogy lehet, hogy már le is húzott minket. Hát ez mindesetre köszi, hogy velünk voltatok. Ha utólag is hallgatok majd, pláne jövő héten újra 3-an leszünk.
1: Jó,
0: csókok, szevasztok, jó éjszakát.
1: Sziasztok, szia Papu.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
2: 390 hagyományosan Peru Amazonasi régiójában előforduló vad és félig vad kakaófa féle elemzése során a kutatók 4 korábban ismeretlen genetikai vonalt azonosítottak, amelyek közül 2 leszármazási vonal kivételes ízpotenciállal rendelkezik. Lambert Motilal, a Trinidad és Tobagói Szent Augustin Nyugat-Indiai Egyetem kakaókutató központjának munkatársa és kollégái az egypontos nukleotid polimorfizmusokra összpontosítottak, ezek az egyes fák DNS kódja közötti egybetűs különbségek, melyek segítenek megvilágítani genetikai sokféleségüket és egymáshoz való kapcsolatukat, lehetővé téve a genetikailag hasonló csoportokba való besorolást. Az elemzés jelentősen bővítette az eddig ismert 10 leszármazási csoportot, miközben kiderült, hogy az elemzett fák egy része tiszta, másrészt kevert genetikai csoportba tartozott. A magyar narancs hírét hallottátok.
1: Nem vízminőségromlás okozza az amuri kagylók hőség idején visszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Inkább invazív és őshonos fajok sajátos küzdelméről van szó. Az amuri kagylót óvatlanul hurcolták be a Távol-Keletről a 60-as években. Növényevő halak a busa és amur betelepítésekor. Gyorsan elterjedt folyóinkban, tavainkban. Egy őshonos vízi atkafaj átfúrja a kagylók mézköpenyét, bakteriális fertőzésnek téve ki őket. Erre őshonos kagylóink zöme immun is. A 25-30 cm-esre, 70 dekagrammosra megnövő, invazív amuri puha testűek azonban nem. Felszínre emelkedő holttestüket a hadsereg fogyasztják el, közölte a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Attilos Rádió, hier Réke Wöttkeznek.
1: Költségeinek számottevő csökkentése reményében a Ford amerikai autógyártó a 2020-as évek elejétől mesterséges intelligenciára bízta a dizájn feladatokat és a minőség ellenőrzést. Csak hogy a fegyver visszafelé sült el. A még az AI hathatós betanítása előtt leépített szakemberek távoztával ugyanis jelentős minőségromlás lépett fel. Ezért az elmúlt három évben 350 tapasztalt összszakállú mérnököt vettek föl, illetve vissza. A veteránok visszatértével csökkentek a garanciális és termékvisszahívási kiadások, miáltal a Ford több százmillió dollárt takarított meg. A szemléletváltást a statisztikák is tükrözik, friss felmérések szerint a cég visszakerült a megbízható autógyártók éllovasai közé. Olvastuk a 24.hu-n. Július 18-án tartják a 44. Balaton átúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon a déli partnál az úszók lába a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes bahathajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak és 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a réfülő pipartot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék. Danny Hayes és Anusha Trivedi, a kaliforniai George Washington Egyetem politológusai, a városoktól távol élők elmagányosodása és a helyi újságírók fogyatkozása közötti összefüggést vizsgálták. Tanulmányuk rámutat, a helyi eseményekről, konfliktusokról nem értesülők, nem mozdulnak ki otthonról, nem igen járnak sem társaságba, sem tüntetni, sem rokonlelkű ismeretlenek közé. A szűke pátria, főleg a köznapi történésekről, örömökről szóló híreinek hála, az olvasó a helyi közösség tagjának érezheti magát, amit a közösséginek nevezett média nem képes nyújtani. Az USA-ban az elmúlt negyed században töretlenül csökken a vidéki újságírók száma, a pályán maradók pedig jobbára bűnügyi vagy sport témákra szorítkoznak, írja a HVG.
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.
2: Yo, you listen to D-Styles and Flair. Check out their new shit. Yo, peace out to Keyword, Disc, Shortcut, Mixmaster Mike,

Másodperc, hogy mondom.

Jaj, jó. Sziasztok, puszi mindenkinek. Tilos Rádió FM 90.3. Hamarosan kezdődik a tandori. A vendégünk már itt van. Tégé is itt van. Hencit még várjuk. Puszi srácok, csajok. Mindjárt kezdünk. Rendben.

0: dangerous. Dangerous, man. Real dangerous.
1: Like, I'm scared.

vamos.

0: Jo. Mě sám ho jako zajímá, skočil vátí rozšáči, ono tam do lides. FMQG.san www.tilos.hu a to denba番号もある215-377 どうぞお電話して、いつでもいいよ。
1: Ezt kitaláltad előre? Sziasztok!
0: Nem. Itt is van. Itt szoktak bejelentkezni. Normálisan így kell bejelentkezni.
1: Egy rádióban.
0: Egy rádióban, igen. Én sokkal egy kicsit lejjebb veszek ebből. Aztán beszélek még egy őrásról, meg ilyesmi. Hát ezeket hallgattam. Sokat rádióban ezeket tudom.
1: Szóval a mai műsor,
0: igen, igen, biztos kitaláltatok, mert sziasztok, tilos rádió hallgatók, ez itt a Tandori, és hát megint japán tematika lesz.
1: Megint, igen, szeretjük.
0: Ezt néha szokott, néha előfordul.
1: Szerkesztőségben a japán témákat. Sós Bercit hívtuk meg vendégnek, szia Berci!
2: Sziasztok!
1: Bercit ugye a vizuális művészetéről, konkrétabban a fotográfiájáról, még konkrétabban a street fotóiról ismerhettek. Hát, hogy ha valaki nem érdeklődik a fotózás iránt, az is minden évben belefut a képsorozataiban, a nyilvánosságban, a 444 szokott lehozni ugye egy-egy sorozatot.
2: Igen, évvégén szokott lenni ilyen,
1: gyűjtést.
2: Igen.
1: És Bercivel nem a fotózásról, hanem Japánról, illetve a japán kultúrához való vonzalmáról és a zenélésről fogunk beszélni. Szia, Berci!
0: Szia, jó reggelt, köszönjük!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Röviden mondd el nekünk, hogy mi ez az új projekted? Mert viszonylag új, ugye?
2: Igen, ez kicsit több mint egy éve kezdtem el japán lemezeket gyűjteni a 70-es évek végétől, a 80-as évek végéig bezárólag.
0: Az nagyon jó korszak.
2: Igen. Ez az úgynevezett city pop és a japán jazz fusionnek az aranykora. Meg voltak itt még ilyen társ műfajok, mint ez az aur, ez az adult only rock, vagy valami ilyesmi, meg a boogie, meg a nem tudom micsoda, a funk, és akkor ezeknek van egy ilyen olvasztó tégelye, amit én nagyon szeretek, és megkedveltem, és elkezdtem ezeket nagy üzemben, nagy sebességbe gyűjteni.
0: Lemezen?
2: Tessék?
0: Lemezen?
2: Lemezen, abszolút vinil lemezen.
0: Nagyon derék.
2: Csak ezeket, és
0: nagyon derék.
2: És igyekszek mindent beszerezni, ami tetszik is, tehát hogy nem úgy gyűjtöm, hogy ami klasszikus vagy kötelező, hanem abból is csak ami tetszik, de az is rengeteg, hát most már ilyen 350 japán lemez fölött járok.
0: Voltál már Japánban?
2: Igen, most megyünk majd januárban 5-5-ször.
0: 5-5-ször, jó. Tokió?
2: Tokió, igen.
0: Nem, szoktál üres, bocsi, csak üres lemeztáskával mész, ugye?
2: Persze.
0: Én se általában ilyen. Aha, így van, így kell. Így kell, most meg kell
2: pakolni. Már tanultam azt, hogy bőrönd, ez acskó.
0: Így van.
2: És akkor már zacskót azt ott adnak, ha
0: mindenhez.
1: Ugye ti mind a ketten ismeritek Japánt, viszont én még sose voltam. Nekem innen nézve Japán egy óriási felnőtt játszótér.
0: Az is.
1: Tehát, hogy így színes, szagos, zajos, de a vidék is kicsit olyan, mint egy ilyen mesevilág. Tehát, hogy az is egy ilyen játéktér nekem. A ti vonzalmatok egyébként hogy indult meg Japán felé?
0: Japán zene.
1: Japán zene?
0: 80-as, 90-es évek.
1: Pont az, amit Berci is.
0: Hát hasonló. Engem a 70-es évek akkoriban kevésbé érdekelt, de ez egyértelmű.
1: És mi miatt alakult így Japánban a zenei kultúra, hogy a 70-es években úgymond így kilövelt a jazz felé, ez a háború utáni?
0: Nem, igen, a háború után lövelt ki a jazz felé.
2: Az amerikai hatás,
0: igen. Aha. Amerikai katonai rádiók szóltak, és játszották az amerikai zenét szerte az országban. Ez is a legtöbb japán számára a jazz az szinte a bossa novával egy egyenértékű szó, mert hát a bossa volt az első, amit szélesebb tömegek meg. Ugye jól mondom? Szóval, igen. Szakértünk bólogat.
2: Abszolút.
1: Bólogat a rádióban, jól látszik.
2: Is a jazz főváros a Japán, és illetve Tokió az emberi.
0: Hú, olyan jó koncertekbe lehet belefutni random véletlenül. Ja. Ez így van.
2: Igen.
0: Na és mi okozta nálad ezt a kattanást? Japán. Hallottál egy számot, és azt mondtad, hogy hú, ez kurva jó, ez mi lehet ez?
2: A zenei rád, vagy egész Japán.
1: Először fotózni mentél, nem?
2: Először fotózni mentem ki, igen, az egy ilyen munka jellegű dolog volt. Talán a másodszorra már összekötöttem a munkát azzal, hogy annyira sok volt az élmény, meg dolgozva, hogy nem igazán tudtam csak azt csinálni, amit akartam ott, vagy csak azt fotózni. és akkor másodszorra úgy voltam el, hogy akkor hosszabb időre, sokkal több szabadidővel, aztán harmadszorra már az volt, hogy hát oda muszáj visszamenni, és akkor ez így, ez most már egy ilyen szokássá kezd kialakulni. És
1: mikor kezdtél gyűjteni ott a lemezeket?
2: Hát ugye én is voltam, tavaly voltam először. De igen, a japán katás nem is csak a zenékkel kezdődött, hanem eleve a kütyükkel, a japán termékek, az animék, hát mindenféle japán dolog. Hát rájöttem arra, hogy ugye Nikon fényképezővel fotózom, tehát hogy mindenféle ilyen zenei cucc, hifi torony, vagy erősítő, vagy bármi.
0: Lemezjátszó? Lemezjátszó? Technics?
2: Technics, persze. Okay. Úgyhogy hogy minden rájöttem, hogy azok a egyedül tartós, időtálló, megbízható termékek, amik onnan jönnek, azok a legfejlettebbek, legjobbak, és
1: Az egész kultúra
2: nagyon megtetszett, és akkor a zenék pedig úgy jöttek, hogy én amúgy már gyerekkorom óta ilyen hobbi zenélgetek, elektronikus zenét otthon, és akkor először ilyen japán hangmintákból ismertem meg ezeket a 80-as évek zenét, és akkor mindig kerestem ilyen kivágható részeket, miket lehet felhasználni, és akkor így kigyűjtöttem egyszerre pendrive-be egy csomót, hogy már hallgatom a kocsiba, hogy akkor mik azok, amiket lehet használni, és rájöttem, hogy ezek úgy, ahogy vannak, tök jók, és hogy nagyon szívesen hallgatom ezeket amúgy is a kocsiba is, vagy otthon is, és akkor így jött ez egész. És hogyha már kint voltam, tavaly hoztam onnan haza először lemezeket, azt hiszem, hogy ilyen 30-40 lemezzel jöttem haza, idén már 80-nal.
0: Újakat vagy használt?
2: Hát, hogyha vannak ilyen ripresztek, ilyen újrakiadások, akkor egy csomó minden csak úgy lehet elérni, meg sokszor egy picit olcsóbbak is tudnak lenni ezek, mint a jó állapotú eredetiek, úgyhogy nekem itt teljesen vegyes körülbelül így a...
0: Akkor jó turikban nem voltál 100 jenes, meg 200 jenes lemezek között?
2: Nem.
0: Akkor már mondok egy-két adáson kívül.
2: Köszönöm. Szóval ilyen 70-80%-ban egyébként ilyen eredeti kiadások, és olyan 20-30%, ami a repressz.
1: Uh-huh. Tök jó. És hogyha jól tudom, eléggé fel is kaptak téged, úgymond itt a pesti helyeken. Mert
2: hát azért ahogy... az túlzás.
1: Jó, de tök sok bulit csinálsz.
2: Igen, tehát.
1: Hogy egy éve kezdted el ezt a gyűjtögetést. Okay, hogy eddig legalábbis amióta ismerlek, így 20 éve. Bármihez nyúltál, az úgy jól sült el. Tehát egy kicsit ilyen jó érzéked van erre, hogy mikor, mire van igény.
2: Hát lehet, hogy szerintem ez két dolognak köszönhető, hogy vannak is ilyen úgymond fellépés jellegű dolgok, hogy egyik az, hogy ilyet senki nem csinál itthon, vagy tudtommal nincs ilyen lemezgyűjteménye, vagy nem specializálódott.
0: Bakalitról nem, így van. Bakalitról nem játszik itt senki.
2: Igen, tehát hogy senki nem gyűjt ilyen komolyan ezeket, illetve hogy ugye azért az elmúlt 20 évben, amióta ismersz, azért elég sok helyen megfordultam fotósként,
1: igen,
2: és így azért
1: ismernek
2: így a vendéglátóiparba, vagy ilyen téren helyeken. Azért helyeken, úgyhogy innen az ismerősöknek köszönhetem azt egyébként elsősorban, hogy azért vannak ilyen lehetőségeim, hogy megmerik kockáztatni, hogy japán zenékkel üzzék el a vendégeiket.
0: Mindenképpen meg kell jegyeznem. Tilos, szoktál hallgatni?
2: Igen.
0: Ez van a Nippon Groove című.
1: Nekem is az egyik
2: kedvenc. Igen, hallottam róla, és bele is hallgattam, igen. Úgyhogy tök jó.
0: Szokat jókat tolni, én is általában hallgatom.
1: Vasárnap.
0: Ki, hogyha hardcore, meg heavy metal.
1: Jó, hát vannak durva.
2: Itt is voltam már egyszer a Sample Temple műsorban.
0: Az is jó.
1: Kedvenc műsoraink.
0: Így van, nekem is ott vannak a kedvencek között. Apropó, el kell kezdenünk meg gondolkodni, hogy ki lesz az évtilos DJ, mert már az év felén járunk. És nekem még mindig nincs ötletem.
1: Nincs zárójel. Jelölted?
0: Még nincs, zárójelbe zárva.
1: Kell jelölteket hozni?
0: Hát gondolkodjunk, ja.
1: Mint a
0: köztársaság, igen, persze. És majd én eldöntöm egyedül.
1: Most nemzeti konzultációt indítunk, és eldöntjük az műsor végére.
0: Én eldöntöm.
1: Ja, te, bocsánat.
0: Inkább, ha lehet.
1: Hallgatunk egy kis zenét, Bercitől?
0: Persze, hallgassunk, mert hozottam zenéket is.
1: Igen, autentikus.
0: Japán zenéket. Tatsuro Yamashita.
2: Én slágerre gondoltam kezdeni, egy közismert, közkedvelt, nagyon népszerű.
0: Minen no suki no ongaku, Tatsuro Yamashita no shōri do sōja desu. Dozo, minasan, kiite kudasai.

0: Nem lesz baj.
1: Pult.
2: ADHD.
1: Szerintem föl vagyunk tolva. Most köszönj be, te Henzi.
3: Hello. Oh,
2: sziasztok. Kicsit elment a kedvem, mert elfelejtettem az otthoni áramszünetet, úgyhogy most össze van zavarodva az agyam. De itt vagyunk újra a tandoori szalámival helyett.
1: Tandoori szalontüdő. Most még?
2: Én már annyira rá vagyok feszülve a szeptemberi
1: tandoori szafaládé.
2: Hogy arra gyúrom a nyelveimet, hogy mindig összekeverem, hogy melyik áthallásos volt, tudom, melyik műsor címen futunk épp. Ugye most már 20 éve van ez a műsor.
1: Igen, 20 éves lettem.
2: Hogy összekeverem, a szenintás az elindult nálam is.
1: Hát te sem vagy majd.
2: Okay. Mondd ki.
1: Inkább foglalkozunk a vendégünkkel.
2: Szia, Berci.
3: Sziasztok.
1: Igen, szóval a Tilos Rádiót hallgatjátok benne a tandoori.
2: Igen, egy közérdekű közlemény, hogy az előző etapban rosszul mondtam, hogy vasárnap van a Nippon Groove, mert hogy szombaton. Ja. Igen, ezt mindenki tudja, én is.
1: Szóval ott tartottunk, hogy Berci fotósként jutott el Japánba, és japán zenikat tanásokra. Ott ragadt. A kokoróval.
3: Melyikireg.
1: Imámo, nihon de tomarimasz, ne. Szóval a szíved még mindig ott van.
3: Ezt így félig értettem.
2: Ezen mindenki így jár, nem? Te is az előbb azt mondtad, hogy 3 év után, vagy tehát 3 évig éltél ki.
1: Én úgy mentem ki először, hogy 6 hétre vettem a repjegyet, de azt gondoltam, hogy 3 hét után úgyis elegem lesz, tehát olyan repjegyet vettem direkt, amit meg lehet változtatni. Aztán 3 hét után elmentem, és 1,5 évre meghosszabbítottam.
2: Te mennyi időt töltöttél Japánban, Berci?
3: Hát most már nem olyan sokat sajnos, de szerintem most már ilyen 2 és 3 hónap között valahogy így összesen, hogyha minden.
1: Az már, igen, az alap kb., hogy úgy elkezd otthon érezni magad Tokióban, nem?
3: Én már első pillanatban otthon éreztem magam, ez
1: de hogy ismerd nagyjából a metróvonalakat.
3: Igen, az kellett, jó, nem az első.
1: Tudod, hogy melyik városrészben mit találsz, azt hiszem.
3: De igen. De most már legutóbb az utcában lévő csomagautomatához, vagy csomagponthoz rendeltem lemezeket, úgyhogy az volt a legnagyobb komfortérzet, amikor már így a tudom, hogy akkor 2 nap múlva, illetve azt gondoltam, hogy 2 nap múlva, de már másnap ott volt, igen.
1: Macujába jársz kajálni?
3: Nem.
1: Nem? Nem. Ez mindenképpen, ez napi program kell, hogy legyen.
3: Az mi is?
1: Az egy gyors étterem lánc, ahol ilyen 3-500 ilyen környékén iszonyatosan jókat lehet kajálni.
3: Köszi a tippet, megnézem a...
1: Jó, de oké, ezt műsoron kívül is megbeszélhetjük, nem mutassuk ezzel
3: a... Kipróbáltam Japánba, de ezt még nem, pont.
1: Jó, és könnyű is rendelni, mert automatába kell pénzt bedobni, ott van a fotója minden ételnek, vagy menünek, és csak megnyomod a gombot, ad egy cetlit, és egy szót nem is kell beszélni.
2: Pont erre gondoltam, hogy vajon van-e valami élménye hallgatóink.
1: Biztos más is volt, mert Japánban.
2: Itt is van a betelefonáló.
1: Szia, jó reggelt, adásban vagy, azt hiszem. A piros gombot nyomtam be.
4: Szia, jó reggelt, Toma vagyok.
1: Szia, Toma.
2: Szia, Toma.
4: Az ügyben telefonálok, hogy Tilosok anyádban esemény lesz augusztus 1-én és 2-án.
1: Akkor most programajánló következik.
4: Elkezdődött.
2: Köszönjük.
4: Szóval szombaton, vasárnap Tilosok anyádban következő állomása. Ez egy 2 napos esemény, 2 helyszínen, lesz egy táncos helyszín a Nomádban, ment a Dunaparton, és egy zene hangulat szempontjából egy bólogatós helyszín a Zsigi büfében. Szeretettel várunk mindenkit a Dunakanyarból, és mindenkit Budapestről és az egész ország területéről.
2: Akkor lesz kaja, pia, móka, Zsigi büfé, kolbász, gondolom a szokásos.
1: Igen, Ferko.
2: Igen.
1: Tilos mörcs.
4: Tilos mörcs is, és aki kempingezni akar, esetleg az is megoldható a nomádnál. Mit lehetne még elmondani? Mi jutna eszembe még TG 2 évvel ezelőtt, milyen élményeink voltak nekünk ott?
1: Hát nagyon jó volt, az biztos, hogy nagyon jó volt. Végre back-to-back kezdtem a Tomanekkel. Nándesszel is back-to-back kezdtünk. Szóval nekem az fullos volt.
2: Akkor most is számíthatunk rád téged?
1: Azt hiszem, hogy fel fogok lépni, ez nemrég derült ki, hogy én is játszok. De Nándeszen kívül nem tudom, hogy ki játszik még.
4: Tomat. Megerősítem. Te vasárnap fogsz fellépni a Nándesszel.
1: Na tessék.
4: Egy fantasztikus back-to-back-et hallhatunk majd tőletek finom kis nappali bégbétekkel lent a Dunaparton, a Nomádban.
1: Ha te mondod.
4: És augusztus 1-én ugyanezen a helyszínen a Nomádban pedig finom nappali, négynegyed, house, deep, techno jellegű, inkább boldog.
2: Nagyon jól hangzik.
4: Igen. A zsigében pedig DJ beugró lesz szombaton, és a többi fellépő a zsigibe pedig meglepetés lesz. Kövessétek az eseményt, ami hamarosan a következő 36 órában fel is kerül a Igaz Facebookra.
2: Köszönjük szépen, ott leszünk.
1: Köszi, Toma.
2: Gyertek ti is.
4: Én köszönöm.
1: További szépet, ciao.
2: Ciao.
1: Programajánló hangzott el.
2: És ez az a műsor, amiben élőben hallhattátok, ahogy a műsorvezetőnk konkretizálja a hétvégi fellépéseit.
1: Jó, nem volt 100% még.
2: Aranyos volt a fejed nagyon, hogy így konstatáltad, hogy oké, akkor a vasárnap.
1: Nem, a szombaton van szabad napon, de mindegy, megoldom. Szóval, térünk vissza kedves vendégünkhoz és a témához. Japán könnyűzene. Tehát Tokióról hablatyoltunk mindenféleket mielőtt.
2: Igen, mik a további terveid ezen a vonalon, illetve Japánnal kapcsolatban? Nyilván szeretnél meg csomó időt ott tölteni.
1: Ne vegyél a feleségű japán lányt, jó?
3: Mert van feleség.
1: Jó, akkor se.
3: Igen. Akkor se,
1: jó? Nem fogom. Ezt szünetben beszélgettünk a vízum, hogy hogyan lehet Japánba vízumot szerezni, és szóba került az opció
2: is. Van Japánnal?
3: Ugyanez
2: az őrület. Aha.
3: Igen.
2: Hát ez tök jó.
1: Együtt utaztok?
3: Igen.
2: Nagyon jó.
3: Együtt voltunk, és ő is így benne van. Néha úgy érzi, hogy azért néha más helyre is azért kéne menni.
2: Vidékre?
3: Nem, hanem más országban.
1: Más országban. Teljesen.
3: Ja, úgyhogy azért vannak, de hogy ezt meg akarjuk tartani évente, egyszer legalább kell ez az élmény.
2: És hosszabb időt nem terveznétek ott?
3: Hát ugye van egy maximum, amennyit 90 napot 90. lehet azt hiszem egybe kint tölteni. Az tök jó lenne, hogyha ez lehetne, de azért dolgozni is kell. Úgyhogy most egy a 6-7 van betervezve.
2: Ez is elég sok. Nem?
1: Tokióra?
2: Nem.
3: Nem elég.
1: Édeskevés.
3: Nem.
1: Édeskevés. Tehát akkora, mint egy ország.
2: Oké. Most a bulvár után akkor térjünk vissza a zenére, hogy ott mik a terveid.
3: Még azért vannak a vantlisztemen egy néhány lemez, amit mindenképp szeretnék beszerezni, bár vannak köztük olyan ritkaságok, amit még a ChatGPT szerint is lehetetlen, de azért próbálkozom, mert bármikor lehet valami lemez hagyaték, amit bekerül egy ilyen lemezboltba, tehát nem adom fel, tehát hogy...
2: Írjál rá egy kódot a...
3: Van, képzeld, a Mekarin is, tehát hogy ilyen japáni jellegű dolgokon, ott be van kulcsszavasan értesítőre, minden nap kapom a hírlevelet, mert nagyon hasonló találatokat is felhoz,
2: nagyon
3: mint
2: helyes.
3: Az, amit keresek,
1: hát így kell.
3: De minden nap megnézem, Franko. Hogy biztos nincs-e fönn.
1: Kedvenc előadó, szerző, producer?
3: Nagyon sok van. Ebből az időszakból, úgyhogy nehéz lenne, tehát inkább ilyen hangszerenként lehetne mondani azt, hogy ki a kedvenc, vagy ilyesmi, mert tényleg nagyon sok, csak gitárosból van három kedvencem, az a Yuji Toriyama, Masayoshi Takanaka, meg a Masaki Matsubara, vagy nem Masaki, de valami ilyesmi, de mindjárt.
1: Ennyire nem vagyok.
2: Ennyire nem vagyok
1: otthon, mert más felől közelítettem meg a japán zenét.
2: Hogy érted?
1: Hát előre nekem egy ilyen Shibuya kékkattanásom volt.
2: Az mi?
3: Az a nagyon ilyen beteg pop zene.
2: Aha.
1: És Pizzicato 5, mondjuk Mondo Grosso, UFO. Aha. Én előre úgy mentem ki, hogyha a hatodik szakad három közül az egyiknek elmegyek a koncertjére.
2: Sikerült?
1: Persze.
2: Kire? Te jártál koncerteken?
3: Nem.
2: És ilyen bulikban, ilyen helyeken?
3: Az mindig terve van, de az a baj, hogy föl kell ott az ember reggel, elindul, és estig tényleg rengeteg metrózás, caplatás, jövésmenés, és nem marad energia egyszerűen. Szerintem, vagy legalábbis eddig még nem igazán marad.
1: Bérelj robogót.
3: Nem mernék ott a...
1: Nagyon, nagyon laza, nagyon könnyű, nagyon egyszerű.
3: Hát de átszokni a másik
1: nagyon,
3: oldalra.
1: Nagyon, hogy... nagyon egyszerű.
3: Igen?
1: Olyan jól működik az emberi agy, hogy...
3: Hogy meg lehet oldani.
1: Szerintem egy perc alatt. Meg Tokióban minden fel van festve, és minden igen. Úgy ki van táblázva, hogy rohadtul nem tud eltéveszteni.
3: Jó.
1: Meg nagyon, nagyon biztonságosan és lassan vezetnek.
3: Ez nem szerepelt a terveim között, hogy ott vezessek, de...
1: Tudom ajánlani. És
3: de egyszer mindent ki kell próbálni.
1: Egy ilyen közepesen nagy robogóra ketten fölfértek, és mindenütt ott vagytok fél óra, egy óra, egy órán belül.
2: Az esti buli érdekében.
3: Jó hangzik.
1: Tényleg jó.
2: Tényleg nem gáz bal oldalon vezetni.
1: Tényleg nem gáz, Sri Lankán is. Hát ott vagyok, hogy kicsit veszélyesebb.
2: Kicsit más.
1: Kicsit más.
2: Kicsit más.
3: Az automata váltóra való átszokás sem volt
1: soha nem akartam kipróbálni, még egyszer egy olyan milyen céges kocsit nem kaptam, ami automata nem volt. Imádtam, úgyhogy azt is tudom ajánlani.
2: Igen, sokan szeretik.
1: Igen, mert a másik oldalon vezetsz, másik oldalon van a hamutartó is, emiatt, és szóval mindegy.
3: Minden kézre áll.
1: Igen.
3: Japánban minden ott, igen, tényleg minden kézre áll. Legutolsó apró dologig, bármilyen területén az életnek minden úgy van kitalálva, hogy...
2: Kényelmes.
1: A legapróbb részlet is, igen.
2: Meg optimális. Ja, hát ők ugye arról a kazenelvről híresek, amit még a 60-as, 70-es években bevezettek a gyártásban, hogy minden feleslegmentesen tudjanak gyártani, és ezért minden a teljes gyártási folyamatot optimalizálták, és a japán ipari cégek így tudtak felfejlődni, hogy volt egy 5 alapelv, aminek meg kellett felelni, és ebbe az is beletartozik, hogy a lehető legközelebb legyen hozzá, tehát hogy ergonomikusan is az, hogy ne termelj annyi szemetet, hogy ne legyen annyi a hulladék, és ebbe beletartozik a felesleges munka. Szóval, hogy azért ilyen kényelmes, mert nem végeznek semmit feleslegesen, nem csinálnak feleslegesen semmit. Ez a reggeli.
1: Bíró a reggeli. Dodoszka.
3: Egészség.
1: Hosszino, kér valakit?
3: Nem köszönöm.
2: Ja, úgyhogy ezek szerint ez az élet összes területére igaz náluk.
3: Igen, ezért is olyan kényelmes ott lenni szerintem, mert mindig megörül valaminek az ember, hogy jaj, de jó ez is, jaj, de jó az is.
1: Neked van ilyen élményed, hogy nekem kb. Ez volt így a több év alatt a tapasztalatom, hogy minden nap van egy ilyen élmény. Hú, basz meg, ezt nem hiszem el.
3: Van, minden napra van.
1: Ugye, minden napra van egy ilyen?
3: Minden nap, hát gondolom egy idő után ez elmúlik.
1: De és nem. Képzeld el, hogy nem.
3: Hát ez nagyon jó. De azért szerintem az azért van, mert az életed nagyobbik részét úgy élted le, hogy ezek nem voltak, és ezért bőven van a helyen pozitív meglepődéseknek.
2: Folyamatos dopamintól az ember agyában ez az új felfedezés, hogy úristen, mi van itt?
3: Igen, ott mosolyogva lehet járni kellene az utcán.
1: Volt-e kapcsolatod helyiekkel, úgyhogy összecimbiztél valakivel esetleg, vagy...
3: Hát a nyelvi akadályok miatt ez nagyon nehéz.
1: Mert nem beszélnek angolul.
3: Meg igazából mindig jött, tehát hogy nem ez volt a célunk, hogy ott nagyon hogy beivódjunk, hanem mármint, hogy úgy nagyon ismerkedjünk, de ilyen általában vannak ilyen kedvenc helyeink, éttermek, ahova visszajárunk.
1: Melyik környéken?
3: Mi Asakusába szoktunk, azon belül Moto-Asakusát szeretjük így lakni, Airbnb-zni, és ott van ilyen izakaják, ezek ilyen kocsmai teremszerűségek, ahol...
1: Az állomás környéken főleg.
3: Hát főleg, igen. Van egy ilyen kedvencünk, de egyébként nem metem meg kint semmilyen más nációnak az ételeit, mert egyszerűen azokat is szerintem az a tapasztalat, hogy jobban csinálják, tehát életem legjobb pizzáját, van egy hely, ahol visszajár,
1: van benne
3: olyan elképesztő pizzá van ott, hogy sehol nem ettem olyan jót.
1: Én india kajából is ott tettem a legjobbat.
3: Meg a hamburgerek is.
1: Hamburger is.
3: Tehát mindenben, tényleg. Persze vannak olyan dolgok, ami nem feltétlen pont az ember ízlése, de...
1: Natto tettél már?
3: Mit?
1: Natto.
3: Nem.
1: Az olyan, mint a takony. Szóval,
3: azt annyira, azt az állagot.
2: Én sem szeretem az ilyen állagot.
3: Na, de az jó, amikor kívül ropog, belül puha, és ebből is nagyon sok minden jut, ami kívülről ilyen kemény.
1: Kis csirák vannak benne. Olyan, mint hogy beszippantottál volna valami magot az orrodba, és akkor már nagyon össze, és akkor kihúznád, és így tudod, hogy szürk és zöld, és amíg lóg, és egy kis mag is ott van benne. Én szeretem, nem mindegy.
3: De az okonomiák, az ugye az helyi, azt is imádjuk, tehát van egy csomó ilyen bevett hely, ahol így
1: elbeszélgetünk. És a Worcester szósz az alapja.
3: Igen, mert ott beszélnek ugye angolul is ezeken a vendéglátóhelyeken valamennyire, és akkor...
2: Kicsit lehet kommunikálni.
3: Kicsit lehet, úgyhogy ők már megismernek, mert mindig visszajárunk, és akkor meglepődnek, hogy minden évben ott...
1: Street ramen?
3: Ettem már olyat is, igen.
1: Egyes, hogy ez kötelező.
2: Éhes vagy?
1: Hát most is szóba jött a street ramen. Egy általában naponta egyszer vagy kétszer eszek.
2: Oké, a gasztronómia is művészet.
1: De figyelj csak, Tokióban 5-6-szor ettem egy nap. Just for fun, tényleg. Tényleg. Annyira finom minden, hogy... De játszunk egy kis zenét? Azokból, amiket hoztál?
3: Nézzük meg a... hármas sorozat számot. Futarino, Netsu. Egy kicsit följebb van még ott az a negyedik igazából
0: följebb. De négy. Futarino, Netsu, Monogatari.
3: Ez Omega Tribe.
1: Lefordítsam?
3: Légy szíves.
1: Mi kettőnk nyarának a meséje?
2: No.
3: Igen.
1: Csak hogy kérdezted, hogy tudok-e japánul?
3: Kakoi desu.

0: 皆さん、おはようございます。こちら、ティロシアジオ FM90.3。igen, még mindig Japánról beszélgetünk. Szóval ez itt a Tiros Rádió, benne a Tandori.
1: Tandori Szafaládé
0: lesz hamarosan.
1: Hogyha bárkinek élménye van Japánnal, a japán zenével kapcsolatban, a 2157-3773-as számon tud betelefonálni. Várjuk a hallgatók kérdéseit Sós Bercihez, aki a fotográfiát nem félretéve, hanem emellett a zenei karrierjébe is belekezdett.
2: Nem nevezném zenei karriernek még véletlenül sem, ez nem az, ez tényleg inkább egy ilyen hobbi, egy ilyen...
1: De hát pénzt keresel vele.
0: De sokkal többet költ lemezre.
2: Igen, tehát pénzt bukok vele, ez csak is így lehet.
1: Jó, mondjuk Japánba járni biztos, hogy nem olcsó mulatság, meg a lemezek sem. Milyen árban vannak ezek a lemezek? Vagy ez ilyen nagyon nagy szórás? Vagy...
2: Óriási szórás, az állapotától is függ.
1: Fel lehet ezeket javítani, vagy no way?
2: Nem, ezeket nem.
0: Nem.
1: Nincs ilyen.
0: Hát meg lehet, tehát, hogyha elviszett profiáiról letisztítják, megmosod, akkor jobban fog egy kicsit szólni, de egy évig még aztán ugyanaz lesz. Nem. Szerintem nem.
1: De van ennek a bakelit, nem most van, így fel, vagy vinni
0: van annak a bája, hogy serceg, bár né, volt már olyan, hogy a csetel rászólt, amikor játszottam, én ezt is nem, de ez tényleg nagyon sercegen, nem mindegy, szóval ez a kompresszor kihozza, de hát azért van annak bája, hogy az embernek van egy japán zenei gyűjteménye, csak be kell itteni az.
1: Hát főleg nem is kicsi, így.
0: És otthon is fölteszed és hallgatod?
2: Szoktam, igen. Akkor főleg nem annyira ezeket a city popokat, inkább a jazzesebb dolgokat, de hogy szoktuk, persze.
0: Kiderült, hogy van egy közös kedvencünk egyébként, kedves hallgatók, a szünetben beszélgettünk. Yuji Ono vagy Ono Yuji munkásságát, ha esetleg van kedvetek, keresetek rá, nézzetek utána, nagyon finom japán jazzzene.
1: Mi miatt szeretitek mind a ketten ennyire őt?
2: Van egy ilyen nagy zenekari hangzás, egy kicsit ilyen szimfonikus dolgok is, de hogy emellett meg nagyon... Nagyon jazz és nagyon finom, légies az egész.
0: Uh-huh. Igen, nagyon jó hangú énekesekkel, nagyon finom hangú énekesnőkkel dolgozik együtt. A brazil bossa nova verziója megvan?
2: Szerintem hallottam.
0: Kiadott egy a legszebb, vagy legmerőbb jazz dolgait, megcsinált egy brazil énekesnővel is, portugálul. Na, szóval jókat gurít az Ono Yuji. Ono Yuji-san.
2: Igen, még mellette, nem tudom, a takarakát biztos nem ismered?
0: De vágom valamennyire, de...
2: Igen, most ő is óriási ilyen visszajövésben van, 70 éves kor fölött jár, és most, hogy újra felfedezte, ugye a City Pop révén, meg az egész retro, vagy nem is tudom, ez ilyen nosztalgia hullám, meg hogy fiatalok ugye felfedezték ezeket a stílusokat, és nagyon népszerű, ez köszönhető egyébként az Instagramnak is, meg a TikTok is, ahol ezzel menőznek különböző arcok, hogy
0: mi átérzenék
2: a japán lemezeinket.
0: És ja, igen.
2: Igen, és akkor valamiért ez a Takanaka, ő nagyon beragadt a fiataloknak. Itt van Budapesten lemezbolt, ahol egyetlen egy ilyen használt lemezbolt van, ahol lehet időnként japán lemezeket is találni, és ott mondta a tulajdonos, hogy ezt a Takanakát heti szinten 20 év körüli fiatalok jönnek be, és keresik a lemezt, és akkor mondta nekik, hogy van itt a zenész társaitól más album esetleg, de hogy semmi, ők csak Takanaka, úgyhogy van egy ilyen erős divathullám ebbe, de nagyon érdekes, hogy...
1: És akkor most újra elkezdett zenélni úgy?
2: Turnézik, ilyen teltháza. Hát nem is hagyta abba sose, csak hogy most ezáltal egy óriási lendületet vett, hogy a második sztárságát éli most, csak most...
1: Mekkora flash lehet.
0: Tudod, mi jutott erről eszembe? Körülbelül 2004-5 környékén bementem Takanado Baba állomás mellett egy Tokióban lemezboltba, nézelődtem, elkezdtem az eladóval beszélni, csak elmondom a hallgatóknak egy boltot, nem úgy el kell képzelni egy ilyen boltot, hogy szóval úgy kell elképzelni, hogy tudsz három lépést lépni, és mindenütt lemezek, tehát ilyen egy méterre állsz az eladótól, előbb-utóbb elkezdtek beszélni, mondtam neki, hogy honnan jöttem Magyarország, és Aradar Pege, és ugyanez volt a sztori, hogy nagyon megy, most csak egy van neki, meg is mutatta, hogy mi van, de hogy jönnek a fiatalok, nagyon szeretik, és nagyon felkapott, és az ő is megy.
1: Ugye a fiatalok Pege Aladarra.
0: Így van, verik el, így van. Milyen paralel sztori.
1: Érdekes, lehet, hogy nálunk is van egy ilyen kicsit weird kultúra a magyar művészetekben, mint Japánban, és talán ezért lehet vonzó
0: hát számukra is. Látom most, hogy egy ázsiai cégnél dolgozom, szóval a mostani magyar tinédzserek, illetve fiatal felnőttekben van egy elég erős kattanás, Korea iránt is érdekes módon, de Japán és Kína iránt is.
1: Igen.
0: A megénységükre támogatom, meg kell ismerni az ázsiai kultúrát, jó alaposan. Csak vigyázzatok, mert megszeretitek.
1: Igen, mind a két, tanúsíthatom, hogy mind a két srác ma reggel csillogó szemekkel sztorizgatott, nagyon látványosan bele vagytok szeretve ebbe a helybe. Főleg Tokióba, ugye nem egész Japánba, mert ha jól értem, téged se ismered Japán.
0: Hát jártam vidéken itt-ott.
1: Többi részét.
0: De csak Honsú szigeten.
1: Hát ez néhány sztoriban bejött azért.
0: Azért azt is, ha... Lehet, hogy igazam a Hencinek, hogy a szünetben hangzanak el a legjobb történetek.
1: Igen, ez minden felvételnél így van. Lassan el is köszönhetünk, mert jönnek a nemzetiek. Rakjunk be még valami zenét.
0: Igen, játszunk még.
1: És azt még mindenképpen Bercitől megkérdezem, hogy hol lesznek a következő bulik, ahol játszik. És akkor egy kis programajánló következik. Igen. Hol leszel a nyáron még? Kapd elő a naptáradat.
2: Igen, én azt tudom, hogy 360 bárba leszek vasárnap.
1: Annyira jó hangulata van.
0: Az hol van?
2: Az az Andrássy úton van, a Párizsi nagy áruház tetején.
0: Az menő.
2: Bár,
0: az menő. Az
2: most
0: már lehet.
2: Utóbbi időben minden hónapban voltam így egy vasárnapot. Úgyhogy nagyon hangulatos a város tetején, ott biztos jó lesz, a többi dátum meg egy folyamatosan alakulnak, úgyhogy most még inkább ilyenkor nyáron annyira
1: lehet követni téged? Instán, Facebookon?
2: Igen, persze. DJ Total Commander néven.
1: DJ Total Commander, ezt könnyű megjegyezni.
2: Igen, YouTube-on vannak mixei.
0: Már aki emlékszik rá, hogy...
1: A Total Commander-re, ja, igen. Már aki emlékszik rá.
0: Én tudom, hogy létezik.
1: Mindig elfelejtem, hogy milyen rohadék öreg vagyok.
0: Elő fogom venni a régi PC-met, mert nagyon jó zenék van meg a rette is.
2: Szóval Instagram, Facebook, minden van.
1: Oké, szoktál felrakni zenéket is?
2: Időnként igen, most egy kicsit nem volt erre időm, de szoktam egyébként, meg YouTube-on van egy csomó ilyen hosszabb, meg élőbe felvett mixem.
1: Tök jó.
0: Mióta ez a DJ nevedés, miért?
2: Ez még az elektronikus
0: zenei, és nem lehet kihagyni.
2: Elektronikus zenei ját.
0: Na, erről akartam még valamit kérdezni. Fiam, van még egy kis időm. Mondtad, hogy csináltad, tehát elektronikus zenei érdeklődés. Vannak olyan esetleg műveid, ami meg lehet hallgatni elektronikus zenei témában valahol?
2: Hát, ilyen is van? Nagyon hobbi dolgok. Számtládom a néhány szám, amit ezt
0: mivel dolgozol?
2: Nem ismerem nagyon mutogatni, ezt tényleg csak...
0: Milyen hardware-t és szoftvert használsz?
2: Ableton.
0: Ableton-t
2: használok, csak igazából én erősen sampling alapú zenék, ugye juke, footwork témában szoktam hülyéskedni, mert ez egy ilyen nagyon úgymond egyszerű, de nagyszerű műfaj.
0: Nehéz egyszerű zenét csinálni.
2: De nagyon nehéz,
0: meg nekem az a tapasztalatom.
2: Szemplerrel csinálják, akik tényleg, és ez így nagyon szarul lehet, csak szerintem Ableton-ba olyan dolgot, amit amúgy NPC-vel kéne nyomkodni.
0: Hát, igen, NPC.
2: De van egy pár ilyenem bent.
1: Akkor hallgassátok meg Bercinek a zenét.
0: Vegyél egy akaitként.
1: DJ Total Commander.
0: Nem sok az áfa, de visszatudod azt is.
1: Kész. Köszönjük, hogy velünk voltatok ma reggel. Találkozunk két hét múlva csütörtökön. Puszi.
2: Sziasztok.
0: De várj, még nem húztalak le, addig, amíg nem indítom el ezt. Addig még így szórakoztatom.
2: Jöjjön a muzsika hallgatókat.
3: Well, all right, I'll tell you what I'll do. I'll set up a checkerboard here, and we'll have another game of checkers.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Nem vízminőségromlás okozza az amuri kagylók hőség idején visszavisszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Inkább invazív és őshonos fajok sajátos küzdelméről van szó. Az amuri kagylót óvatlanul hurcolták be a Távol-Keletről a 60-as években, növényevő halak a busa és amur betelepítésekor. Gyorsan elterjedt folyóinkban, tavainkban. Egy őshonos vízi atkafaj átfúrja a kagylók mézköpenyét, bakteriális fertőzésnek téve ki őket. Erre őshonos kagylóink zöme immunis. A 25-30 cm-esre, 70 dekagrammosra megnövő, invazív amuri puhatestűek azonban nem. Felszínre emelkedő holttestüket a halcsák fogyasztják el, közölte a Sokszínű Vidék. Johannes Pfommer, a bécsi Boku Egyetem PhD hallgatója, terepen kívánt felkutatni egy Ausztriából már eltűnt, Nyugat-Európában is ritka rovart. A Természetvédelmi Világszövetségtől kért támogatást, a Magyar Biodiverzitás Kutatótársaságtól pedig kalauzolást. A Dasypoda brocata, azaz homokigatyás méh, hátsó lábainak hosszú szőrei miatt kapta a nevét. Tápnövénye, a homokigyepek virága, a vajszínű ördögszem. Az ötfős osztrák csapat a gönyői homokvidéken kezdte, majd vendéglátói kedvéért a Pilisben az idei biodiverzitás napok helyszínén folytatta a kutatást. A hajdani Mátyásföldi repülőtér egyelőre nem védett környékén végre megtalálták a keresett gatyásméhet, majd a Kiskunság felé vették az irányt, számolt be a HVG.
2: Egy nagyjából 150 millió évvel ezelőtt a Jura korban élt óriás nyomaira bukkantak paleontológusok Tájföld északkeleti részén. A sauropodák alrendjébe tartozó új dino, az Uragasaurus kalasiensis nevet kapta, amelynek első tagja kígyógyíkot jelent, a második tagja pedig a kalaszin régióra utal, ahol a faj fosziliáját, egész pontosan egy darab épségben megmaradt hátcsigolya csontját megtalálták. Ebből a csontból tudták levezetni, hogy egy új fajra bukkantak. Az Uragasaurus kalasiensis egy nagy testű növényevő volt, amely nagyjából 20 méter hosszú lehetett, vagyis kb. Hosszában átért volna egy teniszpályát. Dr. Apirut Nilapanpan, a kutatásvezető paleontológus, a BBC-nek azt nyilatkozta, amikor rájött, hogy egy új fajt fedeztek föl, az öröm első hullámában szétverte a számítógépét. Azt mondta, a felfedezés tudata felvényező volt, de meg is könnyebbül tőle, írja a Telex.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: hozna ebbe a káoszba.
1: Jó reggelt kívánom. Nem.
0: Kitűnően hallható vagy, nagyon kudyas.
1: Neked kell azt a baloldali kis pöcköt egy kicsit föltekerni. De még egy kicsit.
2: De nem világít, nézd meg.
0: Akkor figyelj, a mikrofont fordítsd magad felé, tegyünk egy próbát.
2: Jó, de jó, én tudom, hogy én persze.
0: Szerintem hallatszol.
2: A konyhába kávét.
1: Nem, egyébként a kéket kellene feltolnod.
0: Kék. Ezt kéknek kéne.
2: Miért nem világítod?
1: Jó, be jobb oldali.
0: Hát ez a béni volt amúgy is.
3: Érdekes módon eddig is szólt. Az hogy lehet?
0: Mondjátok bele az étterbe, hogy nem én voltam.
1: Jó,
3: nem a Laci volt az ügyetlen. Nagyon érdekes tört.
1: 2-15-37-73 Tilos Rádió Nemzeti Felkelés. Laci, Tomi, Béni.
3: Yes.
1: Gyertek, ezt a részt ezt kivágjuk, amely a reggeli tökölésről szól.
3: Még jó, hogy felvételről megy, így az ATESZ ki tudja vágni utólag. Halló!
4: Szervusztok, Gyuri vagyok, ha már felvételről, akkor egy szolgálati közlemény. A három letölthetőségi tartományból csak a legerősebb vagy a leggyengébben szól a rádió, a középső tartományon. Ne kívánjatok tőlem mindenféle megabájtot, vagy mi a bánatot, mert ez nem értek.
3: Jó, hát ez az ATESZ érintő probléma volt, ő már jelzi is a vezetőségnek, a vezetőség hívja a központot.
4: Tegnap már, hála jó Istennek, elhangzott a korban, de gondoltam, hogy szól.
3: Megszóljon a válasz, figyelj!
5: Nem mondom, stream.tilos.hu, ezt kell a böngészőbe beírni.
3: stream.tilos.hu,
5: és ott meg kell keresni a digitális adást, és annak az M3 ujját lementve betéve egy lejátszóval megy tökéletes a Tilos Rádió. És az 256-os kilobájt per szekundum.
4: Így van, ott megy, a középsen, a 126-on nem megy.
3: Na,
1: köszönjük.
3: Jó, hát én a kérdést értettem. Akkor hallgasd a 256-on.
4: Azon. Ott csinálom.
3: Ciao.
0: Ti értitek, hogy miről
3: van? Hát az egyik kevesebb, a másik több, tehát nyilván a több az jobb minőség, hallgassa azon, ez az én véleményem.
0: Ennél bonyolultabb volt a probléma.
3: Nyilván.
0: Hogy
3: a három különböző lehetőség közül
1: a sávszélességtől és az internet minőségétől függően választhatod ki a számodra optimális
3: lejátszási módot tulajdonképpen.
1: Így van. Ennyi. Köszi, Gyuri.
3: Köszönjük szépen. Lendületet adtál.
1: Így van. Az értelmetlen termékek, fölösleges termékek, csak marketing célból létrejött termékek közé.
0: És közben kacsingatsz a krémszódát.
3: Nem, azt mondom, lehet, hogy napszemüveget néztem.
1: Nem.
0: Az, én próbálok időről időre új dolgot behozni az asztalra reggelent, ami frissíti a kollégáimat.
3: Én ennek nagyon örülök.
0: Igen, hát azt észrevettem. Én kicsivel több hálát, hogyha éreznék. Igen, na, és most újdonsággal, nem, sose láttam már
3: meg
0: ilyet.
3: Fogjuk kóstolni.
0: Kedves hallgassunk előtte, hogy mi lehet.
3: Zero cukor cream soda flavort hozott a Laci. Ha valaki tudja, mi az, akkor az nem
0: amikor
3: játszik.
0: Amikor levettem a polcról, akkor még erősen élt bennem, hogy ez valami vanília. Mert a szemem rossz, de a színeket...
3: De te szereted a vaníliás kólát amúgy?
0: Hát így, hogy két havonta egyszer ide behozzak egyet.
3: Szereted, jó.
0: Sőt, akkor még le is csapok, csak azért, hogy nehogy a tiéd legyen.
3: Jó van, Lacika. Fuck you. Na. Általában akarsz beszélni ilyenekről, mert nagyon szívesen.
1: Igen, mert hogy ugye a termékfejlesztést indokolhatja valamilyen nispiac észrevétel és az arra való lecsapás, meg szerintem indokolhatja az is, hogy egész egyszerűen nagy cégek nem engedhetik meg, hogy ugyanazzal az öt termékkel évtizedikig próbáljanak ellavírozni.
3: Igen.
1: Van az a cég, amelyik büszke arra, hogy csak egyetlen egy dolgot csinál, de azt nagyon jól, de ezek az ilyen krémszóda, nekem ez pont az, ami egy kicsit olyan gyanús.
3: Nagyon jól látod, és még egy tényező bejátszik ebbe, a marketing osztály vezetőnek az előléptetési vágya. Biztos meséltem már az alapesetet, a New Coke történetét. A New Coke az fölmérte, és kitalálta, gondolom, a marketing osztály kutatásait, hogy a Pepsi ízét lehet, hogy kicsit jobban kezdik szeretni a fiatalok, és hogy mi kikutatjuk, és mit kitaláltak valamit, hogy kevesebb a cukor akármit, és kijött a New Coke. Uh-huh. És a New Coke, hát nagyon nem ment a New Coke. De ugyanaz az agytrözt kitalálta, hogy van egy nagyon jó ötletem.
0: Maradjon minden úgy, ahogy volt.
3: De hívjuk úgy, hogy Classic. És a Classic óriási siker lett, Lacikám. A csávó mind a két esetben mennybe ment, a New Cocktail is, és a Classic Cocktail is, úgyhogy igen, ezek sokszor indokolatlanok.
0: Miért ment menj be azért, hogy kifejlesztettek egy új
3: termékeket? Azért, mert egy darabig úgy tűnt, hogy jó.
0: Ja, az kivonatott.
3: Érted, a föl, gondolom, főleg a fejlesztés alatt.
1: Igen, nem csak az előléptetés, hanem mondjuk a fix manager szerződés lejártának a közelette.
3: Ja,
1: mit indokolni. Általában a cégeknél a ügyvezetők ilyenkor terveznek nagy átszervezést, tehát a szervezetfejlesztést a McKinsey meg a Boston Consulting több százmilliós bevonásával elképesztő kampányok, meg nagyon sok, hát, és hát nem lehet kirúgni valakit akkor, amikor épp a szervezetfejlesztés közepén vagy. És...
3: Nem, hát meg ugye akik nagyon reszketnek ilyenkor mindig azok, akik nem járnak golfozni a főnökökkel, tehát azok vannak általában a legnagyobb veszélyben. A golfnál, mint megtudtam, a golfozás közben dől el szinte minden. Az, hogy világszinten ki lesz az ügynöksége.
1: Meg a stadionok a VIP páholyaiban.
3: Hát ott ugye? Pláne, igen, a hihetetlen sikeres VB-nk után. Kösz, Infantino, tényleg csodálatos, hogy te
0: csak
3: egyáltalán...
0: Csak a döntővel létezett. Volt, lehetett bajod.
3: Infantinoval van csak bajod.
1: De hát az adottság. A fehér asztal mellett a biznisz vitorlás versenyek az Adrián esti vodicei kikötőjében ahhoz legközelebb eső luxus.
0: Egyszer legalább mellé parkolhatott egy ilyennek.
3: Ha? Hát, de aztán elküldték. Nem. Kicsi ez a hajó, de vigyázz öcsit arrébb.
1: Nem golfozom, és a golf és a köré épülő, hogy milyen társasági kultúra egyáltalán nem vonz.
3: A golf maga, mint játék, engem időnként vonzana, mert számomra szimpatikus akár teniszezők, mint Alcaraz mondják, hogy remek kiegészítő tevékenység, stresszlevezetésnek ugyanakkor megélvezik.
1: Én
3: nagyon.
1: El tudom kezdeni egy Skóciában, ami ugye a
3: Skóciában,
1: golf szülőhazája, meg Amerikában elképesztő nagy és szabad területek állnak rendelkezésre.

0: azt nagyon kell locsolni. De a Skóciában olyannyira igazad van, hogy Szarvas Laci barátom még annak idején tévés korában csinált egy műsort, ahol így beutazta a világot, és mindenféle igen, érdekességeket mutatott be, már nem emlékszem.
1: High Life, nem az Oltványi.
0: Nem High Life volt a címe, és ott
1: járt
0: Skóciába, és egyrészt találkozott Sean Connery testvérével, ami nagyon szórakoztató volt.
1: Már megérte.
0: De egy rendes skóciában, és ott derült ki, hogy a golf Skóciában egészen mást jelent, mint a világon máshol. Nem egy elit sport, hanem az egy, mintha sok pálya van, ugye nem olyan kedvezőek az időjárási feltételek, így, már mint napsütés szempontjából, hogy azért járjanak az emberek, mert olyan cool meg laza.
2: Mert esőbe is golfoznak.
0: Abszolút, nincs ott választásunk Skóciában, Laci. És az egy olyan tipikusan olyan tevékenység, mint nálunk a kispályás foci, hogy a golf után beülnek a kocsmába, és átbeszélik, hogy volt, mint volt. Tehát egy ilyen teljesen szimpatikus kispolgári tevékenység.
2: Halló, Lukra futottak.
3: Hello. És tényleg felvételről megy. Csak a golfhoz szeretnék hozzászólni, Endre vagyok. Én egy, nem mondom, hogy gyakorló golfozó vagyok, de már egy olyan 6-7 éve golfozom, és engem az elütéshoz lázva mindig baromira.
0: Hát tehát az a legjobb az egészbe.
3: Amíg így nekiállsz, fogod, megcsinál a mozgást, és paf. És ez ad egy ilyen zen hangulatot, és kurvára ki tudok kapcsolni.
0: Hát abszolút, de az ember akkor ütetik, amíg eljössik a labda, vagy
1: akkor... Egyáltalán nem, én egy pillanatig nem gondolom haszontalan időtöltésnek a golfozást, hanem én a körülépülő sznobi, és egyébként fenntarthatatlan...
3: Magyarországon úgy érzi, hogy nem működik.
1: Igen, erről beszélek csak.
3: Én azt látom, hogy teljesen másik réteg jár golfozni. Legalábbis azokra a pályakra, ahol...
0: Kik járnak golfozni, Endre?
3: Hát koreaiak leginkább. Koreaiak, kínaiak, egy-két itt élő orosz és ukrán, és van egy-kettő, tényleg van egy-kettő magyar középvezető, de az a típusú kultúrája golfozásnak, amiről beszéltetek, ugye a Mad Men és környéke, és ebből kiderült, hogy marketingiparban dolgozom, az itt most egyelőre még nem működik.
0: Aha. Jó van, hát figyelj, élvezd a játékot, mert állítólag nagyon jó. Köszi, ciao.
2: Na, a golfosok is egy van, sport, amit nem van neki állóképesség, meg ilyen edzések, vagy mi?
0: Nincsen. Gondolom, hogy bizonyos edzések kellnek, meg például be kell melegíteni. Hát ugye egy elég komoly és hirtelen csavarást adsz a deréknak. Nekem egy nagyon jó barátom golfozik rendszeresen, amatőr szinten versenyez is, és egyébként gerinc sérvel indította, tehát azt gondolom, hogy ki kellett tornázni a közben rendesen, és azt mondja, hogy tehát ilyen szempontból nem állok epékességi, de tényleg egy olyan szempontból nagyon jó sport, ugye, hogy koncentrálsz az ütésedre, megcsinálsz szépen az ütésed, akkor ha sikerül, örülsz, és utána jó esetben átsétálsz a következőre, rossz esetben kis autózol, és semmi, te nyugiba vagy, kim vagy a természetbe, szóval nem állóképességi sport, azt nem merném állítani. Valószínűleg 40 fokba Floridába az. Halló?
4: Sziasztok!
2: Szevasz!
4: St. Andrews-ban voltam Skóciában, azt mondják a golf szülőhazájának. És a
1: Trump ott ismerkedett meg Vilmos herceg Katalin hercegnővel.
4: Abszolút, és a fia is oda járt az egyetembe, éppen akkor, amikor golfoztam ott. Ez egy üzleti rendezvény volt, és ahogy Tamás mondja, a Tim Pritchard kollégám akkor állapodott meg a Vodafone globális üzletről, ez az egyik. A másik Trump szállodájában voltunk, ezt úgy kell elképzelnetek, hogy mint hogyha panelből lenne szerakor, tehát ilyen vasbeton az egész, viszont kurvára ilyen föl van csicsázva, ilyen süpedős, élénk mintás szőnyegekkel, minden aranyozva, és közben olyan, mint hogyha egy szovjet korszakban összerakott beton építmény lenne az egész. Mm-hmm. És ez van így földészítve. És a szállodában különben volt még egy skót esküvő is, ahol a New York-i kollégámat egy felhevült, bugyit nem viselős szoknyás faci majdnem megkéselte, mert a kis hasítási táskájukban mindig van bicska. És hát elég sok
1: esküvők se különböznek a világ többi esküvőjét.
0: Na ilyen a golf Skóciában.
4: Abszolútli. Na jó van.
1: Jó, remélem akkor.

0: Legárdnál is volt egy zsebkés.
1: Hát New York-i fél magyar zsidóként nem annyira.
2: Miért nem voltál egy 38-as?
1: Ebben igen. Ezt gondolom a határon nem olyan könnyű átvinni.
2: Aj, hát már.
0: Jó.
1: Na,
0: köszönöm.
2: Hello.
0: Én a golfot legközelebbről onnan ismerem, hogy egyszer egy térdműtét után a Tatai Kastély Park Klinika hálótermében egy golfozó fiú volt az ágyszomszédom, akit szintén térdműtött.
2: Akkor a térdre nem jó volt. Ezt most megtudtuk végre.
0: Aki Floridában élt, és Ivan Lendl volt a szomszédja és golfpartnere, és már egészen ígéretes golf karrier nézett ki neki, amikor ez a szerencsétlen sérülés. Sajnos a nevét is elfelejtettem, így a
3: itt követni se tudtad, hogy végülis visszatérte
2: a zöldet. Nem te vagy, aki egy nevet elfelejt. Az nem te vagy.
0: Pedig ez nem volt.
2: És ez volt a legközelebbi találkozásod a golfa. Mit mesélt ez a kedves ember?
0: Hát ennyit, hogy Iván, hogy Lendl-el szokott golfozni.
2: Nem rossz, nem rossz. Iván
0: de mondom, amit lesz, hogy jöttünk a golfhoz, ja, hogy ott dőlnek el a
2: marketing döntések.
0: De ugye arra meg onnan jutottunk, hogy az értelmetlen, vagy napnál világosabban kilógó lólábú marketing fejlesztések.
2: Hát ugye az autóknál lehet ezeket nagyon tetten érni. Ugye az autóknál van nagyon sok teljesen fölöslegesnek tűnő dolog.
0: Arra emlékszem, hogy volt egyszer...
2: Motorcsillapítású hamutartó nyitás, hogy az egyik kedvencemet említsem.
0: Hamutartót még tesznek az autók?
2: Tesznek, hogy bele tud tenni az apró pénzt. Én már olyat, amiben hamuztak, és nem nagyon láttam, de a hamutartót még szerintem tenni. Ugye, amit régen alap volt, hogy a hátsó ülésnek
3: a
2: hátsó ülés két oldalán volt hamutartó, az biztos, hogy nincs. Szerintem elől még van ott a középkonzolon. Hát még a 2000-es Clio-ba van.
3: Jó, 2025 van most. Hát 60, ma. Bocsánat, ráadásul 6.
2: 26 év, mire beszélsz? Elszaladt. A kedvenc hamutartom, a Pandába, tudjátok milyen hamutartó volt?
3: Tudod milyen?
2: Legzseniálisabb, ugye a Pandának végig ez a kis egyszerű kesztyűtartója volt, hogy végig egy polc, aminek ugye egy ilyen rúdom volt a vászon. És erre a rúdra így rá tudtál pattintani egy ilyen kis levehető hamutartót, amit gyönyörűen ki tudtál venni magadra, ki akartad pucolni. Húzogathattad ezen a kesztyűtartó rúdján, tehát az utas dohányzik, te dohányzol, úgyhogy nagyon kis okos volt.
3: Tényleg azok a régi szép az ajtóból kinyitható, krómozott
2: igen. Még a bogárnak is volt. És mindig azon rögtünk a barátom, hogy a bogárnál mindig csak az egyik oldalon volt, mert mi úgy gondoltuk, hogy a német menekül kiszámolták, hogy melyik az az oldal, amelyikben több baleset éri a háton ülőt, és ott üljön a dohányos, hogy inkább azt érje baj.
0: Lehetséges, igen. Szerintetek van olyan vásárlói réteg, vagy olyan vevőkör, aki kifejezetten dohányzó autót keres?
2: A használt autón?
0: Igen.
3: Megkímélt dohányostól?
0: Nem, hanem
2: nem, de azoknak annyi, Béni, azoknak annyi, nem árulnak dohányzóaktot.
0: Kizárólag... Nem tudom képzelni, hogy van az, aki azt mondja, hogy nem csinálok magamnak lelkifurdalást, hogy megveszek
2: nem talál autót.
0: Patika, szép, tiszta, sehol egy nikotinfont,
2: nem, mondom, és teli az dohányzó. Nem talál autót, mert a használtatom kizárólag svájci orvosnök által ugye használ, nem dohányzó és garázsban tartott autókat árulnak. Abszolút, de kedves.
0: Termékfejlesztésről jut eszembe, hogy volt egyszer talán a Coca-Cola-nak volt egy olyan terméke, ami nagyon sokat nevettem, hogy valami exotic limited edition. Tehát, hogy a Coca-Cola elpróbálja hitetni az emberekkel azt, hogy van egy olyan terméke, ami csak korlátozottan hozzáférhető.
2: Van. Van náluk.
0: És hát gyönyörű.
2: Nem úgy működik. Volt Orange Coke Zero. Az úgy működik a limited edition, hogy X ideig van, legyártanak egy mennyiségnyi terméket, mit tudom én, 1 millió palack, és kész, vége. Engem például majdnem elvesztettek emiatt, mert nekem az Orange Coke volt a kedvencem, és megszűnt.
0: Akkor már is magyarázatot kaptam egy általam hülyeséget.
2: Úgyhogy vannak ilyenek. Termékkoncepcióra.
4: Haló, sziasztok, Gergi vagyok. Én tegnap nézegettem ilyen YouTube videókat, és van egy ilyen, hogy Technology Connection, ez egy amerikai faszi, de hogy volt még egy videó, amit nem néztem meg, de a film alapján azt állítja, hogy az ilyen ózongenerátorok, tehát lehet ilyen készüléket venni, tehát hogy ez alkalmas arra, hogy az ilyen dohányos...
0: Hát csak autókat... ha pirizet töltesz bele.
4: Igen. Lehet, vagy lúgosat. Okay. Vagy olyat, ami...
2: Erről megoszlanak a vélemények.
4: ...energiája valamilyen...
2: Na mindegy, és mit tart, hogy ez arra való, hogyha dohányos autót vettél, akkor kiózonozod?
4: Hát az egyébként egy ilyen fertőtlenítő eszköz, tehát ózongenerátor, tehát ez az O3, azt hiszem, és hogy ez el tudja tüntetni a mindenféle beívódott szagokat, meg ilyesmiket, hogy ezt tudom, hogy valaki így az autóban, nem tudom, mit ideig. Nem néztem meg a videót, ez volt a cím.
0: Köszönöm. Ózongenerátor a kulcs szó, ha
3: jól értem. Emlékeztek arra, hogy a Covid idején az autó takarításban volt az extra változat, ahol ez is benne volt, de az 20 felett volt, vagy 40. Tehát, akkor COVID, tehát az emberek a saját autójukat is Covid ellenesít, vagy Covid-mentesé akarták
2: tenni. Nyilván mindenki emlékszik az emberek, akik jöttek szembe egyedül az autójukban maszkba. És az igazán óvatos emberek.
3: Igen, és tehát lehetett extraként kérni
0: COVID-mentesítést.
3: Ha 20-30-40 ezer...
2: Annyit a hülyének is megér egy COVID-mentesítést.
0: Sputnik mobil.
2: Halló!
5: Sziasztok, Csaba vagyok.
0: Hello.
5: A VB-vel kapcsolatban lehet még valamit?
2: Hát, nyugodtan.
0: Mondjad, persze.
5: Én rendesen büntetném azokat a riportereket, akik most már múltkor szó volt róla, hogy elharapózott ez a új szakmai kifejezések, és a jó régi kis kötényt elkezdték alagútsának. És már többször
2: az alagút szindróma miatt. Igen, hú, igen.
5: Ez borzasztó. Tehát ez annyira művi, hogy el nem tudom mondani.
0: Hát de az alagútsá kifejezést már régóta használják.
5: Sosem hát hallottam. Én most szembesültem igazán vele, lehet, hogy akkor nem hallgattam eleget, vagy nem figyeltem, de én nekem most tűnt fel. Tehát az, hogy alagútselnek hívnak egy kötényt, vagy egy jó régi...
0: Sőt, ugye erről talán még kiskereséssel cikkeket is találsz, hogy a különböző országokban hogy hívják a kötényt.
5: Az oké, hogy máshol hívják,
0: deszka, én például deszkának is ismerem, hogy bedeszkázni.
2: Azért, hogy ne kapj kötényt.
0: Igen. Mi?
2: Azért, hogy ne kapj kötényt, azért deszkázott be, nem?
3: Maga az a bedeszkázás, amikor átmegy a lába
2: igen.
3: alatt.
2: Igen?
3: Alatt,
2: igen. Nem
0: ezt meg Csaba nem hallotta.
2: Nem, én sem.
5: Ezt, nem ismertem bedeszkázni.
2: Hát. Úgyhogy, de egyébként egyetértünk veled, amikor mi művi módon csinálják, azt mi se szeretjük, de az alagútsát speciális is hallottam már régebben.
3: A lényeg, hogy a végén zárják le a mérkőzést. Valamelyik csapat zárja le.
2: Le kell zárni a mérkőzést, igen. És az a legnehezebb. Teniszben épp úgy, mint labdarúgásban.
3: Mindegyik, 85. percben.
2: Nem tudják lezárni a mérkőzést.
0: Viszont visszajönni tudnak a mérkőzésbe.
2: Igen, és az átmeneteknél nagyon figyelnek. Átmenet. Ferlauf, német szóval.
0: Mi, annak is volt valami. Transition.
2: Hát a transition angolba, persze.
0: Hát igen, de hát egy magára valamit adó
2: hát ugye
0: szakkommentátor transition.
2: Sokan megkérdőjelezik ezt a támadó harmad, védő harmad kifejezéseket is, mert hogy az ugye azért inkább a hokiba volt ismert, és most valóban most elkezdték a foci ismert. Szerintem is, és a fociba is elkezdték használni nagyon ezt a támadó harmadat.
0: Veszélyesen bele fogunk csúszni ezeknek a dolgoknak az elemzésében.
2: De azt szeretem, hogy az angolban úgy hívják. A 16-os tolt, hogy hívják angolul.
0: Hogy?
2: Box.
0: Box.
2: Az nagyon nagy.
0: És a festék, azt tetszik neked? A festék kifejezés?
2: Mire?
0: Kosárlabdában szintén az a kis trapéz alakú.
2: Ja, a 3 másodperces terület?
0: A festéken.
2: Na, az jó, mert ez mindig más színűben van festve. Halló!
6: Sziasztok, Augusti!
0: Hello!
6: Kicsit ki kell ábrándítsak benneteket. Én vettem pár éve ilyen ózongenerátort.
0: Igen.
6: Kiváló fertőtlenítő eszköz arra való, hogy elvileg minden organizmust elpusztít. Tehát ilyen bacikat, mikróbákat, stb. Tehát amikor mondjuk beteszed egy szobába, az nem tudsz bele tívizet tenni, mert nincs hova. Van benne egy ventilátor, úgy néz, mint egy hősugárzó, van benne egy ventilátor, az fúj, ilyen pár tízezer forintért.
0: Bocsánat, gunyoros voltam, a pívizet nyilván arra értettem, hogy a ózongenerátor és a hasonló obskurus csodaeszközök általában valami hasonló.
6: Nem feltétlenül obskurus, mert arra, hogy csiramentesít, tehát hogy mondjuk egy autóba beteszed akkor, amikor pollenszűrőt cserélsz, akkor van értelme. Akkor mondjuk az ilyen szerves eredetű szagokat, tehát az ott felejtett meg, de lehet, hogy zacskót és stb. Tehát azt a fajta áparodott...
2: A tejet is ki tudja írtani?
6: Melós brigádszagot, akár még azt is, igen, mert ugye ott is az van, hogy az ott erjedés azért, igen. Azért van.
0: Uszti, az én gyanakvásomat eloszlattad az ózon.
2: A nikotint nem. Szemben. Tehát arra a nikotinra nem jó, azt mondja Uszti.
0: Arra jó a szappanos víz.
6: Hogy mivel a nikotin az nem egy... Igen. Az nem vakci, nem vírus, nem mikroorganizmus, hanem az úgy ott van. Azt maximum elnyomja ideig, óráig, mert van egy ilyen kis uszadaszaga, vagy nem tudom, ilyen furcsa szaga. Ugye az a jó ebben, hogy ez nem vegyszer, és nem maradott. Vagyis hát vegyszer, gáz, O3, ez egy gyilkos gáz, tehát te se lehet ott, ahol ez van, sőt, ha egy szobába berakod, a növényeket ki kell vinni. Mert azokat is
2: nem kaptam kedve.
6: Macskát, teknőst, mindent. De hogy utána kiszellőztetsz, és kész, nem marad belőle ott semmi. Ez a pozitív benne, hogy úgy fertőtlenít, hogy nem kened, nem kell szét a domába klórt, meg mindenféle vegyszer, meg az autóval, de szerintem egy jó, rendesen teledohányzott autó, meg aloknak a csók.
3: A kvarclámpa, még a régi idő, az ózont csinál?
6: Hát mellékesen lehet, hogy csinál egy kicsit, de...
2: Azt hívtuk ózonszagnak, amit
3: azt... Az orromban van most
6: is, de... Egy ilyen mellékes szaga, de itt ennél a generátornál elvileg kifejezetten arra gyúr, de mondom, nem egy ördöngőség, és filérekért lehet venni, ha valakinek kell. Egyébként, ha kíváncsiak vagytok, elszadtok értek, ölcsödöm, kipróbálhatjátok. Nem vág földhöz. Egyébként van neki élettartama, tehát az a cucc, ami benne van, és van egy ilyen kis zümmögő, nagyon halka zümmögő hangja, meg hát ugye fúj benne egy ventilátor, ami kifújja ezt a cuccot, és ez előbb-utóbb degradálódik, tehát mit tudom én, ezt tudod használni pár tucatszor, vagy 50-szer, nem tudom, és akkor utána már nem lesz olyan erős, tehát ki kéne cserélni benne azt a betétet, ami kb. Annyiba kerül, mint az egész cucc. Tehát az a lényeg, hogy valamire biztos jó, nikotinre szerintem nem.
2: Köszönjük szépen! Szia, Gusti! Hogy a legjobb illat az az ózon illat volt a kvarcnál, és képzeld
3: el, hogy... Nem biztos, hogy mindenkinek, ugye nekem igen,
2: szerintem
3: neked is.
2: Szerintem ez egy nagyon pozitív. Képzeljétek el, hogy volt a sok kutyám közül az egyik, az ózonszagú volt. Nem kutya szaga volt, nem, semmi. Ózon szaga volt a kutyán, különösen, ha kiment egy kicsit a napra. Annyira bírtuk.
0: Kvarclámpa illata, meg az egész kvarcolás, ez nekem ilyen teljes science fiction. Tehát mintha egy ilyen űrodüsszeje a laboratóriumban.
2: Hát, hogy arra nincs egy fotósorozata, hogy a magyar gyerekek biztos ülnek, van. A biztos van a kvarclámpa előtt, tehát abszolút.
3: Azzal a kis fekete.
2: Amit egyébként meg kellett volna tartani ízére, tudod.
3: Napfogyatkozást
2: nézésre. Gondolom, senki nem tartott. Mert ugye béred, nekem a szüleim bérelték a kvarclámpát, ugye, az STK-ból,
0: az
2: vagy
0: a
2: honnan.
0: A Rolitron lámpa, vagy micsoda. Van
2: nekünk nem volt, hanem azt kibérelték arra az időre, amikor úgy gondolták, hogy a felső légúti fertőzésünket kezelni kell kvarclámpával, vagy nem is tudom, mit kezeltünk. Halló?
7: 16. lett a magyar csapata a diák olimpián, 117 ország közül. Nem tudják, hol lehet 480 forintért tankolni? Nem tudják, hogy mikor érkezik a kétszeres családi pótlék? Nem tudja a miniszterelnök, hogy
2: köszönjük.
7: Nem novemberben...
2: Köszönjük.
0: Hívlak műsor után, jó,
2: megköszönjük. Köszönjük, húzd le, légy szíves. Nem bírom, hova szállod? Nem megőrülök.
3: Jó, intézkedünk. Köszi.
2: What the fuck? Ezt csináld meg a nem tudom melyik rádióval. Hát miért kell mindig minket feszegetni? Van valami mondani valóban, vagy kérdéset tett föl, de az, hogy itt most nem tudom.
3: Szerinted most meg fogod győzni?
2: Remélem, hogy meg fogom győzni. Ha ő megvalósítani akar, szállj egy térre, és mondd el a versedet. A rohadt életben.
0: Nem
2: haragszom, csak bosszal.
0: Ahelyett, hogy annak örülni, hogy az utánpótlás Európa-bajnokságon Kolozsváron aranyérmes lett a magyar férfi junior kézilabda.
2: Ennek nagyon örülök.
0: Ezt mondja, egy 16.
2: lett.
0: Már bocsánat, ez micsoda, hanem egy savanyú, kárörvendő, negatív, hát semminek nem tud
2: örülni. Te sokkal jobb dolgot csesztett föl magad, mint én. Halló?
8: Sziasztok, Gergő vagyok újra. A anyukám volt Erasmuson a Szovjetunióban, és Leningrádban.
3: Biztos, hogy nem hívták.
8: Nem biztos, hogy itt hiszek, de hogy
2: találkoztam
8: gyerekként, otthon megtaláltam ezt a kvarclámpát, ott nem nagyon használtuk, de még főiskolás koromban volt egy szobatársam, aki kvarclámpázott így, hogy nem akart szoláriumba járni, vagy ilyesmi, és hogy ezek ez ugyanazt tudja.
2: Hát arra, azt is, igen.
0: Hello. Egyébként meg a nikotin szag eltüntetésére két jó módszer van. Egyrészt két kókuszos Wunderbaumot kell betenni a visszapillantóra. A másik pedig, hogy ilyenkor nyáron egy zsírpapírra egy gyulai kolbászt egész napra a szélvédőre.
2: És kész. Megvan ott egy életre.
0: Volt, nincs nikotin szag.
2: De az is egyszerű, ha tejet kiöntesz. Ez mindent elnyom.
3: És hagyod.
2: Igen. Lacikám, játszunk le egy
0: a
2: szép
0: zeneszámot. A kókuszos Wunderbaum illatánál kevés kellemetlenebb.
2: Bár valami, eleve a Wunderbaum eleve, de a kókuszos a legalja.

coming back home.

0: Hopp.
1: Visszatértek a fiúk a kávészünetről.
0: Na.
1: Ügyfélkapumra érkezett. Vagy van valami, megbeszéltek?
0: Nem, kíváncsi vagyok.
1: Jó, hogy mi érkezett. Az látszik az ügyfélkapun, hogy honnan jön, rendőrségtől.
0: Ja.
2: Szombathelyi?
1: Nem, ez ORFK-nak volt, de nyilván, igen, a folytatás az nyilván a Szombathelyi. Bár tudod, hogy van valahol Kelet-Magyarországban is egy ugyanilyen központ, nem csak Szombathelyről kaphatsz gyorshajtást, de ez nem gyorshajtás volt. Idézés. Beidéztek.
0: Gyanúsított.
2: Nem, tanú az igazat kell, hogy mondjon.
0: Gyanúsított volt.
1: Ennél egyszerűbb volt. Én vagyok a célszemély, és tulajdon elleni, amit elkövettem. Hát igen, meg kell vallanom.
0: Tulajdonképpen
1: ez történt, loptam.
2: Tolmány Lacit elcsípték.
1: Így történt, és
2: bagatellizáljuk az ország. El a dolgot, remélem, hogy
0: ne, hallgass meg, hogy
2: 60-hoz
0: közeledve mit adtod végre, ami Lászlónk.
1: Én is érdeklődtem, azt láttam, hogy 31.600 forint összegben követtem el, úgyhogy ez még az 50.000-es határ alatt volt, úgyhogy szabálysértés, így ennek megfelelően járnak el velem, de azért be kell mennem. Hát a Bakcsomóponti ÖMB-kútnál, ahogy az minden rendes ember csinálja, leakasztja azért, megtankolja, visszaakasztja, meg körbesétálja az autóját, visszaül, és elhalt. Az a baj, hogy én ezt nem először csináltam. Hat évvel ezelőtt is volt egy, és nem is emlékszem rá. Tehát már úgy értem, hogy úgy már azt történt, hogy tudom, amikor kijössz a benzinkútról, akkor úgy fejedhez csapsz, hogy nem fizettem. Mert hogy ezerszer megcsinálod, akkor az egy, az feltűnik, hogy valami nem úgy történt, ahogy szokott, de minden rendben van, mert a előadó hölgyel is megbeszéltem, hogy...
2: Gondolom, hogy elnézően mosolygott. Hát persze, elfelejtette. Igen, hát szórakozott a Kressz úr.
1: Hát ezt tudom bizonyítani, ez előfordul. Ez bárkivel előfordul.
0: Na jó, de itt egy fontos apróság, hogy hölgy volt a kasszában. Azért a
1: Laci... Én ezt nem tudom. Ja, nem, most, amikor mondtad, visszament. Hát visszamentem, és mondtam, volt, hogy nekem van itt egy rendezetlen számlám.
0: Az nagyon sokat számított. Lacia egyrészt nagyon, nagyon kedves mindig a nőkkel, és a nők is nagyon kedvesek a Lacival. És ezt most mindenféle hátsó szándék nélkül mondom, megfigyeltem, hogy egészen elképesztően jól kommunikál velük, és ezt is kapja vissza. Ezért aztán zöggenőmentesen tudta intézni ezt az apróságot.
1: De a benzinkutas csaj fog az én ügyemben
0: intézni. Nem, 50-es férfi kicsit morózusabb lett volna. Máskor ne csináljunk már ilyet, hogy mit tudom én.
1: Abszolút tévedsz, mert hogy náluk ez...
0: Annyira bevett dolog.
1: Bevett dolog, tehát a kész nyomtatványokat rakták elém, amiben igazolják, hogy én ezt egyébként azóta most befizettem, és hogy nincs... Tehát, hogy ezzel mehetek a tanú kihallgatásomra, hogy...
2: Hogy megy az automatizmus? Tehát, hogy,
1: figyelj!
2: Tehát nekik nincs egy ilyen türelmi idő. Hát nézzük meg, várjunk egy órát, hát ha visszajön.
0: De annyi biztos, de hogy
1: lehet,
0: van.
1: Hogy van. Lehet, valószínű, hogy hetente gyűjtik ezt össze, aztán adják le a rendőrség.
2: Nem, hanem... Ja, igen. De akkor te mikor mentél vissza?
1: Hát miután idézést kaptam a rendőrségből, és rájöttem. Ja, tegnap fizettem.
2: Én azt hittem, hogy amiután elhajtottál a fizetés nélkül, nem. Eszedbe jutott, hogy valami nem stimmel, visszamentél.
0: Nem, az idézés után jött rá.
1: Csak azután megkérdeztem, hogy hol követtem én mindezt el, és megmondták, hogy hol, és első utam oda vezetett, és rendeztem. Ahol viszont kész nyomtatványokkal fogadnak, és flottul megy ez az utólagos.
0: Simán lehet, hogy csak annyi történt, hogy miután visszatetted a helyére ezt a kis bigyót, akkor mondjuk kapsz egy telefont. Tehát azon simán előfordul, és akkor elkezd beszélni a telefon, és akkor közben tudod, hogy már mennem kell, és ülsz be a kocsiba, és az egész kimegy.
1: Akkor már ez volt, a 6 évvel ezelőttinél ez volt, hogy a kamerák tanúsága szerint én miközben kerülgettem a saját autómat lázasan, telefonáltam, bár ez némiképp ellentmond annak, hogy azt is mondták, hogy a kulcsot a szájamban tartottam, a kulcsot. De akkor lehet, hogy csak hallgattam valakit.
2: Múlt héten nekem is miután tankoltam, beszéltem a kocsiba, el akartam mondani, és bekopogott valahogy az ablakon.
1: Pénztárca fennmaradt.
2: Tanksapka. Köszönöm. Egy olyan tanksapka, amit egy benzinkuton vásároltam egy Szintén egy tankolása, amikor kinyitottam, és láttam, hogy nincs rajta
0: a tanksapka,
2: hiszen valahol azt már egyszer elhagytam. De örülök, hogy vannak olyan benzinkutak Magyarországon, ahol tanksapkat
0: mindenütt árulnak most
2: széles választéka áll.
0: Ja, nem, van egy ilyen generál, ami szinte minden autóba becuppan. Ez nekem is volt egy autóm, amiben azt kellett használjam, mert elvesztettem.
2: Hát, jó.
1: Volt egy harmadik ilyen eset is életemben, de az nagyon régen volt, de az indokolható, hogy...
0: És akkor direkt volt?
1: Nem, 90-es évek elején, amikor síelésből jössz haza, és rába füzesnél először tankolsz, éjjel fél kettőkor, vagy amikor. És ugyanezt történt, hogy nem ment. De ott 20 perc múlva eszembe jutott arra, nem mentem vissza éjjel háromkor, amikor már, hanem hétfőn az első dolgom az volt, hogy kinyomoztam, hogy van rába füzesi benzinkútnak mi lehet a telefonszám. Az 92-3-ban ez még nem volt olyan
0: maga. Arany oldalak.
1: Hát, de az arany oldalak is általában megyei összeállít. Tehát messzire kell szaladni, hogy...
0: Na, és...
1: És akkor ott ez fordított, hogy jelentkeztem. Már hétfő reggel én jelentkeztem, hogy elnézést...
0: De le kellett menned levinni a pénzt.
1: Nem, és arra is valami megoldás volt. Már nem emlékszem, hogy 92-3-ban hogy lehetett azt megoldani, hogy Magyarország egyik pontjáról.
0: Ugye még bankkártya se volt.
1: Igen, meg...
0: 94-ben lett bankkártya.
1: Lehetséges, hogy mondtak bankszámlaszámot, és akkor ilyen, tudod, ezzel a kézzel kitölthetős banki utal, vagy átutalási megbízás. Nem így volt?
2: De csak azon gondolkodtam, hogy szerintem nagyon sok embernek ilyesmi története. Jól van.
0: Ez még nem fordult belem elő. Benzinkúttól nem mentem el fizetésre.
2: Kedves...
0: Autópályakapun mentem át, de nem direkt.
2: Kedves házaspár barátaim voltak, akik... Mind a kettő azt hitte, hogy a másik vett éves matricát két autóra, és elkezdve költöztek is, de még nem jelentkeztek át, és akkor egyszer csak megjött több millió forintnyi büntetés
0: a régi
2: címükre.
0: Kaptak valami kedvezményt, hogy hát,
1: az autópályamatricán van az a amnestia-szerű megoldás, hogy ha veszel éves matricát, akkor talán
0: szerintem törölni nem az lehet.
1: Egységnyi büntetést fizetsz ki, figyelj, ezzel így jár valaki, egy héten felmegy hétszer az M0-ásra, és akkor kap hét.
0: Hát igen, tudom.
1: Ez nehezített körülmény, amikor még a címed is olyan, hogy nem is értesülsz róla, és már amikor hát egy behatóhoz kerül, az nyilván hétszer fogja behajtani.
0: Ilyen ügyeket az
1: addig a 60 ezer forintra felemelkedett egyszeri. De mondom, kíméletes az autópályás behajtó cég, mert van egy ilyen amnestia-szerű menekülő út, hogy...
0: Na, háló!
3: Sziasztok, Laci vagyok Zuglóból. Nekem a benzinkúton ott felejtéssel, vagy ilyen autó tetején felejtett dolga még nem volt kalandom, de volt egy szürreális benzinkút élményem, ami szürreális módon rendeződött. Egyszer az volt, hogy bementem egy kútra, pályamatricát akartam venni. És állok ott a sorba, és ilyen morcos benzinkutas, mit tudom, két pénztár is ment, a nagy, viszonylag nagy volt a forgalom, és morcos benzinkutas, és én mondom, jó napot, pályamatricát, nézzük, kéne, és mondja, hogy milyen, valami ilyesmit kérdezett, de csak ilyen mormogott, de nagy is volt az aj, én megmondtam, hogy négy napos. És ő meg, és fizetek, mit tudom én, ilyesmi kártyával, én fordulok kifelé a izéről, a benzinkútról, minden oké. És akkor nézem a blokkot, hogy várjál, nem. De akkoriban még nagyon keveset autópályáztam, akkoriban nem volt számomra ismert a módszer. Nézem, hogy a blokkon valami 30 liter dízel van rajta. Nem a
0: négy napot. Ja, négyes kutat ütötte be neked.
3: Valakinek a négyes kutyát beütötte az én számlámra. Hát mondom, várjunk már, mert ez így nem jó. De leginkább amiatt voltam fölháborodva, hogy én most valaki másnak tankolását kifizettem. Az elmegy a benzinkút, mert egy négy napos pályamatricával, az nem jó biznisz. Tehát, hogy még csak nem is, nincs is pariba a költés. És akkor így megyek a kutashoz, mondom, hogy hát bocsánat, de itt valami nem jó történt. Nézi a blokkot a fickó, de már eleve úgy nézett rám, mintha én rontottam volna el a napját. És így,
2: hát ez történt.
3: Mondom neki, hogy ezt hogy lehet most rendezni meg, hogy mit lehet csinálni. Mondom, hol van az a másik ember, aki nem fizetett, vagy hogy akkor most mi történik. Teljesen meg voltam zavarodva, mint a vasorúbában, a mágneses viharban. erre nézi a fickó blokkot, és mit tudom én, valami, nem tudom, 19.700 forint, vagy valami ilyesmi volt a blokk, és ő dobott 20.000 forintot nekem készpénz, és ő ennyi volt, hogy akkor ezzel rendezve van a tranzakció, tisztelt ügyfél, köszönjük, hogy minket választott.
0: Akkor egész itt egyszerűen egy már kifizetett blokkot fizettetett ki veled még egyszer. Hát nem tudok mást nem elképzelni. Tudom. Különben hogy, tudom, mi a zsebéből nem fogod adni 20 rugót, hogy...
3: Hát, figyelj,
4: vannak nagy vonalú benzinkutasok.
3: Ma 10 éve volt, én azt gondoltam, hogy ennél sokkal bonyolultabb processzus, egy bankkártyás vásárlást, egy másik blokkot, egy, vagy akkor megkeresni, hogy ki fizetett, ki nem fizetett. Nem, ez a kutatás intézte azzal, hogy oda kúrt elém 20.000 forintot, ott menjek is te hírével.
2: És nem vettél egy négy napos matricát?
0: És mondtad, hogy akkor most kérek egy négy napos matricát.
3: Ezután már nem éreztem magamban a vásárlói öntudatot, hogy na akkor most...
2: Négy napos kap matrica, az létező...
4: Már nincs.
0: Nincs, már 10 napos volt. Három naposnak hívtuk, de az négy napra volt jó körülbelül.
3: Jó, akkor miért?
0: Igen, volt.
2: Bocsánat, hogy...
0: Volt, hát hétvégére, ugye egy hétvégén.
2: A sztori megbízhatósága az apró részletekben rejlik.
0: Volt.
3: Nem, abban rejlik, hogy én mondom. Hát nem
4: így. Jó.
2: Értem, hitelesebb, hogyha valós. Jó, oké.
0: Jó, vannak
3: csavasz. Nem történt, meg nem egy benzinkúton, meg nem pályamatricával, meg nem.
2: Jó, oké.
3: A sztori alapvetően igaz.
0: Oké, köszönjük. Szia. Hát én most úgy éreztem magam, mint egy ostoba oldás, amikor mentem Brüsszelbe a lányomhoz, és így, mondom, fogyogat a benzint, nem mindegy, én nem számolom át, hát fogalmam sincs, hogy Belgiumba jobb be a benzint venni, mint Németországban, nem érdekelt, átgurultam, bemegyek az első benzinkúthoz, beállok a... Jó, majd elmondom utána. Parancsolj!
3: Meghallgatlak!
0: Ne, gyere!
2: Jó. Már megsértődött, úgyhogy mondjad nyugodtan.
0: Dehogy is!
5: Hatodilla vagyok. Visszatérve a büntetésre autópályamatikra, én kölcsönautóval járkáltam Pócsmegyeri strandra, és ugye ott a Megyeri hídig az M3-as lejárótól, az 2 km vagy 3, ott az a fizetős szakasz. Hát én ezt 10-szer megcsináltam, de oda-vissza. 7 büntetés befizettem, a többit elengedték.
4: Na, ezt mondom, hogy van ilyen.
5: Ez 20 izé volt, oda-vissza, 20 büntés, mondom, 2-t befizettem.
4: Van itt emberség, meg humanizmus.
5: Ez még a régi rendszerben volt.
0: Jó. Köszönjük.
4: Köszi.
0: Ciao.
4: Szia.
0: Szóval tudod, megállok, és a kút főnél leakasztom a kis izét, hogy hívják azt a dolgot, amit leakasztunk és bedugunk. Mi a neve?
2: Pisztoly.
0: Na azt, semmi nem történik. Hát, néztem, többieknek működik, nekem nem jó. Mondom, mindegy, lehet, hogy bezártak, hogy tudom én. Néztem, hogy még egy pici benzin van, elmentem a következő kutik, ugyanez történt, és akkor végre elkezdtem gondolkodni, hogy mi lehet a megoldás.
2: Kiderült, automata, előre kell.
0: De nem fizetés. Automata, basszus, hát ez az. Ha automata lett volna, akkor érted? Nem automata kút volt. Náluk a rendes kút úgy működik, hogy benne áll a faszi a boltban, a pult mögött. Te odamész, és azt mondod, hogy 20 liter kifizet, és akkor kapcsolja be a kutat. Gondolom, hogy rossz tapasztalatok vannak, vagy nem tudom miért. De ugye ez nagyon fura, mert hiszen azért mész benzinkúthoz, hogy teletörzsd az autót, ami nem tudod, hogy mennyi, óhatatlanul. Úgyhogy hát kénytelen voltam ilyen mondani. Csak olyan vicces volt, mert eszembe nem jutott ez a verzió, mert ez azért ugye az automata kút az oké, azt ismerjük.
2: Ez viszonylag elterjedtem.
0: Az automata kút, igen.
2: Nyugat-Európában
0: számosan. Nem. Hát dehogy is, hát egész Nyugat-Európán
2: átmentem. Hogy a cash-t odaad, tehát ez úgy zajlik, hogy odamész, odaadsz neki 50 eurót, igen. És akkor ő felszabadítja a hármas kutat, hogy abból kifolyhat 50 így euró, van. Ahogy ezt egy automata csinálja.
0: Tehát így van, csak belevettek egy embert is.
2: Igen.
0: Teljesen fölöslegesen.
2: Nem fölöslegesen, mert az emberbe bízol. A gépbe meg nem bízol, tehát hogyha beteszel egy hitelkártyát, vagy bármit a gépbe, az egyből megterheli 120 euróra.
0: De visszaküldi egyébként, azt tudod.
2: Amikor? Már amikor? Valamikor egy hét? Tehát most egész egy
0: három napig. De az egy másik dolog, az mindegy, ez az én kockázatom, hogy sem csak eszedbe nem jut egy emberekkel ellátott benzinkútnál, hogy így működik. Legalábbis nekem még nem, most már eszembe fog mindig jutni. Csak érdekességként mondtam.
2: Jó, na. Mi az? Elindítottál egy zenét a...
0: Nem, ez a relaxációs tréningje.
2: Ti ezt hallottátok?
0: Persze.
2: Mindenki.
0: Azért hallgattunk el, mert megszólalt a relaxációs tréninged. László, dőj hátra. Ne gondolj semmire. Nektek van elalvás előtti rituálétok, hogy ami segít elaludni? Amikor érzed, most muszáj lenne. Jó, igen, az mindig.
2: Ez kinek volt?
0: De akkor erre van éjszakai.
2: A német kapusnak volt ez a...
0: Igen?
2: Vagy azt hiszem, ő mondta ezt az altató módszert.
0: Halló?
6: Hello, sziasztok! Szóval tök forró, hogy Belgiumban így van, mert szerintem Kelet-Russzia, Románia, meg Bulgária. Pont ugyanígy jártam, mint te többször, hogy már a harmadik kúthoz mentem, mondom, ez a kút is rossz, azt nem hiszem el, és aztán kiderült ez, szóval full ugyanez, de tök forró, hogy tőlünk nyugatra is van ilyen, arra még nem találkoztam.
0: A bizalom teljes hiánya, kérem szépen.
6: A másik meg,
0: mondjuk hogy lehet, hogy jártott a Laci.
6: Van egy ilyen autópályája, sorozatom, hogy azt hittem, hogy megvettem, aztán mégsem, és akkor jött egy csomó büntetés február közepén, Farsangi bál közepén nyitottam ki a izét, ott nem tudtam koncentrálni a gyerekre, de a végül az lett, hogy kellett venni egy éveset, ahogy mondtátok, egyáltalán nem kell büntetést venni, sőt, még aztán vettem egy 10 napost valami egyéb út miatt még abban az évben, és azt is levonták belőle. Aha. Évesből. Úgyhogy tök jó fejlődött.
0: Igen. Akkor és ez úgy látszik, ez az éves
2: meg a Farsangon?
6: És tökre élveztem, hogy van évesem, sose volt még így.
0: De figyelj, mi volt a kérdés? Minek öltözött a gyerek a Farsangon?
6: A Farsangon? Hú, várjál, tavaly. Boszorkánynak szerintem.
0: Na, jó van.
1: Köszönöm. Köszi, így már meg vagyunk.
2: Oké, köszi, hello.
0: Hello. Nekünk a mai napig megvannak ezek a Rita által vart csodálatos pingvin, meg párduc, meg mindenféle dolgok. Jól jön majd az unokának, ha akar ilyenekbe lofrálni.
1: Az én asszonyom is csodálatos, ezeket vart.
0: Fantasztikus tényleg. Egyébként, hogy tényleg milyeneket tudnak.
1: Csak kinőtték a gyerekek.
0: Mindegy, néha otthon te fölveszed. Na, szerintem azt figyeltem meg a szerdai barátainknál, hogy
1: tegnap voltak.
0: Voltak, persze. És jó voltak a zenei blokkjuk, és nálunk méltatlanul kevés a zenei blokk, főleg ismerve a kiváló zenei ízlésedet, úgyhogy egy picit nyugodtan tehetünk be több zenét.

0: Na. Mi már teljesen máshol járunk.
1: Elképesztő, kedves hallgatóink, hogy milyen furcsa együttesek vannak a világban, hogy egyszerre bukkantunk omegás dolgokra a Lacival az internet bugyraiban, és most arról beszéltünk egy kicsit, és hát kicsit volt egy ilyen kisebb verekedés most a stúdióban, mert Benedek szerint nem nagyon volt jó szám az omegának, mi a Lacival a másik nézetet vallunk.
0: Hát azért de... ma már Bence nem fog szerepelni a műsorban, mert elküldtük.
1: Ennyire nem vagyunk szigorúak.
2: Pedig lett volna még egy közpolitikai javaslatom.
1: No.
0: A köztársasági elnök választás?
2: Igen, igen.
0: Na, mondjad.
2: Hát, hogy hagyjuk, egyrészt mi is beleestünk abba a hibába, hogy neveket mondtunk.
0: De ez miért pár... hiba
1: de nekünk szabad.
2: Azért, kompromitt, azok az emberek, akik azok itt felmerelnek, azok soha azok nem is lesznek.
0: Igen, igen.
1: Tehát, hogy de az nem baj, mi ezt megtehetjük, mint civil. A 16 aláíró az problémább, hogy miért, az a tíz, miért pont az a 16?
2: A közpolitikai javaslatom lényeg, hogy nyugodtan, tehát most már egy-két alkotmánymódosítás, meg törvénymódosítás már nem azt nem szoroz. Legyen a Forsthoffer Ágnes addig az ideiglenes köztársasági elnök, míg a törvény a közvetlen elnökválasztás módját és a lehetséges
0: időpontját kéne
2: tűzni. Addig nem kellene itt bohockozni.
1: Hát most igen, de valószínűleg erre rá fognak jönni maguktól.
2: Akik közül is. Mindenki azt fogja mondani, hogy bocsánat, én nem érzem magamban a nemzetegyesítésre a képességet. Haló?
3: Ismét Omega ügyben nekem volt egy nagyon meglepő mostani élményem, kim voltam külföldön, és egy lengyel tévét néztem véletlenül, ahol egy top 100-as világslágerek című összeállítás volt, és abból a 25. helyen a Stayin' Alive volt, és a 24. az Omegától a Gyöngyhajú
1: lány. Hát ezt köszönhetjük, gondolom, a Scorpionsnak, ugye?
0: A Scorpions meg sehol nem volt, amikor...
1: Nem, de ők dolgozták föl.
0: És játszott meg, koncerteztek, és de hogy Lengyelországban nagyon népszerű.
1: De azt értem,
2: Halljátok, hallgassuk, mondják, bocsánat, mondjad még egyszer.
1: Rendben, Omega.
3: 94-es koncertfelvétel volt, a stadion volt, tehát az volt berakva.
1: Hát ez nagyon rendes a lengyelektől. Én csak azt mondom, hogy talán annak köszönheti a hírnevét, hogy ugye egy
3: turnéztek sokat ott.
1: Meg egy jól ismert zenekar is játszott. Vagy ez egy lengyelországi toplista volt?
3: Igen, az egy
1: akkor oké, akkor persze.
3: A top 100-as valaha, mit tudom én, világslágerek.
1: Ez teljesen vállalható. Köszi szépen.
2: Jó, hát erről tényleg felesleges.
0: Azt nem tudtam, hogy a Scorpions volt az előzenekar az Omegának, vagy az Omega volt. Volt egy svájci Krokusz nevű zenekar, azzal is együtt turnézott az Omega kint Nyugat-Európában, és szerintem a nagyobb név volt elejte az Omega, mint aztán Scorpions, és cserébe meg hálából pedig, amikor a Scorpions világturnézott, akkor, amikor itt Budapesten voltak, akkor, mint hogyha az Omega, jó, mondjuk annyira nem vonzó a Scorpions, hogy kimenjek.
1: Ki volt Suzy Quattro előzenekar a budapesti koncerten? Nem zenekar volt valójában.
0: Ez az évet kell megmondani. 81?
1: Nagyon könnyű lenne. Hú, körülbelül.
2: 80?
1: 81, 1 és 5 között valahol, igen.
2: Dinnyés Jóska.
1: Ennyire nem volt rossz a lesz. Máté Péter. Sajnos ugye a Suzy Quattro érkező közönség nem tudta értékelni Máté Pétert annyira, mint mi tudjuk.
0: Pedig szerintem erősebb volt, mint a
1: valószínűleg. Csak nagyon más világ. Halló?
4: Sziasztok, Tamás vagyok, lehet, hogy egy picit le vagyok maradva, mert nálam még az Omegáról beszéltek is, a Scorpionsról, de hogy a Scorpions volt az Omegának az előzenekara.
1: Ezt mondja Laci is, és akkor fejet hajtok nagyságotok előtt. Szép.
4: Ez így is volt, úgyhogy ja, ez, ma látva, vagy az, nem tudom, az elmúlt 30 évet látva, ez nyilván érdekesen hangzik, de ez így volt. Igen. Úgyhogy...
1: Köszönjük
4: és
1: szépen.
4: Azt mondtátok, hogy most fedeztetek fel Omegát?
1: Nem, hanem hogy véletlenül pont egyszerre bukkantunk dolgokra, tehát hogy érted, azért az embernek eltelnek évek ugye az életéből, hogy nem foglalkozok az Omegával, csak én pont rábukkantam az elefánttal volt egy, hát vagy ő nyilatkozott, vagy interjú, az most mindegy, hogy a Kóbor Léna feldolgozta a Gyöngyhajú lányt, ennek kapcsán kezdtünk beszélni, és erre a Laci meg kiderült, hogy pont két éjszakával ezelőtt nézett Omega a dokumentumfilmeket a YouTube-on, és így jött az Omega.
4: Hát én nagyon érdekes volt az előző zene, ez a mikrotonális hangzás, ami most nem tudom, ismeritek-e az Angel de Potten.
0: Fél évvel ezelőtt volt Angel de Potten, és azóta talán kétszer is, és mindig csőre van töltve, mondjuk
1: az a Fabio. Az a maszkos
4: fiú.
1: Igen, az most nagyon-nagyon népszerű a Lacina.
4: Igen, én megértem, mert én is nagyon szeretem.
1: Oké,
4: jó van.
1: Szia, reméljük, jól telik a nyár.
2: És kinek az előző zenekara volt az LGT külföldön? Angliában?
1: Nem, az LGT-nek ki volt a zenekara külföldön? Előző zenekara külföldön. Egyszer a Led Zeppelin, egyszer a Pink Floyd. Nem tudom, kinek az előző zenekara volt az LGT.
2: Úgy emlékszem, hogy a 10cc nevű zenekar.
0: Az
1: is furcsa műfaj.
0: Nem előző zenekar, nem főzenekar, hanem az LGT-t fesztiválra hívták meg Amerikában. És ott Toto, meg 10cc, meg ilyenek volt.
2: A Pressure egyet és kettőt újra kell olvasni. Halló!
4: Szervusztok, kisember!
0: Szevasz, kisember!
4: 1995-ben a Rolling Stones-nak ki volt az előzenek a Népszoriumban?
2: Hobo!
4: Vagy a... Nem, a Takács Tamás.
1: Vállalható!
4: Igen, akkor Takács Tamás volt 38 éves, a Jagger pedig 51-2. A barátom kim volt a koncerten, és ő mesélte, tudod, egy ilyen kifutót építettek, stb. És a Takács kétszer végre volt, és utána hát eléggé zihált, és majdnem szívrohamot kapott, és aztán jött az 51 éves Jagger, és egy egész koncertet jobbra-balra rohangázva legyen.
1: Hát más szereken élnek.
4: Hát igen, meg hát ugye tudjuk jól, hogy ők az ördöggel szimpatizálnak.
1: Bizony.
4: Amíg ugye Takács Tamásról tudjuk, hogy nem. Na de ez most mellékszám. A csak benzinkutas kaland, életemben egyszer vezettem enyhén alkoholos befolyásoltság alatt, és ennek az volt az oka, hogy Pécsről jöttünk, és nem én vezettem a családi Warburgunkat, hanem az akkori kisemberné, a kis svájci volt, és beálltunk egy benzinkúthoz tankolni, és aztán rükvertbe kapcsolta az autót, és lerombolta azt a kőfalat, tudjátok, ami védi ezeket a beömtő csonkokat.
1: Hát a kőfalak leomlanak.
4: Igen, a kőfalak leomlanak, de van egy ilyen
2: dára.
4: Térdigérő ilyen tégla vagy kőfal, amelyik a beöntő csonkok köré van. Pont az
2: remélem, rövid úton kiadtad az útját.
4: Hát nem.
2: Jó, nem, és
4: annyira sokkot kapott ettől, hogy nem tudott vezetni.
1: Aha.
4: És akkor mondtam, hogy hát azért itt mégse állhatunk a puszta közepén a benzinkútnál, és akkor mentem. És megállított a rendőr, és kérdezte valahol a Dunaújváros környékén, és kérdezte, hogy a fesztiválra jövünk, és mondtam, hogy nem, akkor menjenek ki, és mondta ő. De ennyi volt a lényeg, hogy lerombolt a kőfalat, úgyhogy azzal nagyon vigyázzatok.
1: Jó.
4: Na, és a Takács Tamás volt.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük.
1: Hello. Akkor kezdtem meg különösen tisztelni az öreg Honda CRV-met, amikor egy betonvirág ládát nem láttam ugye a kormány mögül, és csak ezt szóltam, hogy egy ki is mozdította, annyira neki mentem. Szóval letolattam róla, és abban semmi nyoma nem volt, és akkor mondtam, hogy köszönöm. Nagyon megsimogattam.
0: Mick Jagger nekem valami olyan karakter, főleg a Instagramon követem. Tehát ezt szeretném mondani. És mint olyan olyan jó leső érzés nézni azt, hogy egy 82-3 éves csávó hogyan éli a megérdemelt nyugdíjas éveit, hol feltűnik valahogy egy Görög-szigeten, hol egy skót kiskocsmában, Szardínián, itt
1: ott. Nem skót, Oxfordban, hát a fiam ott dűzögött, hogy nem járt arra.
2: Buli, ahova betéve.
0: És vagy felpattan egy kocsma színpadára.
1: Szicíliában is volt valami.
0: Tehát, hogy annyira szépen teszi azt.
2: Tudod ki még ilyen.
0: És pont ezt akartam, hogy nekem a Beckham film megnézése volt ugyanez az élmény, amikor így megnyugszol, jaj, de jó látni, hogy ez rendben van ez a csávó. Ráadásul Beckhamnek ugye az én nehezített pálya.
1: Sajnos utána megnézted a feleségére a dokumentumfilmet, és akkor rájössz, hogy annyira nincs rendben.
0: Nem, pont azt gondolom, hogy aki ezt a próbatételt is viszi, tehát, hogy Victoria Beckhammel együtt élni 25-30 éve békességben.
1: a Sting is ezt csinálja egyébként, hogy fölbukkan.
2: Akit mi barátaimmal csodálunk, az Jürgen Klopp, aki, ahol két szintányért összeütnek, ő ott van. Tényleg? Hol egy síversenybe futóján rázza a kolompot az olimpián, hol egy bringa versenyt indít el, hol, tehát mindenhol, és mindent nagyon széles vigyorral
1: folyamatosan dokumentál. Szereti az új fogait,
2: de... a nevét, mesterséges intelligenciával készült hülye reklámokhoz, minden további nélkül.
1: Ez amiben ő mondja a párnak, hogy most csak a foci van, az emmi?
2: Hát persze, hát magyarul mondja.
1: Na jó, ja, és a szájes magyarul mozog?
2: Nem tudom, de hát azon látszik, hogy nem ő maga. Legalábbis én, nekem erős a sejtésem.
1: Hát kíváncsi lennék, igen. De vannak ilyen aranyosan töltött nyugdíjasok.
0: Ez a cél. Napok.
1: Hát egy jó cél, meg a kerékpár.
4: Sziasztok! Te sem a rokohant láttátok a foci VB-t?
2: Láttuk, igen. Igen. Ez nagyon jó volt. Hogy
1: de ezek reklámok.
2: Nem a foci VB-n volt, hanem a wimbledoni döntőn. Nem?
1: Igen. A Will Ferrell viszont a legújabb sorozatát, most mint megtudtam, mert láttam a Netflix-t, hogy a legújabb sorozatát reklámozó sapkában ült a nézőtéren a focin. Úgyhogy ezeket, én nem tudom, ezt szeretem-e, hogy reklámozzák a saját produkciójuk.

0: egy kisfiúnak a kalandjai a párizsi pályaudvaron, ilyen mesefilmben, nagyon jó. Nagyon jó, ajánlom bárkinek. Aha. Keressetek
1: rá. Igen, arra emlékszem. Vissza, eszembe jutott közben, hogy a gyöngyhajú lányt valahogy perelte Presser. Puff Daddy, vagy ki volt az a...
0: Nem a Presser.
1: De ő volt a szerzője a gyöngyhajú lány a fődallamának, és ő volt az, aki...
0: Igen,
1: aki,
0: de... Igen, de megegyeztek azon, végül, emlékeim.
1: De kivel? Ez nem a...
0: Valamelyik rapper volt,
2: de szégyellem.
0: Betették a motivumot.
1: Ki a nyeveszt? Az a... Tehát, hogy azért a gyöngy, ezt is egy kicsit a minőségét pozícionálja, hogy Kanye West lopja azért a hangmintát. Nem?
0: Hát, lehet, hogy jó értelemben, vagy rossz értelemben.
2: Ez egy világsztár.
0: Nem,
1: hát, igen.
0: Tehát a dal szempontjából ez egy jó hír, mert azt jelenti, hogy nagyon felkeltett a figyelmét egy általad nem kedvelt előadónak, és az nem biztos, hogy olyan nagy baj.
1: Kettő.
0: De hát ugye volt a Sebestyén Mártás eset volt az egyik első,
2: a
0: Deep Forest-tel, igen, és ott is aztán egyébként megegyezés lett a vége.
2: Hát ezt várjuk meg, míg Balázs visszajön. Hát
0: én úgy tudom, hogy rendezték.
2: Hát,
0: de majd a Balázs elmeséli, hogy volt.
1: Volt egy dokumentumfilm is, hogy ez a szerencsétlen cigányember, akinek a hangja mintájával visszaértek, hogy ment, próbált utána menni, hogy valami...
0: De szerettem azt.
1: Sirató énekét, vagy nem tudom mit.
2: Az is Deep Forest volt?
0: Az sokkal jobb, mint a Márta Song, szerintem. A Márta Song is jó, de ez nekem jobban tetszett.
2: Azért hamar, így 2-3 hónap után herótom tudott lenni.
0: Lehet.
2: Mert hogy
0: akkor az indiános zenéket se hallgass, azok végig ilyenek.
2: 92-93 környéke volt.
0: Hát az sajnos, ha valaminek egy hype, de mit akartál mondani, Béni?
1: Nem tudom, az öregről. Azt akartam, hogy talán mondom, Hutyra címen van is egy dokumentumfilm.
0: Igen.
2: A Hutira, azt nem úgy kell mondani, hogy Hutira?
1: Hutira?
0: Hát ez magyarul úgy kell, hogy Hutira.
2: De mi volt ez a Hutira?
0: Szerintem nem, ő romániai ember.
1: Ez embernek a neve. Hogy Hutyra vagy Hutira, ezt én nem tudom, mert én csak olvasni olvastam.
0: Na mindegy,
3: is mondom.
0: De mit akartál mondani róla?
1: Lehet.
0: Mert aztán menni kell lassan.
1: Nem emlékszem már mindenre, de mintha lett volna egy ilyen dokumentumfilm, ami arról szólt, hogy próbálja ebből a jussát megszerezni, és nincs esélye, mert reménytelen falakba ütközik, amikor ő egy picit legalább szeretne a saját produktumából részesülni.
0: Kíváncsi lennék, hogy mi volt annak a sosem, nem tudom, emlékeztek-e, volt ez a Jesus never failed me yet, ez a milyen Brian nevű zeneszerzőnek egy olyan lemeze, ahol ezt ismételgetik végig, és a végén beszáll a Tom Waits is, és az egy londoni homelessnek a dala.
1: Mintha már erről is beszéltünk.
0: És ott is kíváncsi lennék, hogy ott mondjuk, miről nem beszéltünk, mi még.
1: Hutyán!
4: Hutyira az a Ferenc és az utca.
0: Oké,
1: akkor Hutyán.
4: Hutyán.
1: Ja, köszönöm szépen a kiegészítést. Mindjárt most rá is keresek, hogy van-e ilyen.
0: Na, kedves hallgatóink, lassan lassítunk a tempón, mert hamarosan...
2: Mit szeretnél?
0: Hát majd nekem ugye lassan azért el kell indulni.
2: Akkor búcsúzzunk.
1: Valóban Hutyán, és itt a teljes film, 1 óra 2 perc a YouTube-on.
0: Na, akkor ezt meg fogjuk nézni.
1: Igen, Rab Rostás Hutyán, Rostás Károly Hutyán, nem Hutyra, bocsánat.
2: Ez még kevésbé.
0: Semmi probléma. Halló?
1: Ezért jó a Tilos Rádió, hogy még időben kijavítják a hülyeségeket.
0: Parancsolj!
1: Halló?
5: Sziasztok, Augusti! A végére egy kis anekdota, amit én az öregtől hallottam, neki volt ez az egyik kedvenc sztoria a Hutyánnal, hogy amikor megjelent az elemez, akkor még volt ilyen, hogy reklámszatyor. Vagy akik így hívták, hogy reklámszatyor, tehát volt rajta valami reklám, és rajta volt a lemez, mert volt, nyomtak ilyen szatyort.
0: Uh-huh.
5: És mondta az öreg Hutyán, hogy rajta szatyok a szatyoron.
1: Hello. Reklám szatyor

0: jut eszembe, hogy van egy, szintén tudom, ezt talán, lehet, hogy azt is mondtam, egy győri kispályás foci csapatról egy nagyon jó kis dokumentumfilm, ami egy szintén egy reklámszatyorról lett elnevezve, mert gondolkodtak a dühöngőbe, hogy most csapatot alakítanak, mi legyen a neve, és egy burgenlandi osztrák vaskereskedést elnevezett, és sodorta ott a szél, és arról nevezték el a foci csapatot. Ezen gondolkodom, ami sebetű, Schlesinger,
1: és kaptak legalább támogatást utólag?
0: De egyszer beültek egy Warburgba, átmentek, és akkor megkeresték, és mondták, hogy mi már Győr városának vagyunk kétszeres kispályás bajnokai, hogy esetleg ő nevét viseljük. És azt mondtam, a vasboltos az ilyen tök normális volt, és egy garnitúra mezzel.
2: Hát, hogyha százas csavart adott volna neki, nem jutottak volna messzire.
1: Hát, mert ezt még Stoplinak se csavarod be, igen. Ja, ez aranyos. Na, jó van, szerintem szép lassan zenével kössünk át a következő műsorba, illetve nem tudom, ha még maradtok.
2: Mondanál valami kritikus szót, mert lemaradtak a hallgatók.
1: Ja, igen, kedves hallgatóink, mostantól el is fogjuk mindig mondani, tehát ugye itt folyamatosan a Laci jóvoltából, olyan mi szponzorunk, zajlik egy üdítőital mintavétel és véleményezés tulajdonképpen egy titkos versenyző üdítők között. Mai versenyzőink a Fokótól a Mango, illetve a Litchi drink volt, és a Pepsi-nek a nagyon szép arany és vajszínű csomagolású nulla cukros krémszóda flavorje. A következő van, a Mango nekünk ízlett a Bénivel, kicsit édesnek találtuk, Laci nyilatkozza Licsiről.
2: Hogy 1991-et idézi, amikor felnyithatatlan konzervekben árasztottak el bennünket Licsi befőttel.
1: Licsi befőttel, ananász befőttel.
2: És az arra üt.
1: Bizony. Igen, és a Pepsi ajánlom az édesszájúaknak, marad benne kóla íz, hozza a krím ízt, ami nem tudjuk eldönteni, hogy tejszín vagy vanília akar lenni. Ha valaki szereti az ilyen furcsaságokat fogyassza. Ami egy külön érdekesség, és felhívnám rá a figyelmét, úgy a hallgatóknak, mint nektek, kedves barátaim, hogy annyira a 90-es éveket idézi a Fokóital, hogy Bénikém, ez nagyon behallatszik, hogy sokkal keményebb a régi doboz, régi típusú doboz, tehát vastagabb, erősebb alumíniumból van, ami vagy jó, vagy nem jó, azt én nem tudom. Nem visszaváltható, a Pepsi nagyon hajlékony. Ez volt a mai üdítőtesztünk.
2: Az ízéről mondjál.
1: Az ízét már elmondtam, hogy elégedettek voltunk, kicsit édesnek találtuk a mangót, a vaníliás kóla, mondom, soha talán megtalálja
2: szóda,
1: a fogyasztóját.
2: Krémet, vagy krémszóda,
1: nem, mi nem fogjuk ezt fogyasztani. Borzasztó. Mi nem fogjuk a Lacival fogyasztani, de senkit nem akarunk róla lebeszélni. Hát ennyi volt. Béni megtalálta közben.
0: Megtaláltam FC Schenninger a kispályás csapat, amelyiknek a 30 éves történetét egy remek kis film dolgozza fel.
1: Még ez is. Teleraktunk FC titeket Schenninger lehetőséggel. Nézhettek a YouTube-on az Omegával interjúkat, nézhetitek a Huttyán filmet, és természetesen a győri kispályás labdarúgó csapat csodálatos történetét. Búcsúzik tőletek Béni, Laci és én. Ez volt a nemzeti.
0: Most,
1: hát én igen, még nyugodtan maradj, hogyha még a zene után szólnál. Mm-hmm.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Azok az emberek, akik természetüknél, életmódjuknál fogva sokáig fennmaradnak, hajlamosabbak lehetnek az elhízásra és a rosszabb anyagcsere egészségre, részben azért, mert a napi kalóriáik nagyobb részét késő este fogyasztják. Derült ki egy új-zélandi, európai és csendes-óceáni származású nőkön végzett, a Frontiers in Nutrition-ben megjelent tanulmányból. A magyar narancs, éjjét hallottátok!
2: Kína az 1970-es évektől a sivatagosodás megállítására hivatott nagyzöld fal erdőterepítés keretében mintegy 66 milliárd fát ültetett. Számokat 2050-ig 100 milliárdra tervezi növelni. 2020-ban a telepítések 90,31 millió hektárt vettek le, az összes erdőterület 36,6%-át. Az évtizedes monitorozáson felül a Pekingi Egyetem kutatói most műholdas adatok és mesterséges intelligencia segítségével vetették össze az állományokat. A vártnál 4,6%-kal gyorsabban növekvő telepített erdeik levélborítottsága 2-3-szor gyorsabban gyarapszik a természetesekénél, azaz másként viselkednek, mint ahogyan a jelenlegi, minden erdőt egy kalap alá vevő ökoszisztéma modellek alapján várnánk, számolt be a HVG. Július 18-án tartják a 44. Balatonátúszást, a hazai legnagyobb nyíltvízi úszóeseményt. A szervező Budapest Sportiroda már korábban jelezte, az alacsony vízállás annyiban befolyásolja majd az úszás élményét, hogy az idén is azonos távon, a déli partnál az úszók lába, a szokottnál legalább 100 méterrel korábban ér le. A kerékpárral érkezőket külön depó várja, a résztvevők rendelkezésére ingyenes bahathajók állnak. A rajthoz visszatérők csomagját helyben őrzik meg, a többiek felszerelését 4 motorcsónak és 2 autó szállítja át több mint 30 fordulóval. Mivel a Réfülöppi partot nem tudják biztonságosan megközelíteni, a csónakok a vízre épített óriás stégnél kötnek ki, közli az MTI nyomán a sokszínű vidék.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok! Itt vagyunk az APA Paragrafus című műsornak a, azt hiszem, hogy jubileumi 70. adása a mai, ahol a bértranszparencia lesz a témánk, és van is hozzá egy vendégünk, meg egy társműsorvezetőnk. A társműsorvezetőnk a szokásos Sziklai Tamás. Szia, Tomi!
1: Sziasztok!
0: És a vendégünk pedig Hungler Sára.
2: Sziasztok!
0: Akit bemutatok, és mindjárt bemutatom, és lesz egy másik vendégünk is, Fodorti Gábor, de ő csak fél, de fog megérkezni, és majd csatlakozik hozzánk a bértranszparenciában való párbeszéd, vagy beszélgetésünkben. És akkor a...
1: Megjött.
0: Ja, megjött. Szia. Megérkezett Gábor, úgyhogy kérlek, fogad helyet. Legjobbkor, mert pont a bemutatásoknál tartunk. Szóval Hungler Sára, ő már volt nálunk, az ELTE AJK habilitált docense, az OPL kie vagy ott?
2: Munkajogi tanácsadója.
0: Munkajogi tanácsadója, bocsánat, OPL munkajogi tanácsadója. Kutatási érdeklődése a munkajog széles spektrumán mozog, a nemek közötti egyenlőség jogi és szociálpolitikai kérdéseitől, a romák és a nők foglalkoztatás politikai stratégiáján át, a szociális párbeszéd hazai és uniós intézményéig. És a másik vendégünk, akit már mondtam, ő Fodorti Gábor. Szia, Gábor!
1: Sziasztok!
0: Ő még nem volt nálunk. Ő annyit kért, hogy annyit mondjunk bemutatásnál, hogy 25 éve ügyvéd, munkajogász, a munkaidős szabályozás egyik legismertebb szakértője. És mivel én a bértranszparenciához semmennyit se értek, viszont nagyon kíváncsi vagyok rá, ezért hátradőlök és figyelek. Mi a téma, relevanciája, aktualitása, mit kell tudni, 2 órátok van.
1: De mielőtt még átadnánk a szót, ja. Sáráról még annyit, ugyanis ő a második jubilánsunk, na jó, ezt nem mondom ki latinul, de Stánic Peti után ő a második vendégünk, aki újrázik.
2: Megtiszteltetésnek érzem.
1: Bizony, nagyon örülünk.
0: Stánic Péter alkotmányjogász és alkotmányjogi témákban volt itt, és Sára pedig munkajogász és munkajogi témákban van itt. Úgyhogy váó.
1: Szóval egyébként még egy picit előjáróban a műsortervről már itt beszélgettünk, egyeztettünk Szőrmentén a vendégeinkkel, és a terv az, hogy Sára nekünk elmondja, hogy a bértranszparencia irányelvről mit kell tudni, mit jelent a magyar munkáltatók és a magyar munkavállalók számára ez az uniós irányelv, ezt hogyan kell implementálni, van-e ebben elmaradása az országnak, ez milyen következményekkel jár, de leginkább azt gondolom, hogy a hallgatók arra kíváncsiak, hogy akár munkáltatói, akár munkavállalói oldalon ez pontosan mit jelent, milyen ehhez, az eddigiekhez képest milyen plusz kötelezettségekkel és milyen plusz jogosultságokkal jár, adott esetben mindkét oldalon. Aztán Gábornak a nagy témája az a munkaidő szabályozás és az azzal kapcsolatos különböző jogi anomáliák, és hogyha még lesz időnk, majd azt fogjuk nézni, én nagyon örülnék annak, hogyha mindketten elmondanátok a véleményeteket a most 14. évébe, sőt most már 15. évébe lévő munkatörvénykönyvéről. Ez egy picit sommás így, de szóba került az, hogy mik azok a problematikák, amik mondjuk eddig a magyar, mondjuk a rendszerváltás óta a magyar munkajogban nem voltak jelen, amik az új törvény hatályba lépése óta keletkeztek, tehát amit maga a törvény generált. Van-e bármi pozitívuma az elmúlt 15 év tapasztalata alapján ennek a törvénynek, szóval egy picit vegyük górcső alá magát az MT-t is, de akkor bérgarancia Hunglersára.
2: Akkor a következő 45 percben a szabályozást ismertetnek. Nem. Inkább azt szeretném mondani elsőként, hogy ugye az Európai Unióban a 70-es évek közepétől tűnt fel, hogy hát igen, a nők azok így sokkal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és hogy mit lehetne ezzel kapcsolatban tenni. Érdekességként rögtön elmondanám, hogy az Európai Uniónak sosem volt ilyen emberjogias felfogása vagy megközelítése ezzel kapcsolatban, tehát hogy ezt nem úgy közelítette meg, hogy jaj, hát a nők, mint a férfiakkal egyenlő emberek, ugyanannyi munkabért érdemelnek, ugyanannyi munkáért. Noha az outcome az ez lett, de hogy sokkal inkább abból az irányból közelített a jogalkotó, hogy jó, hát akkor valamit csináljunk annak érdekében, hogy a nők is ugyanolyan jól keressenek, hogy azt ugyanolyan jól költsenek a piacon, már nem a bosnyákon, hanem hogy így általában, tehát hogy ők milyen gazdasági szereplőként is erősebbek legyenek. Ami szerintem nem egy, tehát hogy ez nem egy ilyen minősítőjegy, hogy akkor most így ez egy rosszabb megközelítés, vagy egy jobb megközelítés, ez egy más megközelítés. És a 70-es évektől vannak ezzel kapcsolatban jogszabályok, hogy a nőknek, illetve hát jó, még korábbról is, de hogy a 70-es években kezdődött el ennek a felturbózása. Viszont azzal lett az eredmény, most ugrok egyet időben, hogy hát csökkent a bérszakadék, de hogy megszűni nem szűnt meg, és akkor ez egy ilyen, hát uniós átlagban 15% körüli különbséget jelent, ami azt jelenti lefordítva, hogyha egy férfi ugyanazért a munkáért 100 pénzt keres, akkor a 15%-os bérszakadék azt jelenti, hogy a nő ugyanazért a munkáért 85-öt. És nagyon sok gondolkodás volt azzal kapcsolatban, hogy ez hogy lehetne akkor ezt a meglévő, vagy ilyen stabilan jelenlévő 15%-ot eltüntetni. És ekkor jelent meg a béltranszparencia irányelv, ami hát röviden erősebb jogosítványokat ad individuális, meg kollektív szinten is. Szerintem az a korábbiakhoz képest más kiindulási pont, hogy szakít, illetve hát azt veszi tudomásul ez az irányelv, hogy az egy ilyen téves munkáltatói elképzelés, hogy az emberek sosem beszélnek arról, hogy mennyi pénzt keresnek a munkahelyükön, még akkor is, hogyha beleírják jól a szerződésbe, hogy a munkabére bizalmas információnak minősül, és ezt nem mondhatja el, nem beszélhet erről a munkatársaival. Nyilván mindenki megbeszéli ezt a munkatársaival. Legfeljebb nem tudom én, körímélt küld erről, hanem nem tudom, a kávéautomatánál beszéli ezt meg. Egyébként egy vicces mármint amennyire vicces téma, jogeset is így kezdődik, ami még az egyenlő bánásmód hatóságot jártam meg sok évvel ezelőtt, hogy a kávéautomatánál beszélgettek az emberek a munkabérükről, és akkor kiderült, hogy a nő sokkal kevesebbre keres, mint a férfi. Szóval ezt a tévképzetet hárítja el úgy, hogy nem csak, hogy lehet beszélni arról, hogy mennyit keresünk, hanem a munkáltatónak fel kell hívni a figyelmet arra, évente legalább egyszer majd, hogy ezzel kapcsolatban információt is kérhetnek a munkavállalók a munkáltatótól. Mert hogy nem azt, hogy érdeklődnék Sziklai Tamás kollégám mennyit keres a cégben, hanem az azonos bér kategóriába tartozó munkavállalóknak a bérbesorolásáról lehet érdeklődni, ami azért nagyon megkönnyíti az igényérvényesítést, mert hogy nyilván akkor nem vakon van a munkavállaló, és nem azt van, hogy hát én sejtem ám, hogy én itt a legkevesebbet keresem nem tudom én, az osztályon, de hogy nem igazán tudok mit kezdeni, hiszen egy perben azért minimum tényállításokat kellene tenni, de információ hiányában ez nehéz.
0: Nekem két kérdésem is van rögtön.
1: Majd egy harmadikra becsatlakozom.
2: Akartam is mondani, és most kérdezhet.
0: Beszélgetős műsorban
1: hittünk. Egy jó tere van kérdésnek.
0: Nekem két kérdésem, az egyik az az, hogy egy olyan kultúrában, mint a magyar kultúra, ami a nepotizmusnak azért, hogy mondjam, meleg ágya. Ott mennyire megy ellen, ennek ellen, tehát mennyire kell ennek kulturálisan megágyazni, hogy transzparensek vagyunk, hogy párbeszédben vagyunk, hogy ekkörül is, hogy erről is lehet nem csak a kávé automata mellett beszélni, hanem akár nagyobb kontextusokban is. Ez egyik, a másik pedig, hogyha én egy munkáltató vagyok, és van 185 forintom, és akkor a férfinek odaadok abból 100-at, és ugyanabban a pozícióban ugyanannyi munkát végző nőnek, meg 85-öt, és akkor jön ez a bértranszparencia törvény, vagy szabályozás, ami mentén nekem mind a kettőnek 100-at kell adnom, akkor nekem nem lesz annyi pénzem. Hogy oldom ezt meg? Úgy oldom meg, hogy a férfinek is 92 és felett adok, meg a nőnek is, és akkor a férfi veszít ebből. Tehát a férfi veszít a privilégiumaiból, most direkt vagyok provokatív. Szóval, hogy ezt hogyan oldja fel a szabályozás, vagy feloldja egyáltalán?
2: Én a második kérdésre szeretnék válaszolni, és az elsőre pedig Gáborra pislogok, hogy aki ezt nyilván sokkal jobban tudja a gyakorlatból, mint én. az is nagyon fontos, erre külön ki szerettem volna térni, hogy a bértranszparencia sok mindent jelent, de az biztosan nem, hogy akkor mindenkinek ezen túl legyen ugyanannyi a fizetése. Tehát lehet különbséget tenni a nők és a férfiak, meg bárkinek a fizetése között, hogyha ez objektív és nemi szempontból semleges módon történik. Tehát, hogyha a férfi azért keres többet, mert többet dolgozik, hatékonyabban dolgozik, más képzettsége van, akkor neki több pénzt lehet adni, mint a nőnek.
0: Hogyha de ezért kérdezem, hogyha ugyanannyi munkában ugyanazt végzi, akkor is egyébként kevesebbet szoktak keresni a nők mindenhol.
2: Na igen, és akkor ezt, hát kell keresni pénzt a perselyben, hogy ezt meg lehessen csinálni, és akkor nyilván nem az lesz a gyakorlatban, hogy akkor holnaptól megemelik a nőknek a bérét, de mondjuk a felkészülés is ebben állna leginkább a munkáltatók részére, hogy ugyan még nincsen átültető jogszabály, de már hát le is késtük a határidőt, ami június 10 valamennyi volt. De azért már lehet tudni egy jó pár éve, hogy lesz ez az irányelv, tehát hogy az okos munkáltató, és egy csomó ilyen van, már ez tök régóta elkezdett készülni arra, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mi okozza egyáltalán nálunk a bérkülönbséget, és akkor úgy nehéz mind a kettő embernek 100 pénzt adni, hogy holnaptól, de hogyha mondjuk azt mondom, hogy jó, megnézem, hogy milyen problémák vannak, és akkor amikor általános bérfejlesztést csinálok mondjuk a következő évben, akkor erre tekintettel adom, és nem, vagy erre ezt is figyelembe veszem, amikor újraosztom a fizetéseket, vagy újraszámolom, és nem a megszokott mederben haladok, hogy akkor mindenkinek 20%-kal emelem mindenkinek 7%-kal emelem a bérét, és akkor ő már 107 forintot keres, ő pedig még mindig csak nem tudom én 92-t. Szóval elő kell ráteremteni a pénzt. Nyilván ennek egyik módszer, hogy akkor kevesebb emberrel dolgoztatok, és akkor ezen is lesz így további bérköltség, amit el tudok osztani, de szerintem azért ez a ritkább. Tehát, hogy valahogy így mégis szoknák a munkáltatók emelni a fizetéseket valamennyire, és akkor inkább az a terv, hogy akkor erre tekintettel nivellálják a béreken. De azt, hogy a nepotizmust hogy lehet...
0: Bocs, még ide egy mondat, hogy... hogy akkor már maradjunk ennél a kérdésnél, hogy szerintem meg az nagyon-nagyon fontos lenne, és akkor ez a megint csak egy kulturális változásnak ágyazna meg, hogy a férfiak fogadják el azt, hogy az, hogy férfi, az önmagában nem egy kvalitás, nem egy érdem. És hogy bizony az, hogy az egyenlőség, vagy az egyenlőségre volt törekvés, az a férfiaknak a privilégiumaikból való veszteséget is jelentheti. Tehát, hogy igen, kellemetlen dolog egy férfinak sok esetben a feminista gondolat, hogy hát nem jár, hogy felrakom a lábamat az asztalra, amikor hazaérek, hanem nekem is észre kell venni a mosatlan edényeket. És ez egy ügy.
1: Bocs, ez onnantól kezdődik, hogyha valakinek lánygyereke születik, akkor amikor már a harmadik és megtartjátok című poén jön, akkor már úgy nem annyira most.
0: Ne baj, csak egészséges legyen. Igen. Hát messzire vezet egyébként ez a kérdés, de most itt maradjunk a munkavilág.
2: Messzire vezet a láthatatlan munkavilága. Nagyon, nagyon bozótos része ennek az erdőnek, de hogy hát most nyilván én nem beszéltem a világ összes férfiával azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak erről, és biztos van, aki azt gondolja, hogy hát igen, a nők 15%-kal kevesebbet keresnek, de örüljenek, mert kereshetnének csak fele annyit is. De szerintem ez... Nem tudom, én azért nehezen tudom elképzelni azt a munkavállalói panaszt, ami arra irányul, hogy miért keres a másik is annyit, mint én. De persze lehet, hogy én élek egy nagyon furcsa világban, ahol ez nincs, szerintem ez így nem jelenik meg a világban, hogy miért adunk neki is ugyanannyi pénzt. De hát Gábor, te találkoztál ilyesmivel? Szólítom meg beszélgető társamat.
3: Szerintem én ezt egy picit máshogy lehet, és Tamás kettőt, hogy legyen vita, hogy most akkor vitatkozni. Nagyon picit, tehát egyrészt nyilván van bérkülönbség a férfiak és a nők között, tehát ez, szerintem ez nem érdemes vitatni, de szerintem ez ennél azért finomabban van a legtöbb cégnél. Tehát nem úgy van, hogy a férfi kőműveseknek 100-at fizetünk, a nőknek 85-öt, ez biztos ilyen is van, tehát én nem állítom, hogy egyáltalán nincs ilyen, de hogy azért szerintem a multikultúrából nem ez következik, meg a szocializmusnak a általában a rossz ebben a tekintetben éppen jó örökségéből sem ez következik, hanem szerintem ezek finomabb különbségek. Hát egyrészt nyilván ez az otthoni munka végül is, ez valóban így van, ezt még egy férfiként is meg tudom erősíteni, de hogy egyébként szerintem a különbség az nem a direkt azonos munkáért végzett munkáért járó ellenérték kapcsán jár, hanem mondjuk abból a tényből, amikor a nők elmennek szülni, és akkor mondjuk így kevesebb munkatapasztalatuk van, vagy itt bedobnék egy olyat, amit Sára biztos később akarta dobni, ez az azonos értékű munka, tehát hogy most mondok egy példát, hogy a pénzügyi vezérigazgató az mondjuk kétszer annyit keres, mint a HR igazgató, és jellemzően a HR igazgatók azok nők szoktak lenni, a pénzügyi igazgatók meg férfiak szoktak lenni, tehát én inkább ilyeneket látok problémaként, és nyilván erre is egy csomó uniós bírói gyakorlat van már évtizedekkel ezelőtt is, hogy mondjuk összehasonlítható munkakörben is azonosnak kell lenni, vagy legalábbis értelemszerűen vagy nem a nemre alapulva kell a bérnek különbözőnek lennie. Biztos van olyan munkáltató, ahol tehát mint látok azért olyan hirdetéseket, hogy nem tudom, pultos lányokat fölveszünk, meg nem tudom, hogy pultos fiú az, ami a baj, meg nem fordítva is, de tehát nyilván van direkt diszkrimináció is Magyarországon, de én azt érzem, hogy a különbség az finomabb, diszkrétebb ennél a legtöbb munkahelyen.
2: Uh-huh. Ezzel én egyet tudok érteni, hogy ez így van. És szerintem most valójában nem Dávid kérdésre fogok válaszolni, csak egy ahhoz hasonlóra, hogy inkább pont, amit Gábor mondott, arra kéne, vagy abban az irányba kéne tudatosítani a munkavállalókat, hogy igen, attól még, hogy én vagyok a bolti eladó, kereshetek annyit, mint a raktáros, vagy HR igazgatóként annyit, mint a pénzügyi igazgató, csak hogy ez ki végez egyenlő értékű munkát kivel, ez a nagy kérdés, ami egyébként egy kicsit szerintem még most is megfejtetetlen, tehát hogy azért olyan nagyon sok esetjog nincsen azzal kapcsolatban uniós bíróságon, hogy akkor a kertészt a, nem tudom, ápolónővel is hasonlítsuk össze. Nemzeti bíróságokon szokott ilyen lenni azokban az országokban, ahol ennek nem 10, meg 15, hanem nem tudom én 50 éves gyakorlata van. De azért ez egy nagyon nehéz kérdés, és erre azt a jó jogászi már azt lehet adni, hogy hát attól függ.
4: Nektek egyébként mi ezzel a tapasztalatotok, tehát a hazai porondon, a hazai gyakorlat erről, vagy a hazai bírói gyakorlat ezzel kapcsolatban hogy alakul, illetve mit jelent a mondjuk most még a bértranszparencia irányelv implementálását megelőző pillanatokban maga a bér egyenlőségének az elve. Tehát ez azt jelenti, hogy fillére pontosan ugyanannyit kell keresnie, hogyha összehasonlító pozícióban, két teljesen ugyanolyan munkakörben dolgozó férfiról és nőről beszélünk, vagy van egy tólik sáv, amit még mondjuk adott esetben akár a bírói gyakorlat, vagy törvény, már amennyiben erre van külön törvényi rendelkezés, eltűr.
2: Elmondjuk mind a hat esetet, ami megjárta a kúriát. Nagyon tehát kevés.
4: Magyarul ezt akkor el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon minimális kevés, az nagyon ezzel kevés, kapcsolatos.
2: És abban is úszómestert hasonlítanak úszómesterhez, tehát hogy HR-est HR-essel, tehát hogy nincs ilyen, hogy raktárost volt jeladóval. Ami nem tudom kinek a hibája, nyilván jó lenne bűnbakokat keresni, de leginkább szerintem annak a következménye, hogy nem nagyon tudatosak ezzel kapcsolatban a munkavállalók. Tehát, hogy inkább azt gondolják. És most egy olyan vízre vezek, ami kicsit idegen számomra, a szociológia, de hogy szerintem egy csomószor van az, hogy a nők hajlamosak inkább azt gondolni, hogy jó, hát kevesebbet keresek, de legalább van munkám, nem tudom, visszavettek a gyerekek után, tehát hogy még hálás is vagyok, hogy ennyit keressetek. Szóval ez egy olyan attitűd, ami nem fog a jogszabálytól megváltozni, hanem ez más beavatkozást, meg más eszközöket igényel. Nagyon sokat kérdeztél a tólig. 5% az az irányelvben megfogalmazott különbség, ami fölött már el kell gondolkozni egy ilyen furcsa ciklikus rendszerben, hogy milyennek az oka feltérképezni, intézkedéseket tenni, azokat visszamérni, újra megmérni, újra elgondolkozni.
4: de akkor jelenleg a mai szabályozásban, vagy akár a hazai joggyakorlatban nem jelenik meg ilyen.
2: Hát az nagyon régóta az a mondás, hogy nem lehet kevesebbet fizetni a nőknek a nemükre tekintettel. Tehát, hogy pont, és egyébként senkinek se. Tehát, hogy a romáknak se fizethetek kevesebbet, de hogy a bértranszparencia az kifejezetten a férfinői különbséget fogalmazza meg, de hogy ettől függetlenül más diszkriminációs elem sem lehet a bérmegállapításnál.
4: Jelenleg, javítsátok ki, hogyha tévednék, de jelenleg az MT-ben az egyetlen pont vagy szakasz, ahol megjelenik az, hogy össze kell hangolni az eltérő béreket, az pont, amit most említettél, hogyha jellemzően ugye, nők szülési szabadságról visszatérnek az adott munkáltatóhoz, akkor ugye a munkaszerződés módosítása cikk, cím, alcím, akármi körében szabályozza az MT azt, hogy akkor az addig, az alatt, amíg nem volt munkában, az addig eszközölt bérfejlesztéseknek megfelelő ajánlatot kell adni. Ezen kívül viszont gyakorlatilag az MT-ben azon túlmenően, hogy a munkabérvédelmére vonatkozóan vannak szabályok, ott viszont ugye nem a antidiszkriminációs szabályokként, hanem teljesen általánosságba véve jelennek meg ezek a szabályok. Más ilyen úgymond a bértranszparenciát megjelenítő jogszabályi rendelkezés nincs az MT-ben, ha jól tudom.
2: Nincs, de például van, ami ezt, hát nem jogszabályi rendelkezésként, de például az a gyakorlat, ami eddig legitim volt, hogy bele lehet írni a munkaszerződésben azt, hogy ez egy olyan személyes adat, amit nem lehet megosztani másokkal, az például ellene dolgozik ennek. Tehát, hogy ez valójában nem egy jogszabálynak a módosítását fogja jelenteni szerintem, hanem többnek.
4: Abszolút értem, csak ezt azért kérdezem, mert hogy amit mondtatok, hogy ugye gyakorlatilag nincsen mondjuk úgy jogeset, tehát ennek nincsen egy kialakult gyakorlata ennek az egész kérdéskörnek. Ez abból is adódhat, hogy tulajdonképpen jelenleg egy kvázi diszkriminatív gyakorlatot tudnak a munkáltatók folytatni azzal, hogy nem kötelesek transzparensen megjeleníteni egy adott munkakörre vetítve. Nyilván ugye a kávéautomatánál kiderülhet ez az amaz, de egyébként nem kötelesek ezeket a munkavállalók elé tárni, hogy Józsi ennyit keres, Gizi meg amannyit.
2: De ezen túl se kell. Tehát, hogy azt nem tehát lehet, de hogy olyan kötelezettség biztosan nem lesz, hogy akkor név szerint jelöljük meg, hogy kinek mennyi
4: Persze. Most nyilván ugye munkak meg, hát az egy tényleg nagyon fontos eleme az, hogy az mondjuk egy, majd Gábor ezt hoz be, hogy itt azért milyen munkáltatói szempontok azok, amiket ezen túl is, amit jogszerűen figyelembe lehet venni, mert hogy egyelőre az emberbe kialakulhat egy olyan sejtés vagy vélemény, hogy tényleg ez egy ilyen kicsit egy ilyen diszkriminatív helyzet, ami egyébként ugye tény, mert ezek statisztikai adatok a 15%-os eltérés, de hogy emögött tulajdonképpen kvázi egy támogató jogszabályi háttér van, ha fogaszthatok ennyire sarkosan, hát, de nyugodtan mondjátok, hogy...
3: Igaziból, most akkor hadd dobjak be egy olyat, ami egy munkáltató oldalon a naggály szokott lenni, és valamennyire gondol rá az irányelv, de szerintem uniós szinten sincsen rendesen végig gondolva, ez pedig pont az adatvédelem. Tehát mi van akkor, hogyha kettő darab érintett munkavállaló van egy adott munkakörbe, és akkor most ne hozzuk be az összehasonlítható munkaköröknek a témáját, az egyik férfi, a másik nő. Hogyha én az adott munkakörben megkérdezem a férfi kollégáknak a bérét, akkor fogom tudni, hogy ez bizony a Kovács Józsinak a bére, és akkor ugye már bejön a GDPR. Tehát itt ugye az a baj szerintem a GDPR-ről általában, de itt konkrétan is, hogy egy csomó más elvet, itt mondjuk például az egyenlő bérezés elvét, nek az érvényesítését megnehezíti, és el nem tudom képzelni a gyakorlatban, hogy fog kinézni egy ilyen jogvita, hogy hát igen, én nem beszéletek a Kovács Józsi béréről, de egyébként a férfiak, akikből egy darab van, az ennyit keres, tehát ezt nem nagyon látom, hogy ez hogy fog működni. Illetve egy picit visszatérve az előzőre, és előre ugorva egy kettő múlvai témához. Én azt is gondolom, hogy azért sincsen joggyakorlat, mert ugye eleve nincsen sok munkaügyi per. ugye erről majd később fogunk beszélni, de hogy eleve felmondási per sincsen sok, amiben mondjuk valamennyi pénz azért még van. Most ebben meg mennyi pénz van? Tehát havonta, nem tudom én, 20 ezer forint bérkülönbség az nem egy olyan összeg, még mondjuk 3 éves szinten sem, amiért mondjuk egy sztárügyvédet meg tudsz fizetni, és ő ki fog melletted állni. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, hogy egyszerűen olyan a jogszabályi környezet nem úgy nem támogató, hogy nem írja elő az egyenlő bérezés elvét, mert előírja évtizedek óta legalább. 2003 óta biztos, de szerintem még előtte is, hanem inkább úgy nem támogató, hogy eleve a jogérvényesítést így amblok nem támogatja.
0: Azért itt, bocsánat, csak hogy itt azért több pénzről van szó, ha 20 ezer forintot, akkor nem, hogy 200 ezer forintos fizetést nézünk, de már az átlagfizetés is magasabb annál, hogy egy magas fizetést nézünk, hogy egy 800 ezer forintos fizetést, akkor azért az már egy jelentős különbség havonta a 15%. Egyébként majd mindjárt még a statisztikáról akarok mondani valamit, de most hallgassuk meg a betelefonálókat. Szia, adásban vagy.
5: Elhúztok, kis ember vagyok. Egy nagyon fontos kérdés nem hangzott el. Mégpedig miért diszkriminál a munkáltató?
2: Ó, én pont ezt akartam mondani.
0: Jajjunk, hát akkor köszi.
5: Ugye egy kapitalistának az a célja, hogy minél kevesebb költsége legyen, és ugye minél több haszna. Tehát miért diszkriminál, és akkor inkább úgy mondom, hogy egy kicsit pozitív diszkrimináció, hogy miért fizet többet egy férfinak, mint egy nőnek.
2: Kapitalista és kapitalista
0: között is. Nem csak azért, hogy van-e még kérdésed, mert ha nem, akkor leteszünk, és akkor úgy válaszol a Sára, ha meg van, akkor még meghallgatunk.
5: Nem, ja, és a másik kérdés, miért titkos, hogy ki mennyit keres? Ez kinek jó a munkáltatón kívül?
0: Jó, akkor ezekre a kérdésekre válaszolni fogunk. Nagyon köszönöm, hogy hallgatunk, és akkor válaszolunk. Köszi, szia!
2: Én pont ezt akartam mondani, hogy azért a munkáltatót nem úgy kell elképzelni, hogy így ül a nem tudom, a HR csapat, és azt mondja, na, szúrjunk ki a nőkkel, hanem hogy ez nem valójában nem a támogató jogszabályi környezetből következik, hanem pont a közvetett diszkriminációtól, tehát hogy nem az van, hogy ránézek a férfiakra, és azt mondom, na, adjunk nekik többet, a nők meg nyilván bénák, nem tudom, és csak azért részmunkaidőben akarnak hazamenni az óvodába a gyerekükért, akkor ők nem is érdemelnek ennyit, hanem sokkal inkább úgy jön ki ez, hogy amit a Gábor is mondott, hogy az egy legitim különbségtétel, hogyha mind a ketten, nem tudom én, 2000-ben kezdtünk el dolgozni, akkor a férfinek, akinek 3 gyereke van, de egy napot sem volt otthon velük, neki 26 év tapasztalata van, anyának, aki meg nem tudom én, 9 évet volt távol, neki meg 15. És akkor azt mondhatom, hogy hát azt fogom előléptetni, az kap magasabb pénzt, aki már 25 éve dolgozik, nem az, aki 15 éve dolgozik itt. És egy csomó ilyen dolog van, ami megalapozza ezt az indirekt különbségtételt. A szolgálati egyébként legitim különbségtétel, vagy szolgálati idő, mint legitim különbségtétel között is, de például, hogy a nem tudom, bizonyos juttatásokat az teljes állású munkavállalóknak adok, bizonyosakat nem adok emiatt részmunkaidősöknek, és így tovább. Tehát, hogy ebben szerintem nem egy ártó szándékot kell keresni. Egyébként ebben az is segíthetni a jogérvényesítést, hogy a munkáltatónak, vagy hát bárkinek a szándéka, az nem számít abban, hogy megállapítsa a bíróság adott esetben, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés, vagy sem. Tehát mi volt a célom, az nem tárgya jogvitának, hanem, vagy nem feltétlenül ez a tárgya, hanem hogy végül is azt nézik, hogy akkor technikailag megvalósult-e a különbség. A másik kérdés az a válasz, hogy hát nyilván a munkáltatónak jó, ha azt gondolja, hogy nem beszélnek az emberek a pénzről, mert akkor ebből nem lesz ilyen belső feszültség, hogy akkor jönnek a HR-hez, és akkor megkérdezik, hogy de ő miért kap követ, és én meg miért kevesebben. Tehát ez nyilván egyszerűbbé teszi az életet, vagy legalábbis azt gondoljuk, persze ettől még lehet titokban háborogni. De ugyanakkor meg most nem tudom, ezen gondolkoztam a villamos idefelé jövet, hogyha most valaki azt mondja, hogy helúsára mennyit keresek, akkor lehet, hogy nem érezném ezt egy adekvát beszélgetési témának különböző okok miatt, de hogy szerintem azért van egy ilyen elképzelés az emberekben, hogy nem ezzel nyitnak a bemutatkozásnál, hogy Sára vagyok, közalkalmazottként 505 000 forint a besorolási bérem.
0: Pont a közalkalmazottaknál transzparens. Pont a közalkalmazottaknál viszonylag transzparens.
2: Hát csak viszonylag azért.
0: Viszonylag. Igen.
3: Azt akartam mondani, hogy én már elég öreg vagyok az, hogy emlékezzek, hogy a szociba ez normális volt. Tehát ott az egy ilyen társalgási téma volt, hogy ki mennyit keres, és valahogy a rendszerváltás után ment ez ki a divatból, hogy ez téma legyen.
4: Hát meg vannak nyugat-európai országok, ugye azon is el lehet lamentálni, erről is volt már sokszor szó, nem itt a műsorban, de összességében, hogy a magyarok úgy fogalmazzák meg, hogy keressük a pénzt, hogy a verdienen, vagy to earn, tehát hogy ott a Nyugat-Európában valahogy nem azon, hogy loholunk a pénz után, és hogyha megvan, akkor mint egy szmiagolok, ott visszabújunk a barlangban, és ott nézegetjük, és akkor lehet, hogy valami összefüggés a kettő között, hogy miért nem hát tárjuk ezt a nyilvánosságot.
0: Még fontos itt
4: ezt, ahol megtaláltuk.
0: Én ezt nagyon szeretem, ezért, tehát ugye a keresésnek nincs meg, az nem az eredmény, az a kiállás. Tehát nem biztos, hogy meg lesz a végén. Az angol earn, meg a német verdienen, az meg a végeredmény, hogy igen, már megérdemeltem, és ott van nálam. Igen, de én kicsit akkor...
4: Hát ezt mi a bíróságon ezt szoktuk. Ott tényleg keressük.
0: Igen, de hát az... Igen. De a fizetésünket eddig megérdemeljük. Én egy picit szeretnék az adatokkal terhelni titeket is, meg a hallgatókat is. Ez úgy néz ki, mert szerintem ez nagyon, tehát hogy az EU átlag az 11,1% 24-es adatok alapján a férfiak és nők fizetésbeli különbsége. Tehát
4: kinek 11, a javára?
0: A férfiak javára.
4: Jó, ezt azért tegyük hozzá.
0: Luxemburg az egyetlen kivétel az Unióban, ahol a nők nincs, keresnek egy picivel többet, mint a férfiak. Magyarországon 16,9% a bérek különbség, Észtországban a legnagyobb, a 18,8%. De mindenhol van valamennyi bérkülönbség, kivéve Luxemburgban. És hogy amit pedig még itt az előbb elhangzott, hogy mennyi pénzről is beszélünk, a nők EU-s átlagos szinten 3880 eurót veszítenek, annyival keresnek kevesebbet egy évben átlagosan, mint a férfiak, ez az EU átlag. Magyarországon, de ez nyilván a adott fizetésekhez is érdemes nézni, mert Dániában 7648 euróról beszélünk, Magyarországon 3181 euróval, tehát azért ez...
4: Tehát majdnem az EU átlag.
0: Hát igen, 500 euró vagyunk elmaradva, vagy 600 euró, vagy 700 euró vagyunk elmaradva.
2: Kevesebbet keresünk, de nagyobb a szakadék.
0: Most igen.
2: Matematikus szórat megfelelően.
0: De hogy ez azért 1 000 000 forint éves szinten, szóval azért az jelentősnek számít. És amire én ezt most felhozom, az, hogy az 5% az minden országtól messze van, de nagyon máshogy kell érte Csehországban küzdeni, ahol nem tudom, 19%, vagy Észtországban, bocsánat, ahol 19%, vagy Magyarországon, ahol 16%, vagy Belgiumban, ahol meg 0,8%. És Belgiumban, ahol kulturálisan egész máshol tart a nemek közötti...
4: Vagy Luxemburg, nem?
0: Vagy Luxemburg, igen, hát Luxemburg az már átesett a túlsoldalat, a nők keresnek többet.
2: Küzdjenek a férfiak.
0: Tessék?
2: Küzdjenek
0: a férfiak, igen. De nagyon pici egyébként a különbség. Bár ennyi lenne a különbség, csak a nők veszteségére a többi EU-s országban. Szóval nagyon máshogy kell kultúrásra megágyazni, és én azt hiányolom itt újra, hogy van egy jogszabály, amiként tök fontos, de erről nincsen társadalmi párbeszéd, a közoktatás ennek megfelelően nem alakult. Tessék?
2: Miről van társadalmi?
0: Semmiről nincsen, csak erről sincsen. Tehát, hogy úgy bevezetni egy új jogszabályt, egy tök fontos jogszabályt, amit abszolút támogatásra érdemesnek tartok, én is, akinek a vélemény senkit sem érdekel, de anélkül, hogy lenne erről társadalmi párbeszéd, és valamilyen, nem tudom, az oktatásban megjelenő változás, hogy gyerekek, akkor beszélgessünk egymással arról, hogy milyen fiúnak meg lánynak lenni, anélkül ez nem fog tudni, valójában nem fog tudni megvalósulni. Ez az én félelmem.
2: De hát ez minden nemi diszkriminációval kapcsolatos területen így van, hogy, hogy a jogszabály önmagában nem elég. Hát szoktak ilyenek lenni, mint a társadalmi tudatosítási kampány, nem bértranszparenciával kapcsolatos, de például az ilyen munkai szexuális zaklatással kapcsolatban egy csomó ilyen jó példa van, hogy azokban az országokban, ahol ahol az óriás plakátokon ez van, hogy nem oké, meg mit tehetsz, meg hová telefonálj, hol kér segítséget, ott nyilván a látencia az drasztikusan csökkent. Valószínűleg valami ilyesmi kellene. A kicsit jobban ismerem a szlovák helyzetet a munkahelyi általomként, de hogy például ott már átültették a jogszabályt, és ott az, nem tudjuk még, hogy a gyakorlatban eznek milyen eredménye lesz, de ott a minisztérium szervez ilyen felkészítő tanfolyamokat a munkáltatóknak, vagy legalábbis ez a terv, hogy akkor mi ez, hogyan kell hozzányúlni, milyen adatokat kell szolgáltatni, azokat hogyan nyerjük ki a meglévő adatainkból. Tehát, hogy ez nyilván nem tudja senki sem magától kitalálni, hanem először ki kell találni a koncepciót, hogy akkor az X országban ez hogy néz ki, és akkor utána lehet bármit tenni azzal kapcsolatban. De hogy a társadalmi párbeszéd az fontos, de te mit kérdeznél a társadalmi párbeszédben?
0: Erre a kérdésre nem számítottam. Hát nem kérdezni, egyáltalán beszéljünk erről, tehát hogy szerintem, ha a bértranszparencia szót, ha bárki meghallja, akkor azt se tudja, mit jelent. Nem tudjuk ezeket az alap dolgokat, és azt szerintem nagyon sokan azt gondolják Magyarországon, hogy ez így helyes. Mégiscsak egy férfi többet dolgozik.
3: Én két dologgal egészíteném ki. Egyrészt ezt megint én fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a 10%-ok, ebben biztos vagyok, hogy nem úgy alakulnak, hogy a, nem tudom, a női eladók a Tesco-ban azok rosszabbul keresnek papíron, mint a férfi eladók, mert szerintem nyilván a munkáltatók erre figyelnek azért, szerintem már legalább egy-két évtizede, hanem olyan szociális tényezőkből, hogy mondjuk mondok egy példát, takarító szó, az szerintem egyben mindannyiunknak az ugye, hogy takarító nő. Uh-huh. Tehát aki takarít, az nő. Pedig hát nyilván vannak férfi takarítók
4: védő
3: is.
4: Védőnő az egy hivatalos kifejezés.
3: Igen, pontosan. Tehát, hogy vannak olyan szakmák, ahol szinte kizárólag, vagy túlnyomó részben nők dolgoznak, és ezek a szakmák, ezek alulfizetettek. És szerintem erről is érdemes beszélni, hogy mondjuk miért keres olyan rosszul egy ápolónő, egy takarítónő, stb. Ami nyilván azt jelenti, hogy a takarító férfi, meg az ápoló férfi is rosszul keres, csak éppen ezekben a szakmákban a nők alulreprezentáltak. Uh-huh. Ez az egyik, és mondom, én nem azt állítom, hogy egyébként nincsen direkt diszkrimináció, mert van, csak nem ez a jellemző, nem ez adja ezeknek a számoknak a túlnyomó részét. A másik...
0: Hogy akkor mi adja a számok túlnyomó részét?
3: Hát ez, amit mondtam, hogy egyszerűen bizonyos szakmákban túlreprezentáltak a nők, és ezek a szakmák alulfizetettek.
0: De itt...
4: Tehát, hogy ott mivel hasonlítják össze, nem?
0: Szóval, hogy akkor ez egy fontos kérdés, mert nem tudom, most a mikrofon beszélek-e. Szóval ez egy fontos kérdés, vagy egy definíciós kérdés, hogy miről szól a bérszakadék. Arról szól, hogy a nők többet vannak kevésbé megbecsült, anyagilag is, meg társadalmi és kevésbé megbecsült munkában vannak a nők, és ebből fakad a bérszakadék, vagy abból fakad a bérszakadék, szerintem az utóbbi is, hogy azonos munkaterületen keresnek kevesebbet. Például azért, mert van egy bértárgyalás, egy nő elmegy egy állásinterjúra, és azt gondolja, hogy ez a munka, ez nem tudom, 185 forintot ér, és azt mondja, hogy én 86-ot szeretnék kérni, és akkor megállapodnak a 85-ben, és elmegy egy férfi, és azt mondja, hogy én 100-at szeretnék kérni. És azt mondja neki a munkáltató, hogy

0: teljesen ugyanazt csinálták, rakották az árut a polcról le meg föl. Csak az egyik a boltban, a másik a raktárban. És én azt gondolom, hogy itt lehetne ezeket megfogni, illetve valóban van egy ilyen szinte jogon kívüli, vagy a jog által csak ilyen részben érintett kérdéskör, hogy egyáltalán a társadalom szempontjából szerintem feltétlenül szükséges, hogy elengedhetetlen tevékenységek, mondjuk ápolónő, az miért nincsen megbecsülve? Ez már nagyon kis részben jog. Uh-huh. Ez inkább szociálpolitika, meg még nem tudom milyen területhez tartozik ez.
1: Itt azt már érintettétek, ugye ezt a 26 éves, 15 éves példával, ami egy tök jó példa volt szerintem, hogy tényleg hogyan tud megjelenni még hosszabb gondolatmenet lesz, úgyhogy akkor majd a betelefonáló után folytatom.
2: Na, akkor ez szerencsés betelefonálási időpont. Szia!
3: Sziasztok! Megkérdezném, hogy egy nagy áruházban a raktárban vannak nagyobb tételben a csomagok, tehát az a könnyebben kezelhető, vagy pedig a kinn az áruházban a polcon, ahonnan mi is levesszük.
2: Oké, értjük a kérdést, hogy nehezebb fizikai munkáról van szó, de ettől még a fizikai munkát az többre kell értékelni?
1: Igen, hogy egyszer emelek meg 20 kilót, vagy 10 alkalommal
3: más gépekkel dolgoznak. Én azt gondolom, hogy ez azért nagyon sokszor így félrefut, hogy ezt nem nézzük meg. Tehát most én értem, hogy szeretnétek, vagy valamiért van egy ilyen törekvés, hogy ez ugye legyen egy ilyen teljesen azonos színvonalon, de hát vannak különbségek a munkák között, ezt azért nem vitathatjuk, mert
2: nem vitatjuk.
3: Én asztalosként nem ugyanazt fogom elvégezni, mint egy ács, vagy egy orvos. Tehát azért ezeket valahol mégis differenciálni kellene valahogy, vagy mert egy női asztalos, az biztos, hogy egy egészen más jellegű dolgokkal fogja megoldani ugyanazt a feladatot, mert a fizikumánál fogva nem biztos, hogy képes ugyanazt. És ezt megpedig akkor valahogy meg kell fizetni, egy eszközt és egy gépet is lehet, hogy igénybe vesz ahhoz, amihez én férfiként még nem fog hozzányúlni, mert nincs rá szükségem. És azt az eszközt, azt akkor az eszköz használat az mégis más, mint hogyha én csak a magamat használom. Tehát ez, hogy
2: mondjam... De most két dolgot is mondasz, mert egyrészt azt mondja, hogy raktárban a férfi gépeket kell, hogy használjon, mert nagy tömegeket kell megemelni, és ezért kapjon több pénzt. Az asztalosként, vagy nem tudom, egyéb munkakörökben pedig a férfi nem használ gépet, mert bírja gép nélkül is, ezért a nőnek meg még a gépet is meg kell fizetnie. Szóval itt most kétfelé megy az érvelésed.
3: Igen, ez egy kicsit kétfelé megy, akkor maradjunk vissza, mi térjünk vissza a raktároshoz, talán mert így belecsúsztam ebbe, ez valóban lehet, hogy téves.
2: Én ilyen pszichológusként tudok csak erre válaszolni, jogászként nem, mert az nem vagyok, hogy szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amit felvetsz, mert akkor azt mondod, hogy mind a ketten 8 órában pakolnak árut, kemény fizikai, meg nem tudom, mindenféle megterhelés mellett, akkor az az ember, aki többet emel, nem tudom, hogy a férfi akkor arányaiban többet emel, vagy nem tudom, a gép használat miatt kell többet kapnia, vagy szóval, hogy mi az, amit itt a többletfizetést meg tudja magyarázni.
4: Egy
3: kicsit, akkor ugrok vissza egy picit. Azért ott a raktárban ugye látunk, vagy hát mi nem látunk, mert nem járunk oda be, de mivel van látásom már annyi, csak hogy ott használnak olyan gépeket, targonca, akármi. Tehát most van egy targonca vizsga, bármi. Tehát azért vannak olyan
2: képesítések.
3: Na, hát ezt mondom, hogy egy raktárosnál ugye ilyen is előfordulhat, míg egy bolti eladó nem fog targonca vizsgát letenni és azzal dolgozni, mert a targonca vizsgát azért teszi le, hogy pont egy magasabb fizetésbe kerülhessen, úgy, mint raktáros. Hát ez differenciálva
1: tehát
3: van.
1: Tehát akkor most egy raktáros és egy árufeltöltő, amiről beszélünk, és almát körtével.
3: Igen, és itt az úr vendég, aki mondta ezt az egészet, hogy ő is árut pakol, meg ő is árut pakol, azért a kettő között van ez a fajta különbség.
1: Hát ami most bocsánat, ezt a különbséget te hoztad be önkényesen, tehát az eredeti példában nem volt egy ilyen.
4: De én egyébként tudok.
3: Az úr azt mondta, hogy ő is
1: a férfiak
3: és a nők is ugyanazt az árut pakolják, ezt mondta.
1: Hát igen, csak te most behoztad azt, hogy nem ugyanazt az árut pakolják, mert az egyik az árufeltöltő, a másik meg a raktárba mozott targoncával.
3: Ezért is nem lehetne azonos a fizetésük.
2: Hát de ott a targonca vizsgát fizetjük meg.
1: Így van.
4: Ezt pont el tudom mondani, jó, hogyha elmondhatom.
1: Szerintem tegyük le, és akkor hallgass meg a
3: jó, leteszem, köszi.
4: Hogy a Tesco esetben egyébként a bíróság pont nem döntötte el, hogy a azonos értékű munkát végeze a bolti eladó, mint a raktáros, hanem visszautalt egy korábbi esetre, ami a Next eset volt, ahol egy ruhaboltban járunk, ahol vannak az eladó többségében nők, és a többségében férfiak.

0: férfi raktárosok. És ott a Leeds-i munkaügyi bíróság egy ilyen, nem tudom én, tizenvalahány szempontot állított fel, hogy akkor hogyan lehet összemérni ezeket a munkákat. És akkor mindegyik szempont mellé társított egy pontszámot, és akkor azt mondta, hogy jó, hát igen, az egyik az az, hogy meg kell emelni nehéz fizikai vagy nehéz terheket. A boltban nem kell, a raktárban sem feltétlenül, mert ott megemeli a villástargonca, kell kommunikációs képesség, igen, az kell a boltjeladónak, az kell a raktárosnak is, kell tudni valami szoftvert használni, igen, mind a kettőnek kell nem tudom, hát tizen sok ilyen szempont volt, és akkor lepontozta, hogy az adott munkakörben az mennyire fontos, és akkor így lett egy ilyen pontszám, ami már aztán objektíven összemérhető volt, tehát hogy ez egy sokkal komplexebb folyamat a bírósági perben, mint hogy azt mondjuk, hogy neki a targonca vizsga, mint egy képesítés, az egy magasabb képesítés, hogyha van ilyen, vagy nincs egyébként a boltéradónak is kell valamilyen képesség ahhoz, hogy boltban eladó legyen, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a targoncás végzettség az magasabb szintű, mint a bolti eladói végzettség, akkor persze az egy olyan faktor, amiért ő már keresett többet, de egyébként ami talán jobb lesz ebben az irányában, mint a korábbi gyakorlatban, hogy kifejezetten felhívja a munkáltató figyelmét arra, hogy egyébként a fizikai különbségek meg a feladatokból adódó természetes különbségeken kívül ezeket a soft skill-eket is igen figyelembe kell venni, tehát hogy ami ugye hát hogy erősítve a nemi sztereotípiát, hogy a nők kommunikáció képessége az jobb, mint a férfieké, vagy nem tudom én, emocionálisabbak és így, de hogy ezeket a nehezebben mérhető képességeket is számításba kell venni, amikor megmondjuk, hogy melyik bérsávba kit fogunk besorolni.
1: Annyiban egyébként az úrnak szerintem igaza van. Most azzal, hogy én nyilván egy jogesetről beszéltem, nem is akár a saját véleményemet mondtam el, de hogy egy-két ilyen ismert ítéletet, például ez a Birminghami angol ítélet, őszintén attól nekem is kicsit égnek el a hajam, hogy a kukás autós az összehasonlítható munkakörbe tartozik, vagy a beltéren takarító munkavállalóval. Hát ennek most nyilván nem vagyok szakértő, de szerintem az első az egy sokkal nehezebb munka, mint a második. És mégis ugye a bíróság azt állapította meg, hogy összehasonlítható, de hát most ez egy olyan, hogy mégiscsak a nap végén a bírónak kell dönteni egy adott kérdésbe, a bíró dönthet jól, meg rosszul. Most itt az én véleményem szerint ez az angol bíró rosszul döntött, de lehet, hogy olyan szempontok merültek fel a perbe, amiről én így teljesen kívülállok, ennek másik országban lévőként nem tudok. De az biztos, hogy ez egy jó bíró, ezeket a szempontokat, amiről beszéltes erre, ezeket nagyon alaposan végig gondolja.
2: Én két pszichológiai dolgot szeretném mondani, az egyik az egy nagyon konkrét, a másik nagyon meta. Kezdem a metával. Most tök érdekes dolog történt, betelefonált egy férfi, és elkezdett három férfi aztán beszélgetni, miközben az egy nő, aki tudta is erre a kérdésre választ, ő háttérben maradt. És ez nagyon jellemző egyébként, most nem persze minősítettem magunkat is, de ez ilyen rendszer szinten valóban megjelenik, ezt hívják mansplainingnek, akkor férfi magyaráz valamit, pusztán na, és én most nem is, tehát hogy nem az anyag, hogy te nőként tudod, mert tudhatod volna férfiként is, ha férfi lennél ezt a választ, csak hogy nők rendre alul maradnak abban, Barkánul hogy...
0: Barkánul kiálltam magamért, nem? Közbe vágtam.
2: Nem, jól tetted, csak hogy ez egy nagyon jellemző dolog, hogy a nők egyre inkább elhangulnak, vagy azt gondolják az ő véleményük. Nem fontos, vagy már háromszor elkezdte, akkor egyszerre nem kezdi el, inkább hagyja ezeket a férfiakat magyarázni, mert erre vagyunk szocializálva, hogy a nő hangja kevésbé fontos. Miközben pedig te vagy az egyetlen, aki igazából ezt a megszóló között nagyon pontosan tudtad, hogy mi erre válasz. Ez csak ilyen, ez a metaszint. A nagyon konkrét szint pedig az, hogy nagyon izgalmas azt figyelni ebben a beszélgetésben, ez tényleg én, aki nem értek ehhez egyáltalán, mert a jogi részéhez nem értek, hogy ilyen, mi alakul ki, az alakul ki, hogy arról beszélünk, hogy hogy a fizikai munka az erő, a férfiakkal asszociált tulajdonságok, azok értékesebbek, mint általában a nőkkel asszociált tulajdonságok. A soft skill-ek, amiket te is most az elbontására, hogy azokat emeljük fel a férfiak hard skill-jeihez képest, de már eleve a kifejezés is. Mennyire fárasztó egyébként empatikusnak lenni, hogy ilyen a nőkkel asszociált tulajdonságot vegyek elő, vagy mennyire fárasztó több felé megosztani a figyelmemet. Az legalább olyan fárasztó, mint mondjuk nagyon határozottnak lenni, vagy versenyszellemet képviselni egy adott az történik, és ezek
3: vagy mind... Vagy megnyomni egy gombot a targoncán.
2: Vagy megnyomni egy van egy ilyen, na jó, most nem kezdem. Mindegy, van egy nagyon vicces targoncás videó a YouTube-on, egy német videó, megvan neked?
3: És egy férfi vezet.
2: Milyen veszély vannak a targoncán használnak, és akkor minden ilyen habzóvér, meg lenső végtagok vannak benne, nagyon szorakoztatóan megcsinálva. De nem ezt akartam mondani, csak hogy a targonca szót meghallom, akkor rögtön erre asszociálok, hogy még egy picit tart a mansplaining, hogy nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy vezetői pozíciókban igen, rendre többször vannak férfiak, mert a férfiakkal asszociált tulajdonságokat asszociáljuk a jó vezetővel. A versengő, az uralkodó, a domináns, ezek általában a férfiak asszociált tulajdonságok, a férfiakat, fiúkat erősítjük meg ezekben a tulajdonságokban, hogy olyan férfiak legyenek, akik aztán vezető pozícióba tudnak kerülni. De kiderült tök sokszor, hogy az is tud jó vezető lenni, akinek nem sztereotípusan férfi, vagy klasszikusan, vagy ilyen tudom, férfiak asszociált tulajdonságai vannak, hanem nőkkel asszociált tulajdonságai vannak, az is tud jó vezető lenni. És hogyha ezeket a tulajdonságokat nem gyerekkortól kezdően nem nemi alapon erősítenénk meg, hanem tulajdonság alapon, meg személyiség alapon, akkor lehetne az is, hogy olyan vezetők vannak, akik befejezem gyorsan a mondatomat, és aztán még marad kicsit vonalban, és akkor feltettem meg kérdést, hogy a személyiséget erősíteném meg, és nem a biológiai nemet erősíteném meg, akkor lehetne azt, hogy nőként is lehetek határozott, és férfiként is lehetek empatikus, és aztán nőként olyan felsővezető leszek, aki egy empatikus felsővezető, vagy férfiként leszek olyan felsővezető, aki empatikus, és olyan felsővezető leszek, vagy ennek az ellenkezője is. És akkor hirtelen nem dominálna a pozícióban, hanem a pszichológiai, meg mindenféle egyéb tulajdonságom, meg képessége, meg képesítésem.
0: Ó, akkor rögtön majd két dolgot mondok.
2: Jó, de akkor most köszönjük a türelmedet, kedves betelefonáló. Szia!
4: Sziasztok, hallottok jól?
2: Hallunk jól.
4: Szuper. Leragadtam egy kicsit a szociális skillnél, pont azon meditáltam, ami erre, vagy gondolkoztam, ami erre reflektált, és akkor én a fizetés elé visszamennék egy kicsit globálisabban. Ugye hát a multiknál az van, ami van, azt nem tudom. Ott egyébként én nem is értem, hogy hogyan lehet megvalósítani, vagy miért valósítanak meg fizetési különbségeket. De mi van például mondjuk a vendéglátóiparban, amikor fel akarsz venni egy kisvállalkozó, tehát pici cég, pici bármi, és fel akar venni mondjuk egy kultos mindenes, akkor szerintetek az pozitív vagy negatív diszkrimináció, hogy inkább a hölgyeket preferálja, vagy részesíti előnyben, mert azt tudjuk, hogy egy picit attraktívabb ráadás hölgy, aki mondjuk ugyanaz skillekkel rendelkezik, az több, hát így kell fogalmazok, mert ez az igazság, több bevételt hoz a boltnak, mint egy kevésbé vonzó úriember. És akkor ugye ez már egy szociális skill, és akkor most akkor
0: már
4: még nem
0: kinézés.
4: Is beszéltünk a fizetésről. Tehát hogy van akkor ez a megkülönböztetés? Mi a véleményetek erről? Hallgatok benneteket.
2: Oké, akkor leteszünk és válaszolunk.
3: Csak én nem szakmai vélemény. Én azért elég sok helyen voltam már, támasztottam már pultot, így az elmúlt nem tudom 20-30 év alatt, és összesen egy pultos srác maradt meg az emlékeimben, még a szép emlékű Kultiplexben volt a pultos, aki aztán onnan átkerült a Dürer kertbe, és egy annyira karakterisztikus valaki volt, hogy ő maradt meg így, nem azért, mert nem tudom, annyira dekoratív lett volna, hanem a...
0: Bezzeg a bügyös macák megmaradt.
3: Valahogy sose éreztem szükségét, aminek, hogy csak a bögyök miatt, na még egy kört, mert hogy addig is nézhettem a bögyöket, de mondom, ez nem egy... reprezentatív kutatás eredménye.
0: Volt egy csény, ami ennek ez volt az üzleti modellje, hát szerencsére szerintem már megszűnt Hooters bár, ahol kifejezetten...
3: Liszt Ferenc téren, bizony.
0: Ez volt a a
2: reputációs. Miért szűnt meg?
0: Igény pedig lenne rá.
3: Igen, egyébként a betelefonáló logikája alapján az dübörögne a legjobban az egész országban. Nem?
0: Így van, és Amerikában volt egy per, hogy ott a fiút nem akarták felvenni, mert hogy ott a felvételi kritérium
3: között... Hülyén nézett volna ki abba
0: a valahányas melltartó méret a felett lehetett jelentkezni, és akkor ugye ő meg még csak melltartót se hordott. És akkor a bíróság azt kérdezte meg itt a munkáltatótól, hogy na jó, és akkor mi kell ahhoz, hogy valaki pultos legyen? Hát, hogy bejön a vendég, megkérdezi, hogy van-e foglalása, ha van, akkor odaülteti az asztalhoz, ha nincs, akkor keres neki, aztán felveszi a rendelést, aztán kiviszi a rendelést, és utána meg nem tudom én, elveszi érte a pénzt. És akkor ezt hogy tudják a nők jobban csinálni, mint a férfiak? Hát, azt nem, de hogy a nagymellű nők miatt jönnek ide a férfiak, és akkor ez a feature, hogy akkor itt az ilyen teltkeblű felszolgálónők vannak, és akkor azt mondta a bíróság, hogy ez egy ilyen jogon kívüli szempont, hogy ezt nem tudja értékelni, diszkriminatív volt, hogy nem vették fel a férfit, fel kell venni a férfit, és akkor szerintem ez, ha több ilyen ítélet van, akkor ez így kikopik szerintem, hogyha ha már mással nem, de bírósági ítélettel kell kötelezni a munkáltatót, hogy a... De egyébként az, ahogy kinézés, ugye az a leges-legelső ilyen esetben is felmerült, a Döfren esetben, amit most nem mondok el, csak annyit, hogy ott az volt a munkáltató policia, hogy a légiutas kísérők 40 év, mert a nők 40 éves korukig dolgozhattak, mert utána már nem olyan attraktívak. De szerencsére ez is már a múltém.
3: Én még be akartam hozni egy korábbi témát, illetve behozom a korábbi témához kapcsolódva. Ugye szóba került ez a példátok a 26 éves és a 15 éves különbség, tehát hogy a nemek közötti különbségtétel az hogy jelenik meg adott esetben sok-sok évvel később úgy, hogy az előléptetés során nyilván egy férfi, aki nem volt gyesen három gyerekkel, az milyen előnyöket élvezhet. Arra van-e kutatás, hogy ugyanez az álláskeresés során hogyan jelenik meg? Tehát itt, amikor mondta a Dávid azt a példát, hogy a nők érdekérvényesítési lehetőségei, képességei, mondjuk 100 helyet, ugye 89-et próbál kiboxolni magának, a férfi meg mondjuk 100-at. Valóban van-e arra statisztika, hogy mondjuk... hányszor kell elmenni, tehát mikor lesz sikeres álláskeresése, vagy hány sikertelen álláskeresés van egy férfi és egy nő mögött, és hogy ebben mennyiben lehet szerepe annak, hogy a munkáltató inkább preferál egy valószínűsíthetően egy férfi alkalmazottat, mondva, hogy valószínűleg, ugye nem a Szél Dávidról beszélünk, aki otthon volt gyesen a saját gyerekével, de valószínűleg női alkalmazottak fognak aztán szülési szabadságra és gyesre menni.
0: Én egy másmilyen statisztikát tudok, neked van, Gábor?
5: Csak élettapasztalatom a statisztikán nincs.
0: Az is nagyon fontos. Ilyen empirikus életút, hogy olyan kutatás van, abból több is van Amerikában, időben is, meg térben is, de párhuzamosan futó kutatások, hogy megkérdezik a munkáltatót, hogy ki a legrosszabb munkavállaló, akit el tud képzelni. A kisgyerekes nő. Hát a kisgyerekes nő az sosincs ott. A kisgyerekes nő az a gyerekérmény az óvodában, már azon gondolkozik háromtól, hogy mi legyen a vacsora, hát az rettenetes, és mindig beteg a gyereke. Na és ki a legjobb? Hát a legeslegjobb az a gyerekes férfi, mert a gyerekes férfi az nem csak magáért dolgozik, az a családjáért dolgozik, az nem engedi meg magának, hogy elveszítse az állását, mert túlórát vállal, ő tartja el a családot, tehát csak gyerekes férfiakkal érdemes dolgoztatni, mert hogy ők a legkitartóbb és legagilisebb munkavállalók, hiszen ők érzik a felelősséget, hogy nem veszíthetik el
3: az egy itthoni kutatás?
0: Amerikai. Ja, de több is van. Tehát az MIT-n is volt, Stanfordban is volt, meg még valahol volt. Tehát, hogy ugyan, de pont emiatt, hogy akkor így megnézték, hogy ebben van-e változás, nincs. És még Dávid felvetésére még azt szerettem volna mondani, hogy szerintem ez nem egy jogi kérdés, de hogy ha már így beszélgetünk, elmondom a véleményemet, hogy az egy... nagyon nehéz és valószínűleg teljesen sikertelen kísérlet, hogyha egy nő úgy próbál érvényesülni, hogy férfias tulajdonságokkal próbál férfi úgy csinálni, mintha ő is egy ilyen kemény férfi vezető lenne, mert azt szerintem szinte kivétel nélkül mindenkiből mindig ellenérzést szül. Tehát, hogy igaziból annak kéne megteremteni a kultúráját, hogy amit te is mondtál, hogy többféle vezető van, ilyen is van, olyan is van, és hogy akkor én nőként a női skillsetjeimmel, hogy egy újabb sztereotípját erősítsek, tudjak érvényesülni, és ne azt legyen, hogy akkor leszek vezető, hogyha mindenkit jól elnyomok.
2: De én nem azt mondtam, hogy a személyiség ellen... hogy a személyiség ellentétes viselkedés kell, hanem az, hogy gyerekkoromtól a személyemben, személyiségemben kapjak megerősítéseket, és hogyha az van, hogy én egy határozott kislány vagyok, akkor nem mondják azt, hogy te legyél lágy és törődő, hanem lehessek egy határozott kislány, és akkor én még ugyanúgy kislány maradok, mint az, aki lágy és gyengéd. És ugyanígy fordítva, hogyha egy kisfiú inkább törődő, akkor nem mondják azt, hogy szedd már össze magad kisfiam, mert
0: fiúk nem sírnak.
2: Pontosan, hanem lehessek én ilyen, és aztán ebből olyan ebből a kisfiúból, vagy ebből a kislányból olyan felnőtt nő leszek, amilyen vagyok, meg olyan férfi leszek, amilyen vagyok, és igen, én egyébként csomó férfi sztereotípiának egyáltalán nem felelek meg, és csomó férfi sztereotípiának pedig megfelelek, és ezzel a legtöbb ember egyébként így van a világon. Csak van, aki nagyon megijed attól, hogyha egy férfi sztereotípiának nem felel meg, akkor esetleg nem is lesz férfi. Meg csomó női szerep, meg pláne, mert a társadalom nagyon szigorú ezekben a dolgokban, viselkedj férfiként, viselkedj nőként. És ezek a nagyon apró dolgok, és akkor még nem beszéltük a tantárgyi tudásbeli, meg képességbeli megerősítésekkel kapcsolatos különbségekről, hogy a kislányokat rendre olyan tulajdonságban erősítik meg, amik egyébként később kevésbé presztízses, kevésbé társadalmi anyagilag megbecsült munkakörökhöz lesznek jók, és a férfiakat meg rendre olyan, vagy a kisfiúkat rendre olyan tulajdonságban erősítik meg, amik meg igen, és ezek mind-mind nagyon fontos dolgok. Tehát, hogy az, hogy milyen plakátok vannak egy városban, vagy egy faluban, az is tök fontos, meg az, hogy legyen ezzel kapcsolatban a munkahelyi párbeszéd, ez is tök fontos, de nagyon fontos az oktatástól induljon el az, hogy nem a nem alapján teszek különbséget, magyarán a szexizmusnak minden módon meg kell elemenni, hanem a pszichológiai tulajdonságok a személyiség mentén, és nem jó meg rossz, hanem különböző gyerekek vannak.
0: Amennyire én tudom, bocs, Gábor, most akkor én woman's planning.
5: Én tanást akartam rá.
0: Hogy volt egy ilyen oktatási terv, még nagyon sok-sok évvel ezelőtt, hogy legyen ilyen típusú figyelemfelhívás az óvodákban már, hogy akkor a lányok is lehetnek szuperhősök, meg nem tudom, de hogy aztán ez így Gellert kapott a szexuális nevelésnek hát így a kitörlődésével, hogy ez sose valósult meg, pedig, hogy erről volt egy, azt hiszem, hogy kész terv is volt, de sosem valósult meg. Milyen jó lenne, hogyha ez egyszer megvalósulhatna? Bocskán.
5: Ja, majd teljesen másról akartam beszélni, itt mindennel egyetértek, szóval, hogy...
0: De vita volt.
5: Akkor mind a kettőtökkel egyetértek. Én Tamás felvetésére akarok reagálni, hogy nyilván statisztikám nincs, de én azt látom, hogy ez viszont, tehát, hogy a nőknek a szüléssel kapcsolatos diszkrimináció, most egy végső soron a nők diszkriminációra, hogy a nők tudnak szülni. Most megint nem menjünk bele ilyen egyéb dolgokba, tehát, de most egy klasszikus, igen. De hogy egyébként én azt látom, hogy igen, tehát még egész komoly, tehát most nem egy ilyen, mit tudom, ilyen kocsmai pultos, hanem sokkal komolyabb cégeknél, és én azt látom, hogy ha nem is direkt, de ezért így finoman így rákérdezgetnek, hogy és akar egy gyereket, és a többi, és nyilván miért kérdeznek erre rá, mert akkor az egy negatív pont lesz a felvételkor, illetve amit látok, hogy hát szerintem havonta egyszer jár nálam egy nő, akinek az a problémája, hogy vissza akar menni gyermekgondozásból, és nem akarják visszavenni. Ami pedig hát tételesen benne van a munkatörvénykönyvében, hogy...
6: Nálam ugyan ez a
5: helyzet. Igen, és ez teljesen elképesztő, és akkor amikor én már így öltön nyakkendőben ügyvédként megjelenek ott a cégnél, még akkor is így okoskodnak, hogy de hát nincs ilyen kötelezettség, meg elegen vagyunk, ez jelentően visszajön, holott ugye hát a törvény alapján azt a nőt, azt vissza kell venni, nincs választása a cégnek. És
3: én azt ugye ajánlatot kell tenni.
5: És hát még a béremlést még nem is tartunk, persze, hanem persze. Ott, hogy egyáltalán folyamatossá tegyék azt a jogviszonyt. És én azt látom, hogy ezzel nagyon komoly problémák vannak, és halott úgy, hogy ez viszont egy tételes jogi szabály, és mégsem akarják visszavenni ezeket a nőket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt például tényleg jó lenne egy ilyen tudatosítás, hogy ez konkrétan direkt diszkrimináció, mert ugye miért nem veszik vissza azért, mert szült, azaz azért, mert nő.
3: És kiesett 3 éve, kiesett igen. A rutinból, kiesett igen. A gyakorlatból. Igen.
0: És aki meg helyettesíti, az ott van. De bevált, szerintem bevált. De hogy ez nem biztos, hogy ez a szabályozás meg tudja oldani, de hogyha, mert ugye azt is lehet csinálni, hogy jó, akkor nem állandó, tehát egy ilyen határozatlan idejű munkavállalót veszel fel a szülésből elment munkavállaló helyettesítésére, hanem egy határozott idejűt. És akkor úgy is lehet ugye kötni, hogy hát addig, ameddig XY-on vissza nem jön. De hogy ki az, aki úgy szeretne elvállalni egy munkát, hogy majd ameddig valaki vissza nem jött a szülésből, ami lehet, hogy 6 hónap múlva lesz, lehet, hogy 2 év múlva lesz, lehet, hogy soha nem jön vissza, tehát hogy így azért nehéz rekrutálni, hogy hello, felveszünk dolgozni, majd 6 hónap és 5 év között valahová. Tehát, hogy ez persze, azért érthető törekvés.
3: Hogy, na, ezt hogy akartam is kérdezni, mert nyilván ott megfordítva az asztalt, hogy most mondod, tök érthető a munkáltatói oldalról is az aggály, meg főleg annak a részéről is, mint síró harmadik, vagy sírva nevető harmadik, akit fölvesznek a szülési szabadság, vagy a gyesen lévő munkavállaló nő helyére, hogy tudtok-e, és nyilván, tehát, hogy ez függetlenül attól, hogy most a munkáltatók betartják, vagy nem tartják be az erre vonatkozó szabályokat, ez láthatóan nagyon komoly feszültségeket szül. Tudtok-e olyan nemzetközi példákat, jogrendszereket, ahol ezt valahogy sikeresebben, szerencsésebben kezelik ezt az egész helyzetet? Hát azért szülőnők jellemzően minden társadalomban vannak.
0: Hát igen, úgy láttam. Hát szerintem igaziból a megszüntetési szabályokon múlik ez, mert hogy valakinek a felmondása jogellenes lesz, vagy a visszatérő női, vagy azért, akit kvázi ok nélkül kiraktunk, hiszen hogyha határozatlan idejű szerződéssel dolgozik ott, vagy akár határozattal, de még nem járt le, akkor őt nem lehet kirakni a csónakból. Miért? Nem jó a teljesítménye, de azért akartuk megtartani. Nem jó a magatartása, de tök jó, aki jön a többiekkel. Tehát, hogy mi lesz a megszüntetési jog, semmi sem lesz. Tehát valakinek mindenképpen jogállás lesz a felmondása, valakinek mindenképpen kell fizetni. És hogy szerintem azzal lehetne ezt jobban megcsinálni, de tudom, hogy Gábor, most például lesz majd egy vita, hogy a megszüntetési szabályok szerintem nem jók az MT-ben, de nem úgy nem jók, ahogy a Gábor gondolja, szerintem ismerve a szakmai életutatát.
3: Figyeljetek, akkor viszont kanyarodjunk rá arra a nagy blokkra.
2: Én akkor még a blokknál egy dolgot hadd mondjak, ez egyes ügy. Mert azért nagyon nehéz nemzetközi példákat venni, mert nincsen sehol ilyen hosszú gyes, mint ami a Magyarországon van.
3: De jó,
2: és emiatt persze. Nagyon nehéz a magyar munkáltatóknak tervezniük, meg nagyon nehéz a magyar munkavállalóknak tervezniük, mert van egy ilyen félreértés egyessel kapcsolatban, amit én őszintén nagyon szívesen elmondok minden egyes adás minden percében, hogy amikor egyest kitalálták 1967-ben, akkor nem volt mögötte se pszichológiai, se szociológiai, se nem tudom, gyerekfejlődési koncepció, hanem egy politikai, gazdaságpolitikai dolog volt, hogy legyen teljes foglalkoztatottság, mert a Szovjetunió felé azt kell képviselni, és akkor ezt így találták ki, hogy akkor a nők foglalkoztatottságába, mert a csomó nő volt, akit nem tudtak foglalkoztatni, beleszámolták az otthon eltöltött időt is, és ezt 3 évben határozták meg. De ez nincs semmilyen valamire való pszichológiai kézikönyvben, szakkönyvben leírva, hogy a gyerekkel 3 éves koráig otthon kell maradni. Ez most akkor ez a hard fact. De 67 óta eltelt, ugye nem tudom, már majdnem 60 év, azóta ez nagyon-nagyon megerősödött ez a tudás mindenkinek a fejében, hogy a gyerekekkel otthon kell lenni 3 évig, és a bölcsi rossz dolog. Én azt mondom, hogy kötelezően bölcsidébe kell adni a gyereket, csak hogy lehessen rajta gondolkodni, de ez nagyon-nagyon ezt tervezni. Tehát akkor, amikor egy nő bejelenti a munkáján, hogy el fog menni, akkor egyrészt vonakodva meri csak a munkáltató megkérdezni, hogy oké, mennyi időre, és a nő azt fogja mondani, hogy nem tudom, majd még eldöntöm. De egy olyan országban, ahol ez sokkal egyértelműbben és következetesebben van szabályozva, ott tudja azt mondani, hogy hát egy év múlva, ahogy mindenki más. Mert ez van, mert így épül fel a szociális ellátórendszer, így van kitalálva ez gazdaságilag, és akkor ezzel már tud tervezni a munkáltató is, és akkor ezzel már tud tervezni az is, akit felvesznek az ő helyére. Felvesszük. Szia! Már most fura dolog van, most felvettünk. Hallasz minket?
7: Igen.
2: Szuper, szia! Adásban
7: szia. Igen, szervusztok. Csak annyit szeretnék hozzászólni ehhez, hogy elmegy a nő szülni, vagy nem megy el a nő szülni a munkahelyre, hogy kerül be, hogy ugyan nem vagyok munkáltató, és nő se vagyok, mint halljátok. Én hoznék egy nagyon egyszerű munkajogi törvényt, ami védi a munkáltatót, hogy amikor ki van írva egy állás, akkor azt mondanám, hogy szükségünk van önre, amit ön tud, el tudja végezni, de 5 vagy 10 éven belül nem kívánjuk, hogy elmenjen szülni, amennyiben el szeretne menni szülni, úgy közös megegyezéssel azonnal megszűnik a munkaviszony. És köszönjük szépen, és itt nincsen, nem is tudom milyen jogoknak az elítélése, vagy az el nem fogadása, vagy a megkülönböztetése, de ha egy hölgy családot akar alapítani, azzal sincs semmi gond, úgy vállalja a munkát, mert ugye ilyenkor kell nézni a munkáltatót is szerintem, hogy ő neki dolgozóra van szüksége, és nem az, mert volt egy ilyen konkrét példa, ahol régen dolgoztam, fölvettünk egy hölgyet, és 2 év után elment szülni, és 12 éve már gyesen van, mert folyamatosan visszajött egy pár hónapra, és mindig elment, és hát igen, nagy fontos pozíciót kellett volna betöltsön, és nem tudunk rá számítani, nem tudunk együtt dolgozni, teremteni, mert ő családot vállal, ezzel nincs gond, csak akkor nem, szóval értitek, hogy mire gondolok, hogyha egy nő családot szeretne, gyereket, meg lehet érteni. Csak akkor olyan pozíciót töltsön be, amiből ki tud lépni.
3: Kristálytisztán megfogalmaztad a gondolatait, köszönjük szépen, reflektálok.
2: Válaszolom, köszi szépen, hallgass minket, Ládás. Szia!
0: Radikális, de nem példa nélküli elképzelés.
2: Mondhatok én gyorsan egy dolgot, hogy csak ez ilyen, mert ezt nem biztos, hogy mondani fogjátok, mert nem ezt nem a nő vállal családot, meg gyereket, hanem általában ezt párban teszik. Közösen hoznak egy döntést általában egy férfival. Nem csak a nőnek lesz gyereke, hanem a férfinak is lesz gyereke. De most akkor szia!
8: Sziasztok.
2: Bent vagy adásban.
8: Munkaadóként szeretnék reflektálni az előző telefonra. Nagyon megborzolt a dolog, ugyanis...
2: Köszönjük.
3: Nem vagy egyedül.
8: Majd aztán elmondjátok a ti szakértők, vagy más aspektusban véleményeteket. Én munkaadóként tudom ezt magam szempontjából értékelni. Mi nagyon szeretjük az olyan hölgyeket, akik kanyarságot vállalnak, mert munkában is fogják bizonyítani, hogy ők egyrészt teherbírók, másrészt pedig jobban szervezik az idejüket, mint akiknek nincs egy gyermekük. Éppen ezért is mi teljesen támogatjuk azt, hogyha valaki a anyai szerepet tölt be. Egyébként pedig a munkát, akár a nálunk végzett munkát, azt az élet részének tekintjük, és nem pedig a pusztán a kizsákmányolás részének, annak ellenére, hogy persze, hogy kizsákmányoljuk a munkavállalót, hiszen az a felépítmény. Úgyhogy én egyébként nem látok konfliktust a munkajog és az élet között, mert valahány munkavállalónk elment szülni, akkor annak a helyébe föl tudtunk venni. másik jelentkezőt. Na persze van egy viszonylag költséges betanítás, na de függetlenül attól, hogy valaki anyaság miatt távozik a munkavállalóink köréből, vagy éppen más meggondolásból, az gyakorlatilag mindegy. A betanításnak a kockázatát azt mindenféleképpen kalkulálnia kell a munkaadónak. Köszönöm, hogy hűtettem a számot ezzel.
2: Köszönjük szépen. Szépen. Tök jó volt. Köszi. Szia. Szia.
0: Egy őszinte kapitalista megszólaló. A radikális példával kapcsolatban csak azt szerettem volna mondani, hogy Amerikában, ahol más talajon áll a munkajog, mint hát mondjuk, hogy bárhol máshol a világon, ott szoktak ilyen szerződések lenni, főleg ilyen exekutív pozíciókban, hogy akkor én vállalom nőként, hogy x évig nem megyek el szülni, de ha mégis elmegyek, akkor nem tudom én, valami következménye van. Tehát, hogy de ezeket a szerződéseket hát vagy átmegy, vagy nem, ugye ez ilyen tagállami bírós, vagy hát ilyen szövetségi állami bíróságtól van múlik, hogy mi az, amit így elfogadnak, hogy sikerült kimenteni magát a munkáltatónak a diszkriminációs elvárásokból, vagy sem. Szóval, hogy csak azt akartam mondani, hogy van már, szóval vannak országok, ahol ilyen van.
2: Na, beletenyereltünk a lényegbe, mert ez mindig nagyon megmozgatja a hallgatókat, hogyha ilyen nemi kérdésekről van szó. De aztán majd térjünk vissza a bértranszferenciára, meg a munkajogi, ennek munkajogi kérdéseire, de most meghallgatjuk a telefonálót. Szia!
9: Ne vegyük le a keresztvizet itt a radikális ötletet bedobó hallgatótól. Azért sem, mert én szerintem ő csak azt próbálja számon kérni, vagy jelezni, hogy amikor valaki elmegy dolgozni valahova, akkor ugye az a munkahely, hogy mennyire hosszan lesz jó működő, mennyire hosszan lesz olyan profitabilis, hogy ő azt a munkahelyet biztosnak érezheti, az nagyban függ azért attól, hogy ő mennyire lojális azzal a céggel. Tehát, hogy mennyire tud olyan dolgokat vállalni, megosztani, amelyek aztán a cégnek mert ő ugye él és szül és gyereket szeretne, tehát hogy összeegyeztethető legyen a működésével. És ugye, akit elmondott példaként, az a hölgy, az például tuti nem gondolt ebbe bele, hogy onnan még azon bért szeretne kapni, meg egy biztos megélhetéshez akar jutni, és ehhez képest pont, hogy a céget az, hogy időzőjelben kicsit keresztbe vágja, tehát nem nagyon tesz azhoz hozzá, hogy ez azért előre fele menjen és ne hátra. Szóval nem hiszem, hogy ennyit tennék csak hozzá.
2: De ez érthető, csak hogy most, hogyha én egy nő vagyok, és nem tudom, valahol 26 és 42 között vagyok, akkor valószínűleg nem fogok miniszterelnök, és gyereket szeretnék, bocsánat, és azt közösen szeretném, mindegy, van párom, vagy nincs párom, akkor ezt nem akarok miniszterelnök lenni. Tehát, hogy persze vannak olyan, tehát, hogy itt azért a másik oldalt is, ha én felsővezetői pozíció vagyok, akkor valószínűleg nem fogok onnan akarni elmenni 12 évre, gyesre. Ezt én viszonylag nem tudom.
9: Persze. Értelek. Igen, hát jó, ő egy szélsőséget hozott, meg ugye te is arról beszélsz valójában, de a nőknek nem többsége azért az szeretne gyereket, szóval egyelőre még nem ez.
0: De hogy azért azt, ahogy Dávid is mondta, mégiscsak nem általában egyedül akarja, hogy igen. Akkor így tűzön vizen át átviszi.
9: Igen, a következő az lenne jó, hogyha most a csöcsök pultos elmegy dolgozni, és akkor helyette bemegy a férje.
0: Jó, de hogyha valaki, hogyha nem mehet el valaki úgy szülni, hogy nem gondolja utána, hogy vissza, van munkahely, ahol folytathatja, akkor ugye nem születnek gyerekek. Az egy másik problémát jelent. Egyébként nem születnek gyerekek, vagy nem elég számban születnek gyerekek, de hogy...
2: Legalábbis Európában
0: ezt akartam mondani, de hogy ez nyilván, hogyha ha még az se lenne, hogy de majd lesz egy munkahelyem, ahol vissza tudok menni dolgozni, akkor
2: csak hogy itt nagyon könnyen el tud menni ez a téma radikálisba, amit mi egyáltalán szerinted azt senki nem gondolja se jogalkotóként, se feminista harcosként, hogy a Hooters-ben dolgozó oda okkal felvett teltkeblű nő, ha elmegy szülni, akkor utána a nem teltkeblű férje fogja átvenni a munkáját. Tehát ez nem célja senkinek se, és tudom, hogy ez egy extrém példa, hogy a betelefonál is mondta, csak hogy maradjunk abban, hogy azért józan, valóságos problémaként tekintünk arra, hogy a nőket, és ez nem ideológiai kérdés, a nők hátrányos helyzetben vannak rengeteg szempontból. itt ennek egy részével foglalkozunk, a bértranszparenciával, és ennek mindenféle munkajogi kérdésével. A férfiak is szenvednek csomó szempontból hátrányt, az én megítélésem szerint, és az én tanulmányom szerint, meg tudásom szerint a nők sokkal többet, de most nem a minden másról beszélünk, hanem erről az egy dologról, és akkor sem foglalkozunk ezzel még
3: de most már erről sem.
5: Szóval most még egy dolgot. Egy dolgot még azért hadd dobjak be, és akkor ez teljesen, tehát még rakjuk is félre a diszkriminációt, rakjuk félre a nők helyzetét, tehát teljes, a lehető legkonzervatívabban ugye beszéltünk a társadalom előregedéséről. Tehát amikor én emlékszem gyerekkoromban 10.600.000-re laktunk ebben az országban, most mennyi 9.700.000 vagy valami ilyesmi. Tehát most én egy dolgot így azért így bárkire betelefonálok róla, és meg így közülünk is feltételezek, hogy mindenkit egy anyuka szült. Tehát feltehetően azért az, hogy a nőknek azt a lehetőséget, hogy ők gyermekeket tudjanak szülni, ez nem csak az ő érdeke, ez az egész társadalom érdeke, mert különben tényleg elő fog állni, hát látjuk, hogy biztosan egy olyan helyzet, hogy lesz, nem tudom én, 5 millió nyugdíjas és 3 millió kereső, tehát ez gyakorlatilag be fog következni, és hát valamit ezzel ellen úgy tudunk tenni, hogy a gyermekvállalást állami szinten megkönnyítjük.
2: Hát erre volt a próbálkozások az elmúlt években, ezek rendben nem jöttek be, mert kiderült, hogy nem pénzalapon működik ez. Jó, de ez megint egy másik.
3: Bő fél óránk van még, és Gábornak itt van még egy combos témája, illetve hogyha megoldható, én nagyon örülnék, amit itt Sára, hogy félig meddig utaltál rá, hogy nektek eltérő véleményetek.
5: Én nem tudom, miről beszélni.
3: Tehát a munkaidőszabályozás.
0: Nem arra utaltam, de az is jó.
3: Nem arra utaltam, nem csak azután akartam volna behozni, még hogyha marad idő, az engem nagyon érdekelne, mindkettőtök véleménye az MT felmondás, illetve a munkaviszony megszüntetésre vonatkozással kapcsolatos szabályok körében a ti kritikáitokról, kifogásaitokról. De kezdjük akkor a munkaidőt. Kapcsolatos anomáliákat.
5: Az a, hogy fél óra szerintem, 3,5 óra kellene rá, ugye itt szerintem össze is köthetjük egyébként a két témát, mert eléggé összefügg, tehát hogy milyen kritikát lehet, hogy általában...
3: Kezdhetjük akkor onnan, hogy mi a kritikátok a felmondási szabályokkal.
5: Arra gondoltam, hogy a munkatörvénykönyvbe, de kezdhetjük a felmondással is akár persze.
2: Csak kicsit a hozzá nem értő embernek, aki én vagyok, mondjátok, hogy miről van szó, mi ez a felmondási szabályozás?
3: A munkatörvénykönyve szabályozza a munkavilágát.
2: Nem ennyire vagyok.
3: Itt a munkavállalók és a munkáltatók.
2: Igen, eddig értem. Köszönöm.
3: És többféle módon tud megszűnni egy munkaviszony. Az egyik az, hogyha valamelyik fél irányuló akaratnyilatkozatot közöl a másik fél, ez felmondásnak
2: hívja. Igen, köszönöm.
3: És ez a munkaviszony megszüntetés, és ezzel kapcsolatban nyilván eltérő szabályok vannak az szerint, hogy a munkaviszonyt a munkáltatói oldal, vagy a munkavállalói oldal kezdeményezi, hogy melyik akarja megszüntetni, és nyilván rengeteg olyan részletszabályzat van, hogy mikor, mint a próbaidő alatt, mikor kell indokolni, milyen indoklási kötelezettségek vannak, mikor van az, hogy megszüntethető azonnali hatállyal, ami régi terminológiával, ugye a rendkívüli felmondás volt, régen még rendesnek hívták a sima felmondást, de nektek egyébként konkrétan mivel kapcsolatban van kritikátok, melyik MT szabállyal erre vonatkozóan.
5: Kezdje, és akkor majd megkritikálom, nem tudom, mi a kritikát tárgya, de majd kiderül. Szóval, hát...
0: De nem ellened irányul.
5: Nem, de tényleg fogalmam nincs, hogy mi lesz, ez kíváncsi is vagyok. Szóval, hát amit én gondolok, de szerintem valószínűleg Sára is ugyanígy fogja gondolni, hogy hiba volt kártérítési alapra helyezni a jogkövetkezményét a jogellenes felmondásnak, illetve különösen hiba volt ez a 12 havi limitnek a megállapítása. Elmondom, hogy ezt miért gondolom így. Ugye a elmaradt munkabért ítéli meg a bíróság, mínusz a máshol megkeresett, vagy megkeresni elmulasztott bért. Na most ennek az a jogi, illetve egyébként szociológiai következménye is, hogy az alacsonyan kereső munkavállalóknak egyszerűen nem fogja megérni elmenni bíróságra a jogellenes felmondás után, ugyanis most teljesen leegyszerűsítve minimálbér mínusz minimálbér az nulla. Tehát egyszerűen nem tud mit kérni a bíróságon. Jó, van egy ilyen kisegítő szabály, de ezt felejtsük is el, mert az így a komikum határát súrolja.
2: Az általában.
5: Igen, tehát azt tényleg engedjük el. Úgyhogy...
0: Ami egy havi bére, igen. Csak a...
2: Hát a felmondási időre van.
5: Tehát ezt nem is értem, hogy a jogalkot, ez, hogy valószínűleg ő sem gondolta komolyan, amikor ezt megalkotta ezt a szabályt.
2: De valószínűleg pontosan ez volt a
5: szabály. Értem. De minden esetre ezzel biztosan kell tenni valamit két okból. Egyrészt, hogy legyen jogkövetkezménye a jogellenes megszüntetéseknek, illetve hogy általában a munkajognak legyen egy szankciórendszere, mert hogyha a felmondási szabályoknak nincs, felmondási jogsértéseknek nincsen komoly következménye, akkor semminek nem lesz komoly jogkövetkezménye a munkajognak, akkor bármit meg lehet csinálni a munkavállalókkal. És ez az egyik általános kritikám, illetve amihez én biztosan hozzányúlnék, az a határozott idős felmondási szabályok. Ez meg inkább mondjuk a munkáltatóknak lesz jó, amit mondani fogok, ugyanis hát de facto rendes felmondással nem lehet elküldeni egy határozott idős munkavállalót, amit én különösen a külföldieknél látok problémásnak.
2: Mert ugye tehát, ki kell fizetni a hátralévő bért, legalábbis egy évi bért.
5: Igen, tehát hogyha nem megfelelő a teljesítménye, vagy akár valami súlyosabb magatartási probléma van egy engedélyes munkavállalóval, akkor egyszerűen nincs olyan értelmes szabály, ami alapján őt el lehetne küldeni, ha csak nem ez, amit mondtál, ami meg ugye nagyon, nagyon sokba kerül. És én azt gondolom, hogy ennek az a megoldása, hogy külön kellene bontani az egyes határozott idős kategóriáknak a megszüntetési jogkövetkezményét, és a külföldiekét én azonossá tenném a határozatlan idejű magyar vagy uniós munkavállalók megszüntetésével, azzal, hogy nyilván a hatósági szabályok alapján ugye egyszer csak véget ér ez a munkaviszony. Illetve akkor még egy plusz egy még eszembe jutott, ahogy beszéltem, hogy én azt gondolom, hogy a kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó felmondási szabályok, azt én megint így a komikum kategóriájába sorolnám, tehát, hogy a nem kell a kölcsönvevőnek, tehát ez egy megszüntetési mód, ez tényleg szerintem egy teljesen komolyan nem vehető szabály, és én ezt is módosítanám. Várom a kritikáidat.
0: Jó, de hogy, és mi lenne kártérítés helyett?
5: Nekem olyan nagyon erős ötletem nincs. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt mondjuk 10-15 értelmes munkajogásznak össze kéne ülnie, és akkor ebből a grémiumból akkor lennének jó ötletek. Én egyet tudok, vagy gondolok, hogy a régi, tehát a 92-es munkatörvénykönyvében ez a, hát én általam általány kártérítésnek hívott, hogy nem volt rendes neve, ez a 2-től 12 hónapig terjedő jogkövetkezmény, azt, hogyha értelmesen használják a bíróságok, és általában úgy használták, az egy, nem volt egy rossz jogintézmény, illetve az is biztos, hogy szerintem valamiféle elmaradt jövedelmet azt a máson megkeresett jövedelemtől függetlenül én megítélnék valamilyen korlát, lehet, hogy nagy korlátot bevezetnék, de mondom, nagyon erős gondolatiságom ezzel kapcsolatban nincsen. Szerintem az egész munkatörvénykönyvét azt úgy kellene, hogyha lesz új munkatörvénykönyv megalkotni, hogy egy szakmai vita alapján kellene ennek megszületnie. Nekem ezek az észrevételeim, de nem gondolom azt, hogy ezzel kapcsolatban nálam lenne valamiféle bölcsekköve, és én tudnám a pontos megoldását ennek.
2: Csak egy nagyon rövid történeti kitekintő, hogy a hallgatók tisztában legyenek, mert szerintem elég sokan talán emlékeznek is erre, akiknek mondjuk volt munkaügyi perük korábban. Ugye a korábbi MT, a 92-es MT ezt úgy szabályozta, amit mondtál, hogy a 2-től 12 hónapig terjedő kártérítés maga az volt
3: úgymond a kártérítés, a jogellenes felmondásnak a jogkövetkezménye, és emellett, ugye, ami egy óriási különbség, és ami tulajdonképpen a reflexiója volt a mostani MT-nek a korábbi szabályozáshoz, az a maga az, hogy gyakorlatilag a jogerős, bíróság jogerős határozatáig felmaradt a munkaviszony. És addig ketyegett a munkabér, és abban az esetben, hogyha megnyerte a pert a munkavállaló, akkor ott gyakorlatilag egy volt, hogy nem tudom hány éven keresztül li időszakra ki kellett fizetni, és megítélte a 2-től 12 havig terjedő kárigényen felül a munkáltató terhére, a munkavállaló javára a bíróság a munkabérét, és olyan összegekről volt szó, amiben kisebb munkáltatók gyakorlatilag belerokkantak. Nyilván ez a ló túloldala volt.
10: Abszolút.
3: De hát valahol igen, egy köztes megoldás kéne sára a te kritikáid, illetve hogyha van megoldás.
0: Az igazság mindig középen van, hogy nem gondoltam volna, hogy élőadásban mondom ezt, hogy de azért Pál Lajos, én ebben nagyon egyetértek, hogy ez nonsense volt, hogy tényleg azért, hogy a jó, akkor sokkal több per is volt, de be szerintem azért olyan nagyon nem rövidültek le a munkaügyi perek attól függetlenül, hogy kevesebb van belőlük, tehát hogy így ki lehet tölteni azt a 3 évet, ami átlagosan a korábbi pereskedési időszak volt, vagy hosszúság volt. Azért a történeti kitekintése keretében még elmondanám, hogy a régi MT azért mindennel is, tehát az összes létező megoldást kb. Végigvette, hogy a visszahelyezés volt korábban, vagy a főszabály, ami szintén
3: igen,
0: nagyon rossz ötlet volt, vagy szóval, hogy az nem működött, de hogy szerintem abban többfajta modell van, ez most nem az MT kritikája lesz, meg pláne nem a Gáboré, de ugye többfajta megoldás van, és akkor ugye a kontinentálishoz képest ez a liberális angolszász modell a másik, hogy bármikor meg lehet szüntetni a munkaviszonyt. Ugye ezt nem kell nagyon megindokolni, ugye nyilván kivéve a diszkriminációt, illetve a diszkrimináció tilalmában nem ütközhet. Ami azt jelenti, hogy ezekben az országokban, ahol ez a más típusú szemlélet van, az nem azt jelenti, hogy ott tömegesen vannak munkanélküliek, mert ha egyszer valaki elvesztette a munkáját, akkor soha nem talál. Tehát ez inkább azt ösztönzi, hogy jó, ezt a munkát elvesztettem, kölek egy másikat, és akkor nincs az a para, hogy jaj, de hogyha elmegy szülni, akkor mennyibe fog kerülni, jaj, de hogyha nem tudom én, jogellenes lesz a felmondás, mert nem tudom én, kicsúsztunk a határidőből, vagy nem volt benne, nem tudom én, rossz volt az indokolás, vagy rosszul lett megfogalmazva az indokolás, akkor majd itt a milliós tételeket fizetjük ki, hogy nincs ez a nyomás a munkáltatókon, akkor nyilván könnyebben vesznek fel. Ami biztos nem lesz jó a kettő modellnek az ötvözése, tehát hogy ez semmiképpen nem. Ez nem csak azt akartam mondani, hogy többféle út van, de egyébként szerintem a munkavállalóknak a túlvédelme az nem segít senkin sem. Tehát, hogy ettől nem lesz több munkahely, ettől szerintem nem lesznek, nem tudom én, jobban odafigyelők a munkáltatók, vagy jobb nem válnak ettől jobb munkáltatóké, nem lesz nagyobb a pereskedésük, ez semmi nem történik, csak az, hogy így kb. Ellehetetlenítjük azt, hogy legyen egy olyan természetes mozgás, ami egy munkahelyen azért mégiscsak van, hogy azok az emberek, akik nem válnak be, azokat el lehessen küldeni. Szerintem az nagyon-nagyon rossz, hogy lehetetlen szinte megszabadulni az egyébként nem jól teljesítő emberektől, ha csak nem csinálnak valami olyan kapitális hibát, amiről azt mondjuk, hogy jó, hát ez egy azonnalit is elvinne, akkor a sima biztos megáll. Mert vannak emberek, akik nem jól dolgoznak jól, és hogy az óriási izzadása a munkáltatónak, hogy akkor őket hogy lehet kitenni. És ez szerintem szintén nem segít senkin sem.
5: Ebben semmilyen vita nincs köztünk. Ez egy dolog jutott eszembe, hogy ha most tényleg ez a kérdés, hogy kellene szabályozni, és ez megint nem egy ilyen tételes, minden részletre kiterjedő javaslat, csak egy gondolat, hogy én azt látom, hogy figyelembe kellene venni az adott munkavállaló helyzetét. Tehát ha valakit, nem tudom én, 64 évesen küldenek el, és már remény sincs arra, hogy új állást találjon, és 38 hát, évig az adott cégnél dolgozott, és az volt az élete, az egy munkahely, annak nyilván sokkal súlyosabb következményei vannak, még nem is a 64, hanem mondjuk a 62 évnél, mint hogyha, amit mondtál, hogy egyébként 2 perc alatt talál egy új állást, és És erre utaltam, hogy ez a 2-től 12-ig terjedő általány kártérítés, ez ezt az adott munkavállalónak az élethelyzetét, ezt a bírói mérlegelés útján szerintem elég jól kezelte. Tehát én valami ilyesmit, és lehet, hogy még a 12 hónapot meg is emelném egy picit, ezt jól kezelte, de egyébként egyetértek azzal, amit mondta. Tehát én azt én ügyvédként látom, hogy ez példát mondtam is, hogy a külföldiektől egyszerűen lehetetlen megszabadulni. Holott, hát ugyanúgy vannak náluk teljesítmény problémák, magatartás problémák, és de ugyanúgy egy magyar munkavállalóval is kapcsolatban is, ha nem valami nagyon súlyos dolgot követel, ahogy mondtad, akkor nagyon-nagyon nehéz tőle jogszerűen megszabadulni, ezt ebbe teljesen igazadban ezt látjuk.
0: Jó, de hogy például lehetne, ugye ez ilyen is volt, az jó, nem pont ilyen volt, de hogy amikor volt egy olyan korszak a korábbi MT-nek, hogy ha a visszahelyezés volt ugye a főszabály, hogy ha fizettél, akkor nem kellett visszamenni, hogy valami ilyesmi tényleg lehetne, mert ugye vannak azok a munkavállalók, hogy van az a, hogy minden pénzt megér, csak már holnaptól ne jöjjön dolgozni, tehát hogy ezt is azért figyelembe kellene venni, de hogy szerintem az se fenntartható, hogy ha valaki már azt gondolja, hogy jó, de nekem ez a munkája az életem, itt dolgoztam 38 éve, akkor a következő 12-t is itt fogom ledolgozni. Tehát, hogy muszáj valahogy így a munkavállaló oldalon is alkalmazkodni ahhoz, hogy már nem a 60 évvel ezelőtti társadalmi gazdasági helyzetben vagyunk. Szóval ez nagyon nehéz kérdés, de még ugye a Petrovizorinak volt talán az ötlete, hogy nem más tollával ékeskedjek, hogy lehetne közjogi szankciója a megszüntetésnek. Tehát,
5: na, én ezzel viszont nem értek egyet. Tessék. Tehát ha már szerencsétlen munkavállaló rávesszük a pereskedésre, és ugye beszéltük, hogy nagyon kevés per van, és ügyvédet találsat, hogy ne az állam keressen azzal, hogy volt egy olyan megszüntetés, akkor a munkavállalót támogassuk ezzel, aki volt elég bátor és ügyes, és aki elindított egy pert. Tehát én ezzel nagyon nem értek egyet, hogy egy pernek valamilyen bírság szankciója legyen. Azt a pénzt azt adjuk a munkavállalónak szerintem.
3: Még egy szempont, ami nekem így gyakorló jogászként elég sűrűn eszembe jut, ugye én szerintem kifejezetten kevés a 30 napos keresetindítási határidő, főleg annak a tükrében, hogy utána a munkáltató, a peresi pozícióval kerülő munkáltatónak gyakorlatilag 90 napja van arra, hogy egy írásbeli ellenkérés, tehát hogy reflektálni tudjon egy keresetre. A hallgató kedvéért mondom, hogy van egy 45 napos határidő, ami egyszer meghosszabbítható, tehát összesen szintén plusz 45 nappal, tehát gyakorlatilag az egy hónaphoz képest 3 hónapja van a munkáltatónak ahhoz, főleg, hogyha mondjuk egy nyári szünet is bejátszik, akkor akár 5 vagy 4,5, hogy egy ellenkérelmet meg tudjon fogalmazni. Azt gondolom, hogy ez ugye nyilván a munkatörvénykönyve az 2012-es, az új polgári törvénykönyve az 16-os, 17-ben lépett hatályba, de hát erre mondjuk azért lehetett volna reflektálni. Mindegy, aztán most már egy kicsit ilyen wishful thinking kategóriába vagyunk. A kérdésem az, Gábor, mi legyen? Mert van egy 20 percünk, van-e kedved összefoglalni röviden?
5: Szerintem inkább beszéljünk az MT-ről.
3: És akkor visszahívunk téged, mit szólsz?
5: Ez jó ötlet, jó ötlet.
2: A harmadik visszahívott.
3: Így van. És akkor beszélünk majd valamikor egy új időpontot, amikor a munkaidőszabályozásnak az ágas-bogas.
5: Még sárra is, igen.
2: Azt majd beszélnek, hogy én jöhetek-e.
0: Te leszel a laikus elem, aki figyelmeztet bennünket arra, hogy ez nem egyértelmű a nem munkajogászoknak, ami most éppen elhangzik.
3: Na jó, akkor bedobok még most, de ez most már ilyen nagyon-nagyon vad szakmai, logisztikai, nekem egy ilyen külön szörnyű logisztikai problémám, szúrja a szemem, nem tudok hozzászokni, 14 vagy 15 éve nem tudok hozzászokni. Ezek a különböző most nem is jut eszembe a terminológia, az eltérő rendelkezések megengedése. Tehát szerintem ez nyilván ehhez kialakult egyébként egy megfelelő bírói gyakorlat. Tehát azt mondom, hogy ez mondjuk úgy gyakorlati problémát talán nem generál, csak szúrja a szememet az, hogy van egy...
0: Ó, én egy nagyon jó gyakorlati példát tudok erre.
3: De hogyha tudtok, akkor mondjatok. Arról van szó, hogy ugye a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy az önmagában egy teljesen adekvát és logikus struktúrája a munkatörvénykönyvének, az úgynevezett klaudikáló kogencia, hogy félig...
0: Hát, eljönnek, később kikérdezik.
2: Félig... Lesznek bőtje, csak annyit mondom.
3: Kognitív diszonancia. Tehát, hogy félig enged eltérést, sok esetben munkavállalója vár a bizonyos szabályoktól a munkatörvénykönyve, meg van határozva, hogy mikor lehet közös megegyezéssel eltérni egy munkaszerződés keretein belül, mikor lehet idézőjelvetéve közös megegyezéssel, de ugye szakszervezeti szinten eltérni egy kollektív szerződés keretein belül, és mi az, amikor nem lehet eltérni egy adott rendelkezéstől. Dióhéjban ez, ami az a munkatörvénykönyvének a struktúrája, és külön fejezetek, minden fejezet végén van felsorolva az, hogy ezt így melyik szakaszt, melyik szabályt éppen hova sorolja az MT, és akkor hallgassuk meg Sárának az ezzel kapcsolatos gyakorlati problémáját.
0: Ez egy elmélet, gyakorlati is, de elméletben merült fel egy másik műhely beszélgetésen, a vezetőállás a munkavállaló felelőssége. Ugye, hogy ott azt mondja ez az eltérő rendelkezést, illetve nem is, ez még maga a főszöveg mondja, hogy a második részben foglaltaktól el lehet térni. Hogy akkor el lehet térni attól is, hogy vétkességi alapú a vezetőállású munkavállaló felelőssége? Mert a

0: munkabért.
1: Igen.
2: Hát ez szerintem az egész vezetőállású, ezt írtam is neked, az egy olyan téma, hogy ezt nagyon át kell gondolni. Tehát ugye itt több probléma halmazban, ugye az egyik az, hogy más jogszabályoknak a szabályaival, különös tekintettel a PTK-re semennyire nincs összhangban ugye a munkatörvénykönyve, tehát mint azonnali hatállyal vissza lehet hívni egy ügyvezetőt, de az akkor micsoda munkajogilag, ugye ezt a bíróságok valahogy próbálják megoldani, de hát két egymással semmilyen köszönő viszonyban nem lévő törvényszöveget az így elég nehéz összhangba hozni. És hát én azt gondolom, hogy ezt már nagyon régóta elmondtam, hogy erről lehet hosszú könyveket írni, meg konferenciázni, amit itt a munkajogász kollégák csináltak, de hát ez valójában egy jogalkotási kérdés. Tehát ezt ahelyett, hogy sokat beszélünk róla, meg sokat írunk róla, ezt a törvényalkotónak kellene megoldani ezt a kérdést. A másik, hogy hát ha csak a munkatörvénykönyvből indulunk ki, én nem tudom megmondani például azt, hogy mi a fenét jelent az, hogy a vezető helyettese, egy ügyvezetőnek van helyettese, mert ezt is valahogy így próbálja értelmezgetni a bíróság, hogy nem tudom, a HR igazgató az ő szerinte az, de miért a HR igazgató az miért helyettesíti az ügyvezetőt, és ebben is egy ilyen nagyon gumiszabály van még a törvényben, meg ugye van ez a harmadik kategóriás vezető, hát az meg végképp gumiszabály, hogy abba kitartozik. Hát én emlékszem annak idején a 12-ben, amikor kijött a törvény, olyan kommentárszövegek is voltak, hogy a Tesco pénztáros is vezető állású lenne, mert hogy bizalmi viszony, és tehát elképesztő hülyeségeket írtak egy-két kollégák ezzel kapcsolatban. De a Tesco pénztáros az bérlene vezető, az nekem akkor is magas, ott most még inkább magas, de hogy azért én azt gondolom, hogy ez is egy olyan történet, amit a jogalkotásnak kellene megoldania. Nem lehet mindent ilyen gumiszabályokkal, meg ilyen általános jogelvekkel meg ilyenek megoldani, hanem konkrétan meg kellene mondani. Most akkor ne a vezetőállásokról, hanem mondjuk a másik ilyen példámra az a vasárnapi meg munkaszüneti napi munkavégzés. Mi a fenét jelent az, hogy társadalmi szokásból eredő igény van a vasárnapi munkavégzésre? Tehát én emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor minden zárva volt, aztán itt a 90-es években meg már minden nyitva volt vasárnap, és akkor most ugye ez megint ez a kérdés, hogy a Tesco szegényt nagyon sokat emlegetjük ebből az adáshoz. Azért van nyitva vasárnap, mert hogy társadalmi igény van rá, vagy azért van társadalmi igény, mert nyitva van. Tehát ez egy megoldhatatlan kérdés, egy filozófiai magasságokba repít, és ez például Ausztriában, ezt úgy oldják meg, hogy van egy ilyen könyvvastagságú jogszabály, ahol tényleg ilyen mondatok vannak benne, hogy a linci főpálya udvaron a fodrász nyitva lehet vasárnap délután 2-ig. Hmm. És ezt nem mondom, hogy ez egy jó példa, de hogy ezt valahogy így kellene megoldani, és nem úgy, hogy megint ilyen fellegekben mondunk ilyen szabályokat, amik valójában semmit nem jelentenek, mindenki úgy érti, ahogy akarja. És akkor ennek mondjuk olyan mellékes következményei vannak, hogy jár-e vasárnapi pótlék, vagy nem jár, egyáltalán lehet-e munkát végezni vasárnapokban az altmunkakörben, vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg ilyen szabály van a munkatörvénykönyvben, és például a vezetőállású az ilyen, ahol jól átgondolt, jól érthető, konkrét szabályokat kellene megalkotni, amit úgy nagyjából mindenki remélhetőleg ugyanúgy ért.
1: Tehát kicsit olyasmi a jelenlegi szabályozás, mint hogyha nem tudta volna eldönteni a törvényalkotó, hogy akarja-e szabályozni az adott területet, vagy sem, vagy mondjuk így PTK mintára kvázi ilyen generál klauzulákkal próbált meg valamit ott kavírnyálni, aztán az megsikerült úgy, ahogy, és akkor aztán a bíró gyakorlat próbálja hozzávarni a gombhoz a kabátot.
2: És hogy ez ügyvédként nagyszerű, hogy majd a bíróság eldönti, de akkor mit mondasz az ügyfelednek?
1: Lehet eső, lehet hó. Ennél a bírónál nyerünk, annál a bírónál vesztünk, aztán a kúriánál meglátjuk, hogy melyik, vagy a táblánál melyik tanácshoz kerünk. Én egyébként eddig amúgy is meg kb. Nincs olyan ügy, ahol nagyon egyértelműen rá mennék foglalni. Úgyhogy érdekes. Igen.
0: Jó, hát... Egy dologban visszakanyarodhatok egy nem munkatörvénykönyvbeli szabályozásra, amit a Dávid mondott még az állásinterjúval kapcsolatban. Én azt annyira bennem maradt az a mondat. És akkor ilyen keretes szerkezetben visszatérünk a béltranszparenciára.

0: erre, hogy mondtad ezt, hogy a nők, amikor egy állásinterjún vannak, akkor mennyivel másképpen viselkednek, mint egy férfi, vagy a férfiak, mert hogy úgy vannak kódolva, hogy de legyél kedves, és nem tudom én, engedékeny, és bármi. Ugye, egyrészt van egy csomó ilyen jogeset, például az a kávéautomatás jogeset is, amit az elején beszéltünk, abban is az derül ki, hogy elmentek állásinterjúra a fiú meg a lány, akik ugyanazon az egyetemen ugyanazt a szakot végezték, ugyanannyi, nem tudom én, szakmai tapasztalatuk volt nulla, ugyanazt a idegen nyelvet beszélték egyet, és az állásinterjún a fiútól megkérdezte a munkáltató, hogy na, mennyit szeretnél keresni, akkor mondott egy számot, és mondta, hogy rendben van. A lány, most legyen az, ez egy nagyon régi eset, a fiú azt mondta, hogy 270 000 forintot szeretnék keresni, mondták, hogy jó, és akkor jött a lány, és neki azt mondták, hogy ebben a pozícióban 180 000 forintot tudunk fizetni, vagy tudom én, 190. És akkor a lány is mondta, hogy ja, köszönöm, elfogadom. Tehát, hogy egyrészt ez eleve úgy indítja, vagy úgy állítja pályára a férfiakat meg a nőket, hogy van egy eleve meglévő bérhátrány, amit lehet, hogy ilyen szociológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai hátrányból fakadóan zsebel be a nő, és akkor nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy egy következő állásban meg megkérdez majd, mennyi volt az előző keresete, akkor már rögtön erről a kisebbik keresetről indulunk, és akkor azt mondja a munkáltató, hogy jó, akkor ráígérek, nem tudom én, 10%-ot, akkor még mindig el se érte a korábbi példában a fiúnak a kiinduló munkabérét. Na, és akkor ezen segít ez az irányelv, hogy nem lehet majd megkérdezni, hogy mennyi, csak ilyen edukációs célra hallgatok elvét, és elmondom, hogy nem lehet megkérdezni az állásinterjún, hogy mennyi volt a korábbi keresete valakinek, hanem a munkáltatónak kell legkésőbb egy olyan pillanatban elmondani, hogy ő mennyit szándékozik túlig fizetni ebben a pozícióban, amikor már ilyen reális esély van, vagy legkésőbb akkor, amikor a bértárgyalásra kerül a sor, ami szerintem egy szuper jó dolog, és akkor ezzel egy csomó olyan strukturális, vagy nem, az nem a strukturális, nem jó szó, szóval egy olyan kódolt hátrányt lehet talán valamennyire kompenzálni, ami pont ebből ered, hogy jó, és akkor mit mondok, amikor megkérdezik, hogy mennyi bért akarok keresni, hiszen ez egy abszolút hülye kérdés egy munkavállalótól, akármilyen pozícióban van, hiszen ő honnan tudná, hogy azán a cégnél mennyit fizetnek, melyik pozícióban. Nyilván, hogy az van mindenki, hogyha túl sokat mondok, akkor drágának találnak, és akkor nem fognak felvenni. Ezt szerintem a nők nagyobb arányban gondolják, hogyha túl sokat mondok, akkor majd az olcsóbb kapja meg a munkát. A másik pedig, hogy az meg egy ilyen munkáltatói attitűd, hogy mondjuk azt mondanám, hogy jó, ebben a pozícióban 500 000 forintot fizetek, és akkor valaki csak 480-at kér, akkor arra gondolok, hogy 20 000-et megspóroltam havonta. Hogy ezt is nagyon jó lenne valamilyen módon legyőzni. Persze én, aki szintén nem vagyok munkáltató, tudom, hogy, vagy még én is tudom, hogy sokszor 20 000 forint, nem tudom én, 5 év távlatában az már sok pénz. De ez például egy olyan előnye lesz az irányelvnek, ha egyszer már vagy átültettük, ami szerintem nagyon sok fiatal, elsősorban fiatalnak könnyíti meg a helyzetét.
1: Csak még szóval tök fontos lenne, hogy ebben az oktatás is betársuljon, szóval ezt egyszerűen tudom, és nem is akarom elengedni, hogy a dolgok indulnak el, tehát nekem nem ott kell észnél lennem. A munka vagy állásinterjún akkor tudok észnél lenni, hogyha te már engedtek észnél lenni az iskolapadban is, meg az óvodában is, és ehhez azért nagyon komoly változtatásokat kellene csinálni.
2: De ez egyébként szerintem egy baromi, vagy ez egy eszenciális változtatás. Ez ugye azt jelenti, az, hogy most ki van írva a busz hátuljára, hogy mondjuk 780 000 forinttól, meg a nem tudom, a közszférában ott van egy közalkalmazotti bértábla, és ott valamilyen ködös elképzelése azért az embernek, a pályázónak lehet, hogy kb. Mennyiért ül be a székbe versenyezni a versenytársaival. Gyakorlatilag, hogyha magánszférában, magánszektorban megy valaki álláskeresőként, akkor annyi információt kap előzetesen, hogy versenyképes fizetést, és hello. És ez viszont akkor ezzel gyakorlatilag megfordítaná az egészet, ami tényleg, ez önmagában egy diszkriminatív helyzet, és nem feltétlenül csak az, nyilván az állás a pályakezdők esetében ez kiemelt jelentőségű lehet, de hát akik nem rutinosak, ugye nagyon sok olyan munka, van az a munkavállalói kör, akik, vagy olyan munkavállaló típus, akik nem tudom, 2-3 évente szeretnek váltani, mert hogy akkor, mit tudom én, hogyha 1-200 000 forinttal többére el tudnak helyezkedni, akkor ők gondolkodás nélkül beleugranak az ismeretlenbe, van ilyen, ez piacgazdaság, szabad csinálni, hajrá. És ők nekik nyilván akár adott esetben kis túlzással a velük szembe ülő HRS-nél nagyobb tárgyalási rutinjuk van, de azért nem ez a jellemző. Tehát, hogyha valaki beül a székbe állás pályázóként, akkor tényleg egy totál sötétbe tapogatózik, amit gyönyörűen kihasznál a csúnya kapitalista munkáltatói oldal.
3: És akkor még egy dolgot tennék hozzá, ami még nem hangzott el az irányelvről, és a nagy kedvencem, hogy mostantól nem lehet olyan hirdetéseket fölrakni, hogy pultos lányt fölveszünk. Ez nekem nagyon tetszik.
0: Uh-huh. A védőnő, az védő férfit felveszünk, de amúgy szerintem a magyar nyelv nagyon-nagyon
2: nővér.
0: Szerencsés ebből a helyzetből, hiszen ezt egyáltalán nem nehéz megugrani. Viszont a általában jobban ismert szlovák példán, mondta ezt a PhD hallgató miatt, tudom, aki egy szlovákiai magyar lány, hogy ez a szlovák nyelven gyakorlatilag megugorhatatlan akadály, hiszen ott mindent ragozni kell, és akkor ha csak nem két különböző nyelvtanilag összerakott hirdetést teszek fel ugyanarra a pozícióra, akkor nem tudok megfelelni az irányelvnek. Hát, úgyhogy
2: tizenpár éve Németországban lement már ez a vita, tehát példa van rá, ugye
0: a szlovák nyelven még egy fokkal nehezebb ez, mint
2: a szlovák nyelven nem ismerem annyira, mint a németet.
0: És csak egy elmesélés. Szóval, hogy jaj, de jó, hogy a magyarban nincsenek ezek a nemi különbségek a nyelvben.
1: Vannak mások, amiket... Nem a nemi különbségek, hanem az a felerősítése. Jó, egyetlen meg abban ilyen záró gondolatként, ha szabad ilyet, hogy neurológiailag a neurológusok a csekély szóval illetik a nők és a férfiak agya közötti különbséget. Tehát nagyon-nagyon pici különbség van neurológiailag. A társadalom, a szocializáció az, ami felerősít a különbségeket, de ezek nem valódi, vagy ezek, hogy mondjam, ezek változtatható dolgok, mert kiderül, hogy ezek társadalmi konstrukciók csupán. Aki elmegy állásinterjúra, legyen észnél, és legyen tudatos állásinterjú résztvevő, és a nem önmagában nem predesztinál. Vagy nem kéne predesztináljon. Köszönjük szépen Hungár Sárnak és Fodor T. Gábornak, hogy itt voltak, műsorunk vendégei voltak, meg nektek, hogy hallgattatok, meg betelefonáltatok, meg néha írtatok is. Két hét múlva újra jövünk.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Sziasztok.
3: Sziasztok. Sziasztok.

0: Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Mi Csoda Világ 32. adása.
1: Mai témánk a kis nyelvi modellek lesznek, ezen belül is egy magyar fejlesztés, a Racka modell. Puliról talán már sokan hallottak, de van egy újabb magyar modell, egy kisméretű érvelő modell, amit az ELTE Informatika Kar Mesterséges Intelligencia Tanszékének kutatói Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriummal együttműködésben fejlesztettek. A mesterséges intelligencia mérnökökből és nyelvtechnológusokból álló 9 fős csapatból most 2 fő, akikkel beszélgetni fogok az adásban. Kérlek, mutassátok be magatokat, és azt is, hogy a projektben mivel foglalkoztatok.
2: Én Palkó Gábor vagyok, digitális bölcsész, azon belül a fő érdeklődési területem a digitális filológia, illetve az elmúlt években generatív mesterséges intelligenciával is behatóbban foglalkozom, elméleti részében is, illetve gyakorlati programozási, fejlesztési részében is. A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium mesterséges intelligencia fejlesztéseket támogatott, végzett, ezek közül az egyik a nyelvmodellek fejlesztése, és magának a Racka projektnek én egyfajta egyrészt kezdeményezője, másrészt pedig projektvezetője volt.
1: Jó, én pedig Nemeskei Dávid vagyok. Az utóbbi 2-3 évben én voltam a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumban a technológiai vagy szakmai vezető, nem tudom, hogy mondják ezt. Kb. 15 éve foglalkozom természetes nyelvfeldolgozással, és konkrétan transformer alapú, ez a transformer alapú modellekkel. Egy olyan, nem tudom, 8 éve én csináltam az egyik első ilyen magyar nyelvű modellt, a Hubertet, ami ugye egy encoder modell, ez most egy decoder modell, ezt majd elmondjuk, hogy ezek között mi a különbség. És gyakorlatilag a Rackában adat összeállításával foglalkoztam főleg különböző más apró teendők mellett. Először is így rögtön az elején talán fontos tisztázni, hogy mik is azok a kisebb nyelvi modellek. A tiétek az mennyire kicsi, és mire jók ezek a kis nyelvi modellek? Mert ugye a laikusok azok általában a nagy cégeknek a hatalmas modelljeit használják, és nyilvánvalóan a kis modellek képességei ezekhez mérten is jóval kisebb lehet. Talán, hogyha elmondjátok, hogy mire jók ezek a modellek, talán arra is fényderül, hogy miért kezdtetek neki ennek a projektnek. Ennek a projektnek elég nagy optimizmussal kezdtünk neki olyan szinten, hogy ennél azért nagyobb modellt szerettünk volna tanítani. Ez konkrétan tanító környezetnek a limitációjába jött, hogy végül is egy 4 milliárdos modellt tanítottunk. Ugye neurális hálókról beszélünk, és nagyjából azt mondhatjuk, hogy amikor vagy egy paraméter, az mondjuk az egy neuron körülbelül.
2: Tehát egy változó tulajdonképpen, ahogy tetszik, hogyha ezt egy modellként fogjuk fel. Tehát a paraméter az itt tulajdonképpen
1: igen.
2: Egy változó.
1: Igen. És ez onnan indult, hogy amikor az első GPT kijött, vagy a BERT, az 110 millió ilyen paraméter tartalmazott, és a mainál jóval kisebb grafikus kártyákon futott el. Aztán, ahogy nőttek a hardware lehetőségek, illetve az igények, úgy lettek ezek a modellek egyre nagyobbak és nagyobbak. Ma körülbelül ott tartunk, hogy a ilyen két billió paraméteres modellek azok, amik a legnagyobbak. Szerintünk az OpenAI-nak mondjuk a nagyobb modelljei azok olyan, valószínűleg 1 billió vagy ilyen 7-800 milliárd körül lehetnek. A kisebbek a saját bevallásuk szerint akkorák, mint a nemrég kiadott, nyíltan kiadott GPT-OSS modellből a nagyobb, tehát olyan 120 milliárd paraméter. Na, ez képes kell érteni azt, hogy amikor van ez a 4 milliárdos modell, akkor hát láthatjuk, hogy jóval kisebb, mondjuk 30-ad akkora, mint a GPT-OSS, és ennek megfelelően kell mondjuk a képességeit is értékelni.
0: Amikor az legelső ChatGPT elterjedt, akkor az hány milliárd paraméteres volt, ahhoz tudnak viszonyítani az emberek, mert az volt az, amelyik úgy fölkapott lett?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, miután ez nem nyilvános információ, ezért én konkrét számot nem fogok tudni mondani. A legutolsó nyilvános GPT modell, a GPT-3-as, a 175 milliárd paraméteres volt. De azt azért érdemes tudni, hogy nem kell leírni nagyon ezeket a kis nyelv modelleket, mert azóta történt egy-két paradigmaváltás, és azt a 175 milliárdos modellt egy következő generációs 13 milliárdos modell már tudta replikálni, a teljesítményét már tudta replikálni, és azóta azért csak fejlődtünk. Egyébként ezeket a kisnyelvi modelleket úgy készítik általában, tehát nem az, hogy ez, mi ugye a Qwen modell családot, nem fogom a kínai kiejtést használni, bocsánat, a Qwen modell családot vettük alapul a Rackához, ennek különböző okai voltak, majd beszéltünk róla, hogyha kell, de ez úgy néz ki, hogy a Qwen 3-ban volt ugye 4 milliárdos, 8 vagy 9, és így ment föl, most hirtelennyire fejből nem tudom, vagy 400 vagy 700 milliárdig. És ez általában úgy működik, hogy a nagy modellt föltanítják, és utána az ilyen kisebb modelleket gyakorlatilag disztillációs folyamattal nyerik ki belőle. Tehát, hogy nem a semmiből tanítják őket, hanem már a nagy modellnek a viselkedését próbálják imitálni. És a nagy modell ugye nagyon okos, hiszen a mérettel előjönnek mindenféle emergens képességek az ilyen modelleknél, ez egyik oka, hogy ugye egy nagyobb modelleket csinálunk, és hogyha ezt ilyen disztillációval rakjuk át a kisebb modellbe, akkor ezek közül a képességek közül azért ő meg fog őrizni sokat. Tehát ez a 4 milliárdos modell, ez nem egy olyan 4 milliárdos modell, mint 5 éve.
2: Disztilláció itt abban az, tehát hogy úgy kell érteni, hogyha egy ekkora modellt nulláról tanítanának, akkor nem lenne olyan okos, mint hogyha a nagy modell tanítaná a kicsit, ez egy hiába ugyanakkora. Ez egy furcsa jelenség, de ezért ma már a kisebb modellek is sokkal okosabbak, mint hogyha egyszerűen nulláról készítenénk egy ekkora pici modell.
1: Nem érthető, miért van ez? Azért van ez, mert amikor egy nyelvi modellt tanítunk, akkor ő ugye, és én most hagyományos nyelvi modellekről beszélek, ez, hiszen most már azért a multimodális modellek bejönnek, amik sokkal több másfajta információt is ki tudnak nyerni a tanítóanyagból, de ugye egy hagyományos nagy nyelvi modell az csak a szöveget látja, és csak a szövegből kell valahogy megszereznie a világról való tudást. És ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, nagyon sok jel mutat arra, hogy nem is sikerül teljesen, de hát ezért kell a legelső tanítási fázisban, az előtanításban írtózatos mennyiségű szövegeket elolvasni. Csak hogy a nagyobb modelleknél, ezek, amikor előjönnek ezek az emergens képességek, tehát hogy egyre okosabb lesz, úgy nyilvánvalóan már jobban átlátja a dolgokat, és amikor neki kell egy kisebb modell tanítani, akkor már nem onnan indul a kisebb modell tanítása, hogy úristen, itt ez a rengeteg szöveg, na akkor most ebből hogy tanulom meg, mi az a kutya, hanem már a nagy nyelvi modellt imitálja, ami már tud érvelni, ami már tud mondjuk utasításokat követni, és aminek már nagyjából megvan a világról alkotott ilyen belső képe. Tehát ezért van az, hogy a disztilláció jobban működik, mert azokat az ugrásokat, amiket a nagy modell magában megtett a tanulása folyamán, azokat az ugrásokat neki már nem kell megtenni, hanem rögtön a végeredményt próbálja megtanulni.
2: És ez a... Bocsánat, ami itt most fontos, hogy most a Dávid nem a Rackáról beszélt, hanem a Racka alapjául szolgálni modellről, mert hogy az jött létre ezzel a desztillációs metódussal. Arról meg később fogunk beszélni, hogy ehhez képest mi ezzel az alapmodellel mit csináltunk.
0: És ez a disztilláció, ez más, mint amikor egy modellnek egyszerűen vannak ugyebár a paraméterei, amit hogyha egy ilyen idegtudományi analógiával jönnek, akkor ezek a szinapszisok az agyban, és akkor van az a módszer, amikor a szinapszisnak az erőssége az egy szám, és hogy ezt a számot egy kevesebb információval reprezentálják, tehát mondjuk ahelyett, hogy egy valós szám lenne, mondjuk csak egy 0 és 1 közötti erősség, vagy egy néhány bittel leírható erősség.
1: Teljesen más.
0: Ez teljesen más.
1: Miről te beszélsz, az a kvantálás?
0: Kvantálás. És a kvantálás és a disztilláció között hatékonyság szempontjából lehet valami szemléltetni a különbséget?
1: Ez két teljesen ortogonális dolog. A kvantálással mi azt akarjuk elérni, hogy van mondjuk egy, most mondok egy számot, 120 milliárdos modellünk, mondjuk a teljes szét, mondjuk 16 bites számokon, akkor az nem fog beférni akár egy modern H200-as kártyába sem. Ha viszont ezt lekvantáljuk, tehát 16 bites valós számok helyett mondjuk 4 bites egészeket használunk, tehát 4 bitre lekvantáljuk, akkor ugye látszik azt, hogy a modellnek szükséges hely is negyedelődik, és akkor hirtelen be fog férni a kártyára. Tehát a kvantálásnak igazából ez a font, ez a jelentősége, hogy egyszerűen ezek óriási modellek, már a futtatásuk is nagyon nehéz, most nem arra kell beszélni, nyilván nem a télehatók teljes nagy modellekről, a kvantálással ezzel lehet valamennyit segíteni.
0: Tehát de akkor nyilván romlik a képessége.
1: Így van.
0: Ez a kérdésem, hogy ilyenkor sokkal jobban romlik a képessége, mint hogyha ugyanekkor a modellt egy ilyen disztillálással csinálnál?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a kérdésed arra vonatkozott, hogyha van mondjuk egy 120 milliárdos modell, és akkor azt lekvantáljuk, ugye mondjuk a negyedére, az kb. 30 milliárd lesz, és akkor te arra, a kérdésed arra vonatkozott, hogy egy 30 milliárdos desztillált modellhez
0: képest hogyan viselkedik, igen?
1: Hát,
2: ez egy kutatási kérdés.
1: Ezt én őszintén szóval nem tudom most így hirtelen ennyiben megválaszolni, anélkül ránéznék az internetre, de azt szokták mondani, tehát hogyha jól kvantál az ember, akkor azért ez a minőségvesztés, ez lehet elég minimális. A másik kérdése azért nehéz válaszolni, mert tipikusan nem az van, hogy a 120 milliárdosból kvantáljuk le a 30-at, hanem a létező legnagyobb modellünkből kvantáljuk le, és ezért kicsit nehéz összemérni a kettőt, hiszen nem ugyanarról az esetről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy a 120 milliárdos tudását próbáljuk összenyomni, és akkor mi történik, hanem a sokkal nagyobb modellét próbáljuk összenyomni. Én őszintén szólva, egyébként ezt ki kell próbálni. Ugye a Rackának az volt a cél, hogy a magyar tudását javítsuk, mert persze az eredeti modell meg is jó volt, az is beszélt magyarul, csak néha a ragokat elrontotta, meg elkövetett ilyen-olyan hibákat, meg nagyon kínai nyelvszemlélettel. Tehát úgy értem, úgy nézett ki, mint hogy az ember fog egy kínai szöveget, körülbelül is lefordítja magyarra, mondjuk ha egy eszét írat az ember vele ilyen virágnyelven beszél, meg minden. Tehát egy kicsit ilyen, na tényleg olyan volt, mint hogy ilyen keleti a stílusú. Na most ezt próbáltuk a magyar nyelvhasználathoz közelíteni. Nem, ez csak desztillációval lehet elérni, kvantálással nem, mert a kvantálás csak arra jó, hogy a nagy modellt kicsit összenyomjuk, és akkor reméljük, hogy megőrzi az eredeti tudását. Icipicit tanítjuk esetleg a kvantálás során, pont azért, hogy tudja, hogy melyik súlyt hogy kell kvantálni, meg ilyenek, de körülbelül ennyi, és ott az a cél, hogy van egy modellünk, és annak a tudását úgy, ahogy van, nagyjából megőrizzük kvantálásra, úgyhogy belefékjünk a kártyába. A desztillálás, ott új tudás, tehát ott egy kis modellt tanítunk, és a nagy modell alapján. Tehát ott a nagy modell tudását próbáljuk átrakni ugye egy kisebb modellbe. Hát nyilván magyarul nem tudtunk ilyet csinálni, hiszen nincsen nagy modell, ami jól beszéli a magyart.
0: Tehát akkor itt az volt a fontos, hogy tényleg magyar adattal tudjátok tanítani. Honnan tudtátok venni az adatokat?
2: Alapvetően az összes ilyen típusú tanítási feladatnál a különböző előre learatott webtartalmakra szoktak építeni. Ugye vannak kifejezetten erre épülő projektek, a Common Crawl volt hosszú ideig az uralkodó, amely kizárólag webes alapú tartalmakat arat le. Hát tulajdonképpen a weboldalak HTML kódjában lévő szövegek vannak ebbe benne, ezeket különböző szempontból először is ki kell szűrni ezekből a magyar szövegeket, tehát különböző módszerekkel lehet ebből a tanításra már alkalmas korpuszt előállítani. Ugye ennek viszonylag tisztának kell lenni, viszonylag kevésbé lehet redundáns. Hogyha végig gondolja az ember, hogy rápillant egy weboldalra, akkor látszik, hogy az tele van az ember számára könnyen kiszűrhető, de a főszöveghez nem tartozó tartalmakkal, lábléc, fejléc, reklámok, stb. Ez gépileg egyáltalában nem olyan triviális kiszűrni, de akkor is ezek technikai tisztítások, de az, hogy a weboldal tartalom mennyire értékes, jó magyar szöveg, kulturálisan mennyire megbízható, tudományosan mennyire megbízható, azt nem szokták ebbe a fázisba vizsgálni. De a Racka tanítása abból a szempontból azért különleges, vagy tér el az átlagos hozzáállástól, és ez részben a Digitális Örökség Nemzeti Labornak a küldetéséhez is kapcsolódik, hogy nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csak web aratásból származó adatot tegyünk bele, hanem minél több kulturális, tudományos értelemben értékesek. Ezért a Racka korpuszában nem csak a webes forrású adatok találhatók, hanem különböző egyetemi könyvtári repozitóriumokból szabadon elérhető könyvek, tanulmányok, disszertációk is, illetve az elérhető, a magyar webben elérhető e-könyvek egy nagy gyűjteménye.
0: Ugyanakkor hozzátettétek a projektnél a letöltéshez, ugye, hogy ezt kutatási célra lehet használni. Gondolom azért, mert azért voltak olyan adatok, amikről nem tudjátok, hogy mennyire szabad felhasználás, ugye oktatási célra, például kutatási célra lehet. Most hosszú távon mi a helyzet, mert egy magyar nyelvi modellnek akár üzleti szempontból, akár szabad felhasználás szempontjából, a nemzetgazdasági szempontból fontos lenne. Mit lehet itt tenni? Tehát, és egyáltalán hogyan látjátok, hogy össze lehet szedni annyi szabad felhasználású szöveget, amivel jó nyelvi modellt lehet tanítani, vagy itt valamit kell tenni, vagy ez csak megfelelő jogi szabályozás után lesz erre egyáltalán lehetőség, hogy lehessen olyan magyar nyelvi modell, amit tényleg normálisan lehet használni, nem csak kutatási célra?
2: Érdekes módon, és ezt mi sem gondoltuk néhány hónappal ezelőtt, a jogi helyzet meglehetősen tiszta. Az első és legfontosabb dolog itt a szerzőjogi törvény, ami átesett a magyar szerzőjogi törvény az EU-s jogharmonizáción, és vannak minta az Európai Unió által támogatott nagy nyelvmodellépítő projektek, amelyek megfelelnek az AI Act-nek, és egyáltalán az európai jogi környezetnek, és amelyeket mi követhetünk. Tehát nem is olyan nagy probléma, hogy, és ugye ez a következő lépés a Racka után, amin már dolgozunk is, nem is olyan nagy probléma jogi értelemben olyan a Racka méretű, vagy a Rackánál remélhetőleg jóval nagyobb modelleket készíteni, amelyek megfelelnek minden jogi elvárásnak, és mégis for profit célra is közreadhatók. A Racka érdekes módon nem azért nem tettük for profit módra is, úgy tett reuse jogot nem adhattunk rá, mert a benne lévő anyagok nem lettek volna jogtisztán learatva. Kutatóként a szerzőjogi törvény szerint, amit minden olyan anyagot, amelyet jogszerűen érünk el, abból készíthetünk másolatot, ezt többször összetünk, és mivel ezek a szövegek tulajdonképpen nincsenek benne a modellben, hiszen a modellben csak súlyok vannak már, a paraméterek, ezért ezt közzé is lehet tenni. De van egy nagyon fontos megkötése a szerzőjogi törvénynek. Kétféle jogi entitás végezhet szövegbányászati céllal szerzőjogvédett tartalomból ilyen másolást. Ami most ez bonyolultan hangzik, de ez valójában a webaratás. Vagy a webben lévő anyagokból egy saját digitális másolat készítése. Kutató, vagy nem kutató. A kutatóra más szabályok vonatkoznak. És mi kutatóként szedtük le ezeket az anyagokat. Ezért nem lehet a Rackát for profit célra felhasználni, ugyanis a weboldal, vagy a webes tartalom tulajdonosa élhet az úgynevezett opt-out opcióval. Ez azt jelenti, hogy ha egyértelműen megjeleníteni a weboldalon, hogy nem járul hozzá a szövegbányászati célú felhasználáshoz, akkor csak kutató végezhet ilyen többszörözést. A kutatónak nem kell figyelnie, hogy a weboldalon szerepel-e, viszont hogyha létrejön egy termék ezekből a szerzőjogvédett tartalmakból, akkor még ez áttételesen sem szolgálhat, ha a kutató végezte ezt a bizonyos többszörözést, profitra irányuló tevékenységet. Az a különbség, most vannak nagy lengyel, illetve
0: ész.
2: Igen. Tehát a Baltikumban készült egy nagy modell, nagy EU-s pályázati támogatással, és abban a szempontból mindegy, hogy melyik országban készítették, hogy az összes, az Európai Unió összes hivatalos nyelvét, és különösen a térség nyelvét tartották szem előtt a modell készítésénél. Szóval ők végigjárták ezt az utat, és az ő modelljük, mind a lengyel modellépítés, mind ez a Baltikumban készült modellépítés, ez for profit módra is felhasználható modelleket eredményezett, a kifejezetten az Európai Unió támogatásával és ebben a jövő környezetben. Tehát tulajdonképpen nem kell nekünk más tenni, amikor a Racka nagy testvérét készítjük, mint az ott kialakított körülményeket, vagy és jogi megfeleléseket, illetve kialakított mondjuk anonimizálási technológiákat alkalmaznunk.
0: Igen, ez pontosan így van, és amikor Gábor azt mondta, hogy technológiailag vagy technikailag nem olyan nehéz ennek megfelelni, abban igaza, valamennyire igaza van, de olyan szempontból meg nem, hogy azért nyilván az anonimizálás meg a többi ilyen jogi követelmény azért jelentős extra terhet fog arra róni, akinek ugye el kell készíteni a modellt. Azért itt csak hogy értsük, hogy mekkora adatról van szó, körülbelül a rackánál, most nincs itt nálam rögtön, de én úgy emlékszem, hogy ilyen 70 millió dokumentum volt ez, amit feldolgoztunk. Tehát a teljes tanító adatnak 75%-a jött a webről, és most csak a webről beszéltünk, még a könyvekről, meg a többiről nem is, ami még bonyolultabb jogi helyzet szerintem, mert ott ugye kiadó is van, meg minden. Meg ott mondhatja azt, hogy nekem ez ugye üzleti érdekem, hogy ne többször öződjön. Na mindegy. De most, ha maradunk a webnél, tehát mondjuk 70 millió dokumentumnak a háromnegyede az webes, ezeket mind akkor anonimizálni kell. Ugye mit anonimizálunk? Például közszereplők neveit tipikusan nem anonimizáljuk, mert akkor a modell elveszíti azt, hogy tudja, hogy ki kicsoda. Kovács Józsefet meg anonimizáljuk. Szóval ezek olyan feladatok, amik nehezek. Van, amelyik könnyebb, például megnézem a weboldalon, hogy odaírta a felhasználó, hogy nem szeretném, hogy a learassák a tartalmat, akkor nyilván azt ki kell dobni. Tehát több ilyen lépés van. Most veszük fel a kapcsolatot ezekkel a más modellépítő, ezzel a két modellépítő csapattal, hogy reméljük a tapasztalataikat meg tudják velünk osztani, hogy ez igazából hogy kell egy ilyet csinálni.
3: Ti gondolom nem csak ezzel foglalkoztatok, tehát nem biztos, hogy jó kérdés az, hogy mennyi idő volt nektek feltanítani ezt a modellt, de meg tudnátok-e mondani, hogy mennyi idő úgy általában feltanítani egy ilyen modellt, illetve hogy milyen szakaszai vannak ennek, mert ha jól tudom, a tanítás is több fázisból áll.
0: Na most itt most konkrétan a tanításra gondolsz, hogy az összes azt megelőző munkafolyamatra is?
3: Hát mind a kettő érdekel nyilván.
0: Jó. Hát ugye az első lépés az, hogy beszerezzük az adatot. Több adatforrás van, mindegyiket külön kell beszerezni. Webes adat, ami ugye az egésznek a legnagyobb részét tartalmazza, az letölthető mondjuk a Common Crawl-ból, és most már megjelentek olyan más adatszetek is, adathalmazok is, amik a Common Crawl-ból ezt a szűrést, mondjuk minőségi szűrés elvégzik már. Tehát, hogy hál' Istennek nem feltétlenül kell közvetlenül a Common Crawl-ba menni, mert a Common Crawl sajnos úgy néz ki, hogy nyelvenként nem lehet szűrni, hanem doménenként lehet szűrni. Tehát azt mondhatom, hogy szeretném letölteni az összes .hu domaint, és akkor várok hónapokat, hogy lejöjjön. Tehát ez egy nagyon hosszú idő, mert ugye vannak limitációk, sebességlimitáció, nem lehet bármennyit, bármilyen sebességgel lekérni a Common Crawl-ból, de ez egy sima web crawl-nál is ugyanúgy működik, nem lehet a szájtokat túlterhelni. Tehát ez több hónap. És manapság hál' Istennek már vannak olyan adathalmazók, amik tényleg elvégezték azt, hogy ők letöltötték az egész Common Crawl-t, nyelvileg szétosztották, tehát hogy osztályozták nyelvek szerint.
3: Bocsánat, ezen a ponton hadd kérdezzem meg, mert nyilván mindenki hallott már róla, hogy van egy olyan modell is, hogy Puli. Nyilván ők is letöltötték, hogy ti kapcsolatban vagytok velük. Az ő adatbázisukhoz képest a tietek az milyen, vagy megosztottátok egymással?
0: Nem teljesen osztottuk meg egymással. Ők használták azt a kódot, amit mi írtunk a Common Crawl letöltéséhez, de ők más adatokat is hozzáraktak. Ugye azt tudni illik, hogy a Puritasztó Nyelvtudomány, úgy nem is tudom most, hogy hívják őket tulajdonképpen.
1: Nyelvtudományi Kutatóközpont.
0: Nyelvtudományi Kutatóközpont, köszönöm, készíti. És ők elég sokat foglalkoztak mindenféle magyar nyelvű korpuszok elkészítésével. Tehát például a Magyar Nemzeti Szövegtár 1-es-2-es verzióját ők csinálták, és jól tudom, most csinálják a 3-asat, meg egyéb nyelvészeti témájú korpuszokat is állítottak elő. Tehát ebben nekik van nagy tapasztalatuk. És ezeket a korpuszokat használták például tanításra, illetve a mi kódunkkal a Common Crawl letöltését. Amit tudni illik, hogy két dolog van. Az egyik az, hogy ez pontosan ugyanazon szabályok szerint tették, mint mi. Tehát igazából a Pulit sem lehet használni
4: Nincs kiírva a Hugging Face, amikor az ember fölmegy, de a pulit sem lehet használni elvileg for profit célra, tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a rackára, akkor is, hogyha ők ezt még nem írták bele. Gondolom azért, mert akkoriban még kicsit az egész jogi környezet nem volt ennyire kialakulva.
2: Ez nem volt ennyire szigorú.
4: Nem volt ennyire szigorú, igen. Tehát, bocsánat, ez volt a kérdés egyik fele, hogy honnan szerezték ők az adatot, mi volt a másik fele.
3: A tiétekhez, hogy hogyan viszonyult, vagy hogy volt-e valami, tehát hogy újra kellett az egészet csinálni, vagy...
2: Mondjuk el, hogy alapvetően nekünk volt egy korábbi projektünk, akkor a Palkovics volt a miniszter, és az ő kezdeményezésére az állam, a minisztérium, illetve az OTP közösen egy nagy magyar korpuszon kezdett el magyar nyelvmodellt tanítani. Tehát akkor tulajdonképpen a kormányzat felismerte, hogy óriási gazdasági érdek fűződik ahhoz, kulturális és gazdasági, de akkor inkább a gazdasági érdek volt előtérben. Szükség van nagy, jól használható és for profit célra is használható nyelvmodellekre, magyarra, és ezért volt ez az együttműködés, és az OTP pedig az ELTE-t bízta meg a korpuszépítési feladattal, mert hogy akkor például Indik Balázs a teamben dolgozott, és neki nagy tapasztalata volt ezen a téren. Tehát a mi know-how-nknak egy jelentős része az innen származik.
4: Így van. És akkor ugye ők is ezt használták, ezt a kódot a letöltésre gyakorlatilag.
3: Akkor röviden foglalod össze, légy szíves, hogy a tanításnak milyen fázisai vannak.
4: Na, és mire kell ez az írtózatos mennyiségű adat? Ugye azt mondtam, 70 millió dokumentum, de ez körülbelül hát egy ilyen mennyi, ha 40 milliárd szó. És ez, amire ezt az óriási mennyiségű adatot használjuk, ami beszéltünk róla egyébként, hogy sajnos nagyon is kevés egyébként, az tanításnak az első fázisához kell, ez úgynevezett előtanítás. Ez az, amikor fogjuk a teljesen általában, teljesen inicializálatlan modellünket, és egyszerűen azt kérjük tőle, hogy adjuk be a szöveget, és mindig próbálja megjósolni a következő szót. Ezt úgy hívják egyébként, ez a szaknyelven, ez a nyelvmodellezési célfüggvény, és ezzel tanítják a modelleket, ő szépen végig megy mind a 40 ezer szón, persze a mondatokon, szövegeken, és mindig megpróbálja megjósolni a következőt.
2: És hogyha rosszul jósol, akkor nagyobb a módosítás, hogyha jól jósol, akkor nem kell módosítani, tehát a paraméterek tulajdonképpen ilyenkor változnak, maguk a paraméterek.
4: Igen, ilyenkor változnak.
3: De hogyha jól tudom, még ehhez kapcsolódóan, vagy talán ez előtt, ti még a tokenizáción is magyarítottatok, nem?
4: Jó, hadd mondjam ezt el, és akkor utána visszatérünk a tokenizációra, mert az végülis a modell egész élet pályáját végigkíséri. Szóval, hogyha ez arra szolgál, ez a része az előtanítás, hogy a modell gyakorlatilag megtanulja a nyelvet, és annyi információt összeszedjen a világról, amennyi lehetséges. És ez az a tanítási folyamat, amit mi a Rackánál használtunk. Ezután még vannak egyik tanítási folyamatok, például a felügyelt finomhangolás, hol tipikusan a modellt már azokra a feladatokra készítik föl, amire után olyan típusú feladatok készítik föl, amire után valóban fogják használni, tehát mondjuk utasítás követésre, csetre és hasonló feladatokra, és még ezután szokott lenni egyébként egy ilyen reinforcement learning, megerősítéses tanításos fázis.
2: Hogy elfogadható legyen a kommunikációja.
4: Igen, hogy elfogadható legyen a kommunikációja. Arról van szó, hogy oké, a feladatokat már meg tudja oldani, hiszen azt már megtanulta a felügyelt finomhangolásnál, de mondjuk mégis, hogy fogalmazza meg a választ, vagy mondjuk van kétféle válasz, és akkor azok közül melyik a jobb, ezt akkor tanulja meg, már igazi, hát általában igazi emberi adatok alapján ebben a megerősítéses tanításos fázisban.
3: És nálatok is volt emberi munkaerő, vagy ezt
4: nem,
3: nagynyelvi modellek?
4: Sajnos, nem volt ugye elég időnk, úgyhogy igazából a Racka az csak az előtanítást csinálja meg. Mondhatjuk, hogy a Racka egy nagy kísérlet volt arra, hogy mi történik akkor, hogyha fogunk egy másik modellt, ami már átment mindezeken, hiszen maga a QAM modell, az alapQAM modell, amit mi használtunk, az ezeken mind végigment. Tehát ott utasításfinomhangolás is volt, érvelésfinomhangolás is volt, ugye ezt ne felejtsük ki. És ezután fogtuk ezt a modellt, és mi egy magyar előtanítást tettünk rá. Leginkább magyar, raktunk bele angolt, németet és kódot is, hogy ne felejts el az eredeti képességeit, ez általában fontos szokott lenni. De az volt a lényeg, hogy az összes magyar szövünket, ami volt, azt beleraktuk, és ezt az előtanítást megcsináltuk rá, és abban reménykedtünk, hogy nem fogja elfelejteni azokat a képességeket, amiket az eredeti, tehát az ő alapmodell megtanult az ő saját finom hangolásain. És azt tapasztaltuk, hogy hál' Istennek nem igazán felejtette el őket, ezért mondhatjuk azt, hogy Racka is egy érvelő modell, hiszen nem felejtette azt el, hogy ő tud érvelni, csak egy kicsit jobban tud azóta magyarul.
0: Erről az érvelésről egy picit mondanám, ez laikus ember azt hiszi, hogy igazából ez az érvelés, ez egy ilyen technikai ötlet volt, ami nagyon hasonlít ahhoz, ami, hogy az ember is gondolkodik, hogy nem mondja ki rögtön, amit gondol, hanem egy kicsit megdiskurálja magában, és akkor hogy jobb választ fog adni, hogyha egy kicsit elgondolkodik rajta, és hogy az bármelyik modellt, hogyha egy kicsit saját magával beszéltetjük, akkor jobb válaszokat tud adni, de akkor azt gondolná az ember, hogy bármelyik modellből lehet érvelő modellt csinálni, hogy itt van még valami fázis, ezt kell még valahogyan tanítani, vagy ez csak egy ilyen loopba kell tenni, és akkor ő magától működik.
2: Ez két teljesen különböző dolog. Ha van egy modellem, akkor építhetek belőle egy olyan szolgáltatást, ahol a promptokkal elérem, hogy egy ilyen kvázi dialógusszerű érvelés kialakuljon. De amiről a Dávid beszél, és ez sokkal hatékonyabb, még akkor is, hogyha majd ilyen szolgáltatást akarok csinálni, hogy magát a nyelvmodellnek nagyon sok olyan példát mutatok, tehát azon tanítom, ahol érvelés, akár dialógus formájában mondjuk, vagy komplex feladat megoldás lépései látszanak. Tehát kétféleképpen lehet ezt csinálni, és kétféleképpen is csinálják, de mi most arról beszélünk, hogy akkor fog jól működni egy komplex rendszer, amiben akár 5 különböző modell is együtt működik, és úgy fog jól érvelni, ez a dialógus jellegű, hogyha már maguk az egyes modellek is sok érvelő feladaton is lettek tovább tanítva.
0: És azt, hogy meddig gondolkodjon, azt például programozó szabályozza, vagy ezt megtanulja, hogy meddig érdemes, hogy mi az optimum?
4: Aha, hát pont a kvenes modellek azok, amiknek elég nagy problémájuk van ezzel. Tehát hadd lépek vissza egy pillanatra, amit Gábor mondott. Ez megint egy olyan, az egész érvelés, ez megint egy olyan dolog, ami egy ilyen emergens képesség. Senki nem gondolta, hogy a modellek tudnak ilyet. Csak tanítottuk őket előtanítással, x évig, aztán meg utasításon hangolással, utána kiraktuk őket a webre, és akkor egyszer csak jött egy cikk, ami azt mondta, hogy jé, ezek a modellek sokkal jobban tudnak megoldani feladatokat, hogyha azt mondjuk nekik egy dolgot, hogy bontsuk le a feladatot lépésről lépésre. Ez volt a prompt. És a modellek, a nagyok, maguktól elkezdték ezt lebontani, és ezt az érvelési gondolatmenetet kiadni. És akkor itt jöttek rá az emberek, hogy aha, ez fontos, és akkor mi lenne, hogyha beletanítanák a modellekbe, ugye már meglévő példák alapján, és pontosan ez is történt, ahogy Gábor mondta, azóta ezt bele is tanítjuk. És ez úgy néz ki, hogy technikai nyelv, hogy a modell kiad egy olyan, és akkor beszélünk a tokenizerről, hogy a modell kiad egy olyan tokent, hogy most gondolkodok, akkor utána ott gondolkodik, és utána kérdezi olyan tokent, hogy vége a gondolkodásnak, és utána kezdi el mondani, hogy ő mit mond. De amikor mi az API-t használjuk, tehát vagy egy olyan modellt megkér, akkor nyilván mindegyik visszajön, tehát rálátunk a gondolkodásra is. No, és akkor ugye kérdezted azt, hogy mennyi idő a, tehát hogy dönti el a modell, hogy mennyit kell gondolkodni, vagy a programozó dönti el, stb. Hát rá lehet bízni a modellre, és akkor attól függően, hogy milyen okos volt az ő feltanítása, valószínűleg eltalálja azt az optimális gondolkodási mennyiséget, amennyit lehet. Sajnos például pont a QEM modellek, még a legújabb QEM modellek is nem ezt csinálják, tehát egy ilyen a legújabb 27 milliárdos QEM modell, az nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy elkezd ilyen körökben gondolkodni. És ugyanazt ismételjük.
0: Úgy gondolja a problémát, mondhatjuk el.
2: Hogy egy ilyen ördögi körbe kerül, ami...
4: Ezt kell csinálnom, akkor azt kell csinálnom, és akkor azt kell csinálnom. Jó, akkor szerintem ez lesz a megoldás. Ellenőrizzük le még egyszer. Ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom. Ez lesz a megoldás. Ellenőrizzük le még egyszer. És akkor mondjuk a tizediknél vagy rájön, hogy most már beszélnie-e, vagy nem. És hogy ezt megakadályozzák, ezért például az API-kuban van egy ilyen paraméter, meg lehet adni, hogy mennyit gondolkodjon a modell, és azt mondom, hogy maximum mondjuk 4000 token gondolkodjon, és akkor utána már egyszerűen oda kerül az a jel, hogy gondolkodás vége, és akkor onnantól kezdve már elkezd beszélni. Tehát sajnos rá kell segíteni programozói eszközökkel. De nem kell extra programozni, van egy ilyen paraméter, azt az ember használja, és akkor el tudja kerülni ezt a sajnálatos helyzetet. Nyilván gondolom, vannak olyan modellek, amik a Qwennél jobban gondolkodnak. Nekünk még korábban egy GLM modellt használtunk, soha semmi problémánk nem volt a gondolkodással. Ez mondjuk a Qwen modelleknek sajnos egy kicsit sajátja.
2: Szerint nagyon sok mindenről beszéltünk, de nem tudom, hogy a hallgatóság számára így most tényleg világos-e, hogy ez a sok minden, a tanításnak a különböző fázisai, azok valójában hogy történtek. Lehet, hogy érdemes volna nagyon röviden összefoglalni, hogy tulajdonképpen mi történt. Tehát vettünk egy kész modellt, amely nem csak ilyen előtanításon esett át, hanem a tanítás minden fázisán, például érvelésen is. Ezután vettünk egy nagy, elsősorban magyar, de nem csak magyar szövegeket tartalmazó korpuszt, mert nagyon fontos, hogy a szakirodalom tapasztalat, vagy tehát, hogy mondjam, a kutatói tapasztalat az, hogyha csak egy nyelven tanítasz tovább egy modellt, akkor egy csomó képessége elmúlik. Például nem tud nyelvet váltani, nem tud fordítani, stb. Tehát maga a korpusz az nem csak magyar volt, hanem magyar, angol, német, illetve mivel az eredeti modellt kódolásra is tanították, számítógépes kód, tehát hogy effektíve kódok is belekerültek ebbe a korpuszba. És mi tovább tanítottuk ezt a modellt, úgy, hogy a paraméterei már a hosszú, bonyolult, többlépéses tanításban alakultak ki. Tehát ez egyrészt az előtanítás módszertana, de utótanítás, mert egy olyan modellt tanítottunk tovább, amely már nem csak előtanításon esett, tehát nem tudom, ez mennyire világos így. Uh-huh. Tehát ez történt, és ennek egyik része volt, hogy a tokenekhez hozzá kellett nyúlni, ezt mindjárt átadom a szót a Dávidnak, csak hogy ilyen nagyon egyszerűen, ugye ezeknek a modelleknek szótára van. Tulajdonképpen egy szótár alapján érzékeli a szövegeket, amiket odaadunk neki, és a szótárban nem szavak vannak, hanem tokenek, tehát a szónál nagyon gyakran kisebb egységek is. Viszont, mivel egy ilyen nagy modellt akár 100 nyelven tanítanak, abból a rengeteg szövegből egyetlen szótárt állít elő. És attól függően, hogy egy nyelv milyen százalékban van benne ebben az eredeti hatalmas 100 nyelvű korpuszban, annál megfelelően fognak az adott nyelvnek a szavai, vagy fontos szótöredékei ebbe bekerülni ebbe a szótárban, mert ez nem végtelen, nem minden szót lehet belerakni, hanem annak csak egy töredékét tulajdonképpen. És azért is tudnak még a nagyon nagy magyar modellek is magyarul kevésbé jól, kevésbé hatékonyan, mert a magyar nagyon pici százalékban kerül be az eredeti tanítókorpuszukba, ezért a magyar szavakat nagyon pici részekre kell, hogy bontsák. Mert mondjuk a magyar szó is, és ezért lassabb is, így van, és szemantikailag rakja össze ezeket egy-két betűkből, ez azt jelenti, hogy bizonytalanabb is. Tehát a hatékonysága gyengébb, ez nem csak a magyarra igaz, hanem a más kis nyelvekre. A magyar nyelv azért különleges ebből a szempontból, ami a magyar nyelv technológiának az átka és áldása egyszerre, mert hogy ezért van ránk szükség, hogy ez egy agglutináló nyelv, tehát bizonyos értelemben eltér azoktól a nyelvektől, másképp működnek azok a nyelvek, amelyekből a legtöbb szöveg benne van a korpuszban. Ez egy nagyon más típusú nyelv.
4: Hát szerintem a legtöbb nyelv egyébként küzd ezzel a problémával, mert általában úgy néz ki egy ilyen nagy modellnek, nagy nemzet több nyelvű modellnek a tanítóanyaga, hogy 90%+ angol, még az sem, de az is lehet, hogy 98%+ angol, és a maradék 2%-on versenyez a többi nyelv.
3: Ezeknek a kis nyelvi modelleknek nyilvánvalóan, ahogy beszéltük, az egyik legnagyobb előnye, hogy kicsik, gyorsak, és hát ezáltal nem kell esetleg az adatokat külföldi szerverekre továbbítani, tehát hogy cégek tudják használni mondjuk úgy, hogy az adataikkal nem kell az adataikat kiszivárogtassák, vagy átadják valakinek, aki földolgozza. Ugyanakkor, hogyha magának a modellnek a teljesítménye az viszont, tehát hogy a probléma, amire használják, nem tudja megoldani, akkor hiába kicsi a modell, meg hiába gyors, ugye.
0: mik azok a feladatok, problémák, amikre leginkább jó egy ilyen kis modell? Szerintem ezt sokan nem tudják, mert a laikusok általában nagy modellekkel beszélgetnek, dolgoznak, használják. Mik azok a feladatok, amikre viszont a kis modellek használhatók?
4: Itt általában az emberek több dologgal is keverik ezeket. Egyik a méret, amit mondtál, tehát egy nagy modell nyilván többet tud, mint a kicsi, de azért azt is tegyük hozzá, hogy amikor az emberek azt mondják, hogy na de hát a ChatGPT ezt tudja, az nem ugyanaz, mint amit a ChatGPT alapjául szolgáló nyelvmodell tud. Mert a ChatGPT, meg a Claude, meg ezek sok eszközt oda köré raknak, még a modell köré, meg kódot, meg guardrail-t, meg mindent, és igazából mi ott egy nagyon összetett passzik ágens, meg egyéb szoftverrendszerrel beszélgetünk, nem csak a modellel. Tehát ez egyik, hogy már a ChatGPT is okosabb, mint az alatta lévő és az őt meghajtó GPT nyelvmodell. Na és akkor viszont a GPT nyelvmodellhez képest a nyilvánvalóan a kis nyelvmodellek sokkal kevésbé okosak, ezért szerintünk például a rackát igazából olyan helyzetekben érdemes használni, ahol mondjuk a munka nagy részét már egy okosabb ágens, okosabb nyelvmodell végrehajtotta, tehát mondjuk az érvelés részét, vagy a megoldotta a feladatot, mondjuk angolul, és akkor utána viszont mi a felhasználónak szeretnénk helyes magyarul mondjuk meg visszaadni az információt, akkor érdemes lehet például a rackát használni erre a célra, hiszen azért ő helyesebben beszél, mint az ilyen kis nyelvmodellek, sőt néhány nagyobb nyelvmodell is magyarul. Erre a feladatok például jó. Vannak olyan kisebb feladatok, ahol megint csak a nyelvi tudás, vagy a kulturális tudás az, ami számít. Például a Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencián, legutóbb, most évelején, volt egy olyan cikk, ami arról szólt, hogy még a nagy GPT, meg egyéb nyílt nyelvmodellek, és a nyílt nyelvmodellek, de még az zárt nyelvmodellek is nem tudnak azzal nagyon könnyen megbirkózni, hogy helyesen anonimizáljanak szöveget. Tehát például az volt a feladat, hogy mit tudom én, Béla Bécsbe megy, és akkor az volt az utasítás, hogy ezt írd át légy szíves úgy, hogy Mari és Szolnok. És akkor biztos, hogy az összes modell meg tudta változtatni úgy a mondatot, hogy Mari Szolnokra megy, mondjuk. Mert lehet, hogy elrontotta mondjuk a magánhangzó harmóniát, vagy azt mondta, hogy Szolnokba. Tehát, hogy úgy, ami egy magyar ember elolvassa, akkor rögtön látja, hogy mi ez. Viszont pár példát beraktunk a rackába, tehát nem futtattuk le az egészet egyébként a rackába, de az látszott, hogy sokkal jobb ebben a feladatban. Tehát, hogy azt a pár példát, amit ott nekidobtak, azt mind tökéletesen megoldotta. Viszont közben meg lehet, hogy az érvelésnél meg előjönnek, meg a bonyolultabb feladatoknál, ahol én meg kell érteni a dolgot, és az alapján válaszolni, ott előjönnek a gyengeségei. Tehát én azt mondanám, hogy miután kicsi, ezért könnyű finomhangolni, finomhangoljuk olyan feladatokra, ahol a nyelvi készség a fontos, és akkor mondjuk, ha van egy ágensrendszerünk, akkor ezt be tudjuk rakni az ágensrendszer legvégébe, hogy mondjuk kicsit magyarosabban fogalmazza meg a választ. Tehát én erre tudom.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor például nagyon hasznos olyan helyzetekben, amikor egy cég fogja ezt a modellt, ami már sok-sok modellnek a tovább tanítása tulajdonképpen, de ők mondjuk a saját problémájukra, nem tudom, mondjuk jogi szövegekkel dolgoznak, és akkor azokkal még tovább finom hangolják, és a ti modelletek az jól tud magyarul, és akkor ők akár egy kisebb eszközön is el tudnak futtatni egy olyan modellt, ami kimondottan mondjuk a jogi szövegükkel tud bánni, és magyarul fogalmazva megoldani egy feladatot.
4: Így van. Itt több bökkenő is van. Az egyik az, hogy sajnos a cég ugye nem tudja használni, erről beszéltünk. A másik az, hogy azért szerintem egy bonyolult jogi szöveghez ő túl kicsi, de mondjuk információ kinyerése, mondjuk egy nyomozati leíratban kik a szereplők, meg ők is csináltak, ez szerintem tökéletesen alkalmas, pláne finom hangolás után, illetve mi dolgozunk azon, hogy a rackánál nagyobb, és most már tényleg for profit céllal is használható modelleket állítsunk elő, és remélhetőleg azok már tökéletesen alkalmasak lesznek, mondjuk egy ilyen 30 milliárd paraméter körüli, és reméljük, hogy azok már tökéletesen alkalmasak lesznek arra célra, hogy helyben futtatva akár egy ilyen bonyolultságú feladatot is képesek legyenek megoldani, mint hogy egy jogi szöveg valamilyen szintű értelmezése.
2: Ide két dolgot szúrnék be. Az egyik az, hogy viszont ahhoz, hogy egy 30 milliárdos paraméteres modellt tanítsunk, valószínűleg

0: rendben van. Tehát a Commodore-on sikerült tanítani ezt a modellt, de ki kell lépni Magyarországról, hogyha ennél jóval nagyobb modellt szeretnénk. Igen.
1: A Commodore egyébként, amennyire tudom, a top 500 szuperszámítógépben a világon benne van. Tehát ez egy erős szuperszámítógép. Az egyetlen problémája, hogy konkrétan a GPU-s része az sajnos körülbelül ekkora modellt képes előállítani, mint a rocka. Különböző infrastruktúrális problémák, illetve akkor használt kártyák manapság már ugye elavultak. Tehát 40... Na, a sebességük jó viszonylag, de sajnos csak a memóriájuk mondjuk 40 GB, és érdekes módon, ezt senki nem hinné, de 40 GB memóriával per kártya egy ekkora modellt lehet körülbelül feltanítani. Ezért kell tovább mennünk európai szinterekre.
0: Erről szeretnénk beszélni, mert nyertünk is kisebb előkészítő pályázatokat, de nem bírom ki, hogy ne mondjam el, hogy a Rackának volt, már létezik egy kísérleti felhasználása, méghozzá bűnüldözési területen, és az NKN volt az Emmy Ezer Arca című konferencia májusban, és egy forenzikus, tehát aki kifejezetten törvényszéki informatikával foglalkozik, a Nemzeti Nyomozóirodánál, Kovács Zsolt Imre tartott egy előadást, hogy hogyan tudta egy lokális, kicsi eszközön futtatható, úgynevezett REG technológiával működő eszközbe a rackát beépíteni, aminek a, ugye ez egy kísérleti eszköz, de hogy a későbbi célja az lesz, hogy mondjuk a bűnözet, tehát egy lefoglalt laptopon akár több millió, vagy több százezer dokumentum is lehet, amit egy nyomozónak adott esetben át kéne tekintenie, viszont nyilvánvalóan nem töltheti föl az Azure-felhőbe a gyanúsítottnak a laptopjának a tartalmait, tehát mindenképp helyi megoldással kell, és ő pont a rackát használta, mert hogy ez elég kicsi, ugyankor elég jó a magyar képességei ahhoz, hogy egy konkrét ilyen alkalmazásban használni lehessen is, és ő ezt bemutatta, úgyhogy nagyon büszkék voltunk erre.
1: Igen, nagyon fontos tényleg, tehát a kis nyelvmodelleknek az egyik legfontosabb terepe az ilyen edge device-ok használata. Ezért adtuk ki egyébként kvantálva is a rackát, hogy mobilon is lehessen futtatni.
2: Igen, meg talán még, hogy még szemléletesebb legyen, tegyük hozzá, hogy ezek a feladatok tulajdonképpen klasszifikációk, tehát lehet, hogy a racka mondjuk nem tud egy tökéletes verset megírni, vagy egy matematikai bizonyítást levezetni, de hogyha az a feladat, hogy mondjuk ebbe az adatbázisban mondjuk kiszedje azt, ami valószínűleg érdekes lehet a nyomozónak, vagy mondjuk egy cégnél mondjuk a leveleket elkülönítse, hogy ez reklamáló levél, ez nem tudom, ez egy regisztráció, ez pedig valami érdeklődés, akkor ez egy ilyen, hogy igen, nem, vagy valami véges sok osztályba besorolni dolgokat, erre viszonylag jó egy ilyen.
1: Erre abszolút jó, és erre ebbe az irányba is szeretnénk kísérleteket végezni vele, de azért tegyük hozzá, hogy erre vannak jobb, talán jó, nem feltétlenül jobb, de célmodellek, tehát sokszor egy úgynevezett transformer encoder, vagy kódoló, ami nem tud szöveget generálni, az sokkal gyorsabb és talán jobb is erre a célra. Most erre...
2: Ez viszont egy általános eszköz, amivel sok ilyen feladatot.
1: Igen, és ő azt is tudja, hogy azt mondja az ember, gyűjtsed ki a neveket mondjuk a szövegből, akkor kigyűjti a neveket a szövegből. Tehát, hogy igen, abszolút erre lehet használni.
3: Térjünk vissza egy kicsit arra, hogy nyertetek új pályázatokat az európai szintéren. Milyen fejlesztéseket szeretnétek megvalósítani? Mik az aktuális célok? Hogyan tovább?
1: Azen a cél, hogy egy nagyobb modellt elő tudjunk állítani, tehát körülbelül egy ilyen 30 milliárdos méretű modell, az már elég használható. Tehát ez a méret, ami mostanában elég népszerű, tehát mondjuk a Gemma 4-nek van ekkora mérete, a GLM Flash, az is ekkora, a Qwen-nek is van egy gyakorlatilag a 27 milliárdos modell, ami szintén ez a kategória. Tehát ez a modellméret, amit egy mai modern kártyán már el tudunk futtatni, és viszont már elég okos ahhoz, hogy összetett feladatokra is használható legyen, vagy egy ágensrendszernek ebben is ki tudja szolgálni a valószínűleg meglehetősen összetett feladatokat, amire mondjuk egy elelem helyett egy ágensrendszert használunk.
2: És még mindig kimondottan magyar, vagy hallottam olyant is, hogy egyfajta regionális tudást integráló modell.
1: És most térünk vissza egy korábbi kérdésre.

0: és amiből teljesen megfeledkeztünk, hogy mennyi adatunk van magyarul, és hogy ez elég-e. És a válasz az, hogy nem elég. Tehát ez a 40 milliárd szó, ami mondjuk 70 milliárd tokán, az gyakorlatilag, ha a nagy többnyelvi modellek tanítóanyagához hasonlítjuk össze, akkor körülbelül csepp a tengerben. Tehát mondjuk, és nem mondom azt, hogy most, de mondjuk egy éve ilyen 15 billió tokenen tanították az akkori élmodelleket, vagy két éve talán. Tehát már, ha jól tudom, már a Llama 4 modellek, amiket most már így mindenhonnan vesznek le, mert már annyira régiek, gyakorlatilag ők 15 billió tokenen tanultak. Most ehhez képest a 70 milliárd az nagyon-nagyon kevés. És ezzel ugye az a probléma, mondtam, hogy minél nagyobb a modell, de hát minél nagyobb modellnek minél több tanítóanyaga kell, akkor jönnek elő az ilyen emergens képességek. Ez nagyon kevés ahhoz, hogy ezek előjöjjenek. Ez még ahhoz is kevés, hogy a világról egy jó képe legyen. Ezért van az, hogy ahogy rájöttünk erre az OTP-nél, rájöttek erre a pulisok, és rájöttünk erre mi is, hogy ezért kell fogni egy már létező modellt, ami viszont okos, és azt tovább tanítani. De az a helyzet, hogy még így is kevés ez a szövegmennyiség, és ezért szeretnénk regionális modellt előállítani, hiszen ott jóval több szöveg fog bejönni. És egyszerűen a mennyiség az számít.
1: Hát ráadásul, hogyha visszatérünk ahhoz, hogy nem csak piaci, nem csak kormányzati, hanem kultúrs örökség feladatokra is szeretnénk majd ezeket a modelleket használni, kifejezetten szép kísérleteket lehet látni a Nemzeti Levéltárban, akik megpróbálnak egy ilyen regrendszerben chat alapú keresést implementálni levéltári adatokra. Itt nagyon fontos, hogy a régió nyelveit beszéljék ezek a modellek. Tehát mondjuk, teszem azt, magyar és román között nagyon fontos, hogy jól tudjon váltani, fordítani, mert hogy rengeteg olyan levéltári dokumentum van mondjuk, ami pont ezen a két nyelven irodott, mondjuk nem tudom, erdélyi levéltárakban lát.
0: És ott még bejön a német, és bejön a latin.
1: Így van.
0: És a német az egyébként bejön az üzleti életben is, tehát hogy például azt nem lehet eldobni. Ezért is raktuk a rackába is, meg ugye az angol is kell, mert hogy az mindenhova kell.
1: Hát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a monarchia nyelvei, azok itt előtérbe kerülnek, és akkor ez épp úgy lehet hasznos egy kultúrs örökség területen, egy levéltárnak az adatainak a feldolgozásánál, de épp úgy üzleti felhasználásra is alkalmas lehet. És bizony előfordulhat, hogy valamelyik környező nyelven legalább úgy, vagy akár jobban fog tudni, mint magyarul, és akkor miért ne használják akár üzleti, akár más célra a környező országokban.
0: De ami nagyon fontos viszont, az az, hogy természetesen ki akarunk lépni ebből a előtanításos megkötésből, amit a Rackánál használtunk, és azért nagyon fontos, hogy a utasítás, chat, hát az jó kérdés, de mondjuk utasítás finomhangolást legalább, meg preferencia optimalizációt is el tudjuk végezni, és ehhez ilyen típusú magyar adathalmazokat kell előállítanunk. Ezt hogy lehet csinálni? Tipikusan, miután nincsen, tehát mi nem dolgozunk egy nagy cégnél, ahol mondjuk azt mondjuk, hogy na, akkor mindenki állítson elő 3-at, mert van, akik ezt csinálták, mondjuk azt mondom a Salesforce-tal, és akkor előállt egy utasítás finomhangoló adathalmaz. Mi sajnos ilyet nem tudunk csinálni, az maradt leginkább, hogy szintetikusan állítsunk elő ilyeneket nagyobb, de nyílt modellekkel, mert hiszen egy GPT-vel nem lehet ilyet előállítani, mert akkor ő licenszük előírja, hogy azt utána nem lehet gépi tanításra felhasználni. De nagy modellekkel, nagy nyílt modellekkel elő lehet ilyen típusú adatot állítani. Nyilván nagyon kell szűrni, hogy ami mondjuk nem túl magyaros, az ötlen is legyen dobva. Ezt például a rackával biztos meg lehet oldani. És akkor ezen szeretnénk elvégezni azt a finom hangolást, meg azt a megerősítéses tanításos preferencia optimalizációt, ami remélhetőleg igazi intelligenciát fog adni a modellnek. Magyarul is. Sajnos adásidőnk vége felé közeledünk. A végén még hadd kérdezzem meg tőletek, hogy tudtok arról, hogy tudományos célra kutatásra használták például nyelvészek a modelleteket, vagy ti magatok csináltatok-e bármiféle nyelvi kutatást, hiszen itt is egy nagyon erős eszköz lehet egy ilyen nyelvi modell. És kutatási célra ugyebár lehet a tieteket használni. Mi van egy doktoranduszom, aki szövegegyszerűsítéssel foglalkozik. A szövegegyszerűsítés, bocsánat, mi hívjuk szövegegyszerűsítésnek természetes, tehát a természetes nyelvfeldolgozásban, de egyébként ez arról szól, hogy standard nyelvű szövegből állítsunk elő annál könnyebben érthető szövegeket. Tehát amit mondjuk értelmi fogyatékosok, vagy külföldi magyarul tanuló hallgatók például jobban meg tudnak érteni. És itt például szándékozom kipróbálni. Egyébként nem próbáltuk ki, hasonló QEM modellt próbáltunk ki, azt reméljük, hogy a Racka például annál akkor ezen jobban fog teljesíteni, de ez most fogunk beadni erről egy cikket, tehát ezen pont most dolgozunk, úgyhogy meglátjuk, hogy például tényleg mennyi előnyt jelent a Racka ezen a téren.
1: Az az igazság, hogy még friss a publikáció, még friss a modell, tehát azt lehet látni, hogy a sajtó egyébként ebben nagyon érdekes, pozitív értelemben beavatkozik, mert amikor egy cikk megjelent a Rackáról nagy publicitású helyeken, akkor megugrottak a letöltések, tehát nagyon meglepően nagy az érdeklődés ilyen értelemben a szakma felől a Rackával kapcsolatban, de mire ebből egy publikáció lesz, az hát legalább fél egy év. Tehát én azt remélem, hogy a következő Szegedi Számítógépes Nyelvészeti Konferencián már konkrétan lesznek ha nem is a Rackára fókuszáló, de a Rackát is a kutatásba bevonó és ilyen értelemben nyelvészeti célú kutatásban vizsgáló, az eredményeket publikáló szövegek, de most még tesztelik szerintem a kutatók.
0: Hát nagyon, nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Nagyon érdekes volt, még akár tovább is tudtunk volna beszélgetni, de adásidőnk lejárt, úgyhogy minden jót kívánok nektek, és a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.

0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Tilos Rádiónak a Körkapcsolás című adását hallgatjátok most, és valójában az élő adásoknak a kivételes varázsában vagyunk most. A helyszíni kapcsolás nehézségei száldosnak fölöttünk. Gerdával és Lecival a Manír...
1: Sziasztok,
0: Gerda és
1: hallottak
0: Laci, itt is vannak.
1: Elnézést, a kis technikai gondok voltak.
2: Először történt meg az adás folyamán.
1: Igen.
2: Szóval sziasztok!
0: Szóval a Manírtól, Debrecenből, a kampusztól vagytok bejelentkezve, és most már adásba is csöppentettek. Mi újság nálatok, hogy telik a nap? Az adás után fogtok nyitni, ha jól láttam. Ilyenkor már meg ez a ti napotok, vagy a péntek lesz, ami így...
1: Ez a nap, ez a
0: nap. És akkor ez a nyitás előtti pár percekben vagytok, vagy egy órában.
2: Konkrétan, igen.
1: Igen, igen. Hát az van most, hogy Manírral kint vagyunk kétszer is a kampuszon, tehát van egy ilyen művészeti program, amit hoztunk, és több művészeti program, amit hoztunk. Ez egyébként, hogyha valaki a Campus Fesztivál közelében járna, akkor a térképen a 10-es ponton tudja megtalálni, az Art Street nevű helyen.
2: Rózsaszín 10-es, bocsánat.
1: Rózsaszín 10-es, ezek
2: mindegy,
1: szerint
2: melyik szín.
1: Több is van.
2: Aha, engem a... Kubus barátom javított ki, mikor megkérdezte, hogy hol vagyunk, és mondtam, hogy 10-es. Hát de haver, nem mindegy, hogy milyen szín.
1: Igen, szóval a rózsaszín 10-esen vagyunk, az Art Street-en, és itt kint vagyunk egyébként több programmal. Az egyik az Húz egy csíkot elnevezésű program, ami egy nagy vászont jelent, amire leszólítjuk az embereket, és mindenkinek egy egyenes vonalat kell egy megadott színnel húzni, limitáltak a színek, minden nap változnak, és majd a negyedik nap végére egy ilyen nagy közös fesztivál festmény lesz a vége. Ez az egyik, a másik pedig a táblagyár, amiben ilyen rajongói táblákat lehet velünk készíteni, tök izgalmas, van hozzá amúgy egy csomó eszközünk, mindenféle cuccunk, amit lehet használni, úgyhogy ezekkel jöttünk, illetve még hoztunk egy ilyen dekorációt is, ami egy ilyen medúzák lebegnek a fák között, és alatta lehet pihengetni, meg táblákat gyártani, úgyhogy ez az egyik, amivel kint vagyunk.
2: Plusz ugye
0: és ez alapvetően, mert tegnap elindult, és a fesztivál alatt végig elérhető.
2: Igen.
1: Igen, de igen.
2: Egészen 3-tól este 8-ig lehet jönni csíkot húzni, és táblát gyártani. És hát elő is jött a Húz egy csíkot nevéből a konfrontáció
1: ja, igen.
2: A tegnapi nap folyamán, amire lehetett is számítani, de amúgy összességében nagyon jót derülnek az emberek rajta.
1: Igen, a legtöbben nevetnek rajta,
2: kivéve
1: egy rendőr.
2: Kivéve a szolgálaton kívüli rendőr, aki akár szolgálatba is helyezte volna magát.
1: Igen, azt mondta, hogy mikor leszólítottuk, hogy mit képzelünk magunkról, és hogy ha a szolgálatba helyezi magát, akkor nekünk annyi. Úgyhogy várjuk, hogy ma is majd jöjjön, amúgy őt is invitáljuk, meg az összes többi rendőrt
2: igen,
1: is, hogy húzzanak egy csíkot, fessenek velünk egy vászonra. Egyébként nem tudom, hogy mi az, ami miért a rendőrök mérgesek, meg miért nevetnek egyáltalán az emberek igazából. Szóval
2: én sem értem.
1: Nem értem amúgy, hogy tök mire lehet még gondolni azon kívül, igen, hogy festünk. Szóval ez a program. Meg egyébként az egyik színpad line-upját a csütörtöki napra a Manírral, és egyébként a Dabszékházzal közösen rakhattuk össze. Ez lesz ma 6 órától, egészen hajnal
2: 4-ig.
1: És ezt Laci, ezt és prezentálhatod.
2: Hát egészen illusztris szelektor gárda alakult erre a mai napra. Már, hát akkor most egy felsorolást.
1: Mm-hmm.
2: Jó. 6-kor kezd Dorkika. Hát majd kiderül, hogy mivel, mert nekem már mondott ezerféle dolgot, úgyhogy kíváncsi leszek. Utána kedves Fábián barátunk, Underground művésztevén, akinek már szóltak zenéi itt adásban is egy párszor. Utána Tricolors Ákos egy live act-tel, aki szintén a Manír csapatunkat erősíti, és most is itt van a és most is itt van velünk a Maníros Art spoton, Kálai tanár úr.
1: Igen.
2: Brutál lesz.
1: Igen, aki szerintem, hát Dabot breakbeatet játszik, de régen játszottam úgy nálunk, és igen.
2: Utána DRJ, szerepi Andris barátunk, alter egója, DJ barátja. Ő is biztos varázslatos szettel készül, utána Kis Szántó. Ők így hárman amúgy a Dubszékház alapító is, szóval ez egy nagyon, nagyon komoly kis bolygó együttállás. Utána az a szerencsért minket, hogy Gábor Lázár az USA és Japán turnéjáról visszatérve egy live settet fog egy órán keresztül prezentálni éjféltől. Brutál.
1: Hát igen, meg azért a Gábor Lázárt az jó, hogy itt
2: nagy
1: a kampuszon meg lehet találni. Ez nagyon örülünk neki amúgy, hogy elvállalta. És hogy bevállalta azt, hogy egyébként hát ő szerintem ennél csak nagyobb színpadokon játszott az utóbbi időben, legalábbis biztos, az utóbbi években szerintem.
2: Ja,
1: és ez tök jó, hogy most bevállalta, és itt lesz egyébként a kampuszon ez az erdélyi bázis, ez a 9-es, rózsaszín 9-es spot, ami egy kicsit egy ilyen eldugottabb, kisebb elektronikus zenei színpad, de amúgy sok izgalmas dolog van. És még ki lesz?
2: És utána Moonbase Patel Disco, kis rötyögés hajnalban utána. Hát itt történt egy kis műsorváltozás, sajnos az egyik fellépő betegség miatt le kellett mondja. Utána pedig az a megtiszteltetésért minket is Máté cimborában, hogy a Best of ezt a varázslatos napot, úgyhogy így alakul majd az erdélyi bázisnak a esti és programja, úgyhogy érdemes oda nézni, hogyha itt jártak a kampuszon, és amúgy, hogyha van kérdésetek, nem tudom, hogy mondtad ezt Sziszi az elején, amíg mi itt az internettel bajlódtunk, de van
0: adás. Nem, csak becsek voltam.
2: És hogyha van kérdésetek, vagy bármi megjegyzésetek, akkor a plusz 36-1-2-15-37-73-as számon tudtok becsatlakozni.
1: Így van.
2: Várjuk a kérdéseket, az érdeklődést, a megjegyzéseket, a mai nappal akár, vagy az egész kampuszfesztivállal kapcsolatban.
1: Igen, de szerintem addig amúgy beszéljünk arról, vagy nem tudom, Sziszi, neked van-e valami, amit most akartál mondani?
0: Nem, alapvetően nincs, hogy talán azt akartam elsütni egy jó poénként, hogy a rendőr bármikor csinálhatnálatok ne húz csíkot, táblát például, vagy ilyesmit.
1: Igen,
0: van
1: igen,
0: lehetőség,
1: ez is egy jó
0: lehetőség. Is. Ezek debreceni zenekarok, akikkel a Manír évközben is kapcsolatban van, vagy hogy mennyire reprezentatív a ti programotok, akár így Debrecen szempontjából, akár így a Manír jellemző működésével kapcsolatban, vagy ez hogy alakult ki? Nyilván egy fesztiválnak vannak nagyobb elverési, akár mint amit nyilván egy egyszerűbb Manír program tud hozni, de mennyire...
1: Hát ezek ugye mind DJ-k egyébként, meg néhányan, hát Vikola az, meg ugye Gábor Lázár live setet fog hozni, de ez is elektronikus live. Nyilván van elvárása egy fesztiválnak, de szerencsére szerintem a kampuszra Debrecenből azért viszonylag nagy esélyekkel be lehet kerülni, hogyha valaki így azért
2: aktív
1: nyilván
2: helyben,
1: egy aktív
2: igen.
1: helyben, tehát hogy főleg erre a színpadra azért be lehet kerülni. Hát nekünk az
2: hát
1: a kapcsolódásunk, hogy igazából a fellépőknek a fele az már van írtag.
2: Igen, a másik fele pedig Dubszék.
1: Igen,
2: tag,
1: és néhányan, akiket még hívtunk Excelba. Úgyhogy ezek vannak, de amúgy nem annyira nehéz szerintem Debrecenből bekerülni, de ez egy jó szempont szerintem itt a fesztiválon, hogy aki aktív Debrecenben, annak van esélye a kampuszon is fellépni, és lehet, hogy első évben legtöbben csak a barátai jönnek el, de hogy utána meg azért lehet itt nézőket is szerezni, amúgy nem csak a mi programunkon, hanem így más színpadokon is egyébként nagyon sok a debreceni fellépő, és tök jó, hogyha van, aki itt ismeri meg az új kedvencét, vagy valami.
0: Hát meg nevessük el azt sem, hogy amit útba igazítottak valakit, vagy lapacsíztak a friss érkezővel, szóval hogy nevessük el azt sem, hogy amúgy ilyenkor egymás közönsége is tudnak lenni. Szóval hogy ennek nagyon van értelme, hogy a Debszékhez közösen csináljátok színpadot, szóval, hogy ennek van egy közösségteremtő, meg egymást is, vagy valószínűleg ezek a zenészek ismerik egymást, vagy DJ-k ismerik egymást, de hogy egymást is megismerni egymás közösségét is.
2: Amúgy ez a színpad különösen.
1: Igen, meg hát itt ilyen generációs különbségek is vannak azért, szerintem elég rendesen.
2: Ezen a kis színpadon amúgy egymást hallgatjuk, meg nem tudom, szóval nagyjából ismerje mindenki mindenkit. Nem csak ezen a napon, hanem a többi napon is, akik ott játszanak.
1: Igen, amúgy szerintem arról tök jó lenne beszélgetni, hogy legutóbb 2 évvel ezelőtt voltunk úgy, hogy a campusról jelentkeztünk be a tilos adásába, akkor még elég friss volt a műsor.
2: Nem 3?
1: Nem. Vagy nem, két évvel indult, szóval akkor volt.
2: Ja, igen.
1: Akkor. Na mindegy, szóval tavaly nem innen jelentkeztünk, mert nem esett valahogy egybe ez a csütörtök azzal a csütörtökkel, viszont szerintem már tök sok idő eltelt azóta, hogy legutóbb erről beszéltünk volna, és amúgy azért változtak dolgok a fesztiválon, ami nyilván idén is más, mint 2 éve volt. Például bedobok egy jó témát, amit Sziszi szerintem újdonság lesz neked, hogy most lesz egy Loki meccs például ma, este abban a stadionban, amit teljesen körülvesz a fesztivál, és a fesztiválnak közepe ez a stadion. Tehát...
2: Szóval most több ezer ember lesz, több ezer ember között.
1: Igen. És kívülről is be lehet menni csak a stadionba, de belülről is be lehet menni a meccsre, kampuszozóként, olcsóbban, 1500 forint a jegy. És lesz egy ilyen más bejárat, ahol a fesztiválon belülről be lehet majd jutni. Hát ezért mindenki eldöntheti ma, hogy a Dorkika, Tricolors vagy Underground setup választja, vagy a Loki és valamilyen örmény csapatnak a meccsét ma.
2: Igen, mindenki döntse, hogy mi a prioritás egy zenei fesztiválon, egy Loki meccs.
1: A Dzsudzsák Balázs,
2: igen.
1: Dzsudzsák Balázs néznéd, vagy izé. Matolcsi Fábiánt.
2: Szijjártó Péter. Szijjártó Péter férjét. Ó, bocsánat.
1: Jaj. Szóval igen, szóval ezek, ez most amúgy szerintem egy érdekesség, hogy kívülről is valahogy be lehet jönni. Az nem tudom amúgy, hogy még hogy lesz megoldva, hogy ki lesz vezetve egy folyosó így az utcára kb. És onnan lehet majd bejönni.
2: Igen, konkrétan az erdei bázis mögött már ott vannak popcorngépek. Mikor most jöttem be, és ott lesznek átvezetve szerintem fel erre a hídra, vagy ilyen függő sétányra, ami itt a stadion körül van, és szerintem onnan fentről lesznek beengedve a kedvet.
0: Szóval akkor titeket fognak hallgatni az meccsre igyekők, ha jól értem.
2: Amúgy igen.
1: Igen.
2: Szóval több ezer ember előtt játszhatunk.
0: Igen. Ez azért nagyobb lépték, mint a barátaink. Vagy nem
2: köszönjük
0: tudom,
2: köszönjük mindenkinek, aki nem jött el.
1: Igen. Nem tudom, hogy mekkora az átfedés egyébként a Loki rajongók és az Underground rajongók, Gábor Lázár rajongók között, de meglátjuk amúgy. Meg főleg ugye akkor lesz már ott bőven zene, amikor kifele jönnek majd a meccsről.
2: Igen.
1: Az is kíváncsi leszek, ugye eredménytől függő, hogy milyen hangulatban majd jönnek kifele. Igazából most így belegondolva bármelyik vicces lehet, hogyha veszít a Loki, meg hogyha nyer is. Vagy ott fölötte közben elvonulnak, úgyhogy ez érdekes.
2: Hát nekem megvan a gyászinduló bakeliton, úgyhogy lehet azzal fogok zárni, mert majd kiderül.
1: Igen.
0: Meg tehát dukoljunk már annak, hogy nyer a Loki, légy szíves.
1: Természetesen annak.
0: Lehet, hogy én ilyen
1: ne az örményeknek.
0: Csicka rajongó típus vagyok, de hogy egyszer anyukám rám szólt, hogy a magyar boxolónak drukkolunk, és azóta ez nekem egy picit fontos lett. Na, a Szegeden lakom Veszprémi vezetéknévvel, szóval, hogy megdél Dunántúli származásra, szóval ez egy picit bonyolult, de drukkoljunk a hazai csapatnak.
1: Természetesen igen,
2: lesz
1: igen. Csak itt azért ez egy, azért is szerintem Debrecenben egy ilyen izgalmas téma, vagy valahogy egy ilyen megosztóbb dolog talán, mert itt nyilván sok minden összefonódik a minden mással is, és Debrecenben ugye nem volt kormányváltás, úgyhogy...
2: itt elmaradt?
1: Oh. Hát itt a városvezetés ugye maradt jó, elég rendesen fideszes, ugye azt csak úgy, most ne beszéljünk amúgy sokat erről, de azt tudni kell, hogy itt 70%-os többsége van a Fidesznek a városvezetésben, tehát... És az is kérdés, hogy az ellenzék az mennyire ellenzék valójában, nem mindegy, most ezt ne bontsuk ki amúgy, de hogy itt nyilván a Lokinak is vannak ilyen fonódásai, mint ahogy más magyar foci csapatoknak is, és ezért is van egy ilyen hangulata. És nyilván
2: és
1: egyébként...
2: rossz ízzel lehet csak drukkolni a saját
1: kicsit,
2: csapatunkra,
1: igen,
2: mert
1: igen.
2: Érthetetlen sok pénz megy bele.
0: De amúgy, bocsánat, nem gondolt, hogy én megnyitok ezzel egy nagy topikot, de
1: nem
0: tök fontos, hogy a rajongók nem mint Fidesz szavazók, és nem mint, nem tudom, és attól, hogy Fidesz szavazók sem biztos, hogy rossz emberek, de hogy nem tudom, és hogy nem, szóval nagyon fura mindig, amikor egy friss politikai berendezkedés valami olyan dologba jön be, lássátok a Fradi példáját, ami szerintem így országosan a legintőbb, szóval, hogy egyszerűen volt Fradi sokkal előbb is, mint nem jut eszembe a Fradinak a fideszes férfia, aki adatbázisokat tart fönn, szóval Kubatov Gábor előtt is volt Fradi, és
2: persze.
0: Nem tudom, és ez egy fontos munkás mozgalmi, meg önszerveződő, meg minden ilyesmi dolog is valójában a szurkolás, szóval, hogy emiatt tényleg van egy ilyen romantikus, fontos megvédeni, és fontos, szóval, hogy ez nagyon sok embernek jelent nagyon sokat, és szerintem emiatt így érdemes tisztelni annak ellenére, hogy a politika szar.
1: Igen, hát az a szomorú, igen, hogy rátelepedett ennyire, de egyébként most szerintem a kampusz, így, hogy a kampusz alatt lesz, és a fesztiválozók, akik már alapból megvették a bérletet, ők ugye 1500 forintért bemehetnek most majd a meccsre belülről, ez ad neki egyébként egy kicsit szerintem egy, hogyha nem pont ma lenne egyébként a Manír nap, akkor még lehet bemennék így poénból egy kicsit. De így a VB után így fellelkesülve, de amúgy... lehet, hogy így legalább egy kicsit tágabb közönség nézi meg majd ma a meccset, mint aki egyébként megnézi.
2: Hát mondjuk úgyhogy... 10-szer annyian lesznek szerintem,
1: hát
2: mint általában
1: igen,
2: egy
1: igen, nyilván ez az olcsó jegy, ez az arról is szól, hogy meg akarják tölteni. Illetve
2: na,
1: körülöttünk elkezdődött
2: a hangválások
1: próba.
2: Megkezdődtek. Úgyhogy elnézést, hogyha valami most hangos lesz, jobban nem nagyon tudunk elvonulni, mert itt két színpad között vagyunk. És ami amúgy érdekes, ha már így feljött a politika és itt a héten történő dolgok, hogy az előző évekhez képest idén a kampusz megnyitóján nem voltak ott.
1: Igen.
2: A városvezetők és az alpolgármesterek. Érdekes módon itt is ugye a választások a Tisza képviselőit hozták ki győztesnek, vagyis hát leszerepeltek az alpolgármesterek, amiről beszéltünk, hogy az alpolgik voltak a képviselőjelöltek a Fidesz részéről.
1: Igen,
2: és érdekes módon elmaradt a politikus megnyitó.
1: Igen, pedig ugye előző években egyrészt, hogy mindig ott voltak a megnyitók, a másrészt pedig volt, van mindenféle ilyen délutáni beszélgetős program a kampuszon, és ott is általában
2: igen.
1: Kint ültek különböző politikusok, tavaly például nagy élmény volt Vitályos Esztert és Konzsófit végighallgatni, de most idén teljesen elmarad, egyébként ilyen beszélgetéssel láttam, hogy lenne. És a megnyitón se voltak ott. Az is mondjuk egy érdekesség, hogy viszont az új országgyűlési képviselőket sem hívták, tehát hogy nem az, hogy nyilván Kósáék már elköszöntek tőlünk, de hogy az új tiszásokat pedig nem hívták még meg. Egyébként engem ez nem zavar, hogy nincs tele politikusokkal annyira ez a fesztivál, mint eddig. Helyette amúgy tele van mondjuk mindenféle akugyár szponzorációval.
2: Igen, itt amit most lehet, hogy hallani fogtok majd a hangbeállás, az a Kettle akkumulátorgyár Debrecen színpad. Itt olyan előadók voltak tegnap, például Bohemian Betyárzó és Beethoven-fi. Hát...
1: nem ez... tudom, hogy szóltak hozzá valamit, te voltál valamelyikkel?
2: Nem, egyiken sem.
1: Na majd ma megnézzük, hogy van-e olyan előadó, aki hozzászól valamit ahhoz, hogy ő a Kettle színpadon lép fel, azt hiszem, nem tudom, hogy ki lesz még ezen.
2: Mindjárt utána olvasok, viszont most a beszélgetős műsorokról jutott eszembe, hogy Szerepi Andris barátunknak a DJ Pult a pusztában podcast sorozatának az egyik, és hát a következő epizódja az itt lesz élőben a kampuszon, csak nem tudom, hogy mikor. És
1: a civil faluban lesz, pénteken azt hiszem.
2: Na igen, szóval azt is ajánljuk majd a holnapi napra, hogyha jöttök.
1: Igen, és a Kettle színpadnak a mai line-upja, egyébként amúgy ezt tudni kell, hogy a lakóipari meg ilyen autóipari cégek korábban is szponzoráltak mindenféle, de most egy nagy színpadot.
2: Igen, tavaly a Kettle színpad a víztoronyban volt, egy kisebb ilyen alter színpad szokott az lenni. Most igen, pedig egészen a harmadik legnagyobb színpad talán.
1: Második legnagyobb, igen. És ma a Kettle színpadon kisbetűs ünnepnapok csak neked, kislány, Carson, Koma és Kispál is a bord
2: lesz. Na kíváncsi leszek.
0: Nagyon csalódott lenni, de úgy csalódott, hogy ezért picit unom a Carson Komának a direkt politizálásait. De hogy fura lenne, hogyha kihagynák. Ezzel együtt,
1: hát igen, ez kérdés, hogyha azon a színpadon lépsz fel, akkor megszólod-e annak a színpadnak a szponzorát, vagy úgy általában valamit. Egyébként tavaly is, amikor a víztorony volt a Kettle, akkor is ilyenek léptek fel, és én nem tudom, hogy szóltak-e volna bármit amúgy.
2: Nem tudok róla én sem. Hát tavaly ugye még...
0: Mondjad. Mielőtt a fesztiválra nagyon újra, szóval ez megint egy ilyen kis utca lesz a beszélgetésben, de hogy Szegeden most bontakozik ki a BYD botrány, és hogy annyira baromira ugyanezek a dolgok le fognak játszódni ebbe a városba, amiről ti már így félkiégve beszéltek, hogy mi történik az akúgyárakkal, és hogyan szponzorálnak városi rendezvényeket, és minden ilyesmi, hogy borzasztó, és ugyanolyan politikai képmutatás van, és borzasztóan benyomás, szóval, hogy eddig én így, ha nem is voltam BYD Pro, de hogy... akartam
1: hogy az
0: önkormányzatiságban, és hogy így nem, semmi, abszolút nem, és hogy borzasztó, és hogy azt remélem, hogy lesznek a városnak, Szegednek így annyi kurézsia, hogy nem BYD nagy színpadokkal leszünk tele, hogyha kiderül, hogy a BYD szennyező meg ilyenek.
1: Hát igen, meg az az érdekes, hogy hát ezt most nem tudom, hogy biztosra ki tudom jelenteni. És keresem a szponzorait a fesztiválnak, hogy a Szemkorp az idén szponzora-e. Mert ugye...
2: Mert ugye BMW és Kettle
1: az egy dolog.
2: Az fixen...
1: Igen, de hogy a...
2: Hát ugye a Metal Sheet, ami...
1: A Metal Sheet, ami fémipari, az mindig is volt, igen. De hogy... Meg ugye itt mindig van egy ilyen állásbörze sor a fesztivál elején, ahol mindenféle cég kitelepül, hoznak ilyen kis hát, programokat. Az egy dolog, de én most nem találom, és nem akarom biztosra kijelenteni, hogy a Szemkort az idén szponzora, de úgy tudom, hogy igen. És az például azért nagyon érdekes, nyilván ezek megvannak ezek a szerződések, viszont ugye a Szemkorknak most volt egy elég nagy botránya Debrecenben, hogy ugye 13 000-szeres volt az alumínium mértéke. Igen, és itt van, megtaláltam közben a támogatók listáját, és itt a Szemkor, aki ugye most engedett a mellette lévő talajba, a gyár mögött annyi alumíniumot, hogy a határértéket 13 000-szeresen haladta meg igen. A mérésben. Úgyhogy ez is egy érdekes, nyilván ezek a szerződések meg korábban megvannak, de ez azért lehet, hogy egy értékválasztás, hogy marad-e a szerződés ezek után, de nem...
2: Igen.
1: Igen.
2: És alatta rögtön itt van az EV Power, aki, vagy amiről azt érdemes tudni, hogy a Mikulás legjobb barátja a cég, az EV Power ügyvezető igazgatója.
1: Nem, a közkapcsolatokért felelős
2: bocsánat,
1: vezetője.
2: Nem mindegy.
1: Ugye egy közkapcsolatokért felelős vezető, azt tartja a kapcsolatot a politikusokkal, városvezetéssel, ilyesmikkel, és a kampány alatt az egyik fideszes jelölt, ezt az embert úgy mutatta be a nagymacson a gyerekeknek, egy ilyen Mikulás ünnepsége, hogy ő a Mikulás barátja.
2: A legjobb barátja, és hogy egy hatalmas tapsot kér a Mikulás legjobb barátjának. Ha nem tudom milyen, mit tudom én, Zsoltnak, vagy kinek, és a szegény gyerekek így, mi? Azt itt, de még én is úgy néztem a videót, hogy tényleg elvitte Barcsa Lajos a Krampuszt a kis macsi óvodába, és nem, az EV Power közkapcsolatokért felelős
1: vezetőjét
2: vitte el.
1: Igen, na mindegy, ezt minden lehetőségkor el szoktuk mesélni, de hogy igen, érdekes ez a szponzori kör. Szerintem...
2: Amúgy a többi az...
1: Hát igen, itt sok nyilván klasszikus. Ilyen akúipari cég, a Kettel most nagy szponzor.
2: Ami szerintem még vicces, hogy a Mountain Dew is támogató, vagyis hát nem ez a vicces, hanem hogy a Mountain Dew Rock Arena van. És miért nem egy aranyászok? Vagy, szóval
1: én tegnap voltam a Rock Arénában amúgy.
2: Az ismerős arcok?
1: Az ismerős arcok koncertre, egy 10 percre benéztem. Reménykedtem, hogy a nélküledet lejátszak, de megnéztem közben ott, hogy meddig fognak még zenélni, és kiderült, hogy még egy órát, és nem akartam ott állni őszintén egy órát az ismerős arcok koncerten, de sajnos lemaradtam.
2: Ami
1: de
2: az biztos, a 10
1: perc is nagyon biztos, hogy lejátszották a végén.
2: Tudok olyanról, aki ott volt, és a visszatapsolt szám volt az. Úgyhogy...
1: Hát igen, megérdemelten. Sajnos ott nem mentem el vissza, de érdekes. Egyébként a Mountain Dew, én nem tudtam, hogy például ez akkora dolog, hogy itt szponzorál egy színpadot, vagy hogy ki iszik amúgy.
2: 10 éve még csak a zsibin tudtam venni Mountain Dew-t az ukránoktól, úgyhogy érdekes, hogy most még egy külön színpad szponzora.
1: Igen, meg amúgy hát sok szponzor van amúgy, még mindig a kocsi.hu is, de most már nem ők csinálják ezt a nagy színpadot, most egy kisebb színpad az a vég.
2: Hát Richter Gedeon.
1: Master Good, hát azzal is van.
2: Advil.
1: Most. Igen, az Advilnek az van egy kitelepülése, egyébként is lehet pólót nyerni.
2: Aha,
1: egy ilyen áramgeneráló biciklit
2: kell, ja, tényleg.
1: 8 percet biciklizni,
2: ja, és lehet kapni. Beszéltük tegnap, hogy ez elég sok idő.
1: Hát igen, ez sok 8 perc egyébként, azzal a felvárost át tudod addig biciklizni. Na mindegy, szóval ott lehet Advil.
0: Vagy kétszer meghallgathatod a nélküledet.
1: Igen, fú, igen, amúgy lehet, tényleg. Hogy oda megyek, most vége az adásnak, akkor egyébként, hogy szeretnék egy advilos pólót, akkor biciklizek 8 percet,
2: amúgy kétszer meg egy
1: menjünk utána adásokat.
2: Régen nagy advilos voltam.
1: Igen, szerintem amúgy még beszéljünk majd a civil faluról, de lehet, hogy lassan
2: lehet, hogy tartsunk egy szünetet, és ja, pont fél úton vagyunk, úgyhogy Csabi, barátunk legfrissebb nótájával, frissen megjelent EP-jéről szeretnék ajánlani a kedves hallgatóság figyelmébe egy nótát. Igazából most hívtam fel Csabit egy hát adás előtt egy 10 perccel, hogy szabad-e lejátszani a nótát, és kérdeztem, hogy mi volt az inspiráció, mit szabad róla mondani, és csak annyit mondott, hogy hát csak játsszátok le, és majd az emberek eldöntik. Szóval
1: mindenkinek
2: kellene ezen a hallgatás Csabi legújabb trackjével, ami a Neo Soil.
1: Igen. Úgyhogy nem sokára visszatérünk majd.

0: Na, sziasztok! Visszatértünk. Egyébként ez a Körkapcsolás, Tilos Rádió vidéki műsora, és most Debrecenben élőben jelentkezünk a Campus Fesztiválról, illetve Szegedről, amit elnézést, mert lehet, hogy hallatszik most már egy-két színpadnak a hangpróbája a háttérben, és Szegedről pedig itt van velünk Veszprémi Sziszi, aki kérdezgeti tőlünk még közben, hogy mi van, mert ő sajnos nem ül itt velünk most.
1: Igen, sajnos, hogy én ugyan beszél a teljeségben ülök, ahol jellemzően szoktam. Két kérdésem lenne, vagy két ilyen összefüggő kérdésem, egyrészt van-e Majka, másrészt, vagy lesz-e, másrészt, hogy amúgy milyen a NER utáni fesztivál, vagy hogy szóval tavalyi évet így annyira dominálta a mocskos Fidesz.
2: Igen.
3: Idén még nem hallottam.
1: Nem értem miért. De hogy, hogy erre
0: lesz
1: van amúgy...
0: Bocsánat.
3: És amúgy pont
1: igen,
3: innen.
1: Ennyi, hogy arra, hogy utána vagyunk egy évvel ennek az érának, arra így láttok-e különbséget, vagy láttok-e
0: Hát lesz Majka, ugye tavaly egyébként a Debrecenen felvétele volt az eredeti, csak aztán a Hír TV lelopta, hogy itt vettük fel, amikor Majka Bingisztán miniszterelnökeként egy mikrofonnal áll fel, fejbe löveti magát, vagy mi.
3: Igen.
0: Tehát fejbe lőtték, mint Bingisztán miniszterelnök, ugye ebből volt tavaly egy nagy botrány,
3: imitálták
0: fejbe a fejbelövést, igen. Hát ez valószínűleg idén nem lesz egyébként. Én azon gondolkoztam sokat így a fesztivál előtti napokban, hogy ugye most az utóbbi egy évben szerintem elég sok ilyen népszerű magyar előadónak jelentek meg ilyen rendszerkritikus számai, lehet, hogy kicsit túl sok is volt nekem amúgy, meg kicsit olyan erőltetett, meg bénának éreztem sok mindent, de például Betonhoffi, aki amúgy én kedvelem egyébként Betonhoffit, neki a legutóbbi albuma gyakorlatilag végig szinte erről szól. Én nem tudtam tegnap elmenni a koncertre, de nem tudom, hogy most mennyire ütnek például ezek a számok. Majkának is a Csúrán cseppen az egyik legnépszerűbb.
3: És nyilván ezek a legnépszerűbb számok, szóval most...
0: Igen, de idén már talán nem ütnek úgy, mert már most miről is.
3: Igen.
0: Tehát, hogy igen, nagyon specifikusak voltak, csak nem egy ilyen Rage Against the Machine, hogy így mindig érvényes, ja. Meg ilyenek, hanem az tényleg csak egy évben.
3: Meg akkor volt egy ilyen felfokozott hangulat, amire rásegítettek ezek a dalok, és azért is ütöttek nagyobbat. És hogyha most jelenne meg egy hasonló szám, akkor csak így...
0: Igen, hát akkor nem így tudom. Hallgatnánk. Szerintem ugye tavaly az Orfűn, Fishing on Orfűn indult el nagyon ez a mocskos fideszezés, és utána az egész nyáron át tartott gyakorlatilag minden fesztiválon. Itt a campuson is szinte minden koncerten volt tavaly, de szerintem idén most valahogy mindenki másban van, amúgy nem ezzel foglalkoznak annyira
3: igen,
0: már
3: és
0: az
3: jó
0: emberek.
3: Is így,
0: igen, igen. Csak kérdés, hogy a setlisteket mennyire alakította át ezeknél a fellépőknél, mert jogos, hogy most nem tudom, hogy le tudják-e játszani a ugyanazokat a számokat, vagy hogy mi lesz. Amúgy Majka mikor lesz?
3: Pont ma, és...
0: Hoppá!
3: 23.15-kor? Igen, 23.15-től egészen fél egyig a Metálsit nagy színpadon. Én nem mondom, hogy oda fogok nézni,
0: hát
3: a kíváncsiságból
0: közben
3: sem.
0: Éppen éjfélkor Gábor Lázár kezd
3: igen,
0: a Manír
3: szóval
0: napon, az Erdélyi Bázison még egyszer, úgyhogy lehet, hogy azt választom a Majka helyett, de majd biztosan lesznek ott emberek, akik beszámolnak róla.
3: Igen.
0: Úgyhogy igen. Az egyébként, amire szerintem még itt tökre beszélgethetünk, hogy mindig egy érdekes téma a campuson, és kicsit így egybefügg ezzel, hogy van ugye egy ilyen civil falu a fesztiválon, ahol hát azért nem mondanám civileknek. Nem csak civilek, meg akik civilek, azok meg nem feltétlen azok a civilek, hanem inkább az ilyen NKA támogatásos civilek sokan.
3: Meg a rendőrség.
0: Meg a rendőrség, akik nagyon jó fejek, ezt én itt szeretném itt is elmondani amúgy az adásban, hogy a campusra kitelepülő rendőrökkel, én már harmadik éve találkozok, mert mindig az egyik az ugyanaz, és első évben kicsit megleptük szerintem néhány kérdéssel, akkor még csak annyi volt a program, hogy egy sátorban ült, és lehetett vele beszélgetni, meg volt ilyen kvíz, de utána tavaly már hoztak több programot, és emlékszik rám, és amúgy tök jó fej, és idén is ott volt, és tegnap már meg is ismert, meg minden, és amúgy nagyon kedvesek a kitelepült rendőrök, szerintem ők is tudják, hogy így nem civilek, de odarakják őket egyébként, szóval most nekik ebben nincs beleszólásuk, és nyilván a jó fej rendőrök mennek amúgy egy ilyen kitelepülésre, de amúgy egy, szerintem tök jó, hogy így érdekes, és tényleg amúgy nem ilyen cringe programokat tudnak ők is hozni, tűzoltók is, meg ilyenek.
3: Igen, szóval így illeszkedik a fesztiválba.
1: Igen, de bemászok egy kérdésre, hogy tovább beszéltünk arról, hogy toborozni jöttek ki, ami egy nagyon vicces dolog egy fesztiválon, és hogy ehhez képest van-e lépés, mert hogy egyébként nálunk is Szegeden az ünnepi... Mert hogy Szegeden nálunk is az ünnepi könyvhétnek az egyik partnere a rendőrség, és tök jó kultúra, szóval hogy helyük van ott, vagy hogy szóval megtalálják a saját típusú dolgaikat, és hogy tavaly ezzel emlékszem, hogy botránkoztunk picit, hogy tényleg a fesztivál a legideálisabb, vagy hogy szóval, hogy a munkatársnak az energiája úgy ki van dobva, a toborzásra van kint, miközben lehet szemléletet formálni a rendőrséggel szemben például.
0: Igen, hát azt mondták egyébként, mert én erről tavaly meg is kérdeztem őket ott így, ezt a rendőrt, akivel már így ismerjük egymást végül is, mindig évente egyszer találkozunk a kampuszon, és mondta, hogy hát már azért nem annyira direktbe próbálnak toborozni, hanem ilyen ismerkedés a rendőrséggel, amúgy a rendőrségnek meg ehhez tartozó több ág egyébként kint van ilyen közlekedés biztonsági, ilyen kvíz, ott is lehet, én mindig összeszedek egy csomó bicikli lámpát ott amúgy, és közvetlenek jó fejek, szóval nem egy ilyen nagyon direkt toborzás, van egy kicsit inkább egy ilyen dolog, hogy lehetnek ők jó fejek is, meg hogy nem állnak annyira távol az emberektől, egy kicsit így erről szól, de ugyanígy települ ki egyébként szerintem az összes cég is. Közben a nagy színpadon mellettünk elkezdődött már eléggé a hangpróba, úgyhogy bocsánat megint a hangzavarért.
3: Hangosabban beszélni.
0: Igen.
3: És egyébként a mai nap még a nagy színpadon a tankcsapda lesz Majka előtt. Hoppá. A Quimby szintén, vagy a tankcsapda előtt, és egyébként pedig Bordó Sárkány nyitja meg 5 órakor, és utána pedig a Karnograszt, akik idén először kerültek fel a legnagyobb színpadra, tavaly itt voltak hátul.
0: Igen, és kicsi is volt tavaly egyébként ez a második színpad.
3: És egyszerre volt, ki volt tavaly? A Jason Derulóval volt egyszerre a Parnograszt, és majdhogy nem többen voltak a Parnograszton, ami így kiderült. Szóval, ja, ők is idén nagy színpadosok lesznek, szóval...
1: Nem törekedtek a tematikus napokra.
3: Nem, a nagy színpad az mindig ilyen.
0: Nem, igen, meg egyébként a kampusz egy kicsit egy ilyen olvasztó tégely fesztivál, szerintem itt elég sok műfaj van, itt inkább az a cél, hogy minél több ember megtalálja a kedvenceit, meg a saját műfaját. Most, ami mellettünk próbál, az nem tudom, hogy melyik lehet, a kisbetűs ünnepnapoknak lehet esetleg a hangpróbája. Nem tudtam, hogy ilyet játszanak, de mindegy, szóval itt az a lényeg, hogy itt minden...
1: Nem hangzik kisbetűs ünnepnapoknál.
0: Szerintem se, de nem tudom, hogy ki lehetne még, de mindegy, szóval, hogy itt az a lényeg, hogy minél több ember, tényleg van ilyen rock aréna, vannak ilyen rappes műfajok, ez a, ami most szerintem eléggé megy az utóbbi egy-két évben, ez a magyar népzene és cigányzene kombinációk, ezek is most eléggé hangsúlyosak.
3: Igen, és 15 színpad van ezen az egész kis területen. Szóval, hogy ez egy stadion körülötti terület, ami ugye körbejárható, és egész közel vannak egymáshoz a színpadok. Szóval elég zsúfolt, de hogy tényleg minden van, mármint mindenre. Szóval, hogy változatos a program, és ezért széles a közönség is már, mint hogy van ez a kis eldugott része.
0: Igen. És közben megérkezett Süli András, a programigazgatója, aki most beszáll.
2: Akkor húzzuk ki a fülest. Azért szaló.
0: Kikapcsoljuk a fülhallgatót, hogy te is halld. És ezt kiderül, rakjuk, hogy... el, rakjuk el, és akkor kikapcsolunk.
3: És kiderül, hogy hallotok-e így minket, Cici, nálad?
0: Hallasz minket, Cici? Nem tudjuk.
3: Kiderül.
0: Reméljük, reméljük.
1: Bocsánat, hallatok, hallunk titeket, oh, csak én nem kapcsoltam be a mikrofonomat.
3: Köszöntjük a mai adás sztárvendégét, Süli Andrást, a Campus Festivalt.
2: Sziasztok!
0: Igen, arról beszéltünk éppen,
3: amúgy
0: hogy...
3: Amúgy megcsináljuk azt, hogy arrébb húzzuk ezt a...
0: Ah, de amúgy úgyse látnak minket.
1: Amúgy csak én foglak jobban látni.
0: Igen,
1: arról beszéltünk épp, hogy nincsenek ilyen... blokkosodva a nagy színpados programok sem feltétlenül, hogy, hogy a Panograszt és a Tankcsapda és a Majka az egy létező program is.
3: Ja, hát szerintem az egész egyébként így kicsit ilyen, tehát hogy főleg azt gondolom, hogy, hogy amúgy, ha most leszűkítjük a dolgot arra, hogy, hogy, hogy mik azok a kikerülhetetlen piaci tényezők, amik egy fesztiválprogram összeállításánál jelen vannak, akkor azért a nagy színpad programjánál az elsődleges szempont az, az nyilván az, hogy,

0: mainstream, mit tudom, mint egy ilyen Valmár, Manuel, stb. Nap, az meg nyilván egy fiatalabb generációt szólít meg, ha így a nagy színpadot nézzük. De a kisebb színpadok azok jobban, azok inkább tematikusak, vagy legalábbis részben tematikusak.
1: És ugye mostan idén
0: Egyszer már volt Barnograszta ott, meg volt itt is itt a kettesen, itt meg főműsor időben.
1: Akkor
0: meg
1: hát bocsánat, az, a kedves például... hallgatóktól ezt tévesen emlékeztem erre.
0: Meg azért ők iszonyú népszerűek most már, tehát hogy egészen elképesztően jó nézőszámokat produkálnak mindenhol. Ami tök érdekes, hogy egy autentikus roma zenét, roma folkot játszó zenekar ennyire populáris tud lenni.
2: Ú, ebbe egy mondat kedvér, hadd szóljak bele, létszim, mert nagyon utálom, vagy bocsánat. Szóval én nem szeretem a Pornograsztot, az Ördögkatlanon, meg a Malon Fesztiválon, meg a Fishingen, meg ilyesmi, és nagyon nem szeretem, amikor színen vannak, mert hogy tényleg tudnak egy ilyen borzasztó nagy koncertsókat csinálni, de annyira ilyen nem autentikus, és annyira nem buli, hanem koncert, és annyira nem mindegy. Szóval, hogy egyetértek azzal, hogy csodálatos, hogy eljük van piaci igény, meg nem tudom, minden ilyesmi, de szerintem ez nem tesz annyira rosszat, de nem, vagy nem tesz annyira feltétlenül jót. Aha. Nekem autentikus cigányzene hallgatóként.
0: Ja, ja, ja.
2: De ezzel nem, erre nem is kell feltétlenül reflektálnod, meg nyilván nem is.
0: Ne, ez egy tök érdekes kérdés egyébként. Én azt látom, hogy nekik a brandi kultit is sikerült, de hogy
2: igen, abszolút.
0: Egyébként meg maga valószínűleg az, hogy maga ez a fajta zeneiség, ez viszont zsigertől amúgy működik. Mert mondjuk ott van, benne van a programban nálunk a Kalelulugyi is, csak ők nem ma, hanem holnap lesznek, hogyha jól emlékszem, meg hát a Jákcsirkuló is, ha már itt tartunk egyébként, de mondjuk a Kalelulugyin már tavaly meg tavaly előtt is megfigyeltem, hogy elkezdenek játszani, és pillanatokon belül egy tehát, hogy maga ez a fajta zenei atmoszféra is működik.
2: Abszolút.
3: Igen, meg amúgy én azt vettem észre, hogy a Pornograsz tök más szettet tud hozni a kampuszra, tök más szettet hoz egy kis fesztiválra, és amúgy szerintem ez jó, hogy van egy ilyen most ilyen fogyasztható, vagy egy kicsit ilyen populárisabb szettjük, meg van egy olyan, ami az ilyen true rajongóknak van az kisebb napokon, szerintem mind a kettő.
0: Ja, ja, ja.
3: Meg mind a kettőnek amúgy megvan a helye, és élveztem
2: tovább.
3: Koncert felén Dániel Fű is fenn volt velük, de mindegy. És András, te merre jártál eddig? Mármint koncertek szempontjából?
0: Ja, itt tegnap.
3: Aha, mondjuk.
0: Aha. Hát azt csináltam egyébként, amit szoktam, hogy így, mint a mérkezett tegér, így próbáltam a lehető legtöbb dologba belenézni, de azt azért tudni kell, hogy azért az első nap az mindig a legnehezebb, most egyébként ez egy viszonylag könnyű első nap volt ahhoz képest, tehát nem volt annyira sok megoldandó probléma, inkább ilyen banális, ami volt, az is inkább ilyen banális volt, de egyébként láttam, most így visszagondolva, a legeslegelső koncertjét is a fesztiválnak, amit a Soproni Tehetségszínpadon volt, mindjárt eszembe fog jutni, kell nézni, akkor tiszta kosz. Így van, meg
1: a... háromkor indul.
0: Ja, most direkt így célban, mindig lemaradok a legelső koncertről, és akkor most becéloztam, hogy azt is, őket is megnézem, meg egyébként több mindenkit néztem azon a színpadon aznap, belenéztem a Blasterbe, akik szerintem továbbra is nagyon cukik, és aki tök jó, mert itt van a Punk Kutya Fesztivál egyik szervezője,
1: ja,
0: véletlenül tök más apropóból üzemeltet egy ilyen hintát, egy ilyen lett hintát, de hogy amúgy meg közben megy, jön, és így figyeli a zenekarokat, és ő például így lebukolta már a Blastert a jövő évi fesztiváljukra, szóval jók ezek a matchingek, amit szerintem most az egyik nem is tudom, hát ilyen azt gondolom, hogy az egyik legcoolabb és legerősebben összerakott produkció most Magyarországon az a Floz, a Petneházi Flórának a projektje, ami szintén tegnap este volt. Ugye ő egy ilyen nagyon mély, ilyen dark elektropopot játszik, iszonyú sok basszussal, nagyon sok ilyen trappes ritmust használva, közben meg egy ilyen egészen fura ételi énekléssel. Na, azt például szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy itt volt, de hogy egyébként meg láttam Azariából is, meg a Galaxisokból is, meg a Vatfruttikból is, meg DJ-kből is, így itt-ottam ott.

0: meg a Beethoven-ból is láttam egy kisebb részletet. Ott volt egy ilyen iszonyú jó jelenet, mert hogy a Beethoven-nak így valahogy mindig a kampusz környékén van a születésnapja, most konkrétan pont tegnap volt, és akkor így a szervező kollégáim osztottak ilyen papírt, amire rá volt írva, hogy boldog szülinapot neki, és akkor így egyszer, az egy meg volt, ki volt adva, hogy melyik számnál kell egyszerre feltartani.
1: Akkor egy olyat láttam, mert itt láttam egy olyat, azt hiszem, hogy saját magának nyomtatta valaki. És amúgy itt már nagyon elkezdődött a hangbeállás, de remélem még hallatszik. Szóval nem tudtam, hogy ez egy ilyen megtervezett dolog volt, azt hittem csak valaki...
0: Nem, ez egy megtervezett dolog volt, de a Beethoven nem tudott róla.
1: Hát ez olyan.
0: Természetesen. Úgyhogy ez volt, meg hát egyébként, ja, szóval nekem most idén valahogy megint érdekes ez a sztori, mert hogy tavaly nagyon be voltam sokalva, mert ugye tavaly iszonyú erős volt az ilyen közéleti ilyen buzz a fesztiválok körül, és tavaly rengeteget kellett nyilatkoznom, de ilyen tök, nem azt mondom, hogy kényelmetlen témákban, de hogy igazából a fesztiválon nem szívesen beszélek, igen, feltétlenül még politikáról, vagy bármi, nyilván tökre érdekel a topik, de hogy nem ez két külön dolog. Viszont érdekes módon idén nyilván, értelem, az teljesen várható volt, idén ez nincs annyira a fókuszban, de most meg nagyon sok ilyen stáb jön, akik főleg egyébként olyanok már, akik nem hagyományos médiában dolgoznak, hanem ilyen tartalomgyártók gyakorlatilag a social médiára.
1: Hogy tavalyhoz képest mennyivel másabb a hangulat, vagy így a közhangulat így a fesztiválon belül is?
0: Hát nyilván az van, hogy mondjuk hogy tavaly a mocskos fideszezés az egy ilyen állandó topik volt, az teljesen értelmét meg relevanciáját vesztette szerintem. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy ne jönne most is adott esetben olyan kérdés, meg például az, hogy mi, hogy viszonyulunk az itt reklámhoz, a vakumulátorgyárakhoz, és ezt hogy tudjuk beemelni, meg hogy hogyan lehet esetleg egy ilyen jó diskurzus-e körül. Ez azért most is tud egy hot topic lenni, de azért most nem ez van a fókuszban.
1: Van energiánk másra.
0: Abszolút. Egyébként én ezt, ahol most így ti mint manír vagytok, ezt az új utcát, vagy ezt az új részt, én ezt most nagyon szeretem.
2: Igen, ez azt mondom, beszéltünk tegnap, hogy ez hiányzott a fesztiválról, nagyon, amúgy egy ilyen hely. Nagyon. Szerintem így a kampuszra egy ilyen kicsit ilyen visszafogottabb, ilyen csillezős hely, és hiába ide hallatszik sokféle színpad most is az adásban, mert ismét egy kis elnézést kérünk, attól még amúgy tök jó, hogy most van egy ilyen kis nyugodós hely, és egy amúgy tökre élvezték az emberek.
0: Abszolút, és valószínűleg még tegnap még ez csak épp elkezdődött, mert azért az ilyen helyszíneknek mindig kell egy-két nap, hogy igazán elkezdjenek így bejáratódni, meg felfedezzék, meg megismerjék az emberek. De ja, tehát hogy pont itt volt egy ilyen beszélgetésünk tegnap, hogy ezen az útvonalon így két éve még az volt a bajunk, hogy ilyen autók parkoltak gyakorlatilag, igen, olyanok, akiknek nem is kellett volna itt lenniük, és akkor most ezt teljesen belaktuk, itt a táncszínpaddal, meg veletek, meg a játszóház projektesekkel együtt, meg tettünk ki ilyen kis ilyen galériát, direkt-ide készült printekből, amiket az Imre Sanyi csinált, úgyhogy ez szerintem egy ilyen színfolt, egy ilyen új színfolt lett a kampuszon, és mi idén nem újítottunk egyébként másban olyan nagyon-nagyon sokat, talán ez most így a leginkább, ami ilyen friss dolog az idei fesztiválon.
2: És mi az, amiket még, mert kevés időnk van az adásban, tudom, mi az, amiket még vársz, meg így néznél, meg mondjuk megpróbálsz eljutni?
0: Aha, hát...
2: A best of luck-on.
0: Egyébként nagyon várom a mai Manier Dab Székház közös estét, remélem többször is ide fogok tudni majd nézni, de egyébként ilyenkor jól nekem is amúgy a programfüzet, mert azért így, hogy van 300 ilyen zenei act, így azért nekem sincs így csomószor benne minden a fejemben. Hát nézzük, mondjuk ami biztos, hogy kíváncsi vagyok, hogy sikerül. Amúgy nagyon kíváncsi, hogy sikerül a Kispál és a Borz, mert ők nagyon rég játszottak a utoljára, kikerestük, és 2011-ben játszottak utoljára kampuszon. Utána ugye felosztottak, és azóta csak ilyen visszatérő koncertjeik voltak ilyen egy-egy alkalomra, de most ilyen újra rendesen ilyen turnézó zenekar lettek. Úgyhogy
2: van ismerősöm egyébként, aki azért jön.
0: Ráadásul sikerült úgy megcsípnünk, hogy most egész Kelet-Magyarországon, tehát a Tiszától keletre sehol máshol nem játszanak egyébként a nyáron, csak itt. Úgyhogy én is abban bízom, vagy így azt gondolom, hogy emiatt amúgy elindulnak, más városokból is, de úgy tudom én, ha ilyen forkosabb témában megyünk, a Besodrom is tök rég játszott a kampuszon most.
2: Igen.
0: Pont azért, mert egyébként röhögtünk, de ez kicsit a mai az ilyen boomer nap, tehát hogy van egy csomó olyan zenekar, mit ami Hiperkarma, Color Star, Kaukázus, Pannonia Allstars, Kispál nyilván, de a Quimby is, és a többi, de hogy na kifejezetten van egy ilyen erős ilyen 35 pluszos zenei vonal, de hogy közben meg tényleg szerintem elektronikában tök jó, amiket így veletek együtt összehoztunk a mai napra, meg én most nagyon várom ma például a táncosokat, akik itt lesznek a táncimon, ma jön a Jurák Bettina, aki például én onnan tudom, hogy kicsoda, hogy egy időben az Ónodinak a koncertjein ő volt a táncos. Tehát nagyon sok olyan Ónodi koncert volt, hogy egy portás táncost vitt magával a színpadra, és ő a Jurák Bettina, és ő most szólóban fog itt táncolni mellettetek ma este, szóval hogy ez például szerintem egy ilyen tök izgi szín volt.
1: Akkor ma is érdemes ide battyogni az Art Streetre az este folyamán is.
0: Meg így el lehet indulni így vonattal Debrecenbe, és bízni abban, igen. hogy a MÁV-nál bejelentett óriási reformok már most így
1: már
0: kezdenek célba érni, igen. És hogy így leérnek a vonatok. Úgyhogy de lehet így akár a hétvégére is, persze, szóval, hogy hát nyilván ez egy ilyen szokásos módon, ez egy ilyen nagyon sok végletet felvonultató fesztivál, de mondjuk szerintem tök vicces, hogy holnap egyszerre lesz egy legendás hardcore zenekar a rock színpadon, meg egy tulajdonképpen nagyon legendás trance DJ a nagy színpadon, hogyha így az Armin van Buurent veszünk.
1: És ugye pont egyszerre?
0: Nem, a Chromex az hamarabb van egyel, szóval igazából, hogyha valakinek ennyire extrémen szélsőséges az ízlés, akkor mind a kettőt meg lehet nézni simán.
1: És még lesz egy Scooter szombaton?
0: És Scooter lesz szombaton, igen.
2: Hát a Scooter az... Szőnyeget nem biztos, igen.
0: Jaj, a régi videó miatt.
1: Már az...
0: Nem, az az igazság, hogy amennyire ez hozzám eljut, ők nem túl könnyű eset, így a backstage szempontjából, tehát ilyen nekem megmutatta a Balázs kollégám a Rydert, és hogy így tényleg így, nem tudom, le van fotózva a sajtos háromszög szendvics, hogy annak így milyennek kell lennie. Úgyhogy pontosan hogy kell, hogy kinézzen, meg tehát ilyen szerintem ez már az ilyen csuklóztatás szintű hülyeségek vannak. Sokszor ezt gondoljuk egyébként, és egy része általában az, de aztán valami kiderül, hogy van, amire meg tényleg kell nekik.
1: Nem semmi.
0: Na hát így.
1: Úgyhogy akkor...
2: Hát akkor köszönjük szépen, köszönjük. Hogy benéztél.
0: De ide szaladtam, tök jó. Köszönöm, hogy egy tilos rádiós megszólalás is belefért. Igen, még vár rám egy. Lehet, hogy most pont ők hívnak telefonon. Jó, köszi.
1: Sziasztok. Köszönjük Suli Andrásnak, hogy gyorsan még ide szaladt és becsatlakozott. És köszi, hogy hallgattatok minket. Ez a körkapcsolás volt élőben a kampuszról és Szegedről, Sziszi.
2: És köszönjük, Sziszi, a kérdéseket.
3: Igazán, hajrá a Manirral, csodálatos lesz, menjetek, húzzatok csikokat, és csináltok tablet, és ilyesmi.
1: Köszönjük.
3: Sziasztok.
1: További jó vételt. Sziasztok.
3: Hello.
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jó módról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
6: Azok az emberek, akik természetüknél, életmódjuknál fogva sokáig fennmaradnak, hajlamosabbak lehetnek az elhízásra és a rosszabb anyagcsere egészségre, részben azért, mert a napi kalóriáik nagyobb részét késő este fogyasztják. Derült ki egy új-zélandi, európai és csendes-óceáni származású nőkön végzett, a Frontiers in Nutrition-ben megjelent tanulmányból. A magyar narancs, éjjét hallottátok!
5: Költségeinek számottevő csökkentése reményében a Ford amerikai autógyártó a 2020-as évek elejétől mesterséges intelligenciára bízta a dizájn feladatokat és a minőség ellenőrzést. Csak hogy a fegyver visszafelé sült el. Amíg az AI hathatós betanítása előtt leépített szakemberek távoztával ugyanis jelentős minőségromlás lépett fel. Ezért az elmúlt három évben 350 tapasztalt összszakállú mérnököt vettek föl, illetve vissza. A veteránok visszatértével csökkentek a garanciális és termékvisszahívási kiadások, miáltal a Ford több százmillió dollárt takarított meg. A szemléletváltást a statisztikák is tükrözik, friss felmérések szerint a cég visszakerült a megbízható autógyártók éllovasai közé. Olvastuk a 24.hu-n. A WWF szerint a globális szén-dioxid kibocsátás 70%-áért a városok felelősek. A szervezet 2026-os One Planet City Challenge klímavédelmi programjába 380 város, köztük 6 magyar is nevezett. Az OPCC hazai győztese Ajka lett. A döntnökök vizsgálták a tervek tudományos megalapozottságát, és hogy sikerült-e a fejlesztésekben összhangba hozni a lakosság és a természeti környezet érdekeit. Ajka az elmúlt években épületek energiahatékony áttételével, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével és a Zöld Világ környezettudatossági programmal járult hozzá a fenntartható városi működéshez. A Tornapatak medrének rekonstrukciója pedig a természetvédelmi értékeinek megőrzését szolgálja, írja a Sokszínű Vidék.
4: A Tilos Rádió hírét hallottátok.
7: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió FM 90,3. A Mana műsorát halljátok 3-tól fél 5-ig. Savage Race tematikus mixe kozmikus nosztalgiában lebegtet olyan zenekarokkal, mint a Boards of Canada, a Lemon Jelly, az Air vagy a Chemical Brothers. Kellemes rádiózást!

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Nem vízminőség romlás okozza az amóri kagylók hőség idején visszavisszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Inkább invazív és őshonos fajok sajátos küzdelméről van szó. Az amóri kagylót óvatlanul hurcolták be a Távol-Keletről a 60-as években, növényevő halak a busa és amúr betelepítésekor. Gyorsan elterjedt folyóinkban, tavainkban. Egy őshonos vízi atkafaj átfúrja a kagylók mézköpenyét, bakteriális fertőzésnek téve ki őket. Erre őshonos kagylóink zöme immunis. A 25-30 cm-esre, 70 dekagrammosra megnövő, invazív amúri puha testűek azonban nem. Felszínre emelkedő holttestüket a hadsereg fogyasztják el, közölte a Sokszínű Vidék. A WWF szerint a globális széndioxid kibocsátás 70%-áért a városok felelősek. A szervezet 2026-os One Planet City Challenge klímavédelmi programjába 380 város, köztük 6 magyar is nevezett. Az OPCC hazai győztese Ajka lett. A döntnökök vizsgálták a tervek tudományos megalapozottságát, és hogy sikerült-e a fejlesztésekben összhangba hozni a lakosság és a természeti környezet érdekeit. Ajka az elmúlt években épületek energiahatékony áttételével, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével és a Zöld Világ környezettudatossági programmal járult hozzá a fenntartható városi működéshez. A Tornapatak medrének rekonstrukciója pedig a természetvédelmét, értékeinek megőrzését szolgálja, írja a Sokszínű Vidék. Beregsurány mellett két kőrisrontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromon csapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatt a cikcakos, gyakran fél méteres járat látszik. A NABIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Ez az a műsor, ahol a tilos-sárgyos arcokat próbáljuk itt megint vagy beszélgetni.
1: És nincsen címe még a műsornak?
0: Nincs tilos arcok. Ez egy kicsit a old school duma, de hát...
1: Én egy olyan adás sorozatot csináltam 15 éve, vagy még régebben, hogy rádiós arcképcsarnok.
0: De hol van?
1: Nálam otthon. Hát a Round Midnight-ban ment vasárnap délutánonként, és akkor, amikor nem külső vendég jött, akkor például te is voltál, akkor olyan embereket hívtam be, akik érdekesek.
0: És mikor fogom én ezt megkapni? Vagy mi?
1: Majd behozom.
0: Majd.
1: Majd.
0: Hát. Úgy volt, hogy most hozod.
1: Jó, hát így jött össze.
0: Így jött össze. Soha napján kiskedden. Mondjunk összhelyeket. Szóval, ja, ez 10 év, 15? 15.
1: Igen.
0: Jó, te, neked az egész életed valahogy így a zenéhez hozzá tekeredik.
1: Hát is.
0: De ez miért is?
1: Hát mert nyilván csinálok mást is, csak hát mondjuk ez a foglalkozás.
0: De mire gondolsz, reggelizál, ebédelsz?
1: Gyerekeket nevelek, meg...
0: Na de érted, a gyerek...

0: pedagógus?
1: Tehát hát úgy értem, hogy akkor szakképzett művelődés menedzser, ja. Vagy mi ez volt akkor épp a neve?
0: Igen, azt hiszem a népművelőből akkor váltott ki.
1: Most már biztos megint valami más a neve.
0: Igen, de közben jártam hangmesterképzésre is, és ha annak mentem volna az egyetemi képzésére, az hangművész lenne. Tehát azért jobban örülnek, hogyha...
1: De a hangmesterről van papírod?
0: Arról van.
1: És az milyen? Az ilyen valamilyen OK-es képzés?
0: Szerintem igen. Nem tudom, elkezdtem járni, mert érdekelt így, hogy a hanggal mit lehet csinálni.
1: És mit?
0: Nem tudom. Azóta se tudom. Hát csak egyre nagyobb a dilemma, hogy mire jó a hang, vagy mit lehet vele csinálni, mert most például voltam az Új Buda Jazz Fesztiválon, ott úgy fejeződött be az egyik koncert, hogy 5 perc szünetet tartottak a zenészek. Tehát csönd volt, és akkor ott néhányan vettük fel a koncertet, és akkor hát arra jöttem rá, hogy a csend az nem értelmezhető hangfelvételen.
1: Hát az egy gesztus. Ugye van az a nagyon híres John Cage.
0: Hát a John Cage, igen.
1: 4.33. Egyszer valakit láttam ilyen street art művész, ilyen stencilen nyomott ki Budapesten ezt a 4.33 feliratot a járdára.
0: Igen, voltak ilyen alternatív figurák. Most felmerült, ugye Pándi Balázs kiírta az Indexre, hogy vajon kifújta föl a Miles Davis-t Szentendrére, hogy talán nem ő volt-e saját maga, amikor meglátogatta az Evzámbót. És akkor eszembe jutott, hogy nekem a Fáji Miki mesélte egy ilyen tilosos műsorban, hogy a 80-as évek közepe végén a városban megjelenő Kiri Tekanawa, híres új-zélandi operaénekesnő nevét, ő fújkálta föl a falra.
1: Tehát. A Fáji?
0: Aha.
1: Ja, kiderül előbb-utóbb mindenki street art művész. És ez a hangművész, ez amit szonológiának hívnak?
0: Fogalmam sincs. Uh-huh. A szonológia az szerintem ilyen hangkutatász, nem? Aki megvizsgálja a hangok részeit. Egyébként tanított egy olyan ember, aki szerintem az egyik legkülönlegesebb hangmérnök a Magyar Rádióban, mert még zenész is, ő az Újházi László, és ő nagyon sokat mesélt bizonyos hangok természetéről, a hangszerek hangjának a természetéről, ott ilyen formánsokat rajzolt föl, és elmondta, hogy mondjuk a csellót nem biztos, hogy szemből jó mikrofonozni, hogy a klarinétnak mitől nem annyira nazális a hangja, mint mondjuk az angol kürtnek, tehát hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és arra jöttem rá, hogy ez a tudás a kortárs zenében ma egyre inkább megjelenik. Mert hogy a hangokkal, a hangképekkel, ezekkel az apró modulációkkal, a hangnak a tulajdonságaival ma már nagyon jól tudnak bánni a kortárs zeneszerzők. Egyébként itt a Tilosban, ugye a pénteki nápolyi szexben néha találkozunk kortárs zeneszerzőkkel, és akkor ők mesélgetnek erről.
1: Jó, de egyel vissza, vagy kettővel, de amikor te tanultál is zenét, meg a zene...
0: Ja, hát Konziban, igen, gimnáziumban.
1: De miért a gimnáziumban először összeborzoltad a hosszú hajad, és volt szintetizátorod. Tulajdonképpen azon gondolkoztam, hogy anyád az a hangszerek.
0: Igen, tehát ő hangszerkereskedő volt, és akkor a Triálnak volt.
1: De ennek azért van valami köze, lehet?
0: Van, mert hogy ilyen hangszerek körül nőttem föl, tehát egész kiskoromban már tudtam, hogy melyik hangszer, micsoda gyártókat ismertem, találkoztam zenészekkel, tehát ő mondjuk tárgyalt híres zongoraművésszel, akit nem nevezek meg, és akkor beülhettem, akkor ott megfigyeltem, hogy kockacukrot eszik például.
1: Kockacukrot az zongorázás közben?
0: Nem, a tárgyalás közben nevett kockacukrot, és amikor elfogyott, még kért. Tehát nem szendvicset kért, nem vizet, hanem kockacukrot. Vagy volt.
1: De bejártál a munkahelyre, vagy otthon is voltak?
0: Bejártam, igen, de otthon is voltak hangszerek, ilyen bemutató példányok, Frankfurti Vásár, nem tudom, a Los Angeles-i NAM, meg ilyen helyekről, meg Szentpétervár hozták a hangszereket, és egy-egy bemutató példányt. Ugye akkor a KGST-ben nagyon nehéz volt kereskedni, csak egy bizonyos valuta keret állt rendben.

0: rendelkezésre, és akkor ilyen...
1: Egy évben behoztak 2 darab.
0: Igen, de azt hiszem anyám ebben nagyon jó volt, mert a leningrádiak nem gyártották a legjobb hárfákat, így a szocialista berkekben, de nem adtak el senkinek, viszont anyám tudott 2 is venni.
1: És akkor az nagy kincs volt.
0: Igen.
1: De meg minden más hangszer.
0: Igen, de például arra is emlékszem, hogy a Szegedi Ládagyár elkezdett hegedüket gyártani, ilyen tanulóhegedűket. Ma is megvan, tehát például a mi gyerekünknek Szegedi Ládagyári hegedű.
1: Ez retteltes hangzik, ugye?
0: Hát az első csomag, amikor megérkezett, akkor volt szerencsém ott lenni, és újságpapírba csomagolták, csak nem várták meg, amíg megszárad a lak rajta.
1: Ráragadt.
0: És hát ilyen újságpapír színű hegedűk voltak.
1: Ez tök ilyen performance, gazdal hegedű.
0: Igen. Arra is emlékszem, hogy volt egy csomó Delicia cseh klarinét, és Brunóban gyártották. Brunó egyébként Moldávia, talán az Ivabitova származik onnan, és...
1: Nem Moldávia, hanem... Igen, Brunó.
0: Tehát a...
1: Igen.
0: Küzdenek az autonómiáért, Szlovákia és... Igen, Moldávia egy másik ország. Morava.
1: Igen, Morvaország.
0: Morvaország, igen. Na, és hogy jöttek a klarinéktok, amiket nem vásároltak meg, túl vásárolták magukat, mert azért voltak ilyen előirányzatok, és nem tudom, több százat vettek. És végül jött egy bácsi vidékről, hogyha leszedik azt a sok pitykét a klarinétról, akkor ő megvenné, és anyám kérdezte, hogy de minek neki ennyi üres klarinét, és mondta, hogy libatömésre. Tehát valószínűleg ma is vannak klarinétok valahol a vidéken, amikkel libát tömnek.
1: De anyád az zenélt?
0: Hát ő gyerekkorában tanult, meg az apja volt igazából, tehát ők Marosvásárhelyről jöttek föl, és nagyapám eredendően zenetanár volt, de amikor följöttek, akkor Martonvásáron, vagy valahol ott a környéken, tehát ott az országnak az északnyugati részében kitanulta az ilyen tejmérnökséget, hogy legyen itt egy ilyen polgári szakmája, de ő ott Nyíregyházán zenetanár volt, és sok hangszeren játszott, egy szaxofonon, klarinéton, cimbalmon. Ugye hozzá fűződik a Túró Rudi kitalálása, és ott az üzemben a negyedik ujját, vagy hát az ötödik ujját, de az hegedűn a negyedik ujj lecsapta a gép, és akkor átállt brácsára, mert az lassabb hangszer, és azon tudott 3 ujjal is játszani. Szóval igen, a családban vannak ilyen zenész gyökerek.
1: És akkor te, tehát mikor így ifjonkodtál, akkor így volt otthon, vagy mindig
0: volt
1: hozzá
0: hangszer, igen. De mondjuk akkor... valamiért anyám nem pianinót, meg nem zongorát hozott, hanem ilyen kis orgonát. Tehát nem tudom, hogy neki az volt bekattamva először, ilyen harmóniumszerű olasz bontempi gyártmányú kis harmónium. Itt voltak oldalt ilyen akkordgombok. Tehát olyan volt, mint egy fektetett harmonika tulajdonképpen. Aztán utána megjelentek ezek a kis kísérő automatikás Yamaha orgonácskák, és akkor onnan már a 80-as évek elején, 83-84-ben a DX7-es Yamaha szintetizátor, aztán az volt az első.
1: És akkor ennek megfelelő zenéket hallott, ilyen zsámmisázsár, vagy?
0: Azt anyám őt sem mutogatta, de nem azokat szerettem igazából. Szerettem a klasszikus zenét, meg az ilyen pop zenéket, de azt nem értettem még, hogy mire van a szintetizátor, vagy hogy egyáltalán hogy rakják össze ezeket a zenéket, de idővel kaptam egy 2 kazettás magnót, és azzal próbáltam meg, így fölvettem egy szólamot, akkor egyik kazettáról a másikra átjátszottam, akkor volt egy ilyen orsós magnó is, a híres Akai GX4000D, azzal lehetett visszhangosítani, szóval valahogy egy ilyen kis házi barkács stúdiót elkezdtem csinálni ilyen 10 évesen mondjuk, és folyamatosan zenélgettem. Aztán abból kijött valami.
1: Még.
0: Hát most
1: vagy jobb is, ha nincs.
0: Előkotortam, és meg is osztottam egy számot, ami meglepett, hogy ilyen 11-12 évesen, hát nem mondom, hogy annyira vállalható, de tulajdonképpen megosztottam. Hmm. És akkor volt olyan, aki azt mondta, hogy kicsit ilyen csárdás beütése van az egésznek, de mondjuk volt valamilyen formája.
1: És tanultál zongorázni?
0: Persze. Igen, tehát ilyen, mondjuk kicsit későn, ilyen 10 éves korom körül kezdtem el.
1: És akkor zeneiskola,
0: szokásos. Igen. És akkor ott kitaláltam, hogy nem is ott, hanem, tehát azt tudtam, hogy valamit a zenével akarok, de a gimnáziumban volt egy énektanárunk, Jóska bácsi, G. Horváth József, aki hát egy nagyon különös figura volt, nagyon tudta szidni a diákokat, de aki jóba volt vele, azt szerette, és akkor én jelentkeztem, hogy akarnék kórusba járni, meg érdekel ez az énekzene dolog, akkor jártunk külföldre, és ott kitaláltam, hogy énekes akarok lenni, ilyen magánének, meg operaének, és...
1: De amikor mélyült el a hangod? Mert most...
0: Hogy mély?
1: Nem mély a hangod?
0: De mély.
1: Hát, de gondolom, tehát hogy hát ez igen, a mutálás, hogy van
0: 2, ez? 3, 4, valahogy lemélyült, tehát valóban mély, de ahhoz képest, amilyen gimnáziumban volt, még mélyebb lett. És, de arra emlékszem, hogy apám mindig mondta, hogy ne sipoljak, tehát valószínűleg magas volt gyerekkorban, és akkor ebből megalkottam azt a szabályt, hogy a magas hangú fiúk ...nak lesz mély hangja. Na mindegy, de hogy... Na, és hogy énekes akartam igazából lenni. Aztán, amikor jelentkeztem gimnázium után a konziba, azt mondták, hogy inkább próbáljam meg a zeneszerzést. Tehát ott lett egy ilyen hangszergyulladásom, és közben ott mondtam a felvételiztető tanárnak, aki egyébként zeneszerző volt, csak elvállalta, hogy na, ott lekísér valami Mozart áriát, amit előadtam a felvételén, hogy esetleg nála volna hely, és próbálja meg.
1: De ez honnan jött rá?
0: A zenélés?
1: Nem.
0: Elkezdtünk beszélgetni. Ja, tehát egy ilyen jó konziban, vagy egy jó zenetanodában úgy tágabb ismeretekre tesz szert az ember, mármint úgy, hogy megismeri a többi tanár. Tehát nekem is járnak a gyerekeim zeneiskolába, mondjuk az egyik jár Hegedűre, de ismerem a cselló tanárt, vagy ismerem a zeneelmélet tanárt, aki nem is tanítja. Hát ott elindul egy ilyen kommunikáció, mert a zenélés az egy ilyen közösségi műfaj egyébként.
1: Erre így ezt még soha nem gondoltam.
0: Hogy hát, közösségi?
1: Így nem fogalmaztam meg magamnak, vagy nem tudom. Vagy...
0: Mi azt hitted, hogy így van egy zenész így önmagában, és történnek vele a dolgok. Van egy ilyen sodrása, tehát hogy szerintem más egyedül nem fogsz tudni zenélni. Persze, mondjuk pont szintetizátorral egyébként lehet, de annak meg nincs értelme, hogy így a fióknak zenéljél. Tehát az Alban Berggel történt az, hogy a halála után a fiókban találtak 3 órányi zenét.
1: Már Kottán.
0: Kottán, igen, de hát az Erik Szatival is ez volt. De ő is létrehozott egy olyan kört, amiben működni tudott, ahol azt érezte, hogy igen, ahol ő mondjuk mentor.
1: Csináljunk egy kis zenét, vegyünk egy nagy lélegzetet.
0: Egyébként miért van ez a sorozat, hogy engem ez az emlékezés érdekelne, mert megcsináltátok a tilos filmet.
1: Ezt csináljuk folyamatosan.
0: Igen, most ilyen hype, hogy 25 éves a rádió, behívjátok a régebbi rádiósokat, meg az újabbakat is, hogy emlékezünk, hát, röviden, mi volt régen. Tehát, hogy miért kell ez a régen?
1: Ez egy apropó, nem régen, hanem hát azt mondtad, hogy ilyen közösségi műfaj, tehát az benne van a múlt, meg a jelen, meg a jövő.
0: Tehát, hogy a rádiózás is egy közösségi műfaj.
1: Hát a tilos rádiózás az kifejezetten, de a rádiózás is közösségi műfaj, és egyrészt érdekes az, hogy akkor mi volt, tehát van egyfajta ilyen szolid oral history része is. Meg hogyha a rádióban hallgatsz egy műsort, akkor olyan érdekes, hogy ki lehet mögötte egy hang mögött. Tehát ez egy, bizony sokkal egy absztrakt műfaj, mert hallod a nem tudom kit, akkor nem tudod, hogy az kicsoda. És a Tilos pedig egy aránylag ilyen szubjektív, vagy bátran lehetsz személyes, tehát nem kell teljesen elbújni az ember hangja mögé, tehát, és az egy tök érdekes dolog, hogy kik csinálják a rádiót.
0: Hát, amikor én csináltam ezt a rádiós arcképcsarnokot, engem az fogott meg, hogy egyrészt van egy műhely jellege a rádiónak, másrészt meg ebben a műhelyben baromi érdekes emberek vannak. Tehát olyanok, akikkel én korábban nem találkoztam, és ehhez képest, de úgy, hogy meg zenén belül se találkoztam, és ehhez képest baromi magas színvonalon művelik azt, amit csinálnak.
1: Meg tök érdekes, tehát, hogy úgy ismersz embereket, és akkor úgy tulajdonképpen sokat nem biztos, hogy tudsz róla, és akkor úgy ez egy kiváló alkalom, hogy...
0: Na, de mi sokat tudunk egymásról.
1: Hát ez egy speciális helyzet, de hát akkor is sok minden van, ami tök érdekes, amit mondasz. Úgyhogy remélem másnak is. Vagyis mindegy.

0: Dr. Lonnie.
1: Lonnie Smith.
0: Lonnie Smith. Doktor, nem ilyen duma ez, nem? Nem szokták.
1: Utána néztem, hogy miért doktor, de elfelejtettem. Hát a doktor Máriás is doktor.
0: Ja, úgy. Tehát a Máriás rokona. Jó, és akkor ifjú, akkor felvettek a Zeneakadémiára, és akkor...
1: Konziba. Igen.
0: Az milyen különbség?
1: Hát a konzi az a középfok.
0: Közép.
1: Igen.
0: De mellette jártál gimibe, vagy ez?
1: Utána, gimi után mentem konziba. Az a természetes, hogyha együtt végzik. De én arra készültem, hogy énekes leszek, és akkor vártam, hogy lemutáljak. És akkor majd kész hanggal, vagy gyúrható hanggal odállítok.
0: Zene, elmélet, zene, szerzés?
1: Végül az lett, igen.
0: És meddig toltad?
1: Hát 3 évig jártam, azt nem fejeztem be, mert egyrészt lusta is voltam, meg dolgoztam is mellette, meg is szűnt a szak tulajdonképpen.
0: De komponáltál meg?
1: Hát volt, igen, de nagyon jó tanárok voltak, tehát hogy semmiképp nem mondanám, hogy miattuk egy csomó tudást öntöttek az ember fejébe, nagyon jó zenetörténet órák voltak, Dékány Endre tartotta, és ellenponttan, klasszikus összhangzattan, tehát ezeket tanították, és hát nyilván mondjuk az akadémián ennek úgy a magasabb szintjére lehet eljutni, hogy ezek a tudások már olyan készségszintűvé váljanak.
0: De ez én nem értek ehhez, de ez olyan tiszta matematika, nem?
1: Igen, főleg az ellenpont, tehát ott tényleg olyan szabályok vannak, hogy nem lehet, tehát mondjuk van egy negyedes lépés, azután nem jöhetnek 16-odok, hanem előtte 8-adokra kell váltani, tehát meg hogy milyen hangközökre távolodhatnak el egymástól a szólamok, igen.
0: Tehát és akkor ezeket te hallod, nem?
1: Elég sokat gyakoroltuk, tehát a javát hallom, de azért arra mindig jobban állt rá a fülem, hogy a devianciát jobban halljam. Tehát mondjuk a tritónuszt, a bővített kvártot, ami egy diszonáns hangköz, az sokkal jobban meghallom, mint a kvártot vagy a kvintet egy harmóniában. Tehát ami kicsit koszos, az úgy, azt vettem észre, hogy az mindig jobban érdekel.
0: És ezt már akkor észrevetted?
1: Igen, azért kezdett el érdekelni igazából a zeneszerzés, mert ahogy ott ültem otthon a kis harmóniumnál, a kis szintetizátornál, érdekelt, hogy hogyan lehet egyik harmóniából a másikba menni, hogyan lehet egy dallamot más, hát ma már azt mondom, hogy kontextusba, de mondjuk akkor az, hogy hogyan lehet, mondjuk eljátszom azt, hogy do, ré, mi, fá, szó, és hogy közben más harmónia, hogyha más harmóniát játszok alatta, mi történik vele. Szóval ez egy ilyen baromi érdekes körforgás, tehát a kvint kör az szerintem tényleg leképezi azt, amit a zene jelent, hogy van egy ilyen gömb, van egy kör, vagy kiterjesztve inkább gömb, és akkor abban az adott hang, az adott hangsor milyen funkciót nyer el. És tulajdonképpen az összhangzattan is erről szól, ahol a funkciók vannak.
0: Jézus Mária.
1: Hát ez vadul hangzik, de amikor benne vagy, erről nehéz beszélni, inkább élőben vagy gyakorlatban mutatható ez. De nem tudom, hogy ez mennyire érdekes.
0: Számomra érdekes. De akkor sejtetted, hogy foglalkoztatott az, hogy mi leszel, vagy hova, vagy merre, vagy...
1: Hát én egész kiskoromban azt mondtam, hogy rádiós szerkesztő, vagy zenei szerkesztő akarok lenni.
0: De miért?
1: Mert hallgattam a Poptarisznyát, és abban mindig volt, ha jól emlékszem, 6-tól 7-ig, vagy 7-től 8-ig slágerlista, és nagyon tetszett a slágerlista. Aztán a 90-es évek elején, vagy a 80-as évek végén megjött az MTV is, már ott műholdas csatornákon lehetett nézni, ott is voltak slágerlisták, és itt szerettem sorba állítgatni a zenéket. Nálam mondjuk így vegyült, hogy a Mozart, Ave Verum Corpus, a Depeche Mode,
0: tehát a Strange Love. Tehát a slágerlistáig.
1: Igen, igen. Tehát olyan vegyes volt.
0: De ez tök jó, hát akkor most jó helyen vagy.
1: Abszolút, ne, erre nem is panaszkodom.
0: Ezt nem is tudtam, hogy ez így...
1: Írtam slágerlistákat, igen, tehát valahogy úgy próbáltam rendszerbe rakni, mert kazettáim voltak, mindig veszegettem föl, és akkor...
0: Mi van a kazettáiddal?
1: Most egy párat megtaláltam, de nagyon sokat anyám kitakarított, meg amikor megjelent a CD, meg a digitális ilyen letöltés, akkor ezeknek úgy értelme veszett. Pár érdekes felvétel van, amit én vettem fel ilyen mikrofonnal, tudod, ezzel a Sony Walkman Professional-el, meg ilyesmivel.
0: És akkor közben párhuzamosan nyilván ezt az dolgozgattál például a közgázon.
1: Ja, hát meg anyám cégében is, tehát ő aztán, amikor a Trial megszűnt állami vállalatnak lenni, akkor ő magánvállalkozóként.
0: És ott bedolgoztál mint?
1: Hát voltam a boltban, voltam vámoltatni, voltam ezeken a külföldi vásárokon, volt, hogy tárgyaltam ilyen hangszergyártókkal, és tehát, hogy úgy ott voltam. Anyám ezt szánta nekem, hogy hangszerkereskedő legyek.
0: Hogy tovább viszed a
1: igen,
0: céget.
1: Igen.
0: De ez nem így lett.
1: Hát nem.
0: És a Tilos Rádióval...
1: Hát ezt te tudnád elmondani, hogy
0: én már nem emlékszem semmire.
1: Ugye én oda került, apám a közgázon tanított, és nem akarta, hogy otthon így feküdgessek, és csak iskolába járogassak gimnázium után, és talált egy munkahelyet a közgázon, ez volt a közművelődési titkárság, és akkor te is ott voltál akkor,
0: vagy,
1: tehát ez volt a formális része,
0: és
1: ott találkoztunk, és ez 92 vagy 3 volt, és akkor épp megszűnt a Tilos Rádió, de 95-ben újraindult, tehát már nem tudom milyen törvénynek köszönhetően, de akkor elindulhatott a 95.5-ön, és mondtad, hogy kellene valaki, aki kever.
0: És akkor ezt szerinted hány volt, hogy...
1: Ez 95-ben hívtál, igen? 95 ősze, igen.
0: És ez akkor már az Kultiplex volt, vagy?
1: Nem, a Podmanickiben
0: bocsánat.
1: Volt egészen 2000-ig.
0: És akkor az már a Haza és Haladás, vagy valami
1: nem, előző? Ravaszdi beszélgetések szerda este, ugye... Este 10-től reggel 10-ig volt a Tilos, és este 10-től voltunk éjfélig, és először utánunk jött a Teki Kagyű, valami telekinetikus, nem ilyen buddhista műsor, de aztán jött az Igor a szerb műsorával.
0: És akkor közben te, mert én aztán eljöttem, de te ott maradtál még a közgázon.
1: Igen, de hát az tulajdonképpen egy teljesen érdektelen állás, egy közalkalmazotti részmunkaidős állás volt. Egy idő után megkaptuk azt, hogy ott értékesítsük az egyetem helységeit, de hát az nem egy kreatív munka.
0: De közben volt időd arra, hogy egyrészt akkor elvégezted
1: a... Ja, jártam ilyen iskolákba, igen. Még jártam Tatabányára ilyen üzleti tudományok főiskolájára.
0: Ne, nem mondod.
1: De...
0: És elvégezted azt is.
1: Hát abból is azt hiszem 3 évet. Tehát, hogy úgy... Akkor, így visszatekintve akkor, nekem az a sorsom, hogy próbáltam nem mindent befejezni.
0: Zeneszerzés, üzleti tudományok.
1: Ja, hangmester.
0: Hangmester. Kultúrmenedzser.
1: Ja, vagy, ilyesmit, igen.
0: És közben azért folyamatos... Ja, közben elkezdtél írogatni zenei tárgyú cikkeket.
1: Igen. Hát a Bakáccsal megismerkedtem egy KVB táborban, és valahogy szóba került, hogy adjak neki egy cikket. És először a Wantedba kért, akkor még nem Wantu volt, hogy én a Michael Nyman, tehát 96 körül, és akkor írtam neki egy cikket.
0: És ez az írás, ez kapásból jött, nem könnyű a zenéről írni.
1: Nem, de ez mindig foglalkoztatott, tehát ez a zenei szerkesztő vágyhoz hozzátartozott, hogy valamilyen módon rendszerezni, már csak azért is, mert ha nem is olvassák a cikkeket, ez nekem egyfajta napló, tehát nagyon könnyű visszakeresni, hogy mikor ki volt itt, tehát mondjuk most arra van
0: és
1: már...
0: És ezek megvannak szépen?
1: Hát az ÉS-nek elég jó archívuma van, tehát tulajdonképpen azt 97-től kezdődően majdnem az összes cikken fönt van, és akkor így vissza lehet keresni.
0: Mert tulajdonképpen most már, tehát legalábbis kifelé a Tilos Rádión kívül, mint ilyen zenei, zenekritikus vagy zenei tárgyú szak.
1: Hát te azt mondtad pár napja, hogy zenei megmondó, és hogy... hogy...
0: Hát figyelj, hogyha elég sokat csinálod, már ezek szerint elég sokat csinálod, mondjuk 20 éve, ebbe a közegbe is mozogsz. Marha sok ilyen izét látok, hogy jön a, nem tudom, Iva Bitova valahova, és akkor van valami fülszöveg, és azt biztos te
1: igen, de pont ezt nem akarnám csinálni, tehát ilyenkor mindig kicsit úgy hörgök magamban, hogy nem, ez nem promóció, és ezt nem igazán értik, meg sok kiadó koncertszervező nem érti, hogy nem azért írok, hogy neki jó legyen, hanem hogy legyen valamiféle recenzió, vízhangja, legyen közbeszéd, de mai napig nem tudom megfogalmazni, hogy mi igazából a kritikának a lényege, de az semmiképpen nem, hogy az reklám legyen. Tehát volt olyan lemezkiadó, aki azt mondta, hogy itt ez a lemez, írjak róla kritikát, mondjam meg, hogy mennyi honoráriumot kapok, és ő kétszer annyit kifizet még mellé nekem.
0: De hogyha jót írsz, vagy ez csak
1: hát,
0: érezni, olyan,
1: hát, hogy lehessen felhasználható a szöveg, és hivatkozható legyen.
0: És erre mit mondtál?
1: Hát kifordultam, mert megpróbáltam elmagyarázni, hogy ennek nem ez a lényege, meg én nem kockáztatnám azt, hogy az újságban egy ilyen hülyeség kiderüljön, tehát szerintem ez ilyen tök alja. Az egész
0: tehát, mert hogy egy zenéről író ember vagy hiteles, vagy nem, tehát van egy rendszer, vagy egy...
1: Ez szerintem úgy működik, hogy a kritikusnak is részének kellene lennie a zenei szcénának. Ezzel egyébként a Kovalik Balázs próbálkozott az operában. Ő azt csinálta, hogy amikor megtervezték az évadot, kiderült, hogy milyen bemutatók lesznek, zenetudósokhoz, muzikológusokhoz, kritikusokhoz fordult, és hosszú tanulmányt kért a művekről, az előadás megvalósíthatóságáról, és ezt elég jól megfizette egyébként. De mondjuk ez egy fél éves meló volt az adott kritikusnak, aztán ez megjelent ott az Opera magazinban, vagy nem tudom milyen magazinjuk volt. És hogy legyen egyfajta szimbiózis, ilyen oda-vissza hatása a közönség, az alkotó és a kritikus között. Tehát szerintem ez egy ilyen összetartozó massza kellene, hogy legyen. De ebbe ugye mindig beékelődik a promóció, a menedzsment, akinek meg anyagi érdeke van ebben. De szerintem ezt a tudományos, kicsit mélyre néző, elemző részét ugyanúgy a részének kellene tekinteni a zenei életnek, és akkor lenne a helyén. De ez sajnos nincs. Tehát ahogy engem megkerestek, valószínűleg mást is megkeresik. Sőt, ugye hát ezt látjuk napi lapokban, hogy ilyen copy-paste-tel készülnek a cikkek, és a sajtóanyagok jelennek meg. Még csak a kis zárójel X sincsen ott a végén.
0: Hát az most már egy sok helyen nincs, és pedig úgy sejtett, hogy ez most egy filmbemutató, vagy egy CD megjelenése.
1: Igen, de hogyha ezt elkezdtük volna rendszerváltoztatáskor, akkor szerintem ma sokkal jobb szinten lenne ez a zenei, meg a művészeti befogadás, és nagyobb felháborodás lenne például abból, hogyha forrásokat vonnak meg autonóm művészeti alkotóműhelyektől. Tehát ma tulajdonképpen senkit nem érdekel az, hogy ezek a bizonyos hatos kategóriájú színházak megszűntek, hogy nincsenek játszóhelyek, hogy nagy központi konglomerátumok vannak, mint például a MIPA, és az elszívja a pénzt. A MIPA ráadásul jól is működik, tehát a MIPA megtalálta a helyét, de ettől függetlenül egy akkora nagy, nem is tudom, szerv a magyar kultúrában, hogy az elszívja másoktól egyszerűen az életterület.
0: Meg hogy ott elég sok pénz van, és az valami.
1: 30 év alatt, ahogy igen, a narancs utána járt, hogy 100 milliárdos lehívható, nem tudom, ez a PPP finanszírozás. Szóval ezek bajos dolgok, de mondjuk ez elvileg nem a kritika része, de mivel így alakult, Magyarországon mégis van egy ilyen speciális kritikai aura, és nem tudsz ebből az egészből kibújni. Tehát mindennek van egy ilyen értelmezése, vagy kontextusa, tehát ebben a környezetben kell ezt megfogalmaznod.
0: És Tehát van ilyen identitásod, hogy te zene szakíró vagy,
1: hát,
0: vagy kritikus?
1: Kritikus,
0: vagy.
1: Igen.
0: És ha van, van olyan, akire felnézel, vagy példaképed, vagy akinek szívesen olvasod az írásait, vagy?
1: Most gondolkodom, mert igazából senkin nem nevelkedtem, de közben meg nyilván sokakat olvastam, de hirtelen nem jut eszembe olyan. Nekem tényleg a Bakács volt az, aki beszippantott, mert őt még narancsos szerzőként is olvastam, tehát a narancs az nekem olyan volt, hogy elkezdtem dolgozni az egyetemen, és akkor jelengetett meg a narancs két heti lapként, és ott a semmittevésben meg voltak ilyen kis tábláink, hogy ebédszünet, rögtön jövök, és amikor olvasni akartunk, azt kiraktuk, közben ott ültünk az irodában, tehát ott kerültük a diákokkal való kapcsolattartást, hogy hagyjanak bennünket ott békén. Nem volt szép dolog, tehát ezt ma már nem így csinálnám. És akkor ott láttam, hogy tényleg van egy ilyen Bakács, aki olyan nyelvet használ, olyan meglátásokat ír a zsurnál kritikába, mert a szakírót azért nem szeretem, mert akkor a muzsikába kellene írni, vagy hosszú tanulmányokat pályázni kellene mondjuk a Kodály ösztöndíjra, és akkor
0: De miért nem pályázol?
1: Egyszer pályáztam, és akkor ilyen jazzzel mentem, hogy akkor a Grencsó életműve, meg a, nem tudom, tehát valaminek a megjelenése a jazzben, és akkor mondták, hogy inkább mondjuk akkor jöjjek vissza, ha Beethovenről, vagy ilyesmi. De tök jogos, mert nem erre volt kiírva egyébként a pályázat, és ez a Kodály ösztöndi egyébként zeneszerzőknek és zenei szakíróknak tényleg biztosított terepet, tehát sokan fejlődtek ki abból.
0: És ez nem reális, hogy ez újra megpróbáld, nem tudom, a kortárs zene, vagy magyar kortárs zene, vagy
1: szóval. Én ebben teljesen elvesztem, tehát azt hiszem a kánonból kiestem, hogy tehát soha nem fogok ösztöndíjat nyerni, soha nem fogok már, mondjuk pályázni kellene ehhez, de pályázni se fogok semmi ilyesmire, tehát hogy azt sikerült elérnem, hogy független és autonóm legyek. És akkor a Bakács a narancs után elkerült az ésbe, és akkor ő hívott igazából oda, és az egy olyan jó terep lett, ahol azt éreztem, hogy se nem szólnak bele abba, hogy mit csináljak, nem korlátoznak, és adnak egy teret, miközben egy olyan közegben mozoghatok, úgy, hogy nem találkozom nap mint nap a szerkesztőséggel, tehát nem járunk be, de mégis, hogy ott volt ugye az Eszterházi írása, a Parti nagyé, meg tudjuk, mit jelent az ÉS. És sehol máshol nem éreztem egyébként azt, amit az ÉS-ben való megjelenéskor. Tehát nem olyan érzés a narancsba írni, nem olyan a Népszabadságban, nem volt olyan érzés a Revizor Online-ra, meg az összes többi ilyen kritikát fogadó labba.
0: És de az érdekes, amit mondasz, hogy te nem vagy benne a kánonban, miközben az ÉS azért az egy...
1: Hát, figyelj, a semmi, ezen is akkor gondolkodtam el, amikor a Bakács tulajdonképpen abba hagyta a filmkritika írást, és azt mondta, hogy amióta írt, semmi nem változott, tehát nem hallgattak sohasem rá. Én is ezt érzem, hogy szinte semmi nem történt azzal, amit írtam. Sokkal nagyobb hatása volt, amikor ketten elkezdtünk blogot írni, és ilyen közéleti témákról írtunk. Lehet, hogy az elérhetőség a kérdés, mert akkor az Új Péter az Indexnél az barom jól kitalálta, hogy az ilyen magánblogokat elkezdi futtatni az Indexen. Volt egy ilyen 4-5 éves periódus. Lehet, hogy ezzel lehet hatást elérni, és azért annak ellenére, hogy mondjuk 20 ezer példányban elfogy, ez azt jelenti, hogy talán 100 ezeren olvassák, ezt azért írja magáról a honlapon. Mégis egy zártabb közegbe jut el, de nekem ezzel nincsen bajom, mert közben azt érzem, hogy ez egy ilyen értőbb közeg, tehát ott tényleg lehet a zsurnál kritikában elejteni egy zenei szakkifejezést, bár mondjuk ugye van a Fáimika, aki nem feltétlenül így ír, nagyon sokféle az és, de belefér talán a szakmaiság is egy kicsit.
0: Ez a blognak a neve egyébként Checkpoint Charlie volt, és néztem, hogy még mindig él.
1: Hát maga a blog írhatnánk rá, vagy elkezdhetnénk, de gondolkodtam, hogy miért hagytuk abba, de szerintem ezért, mert nem volt motiváció, ugye eltűnnek a visszajelzések. Ha írunk, ma voltak olyan posztjaink, amiket 60 ezeren néztek meg.
0: Arra gondoltam, hogy elő kéne szedni a jobbakat, és néha megosztani a Facebookon, mert most ez más világ, de lehet, hogy nem érdekes.
1: Igen.
0: És akkor közben dolgozol a hajón is, mint ilyen zenei szerkesztő, riporter.
1: Igen, hát hogy is indult a hajó 2003-ban? És akkor az Attila...
0: Bognár Attila,
1: igen. Ugye? A hajó ügyvezetője, ugye, vagy művészeti igazgató. Valami olyasmit kérdezett, hogy mit gondolok a hajóról, és akkor írtam egy ilyen rövidebb, tanulmányszerű, de tényleg csak úgy neki, tehát, hogy nem volt tanulmányformája. És abban valahogy megpendítettem azt, hogy mi lenne, ha fölvennénk ezeket. És mondta, hogy jaj, de jó, mert hogy a Csabán Gyuriéknak is valahogy eszébe jutott, meg őt is érdekli, ő valahogy úgy fogalmazott, hogy neki van libidója erre. És ez azóta is tart, tehát mondjuk 2003-2004 óta zajlanak a hajón a koncertfelvételek, most már egy stáb épült ki, onnan közvetít a Petőfi TV, bár az pont nem hozzánk tartozik. És tudnám is kritikával illetni azt a műsort, ami Petőfi TV néven onnan sugárzódik, és hát vannak a koncertfilmjeink, ami azt jelenti, hogy egy nap, kettő, három, volt olyan, hogy négy koncertet is fölveszünk, interjúkat készítünk a zenészekkel, és akkor lesz egy ilyen standard.
0: És ez ebben egy ilyen perces... fázis szerkesztő, vagy
1: hát igen.
0: Fölkészülsz a művészből, beszélgetsz vele, és...
1: Ilyen kapcsolatot tartunk a zenészekkel. egy időszakban instrukciókat is írogattam, hogy kéne összerakni, de aztán ez beállt, és a vágók tudják, hogy rakják össze.
0: És akkor egy ideig volt ez a Haza és Haladás nevű műsor, amiben aktívan részt vett, és
1: ugye aztán... azért a ravaszdi beszélgetések után 99-től ezen mindig izélünk, hogy mi az eredeti dátum.
0: Hát de... ez a te verzió, de tök jó. Nekem nincsen ilyen metrikus memória.
1: Igen, mert vannak korabeli adások, azt is ígértem. Az már ki van írva DVD-re, és majd...
0: És aztán elsodort az élet, mert azt mondhatjuk, hogy négy gyereked van.
1: Hát igen.
0: És az, mint tudjuk, egy komoly logisztikai és mindenféle...
1: Hát az elején csak egy gyerek volt, de már akkor...
0: Ez úgy szokott kezdeni.
1: Igen, hát nem, mert van, akinek kettő van előtt, de mindegy, tehát nekem sorba jöttek, és már egy gyerekkel se jártam be, tehát 2005 végétől nem rádióztam.
0: Mind a négy gyerek zenél?
1: Nem, mert kettő még kicsi, illetve most a harmadik most ment iskolába, ő is most kezd el zeneiskolába járni.
0: De mert ez tök jó, már a papa tudja segíteni. Ez hamis.
1: Hát de ez így fiam, van.
0: Neked abszolút hallásod van?
1: Nincs. Hát ilyen relatív. Meg múltkor volt benne a barátom, aki operaénekes, neki 7 gyereke van.
0: Jézus.
1: De nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy azt mondta, hogy bár nincsen abszolút hallása, de bizonyos izomfeszülésekből tudja, hogy milyen hangot énekel. Tehát, hogy ez nagyon érdekes. Ahogy a hegedűsöknek kialakul ez a hegedű tartó, nem tudom, anatómiája, ugye az opera énekeseknek is úgy átrendeződik a szervezete, hogy tudja, hogy milyen hang zeng éppen így a dobozban, ami a teste. De hogy a gyerekeknél... Mindig azt mondtam, hogy nem akartam ezt én erőltetni, de így visszatekintve tulajdonképpen én erőltettem, hogy járjanak zenélni.
0: De bírják, nem?
1: Szeretnek járni. Van olyan, aki magától gyakorol, van olyan, akit noszogatni kell, de amikor mondjuk így fenyegetek, hogy na jó, nem csináltad meg, akkor most már abba hagyjuk, mert én nem hordozlak már, mennyi idő ezzel foglalkozni nekem, akkor meg azt mondja, hogy ezzel ne fenyegessem, hanem ő szeret járni.
0: És akkor most egy ideje megint van műsorod a rádióban, aminek nagyon hülye címe van, mert úgy hangzik, mint a nápolyi szex, de a szex-t.
1: Hát Nem baj. Hát lehet nápolyi szex is.
0: Nápolyi szex is. Mert biztos elmondtál már sokszor, az is valamilyen zenei.
1: De amikor a Márkos Berci jött, ő azt mondta, ugyanezt mondta, hogy milyen hülye címe van, hogy Pikárdiai terc. Tehát, hogy vannak ilyen akkordfordulatok a zeneelméletben, zenetörténetben, és ez az egyik, ami hozzám közel áll. Tehát ez a nápolyi szex szerintem ilyen nagyon szépen nem írja le, hanem egy olyan harmóniai fordulat, ami nagyon drámai, nagyon lírai tud lenni, de van amikor a humor eszközeként működik, szóval egy ilyen szerte ágazó valami, és akkor azt hittem, hogy még az elején, hogy ez klasszikus zenei műsor lesz, de végül nem az lett, mert egy csomó minden más is érdekel, és elkezdtem behívogatni.
0: Akkor ennek mi a szinopszisa, hogy a...
1: Hát most már semmi. Hát egy ilyen zenei fókuszú kulturális műsor, tehát többnyire zenészeket, zenéről író embereket hívok be, de hívtam már filozófust is.
0: De zeneszerző. Zenészek.
1: Igen, hangszeresek, megjelenik egy új lemez, de most pénteken például a Kerekes Band fog jönni, ők nem klasszikus zenészek, de egy szórakoztató társaság, és nekik is új lemezük jelent meg. Ágoston Bélát is el akarom majd hívni. Most az Ötvös Péteren gondolkodom, hogy tudnánk becserkészni, mert neki is megjelent egy új opera lemeze, amit egyébként tavaly előtt már a MIPA-ban élőben bemutattak. Szóval hát mindegy, egy ilyen mixtúra lett végül is ez a műsor.
0: Aminek ezt, hogy merre és hova terjeszkedik, az a te érdeklődésed.
1: Hát igen, nem tudom, hogy ezt hogy fogadják itt a rádiós szerkesztők, meg nem tudom, mennyire komoly itt a szerkesztés, meg így az odaszólás egy-egy műsorra, de ez tényleg megváltozott a koncepció ahhoz képest, ahogy
0: indult. Szerintem tök lazán, tehát, hogy ez a rádió, hogy ha megy, de szerintem az egy elég érdekes és jó műsor, tehát remek zenészek, és
1: ja, akkor próbálnál van... Próbálnál meg mást mondani.
0: Nem, de tényleg, tehát, hogy hogy ugye azért, tehát, hogy érted, ez sokat csinálja valaki, tehát azért ezek szerint legalább 20 éve foglalkozik, meg hát nem beszélve arról, hogy gyerekkorodtól a slágerlisták és a izé, akkor meg hát azért szerintem lassan nagyon sokat tudsz a zenéről, tehát ez így rakódik nyilván.
1: Én nem akartam sokat tudni, sőt arra jövök rá, hogy most sem tudok sokat. Ebbe nyilván beleszól az is, hogy ott az internet, és amikor elkezdtem cikkeket írni, még nem volt ennyire egyértelmű, nem voltak ilyen adatbázisok, amiben utána lehetett nézni, és akkor saját fejből kellett megírni az adatokat. Most minden adat ott van. Tehát ez például dilemma, hogy ne azt írjam le, amit ott elolvasok az interneten, hanem meglássam az összefüggéseket, vagy hogyha adatokról van szó, de a legjobb, hogyha arról írok, hogy mit hallok a koncerten, azt úgyse találom meg a neten.
0: De ez egyben a legnehezebb is.
1: Igen. Tehát, hogy megpróbáljál saját magad maradni, és ugye az ésben az a különleges, hogy az egy irodalmi lap is, amellett, hogy közéleti, és lehet valahogy ilyen irodalmi fordulatokkal, nyelvi leleménnyel reflektálni arra. Tehát, ha mondjuk írsz a Kurt Schwittersről, vagy írsz egy dadaista zenéről, akkor lehet, hogy egy picit megengedett az, hogy a cikknek a formája is olyan legyen, tehát legyenek mondjuk tört mondatok az érthetőség határain belül, de ezt az ésben tök jól fogadják. Tehát megjelentek most, ugye meghalt szegény Koltai Tamás, és vannak új színi kritikusok, és van, aki nagyon jól tudja azt csinálni, hogy nyelvben reflektál arra, amilyen a színi előadás volt.
0: Tehát az írás stílus az elita.
1: Igen.
0: Ja, jó, de ez egy szabadság, és egyben nehezítés, mert nem a sémák mellett haladsz, hanem akkor most. De eleve nagyon, én is írtam egy ideig zenéről, nagyon nehéz, hogy ne ordas közhelyek jöjjenek ki az ember.
1: De neked volt olyan, aki kritikus, és azért írtál, azért kezdtél el írni, mert föltetted ezt a kérdést, azóta is ezen gondolkodom, hogy van-e kritikusi példaképem.
0: Nem, nincs kifejezetten, illetve bizonyos értelemben Marton Laci volt, akivel összejártunk, és beszélgettünk, és
1: De ugye ő meg több, mint kritikus, ő inkább krónikás, vagy nem is tudom, mit
0: hát
1: mondanak.
0: Igen, de tulajdonképpen én a Narancsba írogattam, és ő volt a szerkesztő, vagy a zenei szerkesztő akkor, és vele volt ilyen kapcsolatom, és például mondta, hogy hát először ez úgy indult, hogy én írtam valamiket, amit úgy bírtam, vagy amire azt gondoltam, hú, ez nagyon fontos. És akkor adott valami nyavajás CD-t, amiről semmit se gondoltam, vagy gondoltam a semmit. És mondta, hogy tök jó, írjam meg, mert az egy érdekes dolog, hogy olyanról írok, amit nem magamtól nem írnék, hogy finom legyek. És akkor elkezdtem utána nézni, meg agyalni rajta, hogy hogy meghallgattam X, és akkor hogy akkor
1: hát ez itt válik foglalkozása.
0: De ez tök érdekes kihívás. Ezt azóta is azt gondolom mindenféle műfajban, hogy ilyen gyakorlásnak, vagy kihívásnak,
1: hát
0: csak, hogy olyat
1: csak
0: is...
1: Amikor már nagyon sok olyan koncertre jársz, ami hát semmilyen módon nem érint meg, akkor ki kell fejleszteni azt a technikát, hogy meglásd abban is, hogy mi az, ami mondjuk szakmailag jó, mi az, ami a közönségre hat, de innentől fogva meg csapdában vagy, mert nem arról írsz, ami a te gondolatod, mert a te gondolatod végig az, hogy ásítozol, és szar, meg kimerülsz, nehogy ráadást játsszál, meg mit tudod.
0: És van időd még zenét hallgatni úgy nem foglalkozásként?
1: Nincsen.
0: Mert ez túl, nincs mindig tehát, kell.
1: Tehát akkor azt vagy megírom, vagy elraktározódik, és egy másik cikkbe beleépül. Tehát, hogy nem,
0: de mert túl sok úgy is kell koncertre menned, úgy is.
1: Igen, a gyerekek miatt levittem a pincébe, nem tudom, 2000 CD-t egy pár éve, de most megint van 2000, tehát hogy így ömlenek a CD-k, és nem tudom végighallgatni. Most egy részét begrebbeltem, hogy kereshető, meg a rádió miatt ugye így jobban lehet behozni, de hát nem tudom. Tehát azt sem tudom, hogy miért tartok, nem tudom, van 5 terabájtnyi zene, tehát hogy az miért van.
0: Lassan az úgy át,
1: igen, tehát
0: ilyen szingularitásként.
1: Blue Note összes átugat. Kiadás, és akkor most mi van?
0: Ja.
1: De ez nem jó egyébként. Az volt a jó idő, amikor kazettáztam, fölvettem, minden egyidejű volt, most a CD-t már nem is írok, pendrive-ra írok, az 3 másodperc, amíg rámásolódik egy szám. Régen végig hallgattam a 6 percet, és hogy volt mondjuk 100 kazetta, ami közt így...
0: És azokat tudtad, minden hangot rajta.
1: Igen, hát ott azt is tudtam, hogy maga a kazetta honnan van. Tehát emlékszem, hogy anyám megjött külföldről, maradt, nem tudom, 2 márka, 30 pfennig, abból le tudtam menni a dollárboltba, és vettem 2 TDKD 90-es kazettát.
0: Wow, kromdioxidos.
1: Az nem, az normál volt.
0: Normál.
1: Igen. De aztán krómos, meg ilyesmi.
0: Van már következő műsor? Szép lassan. Jó van. Mi legyen a kilépő zene?
1: Nem tudom, mert úgy hoztam zenéket, hogy csak fölmarkoltam egy pár.
0: Igen,
1: még nem hallgattam meg. Az első az ugye a Lonnie Smith volt. Lehet, hogy hallgassuk meg inkább ezt a Carolina Csiha és Bart Paiga, vagy Paiga, ilyen áthúzott elbetűvel, ők a Womex-en léptek föl, és 9 Languages, 9 nyelv az a címe a lemeznek, mert valami olyan határ környéki részen élnek, ahol litváni ez, tehát 9 nyelvű az életük, és erről készítettek egy lemezt, szerintem bármelyik szám berakható. Közben lehet, hogy kiszedjem.
0: Hát, ha nem töröm ketté.
1: Emlékszem, volt egy olyan dupla szabados lemez, hogy nem lehetett kiszedni, és akkor azt senki nem hallgatta meg.
0: Te és ezek a műfajok, tehát hogy azért te úgy aránylag képbe vagy jazz, kortárs zene, komoly zene, népzene.
1: Hogy vannak-e műfajok?
0: Hát ja, tehát mondjuk én meg tudom mondani, hogy azért a legtöbb, amit hallgatok, az jazz, vagy modern jazz, vagy azoknak különböző határ esetei, de érted, valahogy eljutok mostában, John Cage-et hallgattam, meg Morton Feldman-t, mert az úgy valahogy nagyon bejött, de hát nyilván elképzelhető, hogy egy rock zenét hát még...
1: Most a Grencsó Pistivel beszéltem, a Dukai Barnabással volt egy duó koncertje a Múlszínházban, hallottam őket már külön máshol is. A Dukai egy nagyon különleges zeneszerző, tehát ő így arszpoétika szerűen a semmiről ír zenét, és akkor ott van mellette ez az elképesztő virtusos szaxofonos, a Grencsót, hát ismerjük, és ketten valami olyat hoznak létre, ami se nem jazz, se nem kortárzene, és akkor kérdeztem utána, hogy ő erről mit gondol, és azt mondja, hogy hát próbál kilépni a jazzből, ugye egy csomó minden nyom ott van, ami alapján neki zenélni kell, nem tudja ott hagyni, de ő is azt látja, hogy valahogy ez a kortárzenészes irány az, amiben haladnia kellene, de közben meg a Dukai egyértelműen próbál valamilyen jazzt beletenni ebbe az egészbe. Hát erről azt gondolom, hogy valamilyen körforgás, örök összefüggés, tehát ezt ráadásul most találtuk ki, tehát ugye a 90-től 2010-ig terjedő időszakban lett ez egyértelmű, hogy a kortárs zene meg a jazz ennyire egybegyúródott, ilyen szempontból jó korszakban élünk, tanúk vagyunk.
0: Igen, de én még erre se, tehát még tágítanám, hogy ezek a műfajok, nagyon sokféle, én azt hiszem behal a zene a CD korszakkal, vagy a CD korszak végével, vagy nem tudom, és nem hal be, egyre több dolog van, és egyre jobban van egy ilyen áthallás. Tehát
1: igen, de ebből jön a kérdésed, hogy és ez a műfaj, tehát hogy alakítsod ki a saját viszonyodat ehhez az egészhez. Nekem tényleg ott volt a kazetta, az Orsós Magnó, neked is a Bakelitek, és az egy viszony volt, ilyen tárgy, meg azért mentem haza, hogy jaj, kikapcsolta a Magnó, mert az elején még nem volt ilyen kikapcsolós, nehogy elszakítsa a szalagot, és gondolkodom, hogy a gyerekeknek mit lehet, hogy a Spotify-t, vagy mind mutathatok meg zenét, de valószínű ez egy olyan világ, ami tágabb, hogyha jól kezeljük, csak azt kellene nekik megmutatni, hogy hogyan alakítsák ki a viszonyt, hogy hogyan brózoljanak, hogyan találják meg a zenéket.
0: A linkeket, hogy mire.
1: Igen, de azt hiszem, ezt rájuk lehet bízni, mert sokkal készségszintűbben kezelnek. Tehát mondjuk, amikor új volt ez a telefonom, egyből a kezükbe vették, és tudták, hogy kell pittyegni.

0: olyan tud, hogy a zenei memória kérdése az foglalkoztat. Tehát itt volt a Csaló Gábor nálam valamelyik pénteken, ő ugye úgy koncertezik, hogy maga elé teszi a kottát. De nem azért, mert nem tudja a darabot, csak hogy fogódzó, vagy lehet, hogy ritus, vagy hát ezt ő tudja miért, de a zenei memória valahogy azon a memórián túl van, mint ahogy a verseket tanuljuk. Ott olyan emóció szinten tanuljuk meg a szólamokat, és ez a gyerekekben, és szerintem biztos minden gyerekben benne van, hogy meghal egy dallamot, és azt már tudja. Lehet, hogy nem pontosan, de elkezd kialakulni a viszony, és hogyha zenét tanul a gyerek, akkor ez pontosodik, meg lesz a saját módszere, és hát innentől tényleg egy univerzum nyílik ki.
1: Szuper. Köszönöm, hogy itt voltál. Végső Zoltán, alias Túla Rubi volt a beszélgető társ, aki nem tudom, zenei szerkesztő a hajón, a Tilos Rádióban van egy péntekenként 11:30,
0: igen.
1: Nápolyi Sext,
0: igen.
1: Címmel mai zenék, zene közeli emberekkel való beszélgetése, régi Tilos Rádiós, és mindjárt jön a Csonka. És mi még egyszer a címét, ami lesz?
0: Ez a Karolina Csiha és Bart Paviga.
1: A 9 nyelv című CD-jével lépünk ki. Hello!

you.

0: máskor is adjatok.
1: A Tilos Rádió híreit halljátok.
2: Nem vízminőségromlás okozza az Amurikagylók hőség idején visszavisszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Inkább invazív és őshonos fajok sajátos küzdelméről van szó. Az Amurikagylót óvatlanul hurcolták be a Távol-Keletről a 60-as években, növényevő halak a Busa és Amur betelepítésekor. Gyorsan elterjedt folyóinkban, tavainkban. Egy őshonos vízi atkafaj átfúrja a kagylók mézköpenyét, bakteriális fertőzésnek téve ki őket. Erre őshonos kagylóink zöme immunis. A 25-30 cm-esre, 70 dekagrammosra megnövő, invazív amuri puhatestűek azonban nem. Felszínre emelkedő holttestüket a halcsák fogyasztják el, közölte a Sokszínű Vidék. A WWF szerint a globális szén-dioxid kibocsátás 70%-áért a városok felelősek. A szervezet 2026-os One Planet City Challenge klímavédelmi programjába 380 város, köztük 6 magyar is nevezett. Az OPCC hazai győztese Ajka lett. A döntnökök vizsgálták a tervek tudományos megalapozottságát, és hogy sikerült-e a fejlesztésekben összhangba hozni a lakosság és a természeti környezet érdekeit. Ajka az elmúlt években épületek energiahatékony tételével, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével és a Zöldvilág környezettudatossági programmal járult hozzá a fenntartható városi működéshez. A Tornapatak medrének rekonstrukciója pedig a természet védelmét, értékeinek megőrzését szolgálja, írja a Sokszínű Vidék. Beresurány mellett két kőrisrontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromoncsapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatta cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NABIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok, ez a Kovács Ádám hangpostája, és nem tudom, teszteljétek le, hogy halljátok-e. Hallod, Laci? Nagyszerű. Szuper, jó, akkor a fülesek is működnek. A bizalom helyreállt, úgyhogy akkor üdvözlünk mindenkit a Kovács Ádám hangpostájában, csodás júliusi napon, és átadom a szót Borinak. Hogy vezesse fel a műsort.
1: Sziasztok, élőben vagyunk, és a mai vendégünk Diallo Alfa, aki a REC vezető kutatói közül az energia, villamosenergia részével foglalkozik elsősorban.
0: Mondd el, hogy mi az a REC,
1: mert a REC az egy kis think tank, amelyik regionális energiapolitikai kérdésekkel foglalkozik, és hát ez már egy 20 éve létező think tank, amelyik hát igyekszik olyan elemzéseket csinálni, ami hát adatalapú, meg tényekre alapuló, és utána pedig valamiféle policy advice, tehát valamilyen olyan jellegű tanácsokat próbál megfogalmazni, hogy társadalmilag is hasznos és jó irányba fejlődjön az energiaszektor. Úgyhogy ennek a, és hát nyilván foglalkozik a reggázzal is, meg villannyal is, meg megújulókkal, meg távhővel, vízzel, amiről ma fogunk beszélni, és ami miatt Alfát idehívtuk, és ezúttal is köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
1: Az, hogy ugye most az idei nyár meleg rekordokat döntögetett, és új elemként megjelent az, hogy a kormányzati kommunikációban megszólították a lakosságot is, hogy segítsen a magatartásának a változtatásával is abban, hogy ezt a meleg miatti kihívásait a rendszernek valahogyan kezelni lehessen. Egészen pontosan június 25-én Kapitány István posztolta a Facebookon, hogy a nyári kánikulában 18 és 21 óra között csökkentsük az áramfogyasztást, hogy hozzájáruljunk a biztonságos energiaellátáshoz. Ha tehetjük, a klímahasználatot, a töltéseket és a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését időzítsük 21 óra utánra. Így szólt ugye a rövid felhívás, és akkor ezután elég nagy visszhangot is kapott mindenféle oldalról, hogy akkor most miért pont a lakosság, meg hogy miért kéne a klímát kikapcsolni, hogyha egyszer meleg van. Ez egy viszonylag logikus kérdésfeltevés volt, illetve hát voltak olyanok is, akik kifejezetten protest felhívásként értékelték, és hogy na már csak azért se csináljuk meg ezt, és hát én most nem erről a részéről gondoltam, hogy beszélgessünk sokat, hanem inkább azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy ezt a témát körüljárjuk, így az első közelítésben kezdjük azzal, hogy mit is jelent ez, hogy most hogy ez a nagy meleg, hogy mennyiben nőttek ténylegesen ezek a, vagy mennyire lett magasabb ez a hőmérséklet mondjuk a előző évhez, vagy az előző 5 évhez képest, tehát hogy most mennyire volt extra meleg, és hogy ez miért kihívás a villamosenergia rendszernek.
3: Úgyhogy egy rövid beszúrást megengedsz, miért válaszolsz?
1: Laca, tiéd a szó.
3: Hogy ez most úgy tűnik, hogy így tökre le vagyunk maradva, mert hogy július 25-e van, és ez meg június 25-én volt ez a sztori, de igazából nem ez történik, hanem hogy előtte vagyunk igazából itt a dolgoknak, mert a legújabb előrejelzések szerint augusztus első napjaiban ismét egy ilyen hasonló helyzet alakulhat ki.
1: Ja, hát igen, én nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen egyszerű dolog volt. Az egyszerűséget, vagy ezt az újdonságot inkább az jelentette, hogy most először volt az, hogy a kormányzat ilyen jellegű megkereséssel fordult a lakosság felé. Tehát igazából az újdonság az nem is annyira a hőhullám, meg abból még lesz még a nyáron is, hanem az, hogy itt most szálljon be a lakosság is ennek a kezelésébe.
0: Bocs, de hogy ez csak hogy egy kicsit ilyen fura ez a helyzet, mert hogy ugye arról beszélünk, hogy egy új miniszternek volt egy Facebook posztja, vagy ilyesmi, és hogy Tehát, hogy azt gondolom, nem ismerem a többi országot, de hogy nyilván az, hogy tehát, hogy ugye a rezsicsökkentés országa vagyunk, tehát, hogy az, hogy spóroljunk az energiával, meg ilyesmi, ez semmilyen szinten nem volt a kormányzati kommunikációnak a része. Tehát, hogy csak hogy az a vicces, hogy úgy beszélünk egy ilyen kiemelt dologként egy darab ilyen Facebook posztról, mint hogyha ez már egy ilyen új kormányzati kommunikációs stratégia lenne.
1: Ez nem tudom, hogy stratégia, de az mindenképpen újdonság, hogy úgymond megszólítják valamilyen szinten, vagy megpróbálják valahogy bevonni a lakosságot, de szerintem itt az a pont, ahol lassan megadhatjuk a vendégünknek és a szót.
3: Mert tulajdonképpen csinálhatjuk azt, hogy direkt
2: szívesen vagyunk hallgatom, hogy itt felvetéseket, de amúgy szerintem abszolút releváns dolgokat mondtok. Én is azt gondolom, hogy azért a magyar politikai életre egy ilyen jellegű megszólalás nem volt annyira jellemző. Ez ugye most fakadhat két dologból, az egyik a kormányváltás miatti szemléletváltás, a másik pedig, hogy tényleg egy egyedi meleg esettel volt dolgunk ebben az időszakban. Úgyhogy én igyekeztem is valamennyire megnézni, hogy mennyire volt extrém ez az időjárás. Most csak a legutóbbi két évet néztem meg, 25 és 24-nek az adataival vetettem össze, és egyébként az látszott, hogy azért elég extrém meleg volt ez az időszak. Tehát, hogyha napi csúcs hőmérsékleteket nézzük, akkor az előző éveknek a mondjuk nyári, ilyen június-júliusi csúcshőmérséklete, a budapesti mérési pontot néztem meg, az ilyen 34-35 fok körül volt, és ebben a ötnapos időszakban, amikor ez az extrém hőség fennállt itt most Magyarországon, akkor ez ilyen 39 fokra is simán felment, és ez a 4 Celsius fok azért egy energetikai környezetben jelentős hőmérséklet különbségnek tekinthető.
1: Ha nem csak energetikai környezetben,
2: hanem azt mindenki érzi. Igen, a saját bőrünkön is éreztük, hogy azért nem volt kellemes, főleg, hogyha meg is fogadtuk kapitányminiszternek a tanácsát, és lecsavartuk az elektromos berendezéseket.
0: Hát az még hagyján a lecsavarás, de hogy például mi is most a idén nyáron léptük át ezt a vonalat, és szereltettünk be klímát egyáltalán a lakásban, mert hogy eddig így tartottuk magunkat, viszont ez volt az a pont, ahol egyszerűen már azt mondtuk, hogy jó, tehát, hogy ez szükséges.
1: Hát igen, és ez is egy kérdés.
0: És hogy ez egy európai trend, vagy legalábbis, tehát, hogy most, ahogy felületesen olvasva, ugye erről szólnak a hírek, vagy szóltak cikkek, ugye, hogy Európa egyébként egy ilyen a klíma használat terén, meg a klímaellátottság terén egy ilyen alacsonyabb szinten van, nyilván az Egyesült Államokhoz képest végképp, most a világ többi részét azt fogalmam sincsen, és hogy most ez a meleg, ez így elkezdte feltolni, nyilván, ami megint csak kihat az energia európai szinten is erre.
2: És igen, ilyen szempontból azt szerintem egyértelműen elmondható, hogy nem egy egyszeri esettel van dolgunk. Ugye most lesz nem sokára pár nap múlva egy újabb hőhullám is, de hogy pont a globális felmelegedés miatt és az ebből fakadó növekvő klímahasználat miatt azért az várható, hogy ilyen jellegű fogyasztási csúcsok, mint ami majd biztos fogunk róla beszélni ebben az időszakban is volt, egyre jellemzőbbek és gyakoribbak lesznek. És egyébként ez abból is látszik, hogyha historikusan megnézzük, hogy alakult a villamosenergia fogyasztás a nyári időszakban, akkor azt látjuk, hogy még mindig Magyarországon télen azért több villamosenergiát, vagy nagyobb a rendszerterelés, mint a nyári időszakban, de hogy ez a rés, vagy hogy mondják, ez szépen a két fogyasztási csúcs között azért ez folyamatosan csökken, és hosszú távon akár elképzelhető, hogy ez meg is fog fordulni.
1: Nyilván pont a hőmérséklet viszonyok változása miatt, meg azért, hogy egyre több embernek lesz klímája, igazából már arról is szó van, hogy egyfajta energiaszegénységnek tekintjük azt, hogyha valaki egy ilyen hőséghullámban nem jut úgymond hűtött levegőhöz, vagy hűtött térhez. És hát a magyarországi klímák száma is elég drasztikusan emelkedik. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudsz esetleg mondani számokat, hogy hogy nézd ezt.
2: De én most úgy tudom, hogy így a magyar háztartásoknak körülbelül a harmadában van klíma, tehát ez egy ilyen 1,5 millió háztartást jelent, és ez teljesen egyetértek azzal a gondolattal, hogy ez az energiaszegénység egy formája, ilyen személyes történetet, ha megoszthatok. Nálunk otthon a klíma az elég rossz, nagyon régi, most fogunk nem sokára költözni, úgyhogy már nem is cseréltetjük ki, de hogy tényleg csak a nappalinak egy bizonyos szegmensét képes hűteni a berendezés, és hát teljesen energiaszegénynek éreztem magamat ebben az időszakban, mert egész egyszerűen már a bébi őr, amikor bejelesz, hogy a gyerek szobájában a egészségesnél melegebb van, akkor így azért érzi az ember, hogy, és ez most nyilván egy egyedi eset, de azért sok olyan háztartás van, ahol egyáltalán nincsenek ilyen típusú berendezések, és nekik azért meg kell küzdeni ezekkel a hőhullámot okozta nehézségekkel.
1: És akkor, hogyha most már ugye ez a klímahasználat így ennyire megnyomja a keresletet, akkor egy kicsit arról beszéljünk már, hogy mekkora is volt ez a fogyasztási csúcs, amiről itt beszélünk.
2: Tehát ezt úgy tudjuk jól megragadni, hogy Magyarországon mondjuk az átlagos fogyasztás, hogyha egy ilyen egész éves átlagot tekintünk, az körülbelül ilyen 5000 megawatt, bocsánat, tehát ezt a referencia számot képzeljék el mondjuk a hallgatók, és ehhez képest most az extrém időszaknak a legnagyobb csúcsterhelése az ilyen 7400 megawatt körül volt, ami egyébként a nyári időszakban rekord is, tehát semmelyik másik évben nem volt ekkora magas rendszerterhelés, mint egyébként az utolsó napján a hőhullámnak a keddi napon értük el, azt hiszem ezt a rendszerterhelést. Ugye a téli csúcs az is idén dőlt meg, tehát ugye 2025-2026-os télen az 8200 megawatt volt, tehát azt mondtam, hogy az még mindig magasabb, de ezek azért komoly nehézséget okozhatnak a magyar rendszernek, hogy ilyen magas terhelést, egy ilyen magas keresletet ki tudjanak elégíteni.
1: De miért? És akkor most
3: és
1: jön
3: okozott-e?
2: Hát itt ugye több szempontból is meg lehet közelíteni a problémát, hogy okozott-e vagy nem okozott-e. Szerintem itt két fontos dolog van, amit érdemes figyelembe venni, amikor azt nézzük, hogy milyen nehézségek vannak. Az egyik az ilyen ellátásbiztonság, hogy
1: a mikrofont fordítsd magad.
2: Ja, bocsánat, nem hallanak jól a néző. Most jó? Szuper. Szóval az egyik az ellátásbiztonság, tehát ez lényegében arról szól, hogy a hazai erőművek az importtal kiegészítve fizikailag el tudják-e látni árammal a magyar felhasználókat. Erről amúgy szerintem így a közvélemény, meg a szakma is relatíve keveset tud, mert hogy nyilvánvalóan a rendszerüzemeltetőnek folyamatosan az a célja, hogy fenntartsa azt a látszatot, meg nyilván a kormányzatnak is, hogy itt semmi probléma nincs, ne legyen semmiféle pánik ezzel kapcsolatban. Szóval ez nehéz ilyen objektív adatok alapján elemezni, hogy mennyire volt közel a rendszer mondjuk ahhoz, hogy blackout, tehát egy áramszünet következzen be. Azért a jó hír az, hogy ilyen típusú kimaradás ritkán szokott lenni, ugye a legutóbbi, ami ugye a hírekben volt, komolyabb ilyen áramszüneti jelenség, az a spanyol nagy blackout volt. A másik, az a villamosenergia piacokon, hogy mi történik, ez lényegében azt tudjuk jól reprezentálni, hogy milyen árak alakulnak ki, milyen nagykereskedelmi árak alakulnak ki a piacon, és hogy azt látjuk, hogyha nagyon magasak az árak, akkor arra következtetünk, hogy itt valamiféle szűkösség van a piacon, és ebben az időszakban azt láttuk, hogy nagyon magasak voltak az árak. És akkor ugye azt is kérdezted, Bori, hogy miért ez az esti időszak, ugye, ha jól emlékszem, ez volt a kérdés, vagy?
1: Nem, hát igazából az volt a kérdés, hogy miért kihívás egyáltalán ez a nagy meleg. Tehát, hogy most,
2: ja, világos, igen.
1: Igazából ennél többet is tud a rendszer, és akkor miért pont az volt az ajánlásoknak a fókuszában, hogy pont a 18 és 21 óra közötti fogyasztást visszafogni.
2: Itt igazából szerintem ahhoz, hogy ezt jól meg lehessen érteni, kicsit a magyar keresletnek az időbeli napon beli lefutását kell így elképzelni rádión keresztül, a másik meg a magyar termelésnek az ilyen időbeli lefutását. És a magyar kereslet az úgy néz ki, hogy reggel felkelünk, elkezdjük használni a háztartási gépeket, ott van egy ilyen kisebb csúcs, nem olyan nagy, de egy ilyen kicsi pukli benne. Utána elmegyünk dolgozni, ott ugye sok ember egy helyen koncentrálódik, az ugye hatékonyabb energiafelhasználás, ott relatíve mérsékeltebb az energiafelhasználás, és aztán amikor hazamegyünk, ilyen 7 óra körül, akkor elkezdjük használni a háztartási gépeket, viszont még az ilyen kiskereskedelmi, még a bolt az ugye nyitva van, nem tudom, a Pék az még zárja az üzletét, ott az is egy keresletet támaszt, szóval ennek okán ez az este 7-től tényleg ilyen 9-10 óráig, ez ilyenkor a legmagasabb a villamos energia kereslet, és utána pedig, ahogy ellefekszünk aludni, szépen lassan lemegy nagyon alacsonyra, és újra reggel megy fel magasra. És ezt a keresletet kéne valahogy kielégítenünk, ugye az villamos energia termelő erőműveinkkel. Viszont az erőművek azok teljesen máshogy termelnek. Ugye alapvetően, ha nagyon leegyszerűsítjük, két típusú erőmű van. Vannak a szabályozható erőművek, amiknek tudjuk állítani mondjuk napon belül, hogy 3 órakor termeljen vagy ne termeljen, és vannak olyanok, amik jellemzően megújuló típusú erőművek, tehát a naperőmű, szélerőmű, ami az időjárási adottságoktól függ, hogy tud termelni. És ugye Magyarországon biztosan a nézők is követték, hogy azért jellemzően az utóbbi években a megújulók terén a napelemek terjedtek el, és a napelemek azok tipikusan ezekben a délelőtt, kora délutáni órákban termelnek, tehát a legnagyobb hazai termelés az igazából nem akkor jelentkezik, meg ez nem is csak hazai, hiszen Európa szinten vannak naperőművek, amikor a legnagyobb fogyasztás jelentkezik, ez nem egy időbe esik, és ezért volt ez az ajánlás, ez a 7 és 9 óra közötti, vagy 7 és 10 óra közötti, mert ekkor van az, hogy már a naperőművek azok jellemzően kiestek, vagy részben, vagy egy idő után már teljesen kiestek a termelésből, viszont egy nagyon-nagyon magas csúcskereslettel szembesül a rendszer, és ez kell a naperőművöken felüli erőművekkel, és ugye importtal valamilyen módon kielégíteni.
3: Adódik itt a kérdés, hogy ugye azt mondtad, hogy ez a csúcs, ez alacsonyabb volt, mint a téli csúcs.
2: Igen.
3: És ráadásul télen kevesebbet süt a nap. Tehát, hogyha a rendszer elbírja a telet, akkor ezt miért nem bírta el? Vagy miért?
2: Igen, itt vannak egyéb problémák is, amik ilyen mondjuk azt, hogy nyárspecifikusak, de olyan szempontból egyébként jogos a kérdés, hogy jellemzően a téli rendszercsúcsoknál is azért szoktak problémák lenni a rendszerben, szóval nem az van, hogy a téli rendszercsúcsot azt simán teljesíti a rendszer, a nyári rendszercsúcsot pedig nehézségekkel, de vannak ilyen nyárspecifikusabb problémák. Az egyik, hogy vannak olyan távhő fűtőművek, amik egyszerre termelnek villamos energiát és hőenergiát, ezek CHP rövidítéssel szoktunk rájuk hivatkozni, amik nyáron azért korlátozottabban elérhetőek, mert ugye hőenergia igény az nem olyan nagy, és vannak azért olyan típusú erőművek, amik az extra hővel nem tudnak mit csinálni, azért korlátozottan képesek villamos energia termelésre. Ez az egyik, hogy itt van egy ilyen kínálati oldali nehézség. A másik, szintén kínálati oldali nehézség, hogy ugye nagyon sok Európában a nukleáris erőmű, nukleáris alapú termelés, és a nukleáris erőműveknek ugye a hűtővize az jellemzően a valami környező vízfolyás, jelen esetben ugye a magyar esetben a Duna vize. Viszont ha ez bizonyos hőmérséklet felé emelkedik, akkor környezetvédelmi szempontok miatt vissza kell terhelni, ami azt jelenti, hogy csökkenteni kell atomerőműveknek a termelését, mert hogyha túl magas a Duna vízének a hőmérséklete, vagy bármilyen más vízé, akkor az ökológiai károkat okoz, meghalnak a halak, meg a biodiverzitás sérül. És ez egyébként most is fennállt, hogyha megnézzük a mostani időszaknak a ilyen kereslet-kínálati viszonyait, akkor láthatjuk, hogy a paksi erőművet az kétszer is nagyobb mértékben visszaterelték. Ugye ez az erőmű alapesetben 2000 megawatt tud a rendszerre leadni, de ezt először vissza kellett terelni ilyen 1700 megawatt körülre, és a keddi csúcsra, amikor ugye a legmagasabb rendszerterelés volt, akkor már csak 1350 megawattnyi termelést tudott leadni a rendszerre, szóval az már ugye azért a harmada a termelésnek, a paksi termelésnek, ami kiesett, ami szintén egy nehézség. És a harmadik ilyen faktor, bocsánat, ha hosszú vagyok, aztán visszaadom a szót, hogy igazából a szélenergia, így egy kicsit a téli-nyári csúcsa összevet, vagy jellemzően télen a szél szélfújásnak a sebessége, azaz a szélsebesség az magasabb, mint a nyári időszakban, és olyankor a szeles kapacitásokat is jobban ki tudják használni, ami szintén egy ilyen tél-nyár összevetésben a nyárnak a hátránya.
3: Mondjuk az nincs Magyarországon.
2: Az nincs, igen. Ez is egy probléma.
1: Igen, ez is egy probléma, és erre majd visszatérünk a szünet után részletesebben. De én azt akartam kérdezni, hogy ugye a visszhangok erre a felhívásra, azok részben arra vonatkoztak, hogy most miért pont szegény lakosságot próbálják itt ösztökélni, miért nem az ipari felhasználókat, vagy miért nem a nagy vállalatokat próbálják a kereslet visszafogása ösztönözni, hogy erre mit tudsz mondani, miért a lakossághoz szólt ez a felhívás?
2: Hát ez egy nehéz kérdés sok szempontból. Én ezt két irányból tudnám megközelíteni, mondjuk kicsit ilyen társadalomelméleti okoskodás az első szempont, a másik meg mondjuk ilyen közgazdaságtani piaci. Hát szerintem a társadalomelméleti okoskodás szempont azt úgy lehetne megragadni, hogy ez alapvetően szerintem egy szolidaritási megfontolás, hogy te azért, hogy az országodnak jobb legyen, visszacsavarod, tehát a saját jólétedből áldozol fel azért, hogy visszacsavard a klímát, vagy a mosógépet, vagy bármit, annak a fényén, hogy egy ilyen magasztosabb ország jólétet maximalizálj. Szerintem ez piaci környezetben eleve ez a gondolat nehezebben elképzelhető, tehát ott szerintem egy profitorientált világban azért úgy nehezebb megérvelni, hogy te miért csökkentsd a saját profitodat azért, hogy a mondjuk az anyaországban, amihez lehet, hogy semmi között sincs, mert egyébként egy német vállalat, vagy jobb legyen a rendszer egyensúly. A másik, ez volt az ilyen kicsit ilyen elméletibb, a másik meg az maga az energiapiaci sajátosság, hogy ugye azért az árazása a végfelhasználóknak, meg az ipari fogyasztóknak az energiafogyasztás, ez teljesen máshogy működik, tehát hogy a végfogyasztó ugye lényegében semennyire nem szembesül azzal, hogy itt extrém magas árak.
1: Mert a háztartási.
2: Igen, a háztartásra gondolok, bocsánat, csak nem szépen, nem jól fogalmaztam meg. A háztartási fogyasztó semennyire nem szembesül azzal, hogy extrém magas árak vannak a piacon, hiszen ő egy fix rezsicsökkentett árat fizet a fogyasztásáért. Azért a ipari szereplőknek ugye nem szabályozott áron van az energia vételezése, tehát ők valamennyire azért szembesülnek ezeknek az extra költségeivel, és hogy még ezen felül még őket kérjük meg, hogy ők még kontribútáljanak jobban, ez valószínűleg azért az ipari szereplők sem szeretnék különösebben, főleg annak fényében, hogy Magyarországon amúgy úgy üzemel a villamosenergia rendszer, hogy nagyon sok költséget, különösen az ilyen megújuló támogatásoknak a költségét, azt az ipari szereplők finanszírozzák lényegében. Szóval szerintem egy ilyen környezetben azért, ha így mindent, ezt a három faktort összevetjük, meg mérlegre rakjuk, azért szerintem érthető, hogy itt a lakosság irányába fordult a miniszter, hiszen véletlenül az árazás hiánya miatt ott is van egy nagyobb spórolási, mint hogy az árkövető magatartás hiánya miatt ott is van egy nagyobb spórolási potenciál.
1: Egyébként ez a napon belüli árkülönbséget még egy kicsit így világítsuk már meg, hogy ez mit jelent, hogy mondjuk azokban a napos órákban, amikor sok naperőmű termel, hogy akkor hogyan alakulnak az árak, és mondjuk ehhez képest, hogy néznek ki az árak ebbe a 18-21 órás sávban, amit megjelöltek, hogy akkor vegyük vissza
2: Igen. Hát ezt úgy tudnám megragadni, hogy Magyarországon mondjuk az éves átlagos nagykereskedelmi villamosenergia ár, csak hogy egy ilyen referenciapontot is mondjunk a hallgatóknak, az ilyen 100 euró per megawattóra körül van, tehát hogy egy megawattóra elfogyasztott áramért 100 eurót kell fizetni. Azért mondom euró per megawattórában, mert mi így az energiapiacokon szeretünk ebben a mértékegységben gondolkodni, mert a magyar áramtőzsde is ezen a mértékegységen működik, szóval engem mindig zavarba lehet hozni, hogyha forint per kilovattórába kell gondolkodni, mert ez számomra sokkal megterelőbb, mint euró per megawattórába, de így, hogy mondok referenciákat, így lehet majd látni a nagyságrendeket. És szóval ez az átlagár, és mondjuk egy nyári déli időszakban, amikor az összes napelem termel, akkor ilyen extrém esetben lemegy mondjuk mínusz 500 euró per megawattórára az ár. A mínusz ár az azt jelenti ebben az esetben, hogy a termelő fizet azért, hogy eladhassa a villamos energiáját. A magyar villamos energia, meg amúgy az európai villamos energia piacokon engedélyezett a mínusz ár. Ugye ez mindig akkor fordul elő, a sokkal több a termelés, mint amennyi a tényleges igény abban az adott időszakban. És ez mondjuk az alja, és a teteje az pedig ez a 7-9 óra körüli időszak. Most egy konkrét adatot is mondjak, a legmagasabb órás ár ezen a keddi napon, amikor a csúcsterelés volt, az ilyen 900 fölötti, 950, ha jól emlékszem, euró per megawattóra volt.
3: És ugye, hogyha már ezeket elmondtad, akkor hogy néz ki ehhez képest a szabályozatlan kiskerer? Tehát, hogy akkor, hogyha nekem van egy pékségem, akkor mennyire veszem?
2: Hát ez nehéz, mert a szabályozatlan kiskereskedelmi árnak nincs egy ilyen univerzális receptje. Ott van egy kereskedő, akivel valamiféle kapcsolatban, valamiféle szerződéses viszonyban vagy, és akkor ott el tudod dönteni, igazából elég sok opciód van, mivel teljes a magyar piac ilyen szempontból teljesen nem szabályozott, tehát nagyon kevés kritériumnak kell megfelelni, hogy ez mennyire fixálod be.
1: Laca szerintem a szabályozott árat kérdezte.
3: Nem szabályozatlan kérdeztem, tehát azt, hogy
2: tehát a pékségnek.
1: Tehát igen, tehát vállalati.
3: Igen, a vállalati. Uh-huh.
2: Igen, tehát nagyobb vállalatok akár tudnak kifejezetten nem indexelt, tehát azt jelenti, hogy nem, tehát ami relatíve jól leköveti a áraknak a tényleges mozgását olyan szerződésekben lenni. Hát szerintem azért az kevésbé jellemző, de valamennyire azért azt is leköveti. Tehát azért az egy jóval piacibb alapú, mint ez a fixár.
3: Igen, mert mint, ugye az a kérdés, hogy mennyire van ez az árjelzés jelen, hogy akkor...
2: Mármint úgy napon belüli, hogy a napon belüli mozgásokat leköveti ugye a szabad piaci ár, hogy az milyen mértékben, meg mekkora százalékban az ugye megkötött szerződésnek a függvénye.
1: De tipikusan ők ezt így azonnal érzékelik, igen, az árváltozást. Negyed órás árak vannak.
3: De a mínusz az nem jelenik meg nekik.
2: Hát valamilyen formában biztos megjelenik, én most nem láttam konkrétan egy ilyen nagyvállalatnak a szerződését. Felsman Balázst, ha meghívjátok, ő biztos el tudja mondani részletesen, hogy ez hogy néz ki árazásban, és
3: nem,
2: hogy...
3: Nem lehet arra egy üzletet alapítani, hogy én energiát fogyasztok délelőtt, amikor negatív az ára is.
2: De abszolút lehet.
1: Nagyon jól érzed.
2: Ez a célja az egésznek, meg
0: akkor
2: igazából...
0: Akkor most jegyzeteljen mindenki.
2: Tehát ez az egész ilyen, ugye erről még lesz elég sok szó, ha jól tudom, ebben a beszélgetésben, ebben a kereslet áthelyezésnek lényegében ez a lényege, hogy próbáljuk az összes piaci szereplőt, az ipari szereplőktől a pékségen át a rád, meg borig, arra ösztökélni, hogy te ne este fogyaszd el az áramot, hanem akkor délben fogyaszd el, amikor ingyen van, vagy nagyon olcsó.
1: Hát vagy negatív áras.
2: Vagy negatív,
1: de ezzel nem fognak neked fizetni valószínűleg, tehát te ugye ilyen lakossági árat kapsz, tehát te mindig ugyanannyi, nem kapsz semmilyen árjelzést.
3: Hogyha alapítanék erre egy céget.
1: Igen, és ez hogy ennek nyilván van egy ára, hogy a fogyasztásodat azt igenis told el, ezt a fajta rugalmasságot fogjuk átbeszélni egy kicsit még, hogy hogyan lehet azon túl ezt ösztönözni egy kicsit közgazdasági módon is, mint hogy esetleg így egy Facebook poszton keresztül próbálod rábeszélni a lakosságot, hogy inkább tolja el a fogyasztását, és ne a magas áras órákban fogyasszon, hogy azért ennek vannak szofisztikáltabb módja is, és akkor erre rá is kanyarodhatunk, hogy...
2: Ja, még annyit az előző témához, bocs, hogy visszaugrok, hogy szerintem azért nyilván itt látjuk, hogy piacirés, meg minden, de azért nagyon nehéz olyan. Megfejtettük a pénzt, hogy honnan fog jönni, de azért elég nehéz olyan, szerintem olyan működő bizniszmodellt építeni, ami mondjuk azt mondja, hogy akkor az összes energiafogyasztásom az mindig nyáron lesz, és 11 és 4 óra között. Igen. Tehát azért ez egy jó ötlet kell, ami... De ebben van, ha látsz potenciált, akkor mindenképp vonj be engem is, mert én is meggazdagodnék szívesen.
1: Na, tehát igazából visszatérve arra, ugye, jó, akkor először inkább azt kérdezem meg, hogy rövid távon segítette ez a felhívás, és hogy volt-e ilyen típusú alkalmazkodás, vagy ez az udvarias kérés, ez hatott-e?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye itt az a fő nehézség, hogyha kicsit ilyen elemzői szemmel nézzük, hogy azt megmondani, hogy mi lett volna, ha ez nincs, az szerintem az ilyen hatáselemzésnek a alfája és omegája, szóval nagyon, nagyon nehéz erre exakt választ mondani. Én ezt valamennyire próbáltam így az adás előtt megnézegetni, hogy lehetett-e volna hatása. Most nem akarok nagyon itt a módszertani részletekkel fárasztani a hallgatókat, de nagyjából azt csináltam, hogy egyel korábbi hét, ahol szintén viszonylag magasak voltak az árak, meg viszonylag magas volt a rendszerterelés, ott vetettem össze, hogy 6-ról 7 órára, 6-ról 8 órára, és 6-ról 9 órára, tehát a vizsgált időszakban mennyivel nőtt a fogyasztás, ez a célhéthez képest. És hát sajnos az adatok azért azt mutatták, hogy ha nagyon jó indulaton közelítem meg, akkor mondjuk egy ilyen 10-20 megawattnyi hatás azonosítható, de azért arra se lehet biztosan azt mondani, hogy ez a hatás. Ha kicsit a szigorúbb elemzői szemüvegemen keresztül nézem, akkor meg inkább azt mondanám, és úgy ezt érzem a valósághoz közelebbinek, hogy ennek azért nem igazán volt hatása. Ha elfogadjuk ezt a 10-20 megawattot, és a kedvező szemüvegemet vettem fel, mert jó hangulatú ez a beszélgetés, akkor az körülbelül azt jelentené, hogy ilyen 10 000 háztartás nagyjából, aki valamennyire alkalmazkodott.
0: Bocs, ez amit az elején mondtál, ugye ez a 5-7 000 megawatthoz képest, ugye?
1: 20. A 10-20 megawattos.
2: Tehát, igen, ez a 10-20 megawatt. Ez
0: de az bocs, és az a lakossági volt?
2: Nem, ez a teljes fogyasztás. Teljes,
0: és abból mennyi a lakossági?
2: Ezt most nem tudom pontosan, ezt most meg kell néznem, hogy mekkora része esik a lakosztásra, ezt most nem tudom, de igen, a teljes fogyasztás az a...
0: Csak hogy százalékosan, tehát hogy mihez képest nézzük ezt a...
1: Hát a 7000-hez.
0: Igen.
2: Igen. De hogy azért ez egy...
0: Ez statisztikai hiba is.
2: Nem egy jelentős hatás, igen.
1: És akkor ugye adja magát a kérdés, hogy ha nem ez, akkor mi az, amivel egy kicsit hatékonyabban lehet ösztökélni a lakosságot az udvarias kérdésnél arra, hogy reagáljon?
2: Hát... Igazából az elsődleges módszer az, mint közgazdászok vagyunk, az mindig valamiféle árjelzéseknek a bevezetése a piacra. Szóval ez, hogyha csak az ösztönző szemüvegen keresztül vizsgáljuk a kérdést, tehát hogy az az elsődleges célunk, hogy mi mindenképp elérjük, hogy a lakosság alkalmazkodjon a energiaáraknak a változásához, akkor azt legegyszerűbben úgy lehet leképezni, hogyha a lakossági tarifába, tehát amit a lakosság fizet valamilyen módon az áramfogyasztásáért, az valamilyen mechanizmuson keresztül kapcsolódik a nagykereskedelmi árnak a mozgásához. Most ez nyilvánvalóan teljesen irreális, hogy ez teljes mértékben lekövesse azokat az óriási kilengéseket, amiket a a nagykereskedelmi árban látunk, hiszen ott láttuk, hogy a mínusz 500-ról megyünk fel a plusz 900 euró per megawattórára, de hogy valami simított formában ezeket az árjelzéseket a lakosság is megkapja, akkor azért arra számíthatunk, és nyilván ugye más európai országok azért ebben picit azt mondhatni, hogy előrébb járnak.
0: Picit?
2: Hát szerintem azért picit, mert ugye vannak dinamikus tarifák azért több országban, vagy valamiféle, vagy több részes tarifák több országban, de azért azt szerintem nehéz mondani, hogy mert hogyha mondjuk ránézzünk a mostani hőségválságra, azért ez regionálisan is elég sok országot érintett, meg így Európa szerte is megjelent hatása, szóval azt azért szerintem nem lehet mondani, hogy ezt olyan hatékonyan csinálná bármilyen ország, hogy ő csak keresleti alkalmazkodással teljesen eliminálni tudja ezt a problémát. Szerintem itt még senki nem tart. Úgyhogy én ezért mondtam, hogy picit, de...
0: Igen, de hogy a most a rezsicsökkentés hatása miatt még van egy olyan réteg, amit teljesen eltakarja.
2: Hát igen, ugye a rezsicsökkentés a legkevésbé piacbarát, mert ott ugye...
0: Igen, csak ezért gondoltam, hogy tehát, hogy nem kicsit, hanem hogy jóval távolabb vagyunk azért a...
1: Igen, tehát egyszerűen egy sávos árjelzés, egy kételemű dolog, hogy akkor most az esti órákban drágább, az egy viszonylag egyszerű,
2: igen,
1: és közérthető üzenet, hogy ha drágább, és akkor ugye az a kérdés, hogy vajon egy olyan üzenetre, hogy egy adott időszakban drágább az energia, hogy arra vajon reagálna a lakosság, tehát hogy mennyire rugalmas ez a kereslet.
2: Egyébként erre rekkes kollégák csináltak annó elemzést valamennyire, hogy milyen ez a reakció. Ugye ennek az volt az apropója, amikor bevezették ugye a rezsicsökkentés csökkentése, vagy mi volt ennek a neve, amikor ugye a kormány bevezette, hogy az átlagfogyasztás felett ugye jelentősen magasabb árat kell fizetni, mint az átlagfogyasztás alatt, akkor ott ugye egy ilyen érdekes, és szerintem ez egy ilyen jó összehasonlítási alapot adó diszkrepancia jött létre, hogy a villamos energia piacon ott az átlagfogyasztás alatti, meg az átlagfogyasztás feletti ár között körülbelül egy ilyen 2,5-szeres szorzó van, és ott azt találták, hogy azért ez úgy kis közepes mértékben mozgatja meg a fogyasztót, tehát hogy nem töri magát halálra azért, hogy ő beessen az átlagfogyasztás alá. Viszont ugye a gáz esetében ott meg egy sokkal nagyobb árkülönbség van, ott ugye azt hiszem ilyen 7 vagy 8-szoros árkülönbség van, és ott ezen a kérdőíves felmérés alapú kutatáson ott azt találták, hogy jóval érzékenyebbek erre a fogyasztók, tehát hogy ott már azért ez a 7-8-szoros árkülönbség az jelentős ösztönző, hogy te akkor társasházzal ne vesztesd át a lakásodat, meg befér mégiscsak a küszöb érték alá. Szóval ebből nekem, így ez már szubjektív, tehát nem ilyen tudományos alapokon nyugszik, vagy eddig nyugodt tudományos alapokon, azért az következik, hogy szerintem elég jelentős árkülönbségek kellenének ahhoz, hogy ez valódi jelentős fogyasztásbeli alkalmazkodást váltson ki, mert most mondjuk 10 000 forint a villanyszámlád egy ilyen átlagos lakásban, most mondtam egy nagyságrendi értéket, nyilván mindenkinek más. Ha most ez 15 000 lesz, szerintem azért az a legtöbb.
1: Ettől még nem fogod kikapcsolni.
2: Így van, nem fogod ettől még kikapcsolni 40 fokban a klímát. Ha 100 000, akkor ki fogod kapcsolni, most nagyon drasztikus hasonlatot mondtam, és kicsit ezért is gondolom azt. És...
3: De bocsáss meg, ugye erre volt példa, nem? Tehát volt az, hogy volt ez a nappali ára, meg az éjszakai
1: tarifa. Igen, tehát ez nem egy ördögtől való.
2: Igen, nem egy ördögtől való.
3: És azért ezt, ugye, ez, ha jól emlékszem, szabályozva volt, hogy mit köthetsz az egyikre, a másikra, de ez bizonyos fajta alkalmazkodást generált. És volt az, hogy akkor te valóban a bizonyos háztartási gépeket, akkor inkább az éjszakaira tetted, egyszerűen minimális spórolás miatt is, hiszen kis pénz is pénz.
2: Ez így van, tehát félre ne értsenek a hallgatók se, meg ti se. Én abszolút azt gondolom, hogy ez a jövő iránya valamennyire, hogy ezek az árjelzéseknek valamilyen módon meg kell jelennie a fogyasztói oldalon is. Tehát, hogy ahhoz, hogy ezeket a csúcsokat mérsékelni tudjuk, ahhoz azt nem lehet csak kínálati oldalról, tehát csak erőműveken keresztül megoldani, ebben a fogyasztóknak is valamilyen módon részt kell venni. Az én érveim, amiket mondtam, az inkább amellett szól, hogy én talán abba vagyok szkeptikusabb, mondjuk, mint a Bori, de majd ő is elmondja a saját álláspontját, hogy csak

0: osztályokba sorolódnak.
1: Ez egy empirikus tény, vagy ezt így gondolod?
0: Most így gondolom, de azért 90%-ig.
1: Tudnék elérvelni ennek, tehát hogy az elektromos autó töltése és egyáltalán az, hogy van-e otthon klímád, az lehet, hogy egy lényegesebb sztori, nem? Mint az, hogy mennyire jól szigetelt a házad.
0: Tehát most az összes faktorra mondom, tehát most tárolója biztos nincsen egy jövedelem. Szerintem elektromos autója is, nem, most nem azt mondom, hogy olvastam erről egy studyt, de hogy mivel egy elektromos autó 15 milliónál kezdődik, ezért nem feltételezem, hogy a legalacsonyabb jövedelmi osztályú.
1: Ja, akkor félreértettelek, bocsánat, mert én arra gondoltam, hogy igazából a gazdagok fogyasztanak többet.
0: Ja nem, én inkább az lett volna az állítás vége, hogy szerintem a gazdagok tudják jobban szabályozni a fogyasztásukat.
2: Kettő dolog van, hogy többet, meg hogy hatékonyabban.
3: Meg hogy hogyan tud alkalmazkodni.
0: A többet abban nem vagyok biztos, de lehet. Ezt szerintem ez egy nehezebb kérdés, és hogyha erre mondtad, akkor abban egyetértek, hogy az nem egyértelmű, de az, hogy jobban szabályozható, és ugye az árjelzésnek épp az a lényege, hogy te, amikor árjelzéssel szembesülsz, az valamilyen módon reagálni tudja arra, és szerintem ez egy ilyen nehézség, hogyha egy erős árjelzést kap, akkor ne szorítsd bele a alacsonyabb jövedelmű réteget abba, hogy ő egy ilyen ellehetetlenült helyzetbe kerül, hogy lényegében mindenképpen kell villamos energiát fogyasztania, de az csak nagyon magas áron tudja megtenni. Szóval szerintem ez az ilyen másik oldala. Úgyhogy ebben bennem mindig így vívódik az ilyen átlagember, meg a közgazdász, hogy ezt valamilyen mértékben be kell vezetni, de hogy ezeket a szociális szempontokat azért szerintem mindig figyelembe kell tartani.
3: Amikor... Igen, és akkor tehát, hogy azért azt pontosítom, hogy én sem gondolom azt, hogy a fogyasztó oldali alkalmazkodás fogja megoldani önmagában ezt a problémát, de az biztos, hogy az, hogy most egyáltalán nem használjuk ki az ebben rejlő lehetőségeket, az meg egy ilyen tök nagy kidobott lehetőség.
0: Ez így van.
3: Mert pont a gázban, meg egy csomó esetben láttuk, hogy az emberek rettentően jól tudnak alkalmazkodni, és elsősorban az ár az, ami a viselkedésüket tudja befolyásolni, és ritkábban az egyéb edukáció, vagy nem tudom én micsoda a kampányok, hanem sokkal inkább az, hogyha kapnak egy árjelzést, akkor arra fognak.
1: Akkor ugye itt fölmerül a kérdés, amit régóta kerülgettek, hogy akkor most hogy állunk? Tehát, hogy van elég erőmű, vagy nincs elég erőmű?
0: Van elég erőmű, vagy nincs elég erőmű, ez attól függ, hogy milyen. Én így válaszolnék rá. Amúgy a legtöbbből van, szerintem. Igazából, hogyha a magyar ilyen villamosenergia mixet nézzük, akkor ugye az körülbelül úgy épül fel, hogy van egy elég nagy import, tehát Magyarország ugye historikusan nagy villamosenergia importáló, ilyen 20-30% között változik éves fogyasztás mértékében az importált villamosenergia, de szerencsére nagyon jól össze is kötött a többi országgal, szóval azért ritkán van az, hogy semmelyik országból nem tud villamosenergiához jutni. Ugye van a két paksi blokk, ami azért ugye ez a 2000 megawattos termelésével elég jelentős részét teszi ki a termelésnek. Van relatíve sok gázos erőművünk, és van relatíve sok napos erőművünk. Amiből hiányban szenved a magyar rendszer, az a szeles erőművek, ugye? Ez már kicsit valamennyire pedzegettük is. És egyébként ez azért, szerintem azért kiemelten jelentős itt az esti csúcsoknak a kérdésének a tárgyalásában, mert a szeles erőmű az pont egy olyan típusú erőmű, aminek a időbeli eloszlása azért jóval egyenletesebb, mint a napos erőműveknek az eloszlása, tehát ez azt jelenti, hogy az esti órákban azért sokkal jobban hozzá tudnak járulni a magas rendszerterhelésnek a kezeléséhez, mint a mondjuk egy napos erőművek, és ebben Magyarország hiányt szenved, ami önmagában még nem lenne gond, mert egyébként a villamosenergia rendszerek úgy működnek, hogy nagyon összekötöttek, szóval el tudjuk egymástól importálni a jó dolgokat, de a régió szinten is azért inkább az megfigyelhető, hogy a régiós országok is nyilván van egy-két kivétel, de hogyha egy az összkapacitást megnézzük, akkor azért nagy részük inkább a napos irányba specializálódik a szelessel szemben. És ennek van egy olyan következménye, hogy egyébként, hogyha most ezt a nagyon magas extrém

0: nem hőséges időszakot is megnézzük, hogy a mi régiónkban ott extrém magas árak voltak, mert ugye ez az ilyen kicsit naposabb, kicsit más termelési struktúrájú régió, viszont van egy jelentős szűkület a villamosenergia rendszerben Ausztria és Magyarország között, és az Ausztriától északnyugatra fekvő régióban ott meg sokkal mérsékeltebb volt ez az áratás, ott is megjelent, de ott mondjuk a Magyarországon a napi átlagár az ilyen 300 volt, mondjuk Ausztriában meg 150, tehát hogy azért ott érzékeltő a nagyságrendbeli különbség a két világ között.
1: Tehát azt mondod tulajdonképpen, hogy hát nagyon nagy hiány nincsen, de hogyha valamit szeretnénk erre építeni, akkor vagy néhány szeles erőművet, vagy egy vezetéket Ausztriába.
0: Igen, amúgy nagyon leegyszerűsítve ezt szerintem nincsen, vagy nem látok empirikus bizonyítéket annak, hogy komoly ellátás biztonsági kockázat lenne. Mi ezt modellezni szoktuk amúgy a regbe valamennyire, és ott sose szokott az kijönni, hogy Magyarországot fizikailag ne lehetne ellátni. Viszont ilyen árazási szempontból meg optimális lenne, hogy az a határkeresztező is egy jó felvetés, ott igazából az a probléma, hogy nem is igazából az a szűkületnek a forrása, hogy az Ausztria és Magyarország közötti vezeték, ezt is a kollégák nagyon jól kikutatták, mert hogyha ott építenénk egy extra vezetéket, még akkor is az lenne, hogy Ausztrián belüli vezetékek megakadályoznák azt, hogy ez a határkeresztező jól működjön, szóval ez egy ilyen extra nehézség, hogy nekünk hogy igazából Ausztriát kéne.
2: Nincs ráhatásunk, hanem ezt igazából ez egy osztrák belső szűkület, és hát hogyha ők ezt föloldanák, akkor simán lehet, hogy ehhez a régióhoz csatlakoznának árakban. Nem biztos, hogy szeretnének.
0: Hát ez igen, ez értető.
3: Most elmegyünk egy kicsit szünetre, hogy mindenki nagy levegőt vegyen, és aztán jövünk vissza. Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Sziasztok, ez a Kovács Ádám hangpostájával folytatjuk az energiával kapcsolatos beszélgetésünket, és bárkinek van valami gondolata, telefonáljon a 215-37-73-as számon, és folytatjuk Alfa Dialóval, vagy Dialó Alfa.
1: Dialó Alfa a vendégünk.
2: Magyarosan szoktam használni, de hallgatok a angolos változatra is.
1: És az első részben ugye a fogyasztói alkalmazkodásról beszéltünk, meg a napon belüli kereslet és kínálati diszkrepanciákat hogyan lehet áthidalni, és egy kicsit ezzel szeretnénk folytatni is, hogy akkor mik itt a lehetséges megoldások, hogy hogyan lehet ezt a csúcsot, ezt lejjebb simítani.
3: És szó volt arról, hogy hát az nem annyira jó megoldás, hogyha vezetéket építünk Ausztriába, ám de fölmerült az, hogy ha szélerőműveket építünk, az így javítana egy kicsit az ellátás biztonságunkon, amiről egyébként ugye azt mondtad, hogy igazából nagy gáz nincs vele. És ezen a szinten ugye van apropója is történetnek, hiszen az EU-s pénzek hazahozatala kapcsán lehetett olvasni, hogy ennek egy jelentős részét arra szánja az új kormányunk, hogy ilyen jellegű kapacitásokat bővítsünk Magyarországon.
1: Igazából az EU is megpántlikázta ezt részben.
2: Igen, tehát most ez nekünk egy kötelezettség, hogy szeles kapacitásokat kell készítenünk. Annyit azért pontosítanék, hogy amit ott az elején is próbáltam elválasztani valamennyire, hogy az ellátás biztonság és kicsit ez az ilyen extrém áras árkörnyezet, hogy ha ellátás biztonsági probléma nincs is most jelenleg, azért az új szeles kapacitások ebben az extrém áraknak a kezelésében tudnak inkább segíteni. Igen, és akkor ugye mi volt pontosan a kérdés?
3: Hogy ez hogy fog megvalósulni, meg miről van szó?
2: Jó, tehát ugye a két kérdés is volt, ugye volt ez a szeles, meg az előtte lévő ez a mik a megoldások. Hát a szél az egyik, arról mindjárt beszélek részletesebben. Még mielőtt abba belemegyek, még egy nagyon fontos ilyen kínálati oldali megoldás is van, ami egyébként Európában is, meg Magyarországon is egyre elterjedtebb. És ez olyan szempontból vicces, ugye, hogy a szünet előtt kérdezted, hogy milyen ilyen bizniszmodell van, ami azt segíti elő, hogy az alacsony órákban használom az energiát, a drága órákban meg eladod, és hát ugye ott nem jutott eszembe, de nyilvánvalóan az egyik ilyen legtriviálisabb felhasználási mód az az energiatárolás, meg a tárolóknak a rendszerbe integrálása, és egyébként ez történik is. A rossz hírem ezzel kapcsolatban, hogy már olyan iszonyatosan nagy pénzeket nem tudsz vele csinálni, tehát hogy már elég sok projekt van a fejlesztési csőben, szóval hogyha te most egy ilyen üzemipari méretű, vagy nagyméretű, még nagyon méretű energiatároló berendezést kezdesz el berakni a rendszerbe, akkor valószínűleg azért már nem fogsz vele annyira meggazdagodni.
1: Nem, mire odaérsz.
2: Kicsit lekéstél róla, de...
1: Mire odaérsz, addigra lesznek mások.
3: Itt akik... akkumulátorokról beszélünk.
2: Igen. Itt az akkumulátoros energiatárolás az, ami most felfutóban van, de nyilván azért a tárolás az más technológiákon, szivattyús tározós vízerőművekkel keresztül is megoldható, de azért ezekből a mostani időkben kevesebb épül. Szóval az egyik ez a tároló, aminek a segítségével lehet csoportosítani ugye tehát ugye a alacsony áros megtermelt időszakba betárolsz, és a magas áros, magas keresletű időszakba pedig kiadja a tároló az energiát, és azt fogyasztod el, ez egy mindenképp jó megoldás, és a másik meg ez a szélerőmű.
3: Bocsi, akkor már, hogyha már te hoztad be az akkumulátor történetet, hogy ez milyen nagyságrendben van ezen a piacon jelen, és hogy azt mondtad, hogy nem kereshetek vele már pénzt, amit röppant módon sajnálok, de hogy mi gátolja ezt? Tehát, hogy ugye itt arról volt szó régen, hogy hát ezt majd ugye ennek a lehetőségét az befolyásolja, hogy mennyire drága az akkumulátor, és hogy majd ez olcsóbb lesz.
2: Igen, ez pontosítok, nem az az állítás, hogy nem kereshetsz vele pénzt, ez nem igaz, mert kereshetsz vele pénzt, ezért létesül ugye sok akkumulátor, meg még fog is azért a következő időszakban is létesülni. ami az állítás, hogy már nem keresztetsz vele annyi pénzt, mint akik azok kerestek, akik ebbre a piacra korán mostanában, vagy még korábban léptek be. Igazából ez főleg annak köszönhető, hogy a szabályozási piacokon, ami a rendszer stabilitásért felelős, ott az akkumulátor egy nagyon hatékony szereplő, viszont a sok akkumulátor megjelenésével az a várakozás, hogy az itt lévő ilyen extra pénzeket már nem lehet annyira megszerezni, mint régen lehetett. Hogy milyen nagyságrend ez? Ugye Magyarországon volt 2 éve talán egy ilyen nagyobb méretű akkumulátor pályázat, ez a metároló tender néven futott, aminek most készülnek el az akkumulátoros projektjei. Hát itt körülbelül az a várakozás, hogy egy ilyen 1 gigawatt körüli, ami 1000 megawatt körüli, vagy csak hogy az előző mértékegységben beszéljünk, kapacitás lesz jelen a rendszerben. Ugye a Magyarországnak a stratégiai célja 2030-ra az körülbelül ez az 1000 megawatt, ami a hivatalos dokumentumokban van. Én most azért azt mondanám, hogy ez valószínűleg túl fogja lépni 2030-ig a beépített kapacitás, de hogy azért ez nyilván egy picit nehezen becsülhető, hogy ténylegesen mennyi lesz. Szóval ez felfutóban van, és ez nem csak Magyarországon van felfutóban, hanem minden országban azt látjuk, hogy nagy, tehát hogy olyan jellegű felfutások vannak, hogy mit tudom, én most mondok egy modellezés, most dolgozunk ezen a regben, egy bolgár piacot modellezünk, ahol a bolgár partnerünk az teljes meggyőződéssel állítja, ott az egyébként nagyon felfutó akkumulátorpiac, hogy a mostani ilyen 1000 megawatt körüli kapacitás, az 2030-ra 8000 megawatt lesz. Tehát ez most tényleg, ennek most van a boomja, és erre szükség is lesz ahhoz, hogy ezeket a keresletsimításokat megoldjuk. Uh-huh. A szeles kapacitások kapcsán, ugye Magyarország egy nagyon speciális helyzetben van, mert Magyarországon tiltva volt lényegében, megint nem a mikrofonba beszélek.
1: Most sokkal jobb.
2: Most sokkal jobb. A szeles kapacitások azok tiltva voltak, tehát 2010-es évek környékén épült egy ilyen 330 megawatt körüli szeles kapacitás, ez még az Orbán rendszer előtt kezdődött meg a kiépítése, de az utána lévő ilyen Fidesz kormány alatt ezek ilyen adminisztratív eszközökkel tiltva voltak, ebből a legismertebb az az, hogy elég sokáig élt ez a szabály, hogy egy szélerőműnek a 11 kilométeres körzetében nem lehet település, ami sokan leelemezték, hogy lényegében azt jelentette, hogy 0 darab olyan terület van Magyarországon, ahol fizikailag ezt meg lehet építeni. De most itt az EU-s pénzek felszabadítása kapcsán, ugye ezzel már az Orbán rendszerben is volt egy enyhülés, tehát már ott is volt egy ilyen kijelölt cél, hogy azért 2030-ra ezt meg kéne növelni 1000 megawattra ezt a szeles kapacitást, de most így az új kormánnyal még ambiciózusabb célok fogalmazottak meg. Úgyhogy most az a tervezet, hogy 2030-ig lesznek úgynevezett ilyen kapacitás pályázatok. Ezek arról szólnak, hogy csatlakozási lehetőséget szereznek a szeles erőművek a hálózathoz, tehát ez az előfeltétele annak, hogy meg tudjuk építeni őket, és 2030-ig 4000 megawattnyi ilyen szeles kapacitásnak a pályázati eljárását szeretné elindítani a kormány. A pályázati eljárástól amúgy az a megkötés a mostani szabályozás tervezet szerint, hogy 2 év van megvalósítani a projektet, tehát nyilván így csúsztatni kell az egész megvalósítást 2 évvel, de hogy nagyjából most ez a rövid távú nagyságrend, amit kitűztek
0: és
2: maguk
0: ez
2: elé.
0: Mennyi szél erőművet jelent?
3: Hát ez tök sokat.
2: Ez szadalapszámra ez elég sokat jelent, mondjuk mit tudom én, egy szélerőmű 3-5-10 megawattos, és akkor attól függően, hogy mekkora méretű, mekkora magasságú, szóval hogyha ezt felszorozzuk, azért ez egy szép terület, és egyébként ez fel is hívja az egyik jelentős problémára a szélerőművekkel kapcsolatban Magyarországon, amit szerintem még nem kezelt ez a kormány, és ez még egy ilyen előtte álló feladat, ha ennyi szélerőművet le akarnak rakni, hogy azért Magyarországon elég szigorúak a védőtávolsági előírások a szélerőművek kapcsán, tehát ez azt jelenti, hogy ha te szélerőművet akarsz csinálni, akkor radartól nem lehet, nem tudom, 45 kilométerre, most lehet, hogy nem ez a pontos szám, de hogy közúton úttól nem lehet x méterre, tehát elég sok fajta ilyen, sok különböző fajta védőtávolsági korlátozás van, és a WWF Magyarország amúgy csinált egy Renewland nevű felmérést, amiben azt nézték, hogy mennyi a Magyarországon az olyan területeknek az aránya, ahol a szeles erőművet a védőtávolságok figyelembevételével lehet telepíteni, és amúgy ez elég alacsony, tehát valamilyen a Magyarország területének a 0,5%-a, ha jól emlékszem, ami kijött eredménynek, 0,1% talán, szóval elég korlátozott kapacitás lehet ezeken elhelyezni, és ez nyilván ez csak egy technikai lehetőség, tehát nem biztos, hogy ott fúj is a szél, meg gazdaság megtérülő a beruházás. Szóval egy ilyen területi probléma az mindenképp van a széllel, és ez egyébként nem csak Magyarországon van, más országokban is megjelennek ilyen gondok, ott inkább azért, mert nagyon sok a szél, és már nem lehet hova tenni. Itt ez Magyarországon, ez még speciális jogszabályokon keresztül kezelhető, mert itt nyilván csak a védőtávolságokat kell kicsit átalakítani, de hogy azért még itt vannak problémák, amiket meg kell oldani.
3: És akkor azt mondtad, hogy először fogják kiépíteni a vezetéket, majd hogy hova lehet csatlakozni, és utána fogják, tehát hogy ebben van egy ilyen 2 éves különbség, tehát hogy 2 évig még nem építenek egy darab turbinát sem.
2: Nem, hát ez nem teljesen igaz ilyen mértékben, ugye ez picit vissza kell menni az időben, tehát Magyarországon régen úgy volt, hogy ha te építeni akartál egy megújuló erőművet, akkor csatlakozhattál a hálózatra, letárgyaltad akár a rendszer, tehát a átviteli hálózati vagy az elosztó hálózati, attól függ, mekkora méretű a projekted irányítójával, és utána megcsináltad a projekteket, megszerezted az összes engedélyt, stb. Viszont pár éve, főleg a magyarországi nagy PV penetrációra hivatkozva, a rendszer irányító az azt mondta, hogy nincs szabad kapacitás a hálózaton, tehát te lényegében új csatlakozási ponton keresztül nem tudsz új erőművet berakni. És ez azóta fennáll, tehát ha én most szeles projektet akarok csinálni, akkor vagy egy meglévő pontra kell rácsatlakoznom, vagy nem tudom megcsinálni ezt a projektemet. És ugye most ez fog megváltozni, hogy kinyitják ennek a lehetőségét, hogy lesznek új csatlakozási pontok, ezen a kapacitás aukción keresztül fognak versenyezni a beruházók, hogy ki valósíthatja meg a projektjét. És ilyen szempontból a projektek amúgy különböző előkészítési fázisban vannak, tehát az nem jelenti azt feltétlenül, hogy lehet, hogy egy nagyon előkészített projekt az már ennél a 2 évnél gyorsabban is megszerzi a csatlakozást, plusz ugye vannak olyan projektek, amik ezen a tenderen kívül már most is készülnek, akár mondjuk egy meglévő, tudok olyan projektről például, hogy volt régi napelemes csatlakozási kapacitása, ilyen pár éves, mert volt régen pár éve egy ilyen közzétételi eljárás nevű dolog, ahol lehetett ilyet szerezni, és azt konvertálja most át szélerőművi projektet, tehát ez nem igaz, hogy addig nem lesznek szélerőművek, de a nagy megugrás azért az nyilvánvalóan annak kell egy pár év átfutás, mert hogyha van is, én úgy tudom, most a kapitány miniszter úr talán azt nyilatkozta, hogy ilyen 1500 megawatt körülnyi, ugye a MEC-nek volt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal, azt hiszem, jól mondtam a rövidítést, tehát aki a magyar szabályozó, ő, neki volt egy felmérése, és azt hiszem abból az jött ki, hogy most ilyen 1500 megawattnyi igény van a csőben, és most egy ilyen 1000 megawatt fog augusztus 31-én induló tenderrel kinyílni, ami azért garantálja is a versenyt is a beruházók között, hogy...
1: És egy kicsit még arról, hogy ezek mennyire megtérülőek, illetve mennyire szorulnak támogatásra, hogy ez az EU-s pénz, amit itt pántlikáztak, az mennyire ezeknek a beruházásoknak a támogatására, vagy mennyire a lehetőségek kialakítására fog fordítódni?
2: Igazából ez sem mennyire nem a beruházások támogatására fog fordítódni, tehát ez a helyreállítási alappénz, ez elsődlegesen ennek a célpontja, ez a hálózatfejlesztés, tehát ezt arra tervezi elkölteni a kormány, hogy a hálózati infrastruktúrának a fejlettsége az legyen olyan, hogy be tudja fogadni ezeket az új szeles kapacitásokat. Ez egyébként jelentősen eltér a korábbi megújuló politikától, mert hogyha nem tudom, mennyire követik a hallgatók, vagy ti mennyire követtétek, de régen azért támogatásért versenyeztek ezek a akkor még napos erőművek a METÁR nevezetű aukciós rendszeren keresztül, és szükségük volt arra ahhoz, hogy megtérüljenek. ez a szeles erőművek esetében már abszolút nem szükséges ez a támogatás, tehát erről én magam is csináltam elemzést, elérhető talán az Energia Klubnak a honlapján, egy ilyen egy-két éves elemzés, már akkor is az jött ki, hogy nem érdemes egy metártípusú támogatási rendszert a szeleseknek rétrehozni, mert amúgy ezek már támogatás nélkül is a piaci körülmények között is.
3: De ártámogatás van rajta?
2: Nincs.
3: Tehát, hogy ugyanannyira veszi a szelestől most már, mint az izétől, mint a pakstól?
2: Igen, tehát, hogy ez a támogatás nélküliségnek a lényege, hogy nyilván ő köthet piaci szerződéseket, tehát ő mondjuk leszerződhet egy hosszú távú 10 éves szerződéssel mondjuk egy nagy fogyasztóhoz, és akkor abba kialakítanak valami fix árat, de hogy arra már nincs szükség, hogy az állam ezt támogatott áron vegye át, igen.
0: És behozva a nemzeti vonalat, hogy ez egy olyan piac, amit magyar szereplők tudnának kiépíteni, vagy ez hogy néz neki?
2: Hát ez egy elég nemzetközi piac. Szerintem már a naperőművi beruházásoknál is az látszik, hogy azért nem csak magyar szereplők vannak a piacon, tehát azért hasonló, tehát hogyha mondjuk nem tudom, nyilván a kicsit a szabályozási környezet más, mint hogyha Ausztriába, Szlovákiába, Németországba csinálod meg ezeket, de azért az engedélyeztetési folyamatok, meg a megtérülés számítás, tehát sok eleme elég hasonló ezeknek a beruházásoknak, szóval ez lehetőséget teremt arra, hogy azért itt mindenféle nemzetnek a fiai megmérettessenek a nagyobb beruházások során.
1: Aztán végére értünk a műsoridőnek.
0: Igen, hogyha még nem maradt most, vagy nyilván rengeteg nyitott kérdés volt, de hogy most erre csak ennyi időnk jutott, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy Dialo Alfa eljött hozzánk, és beszélgettünk egy kicsit ezekről a kérdésekről.
2: A lehetőséget, és a Hungary Energy szám az nagyon tetszett.
0: Hát, ha már ők is magyarul mondták, az magyar energia.
2: Úgyhogy... Igen, magyar energia volt.
1: Na, köszi szépen.
0: Sziasztok, és sziasztok. Akkor 2 hét múlva valami lesz majd.
2: Sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: A király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt egyszer egy király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt viszont egy pompás névre hallgató pónilova, meg egy kis szekere. A király kisasszony nap-nap után járta a vidéket, kicsi szekerén döcögve, hát ha egyszer rátalál a birodalmára. Ha esett az eső, feje fölé tartotta piros esernyőjét, hogy ne ázzon meg. Bárhol is járt, az emberek mindenhol ezt kérdezgették tőle. Megtaláltad már a birodalmat, király kisasszony? De a király kisasszony csak szomorúan mosolygott, és a fejét ingatta. Abban mindenki egyetértett, hogy a király kisasszony igazi király kisasszony, még akkor is, ha nincsen birodalma. Először is, mert pontosan úgy nézett ki, mint egy király kisasszony, arról nem is beszélve, hogy különben miért szólították volna király kisasszonynak. A király kisasszony nem volt gazdag, mint a király kisasszonyok általában. Azzal keresett néha egy kis pénzt, hogy olyan küldeményeket szállított a szekerén, amelyeket az emberek nem mertek a postára bízni. Struc tojást, amiből épp kikelni készült a fióka. Vagy olyan macerás holmikat, mint a sánta kutyák, meg a rakoncátlan nagyik. De bárhol járt is a csomagokkal, mindig azt figyelte, merre felé lehet a birodalma.
1: Egyszer biztosan megtalálom. Olyan nem létezik, hogy valaki király kisasszony, és nincsen birodalma.
0: Ilyenkor pompás, bölcsen bólogatott. A király kisasszony igen udvarias volt, így aztán valahányszor elhaladt egy-egy királyi udvar mellett, mindig megállt és tiszteletét tette. Egy nap bedöcögött kicsi szekerén özvegy Wilhelmina királyné udvarába. Amikor a királyné meglátta, milyen gyönyörű a király kisasszony, összeráncolta a homlokát, felébresztette udvari bolondját, és kezébe nyomott egy zacskó aranyat.
2: Védd el ezt, a zacskó aranyat a fiamnak, Póló királyfinak, és mondd meg neki, hogy a mai napot töltse csónakázással.
0: A királyné nem akarta, hogy a királyfi találkozzon a király kisasszonnyal. Attól tartott ugyanis, hogy egymásba szeretnek, és hát mi haszna van egy feleségnek, akinek nincsen birodalma. Az özvegy királyné magához hívta mind a hat lányát, hogy együtt teázzanak a király kisasszonnyal. A teát a második legjobb teás készletükben szolgálták fel, és a második legjobb teasíteményükkel kínálták meg a király kisasszonyt. Hiszen ez jár neki, ha nincsen birodalma. Az udvari bolond azonban a legjobb viccét mesélte el, a király kisasszony pedig csak nevetett és nevetett, de a királyné nem értette, mi ebben olyan vicces. Mielőtt a király kisasszony tovább indult, a királyné lányai felvitték a királyi gardróbba, és nekiadták az összes levetett ruhakölteményüket.
3: Hát ugye nem bánod, ha csak ezeket a régi ruhákat adjuk neked?
0: A király kisasszony azonban megköszönte az ajándékokat, mert tudta, hogy a ruhákat jó pénzért el tudja majd adni. Az udvari bolond odaadta a király kisasszonynak az egyik piros harisnyanadrágját, mert látta, hogy fázik a lába. Aztán a király kisasszony fogta magát, és lement az istálóba pompáshoz, aki éppen egy kötek szénát majszolt, és egy fekete szűrű paripával sugdolózott.
1: Úgy örülök, pompás, látom, jól összebarátkoztatok.
0: Aztán útra keltek, hogy eladják a király kisasszonyok régi ruháit. De az udvari bolond piros harisnyanadrágját megtartotta a király kisasszony. Nem sokkal később a király kisasszony, ahogyan azt már máskor is gyakran tette, benézett a közkönyvtárba, hogy belekukkantson az újságokba. A hírekben az állt, hogy az ország királyfiát éppen aznap koronázzák királlyá, és az ünnepségen egy sor királyi család teszi majd tiszteletét. A király kisasszony sietve kankalintűzött pompás sörényébe, aztán felvette a piros harisnyanadrágot.
1: Hú, jó lesz, ha igyekszünk. Még a végén lemaradunk az ünnepségről.
0: Időben megérkeztek a koronázási ünnepére. Beálltak a királyi családok arany, meg ezüst fogatainak és nyitott, fürge hintóinak hosszan kinyúzó menetébe. Ám a király kisasszony érkezésére senki sem számított.
4: Ki ez van szerencsém, ifjú hölgy?
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma.
0: Az udvaronc félig meghajolt, mert ha valakinek nincsen birodalma, csak egy fél meghajlás jár neki. Majd kerített egy zsámolyt, hogy a király kisasszony arra üljön. Akinek nincs birodalma, annak nem jár a szék.
5: Hát ez meg kicsoda.
0: Az emberek nyakukat nyújtogatták, hogy egy pillantást vethessenek a gyönyörű király kisasszonyra. Ebben a pillanatban megjelent a király. Amikor elsétált a király kisasszony mellett, kedvesen rámosolygott. Ezután a bál következett. A zenekar rákezdte, és mindenki táncra perdült. A király kisasszony imádott táncolni, és az új királlyal ropta a legtöbbet. A piros harisnyanadrág kikivillant, ahogy a király kisasszony a kifényesített padlón pörgött forgott. Remekül érezte magát. A divatos, új ruhákban páváskodó király kisasszonyok majd megpukkadtak az irigységtől. Mikor pihenőt tartottak, a bálózó királyfik mind a király kisasszony köré sereglettek, ínyentségekkel kínálták és tudakolták, hogy kicsoda ő.
1: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma, de még keresem.
5: Ne keresd tovább.
0: Szólt Póló királyfi, féltérre ereszkedve.
5: Gyere hozzám feleségül, és neked adom a birodalmam.
0: Mikor ezt meghallotta, özvegy Wilhelmina királyné rémületében leesett a székről.
4: Azt a vacak kis királyságot!
0: Kiáltott fel Gordon, Gorge leendő királya.
4: Osztozz velem a trónon, király kisasszony! Az én birodalmam kétszer akkora, mint Póló királyfié!
0: Póló királyfi olyan dühös lett, hogy belenyomta Gordon királyfi orrát egy krémesbe.
6: Én kértem meg előbb a kezét!
4: Az a szerencsét, hogy nem hoztam magammal az ágyúnaszádomat!
6: Na persze!
0: Amikor az új király észrevette, mi történik, gyorsan félrelökte a két királyfit, majd meghajolt a király kisasszony előtt, és kezet csókolt neki.
7: Fogadd el a királyságom! Az én birodalmamhoz képest az övéig csak felázott kis teniszpályák.
0: A két királyfi égtelen haragra gerjedt, és süteményekkel kezdte dobálni az új királyt. A király sem tétlenkedett, alaposan megbombázta támadóit ragacsos minyonnal, és hamarosan mindenki bekapcsolódott a dobálózásba. A király kisasszony pedig nagyon elszomorodott a rengeteg elpocsékolt finomság láttán. Így aztán kisurrant a bálteremből, megkereste Pompást, aki épp kavicsokat rugdosott a királyi istálóban.
1: Igazad van. Ideje indulnunk. Ezek a fenséges urak csak a veszekedéshez értenek.
0: Azzal továbbhajtott kicsi szekerén, hogy megkeresse birodalmát, és hagyta Pompás válaszon útirányt a holdfényben, amely olyan sárga volt, mint a boglárka szirma. Hajnalra átkeltek a határon, és mikor feljött a nap, Pompás megállt egy árokba csúszott kordé mellett, ami elé egy sötét szűrű paripát fogtak. Egy korom fekete hajú ifjú próbálta kihúzni a szekeret az árokból. A király kisasszony nem volt rest, segített az ifjúnak, így aztán gyorsan vissza tudták húzni a kordét az útra.
8: Köszönöm, király kisasszony.
1: Ha így ráhibáztál, hogy király kisasszony vagyok, azt is ki tudod találni, hogy merre találom a birodalmamat. Évek óta próbálok már a nyomára bukkanni.
8: Ó, kérlek, itt van. A mellkasom bal oldalán.
1: Te nem az udvari borond vagy véletlenül? Özvegy Wilhelmina királyné kastélyából.
8: Csak voltam. Lejárt a szerződésem. Te viszont a szívem királynője vagy. Ami azt jelenti, hogy itt van a birodalmad. A szívem fölött.
1: Ez mind szép és jó, de akkor is szükségünk van egy igazi birodalomra, ahol felnevelhetjük a gyerekeinket.
8: Gyerekek? Te most tényleg megkérted a kezem?
1: Igen. De mindent nekem kell majd csinálni?
0: Az udvari bolond nem válaszolt. Tovább ment az úton, és betért az első fogadóba.
1: Hát, erről ennyit.
0: Hirtelen a király kisasszony nagyon szomorú lett. Aztán felkapaszkodott a kocsijára, és odaszólt Pompásnak.
1: Induljunk.
0: Pompás azonban meg sem moccant. Az orrát szorosan a sötét paripa orrához nyomta, mintha valami nagyon fontos dologról beszélgetnének. Ekkor a fogadó felől nevetés harsant, és a bolond egyszer csak újra ott termett a király kisasszony előtt, egy maroknyi fémpénzt csörgetve.
8: Egy kis apró, néhány régi viccért. Gyere, együnk valamit.
1: Jó ötlet.
0: Helyeselt a király kisasszony, és úgy mosolygott az udvari bolondra, mint a felkelő nap.
8: Így fogunk élni. Én mesélem a vicceimet, te szállítod a küldeményeket, ketten meg tudunk élni belőle.
0: És így is tettek. Ám a király kisasszony továbbra is vágyakozott a birodalma után. Aztán egy szép napon csomag érkezett a közkönyvtárból. A csomagban a király kisasszony piros esernyője volt.
1: Hát nem csodálatos, fogalmam sem volt, hol hagytam el.
8: A könyvtárban viszont pontosan tudták, hova küldjék. Imitt, amott és mindenütt királynőjének. Ez az. Megvan a birodalmad.
1: Csak nem azt akarod mondani, hogy én vagyok Imitt, amott és mindenütt királynője?
0: A bolond bólintott.
1: Ugyan, de hogy...
0: Vágta rá határozottan a király kisasszony.
1: Ha megtaláltam a birodalmam, akkor mostantól fogva királynő vagyok, te pedig király.
0: Úgy mosolygott a fiúra, mint a szivárvány. A király pedig visszamosolygott rá.
8: Menjünk, és nézzünk körül a birodalmunkban.
0: Azzal Imitt, Amott, és mindenütt királynője és királya felkerekedett, hogy bereállják birodalmukat. Ahogy telt múlt az idő, azt vették észre, hogy helyet kell csinálniuk a szekéren a gyerekeiknek. Pompás mellett pedig egy kis, fekete, bütykös térdű csikó üget hosszú lábakon.

0: Réges-régen hajdanában, London városában eszébe jutott valakinek, hogy kutyákat tanítson be tűzoltó szolgálatra. Ezek a tűzoltó kutyák együtt laktak a tűzoltókkal, együtt gyakorlatoztak és együtt dolgoztak. Amikor egy-egy ház kigyúl, berohantak a lángok közé és segítettek a tűzoltónak a mentő munkában. Ilyen derék tűzoltó kutya volt Jack, a nagy, okos, erős farkas kutya, valóságos tűzoltó kutya főparancsnok. Jacknek egyszer ismét dolga akadt, de még micsoda dolga? Kigyúlt egy ház, a tűzoltók rohantak, és rohant velük Jack is. Mire odaértek az égőház előtt, egy jajgató asszony talált.
1: Mentsék meg a kislányomat, jaj, mentsék meg a kislányomat!
0: Így könyörgött a tűzoltóknak.
2: Na, Jack, rajtad a sor! Itt már csak te segíthetsz! Indulj!
0: És ezzel rámutatott a ház füstölgő lépcsőjére. Jack felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a füstben. Odakünn szívszorongva várták. S Jack néhány perc múlva kirohant a füstölgőházból, és hozta a kislányt, az ingecskénél fogva. Az anya odaszaladt, karjába kapta a kislányt, és sírt, sírt örömében. De Jack jóformán meg sem várt, hogy a tűzoltó parancsnok megsimogassa, és megvizsgálja, nem pörkölödötte meg a szűre. Kiszakította magát, és újra visszarohant az égő házba.
2: Úgy látszik, van még oda bent valaki.
0: Mondta a tűzoltó parancsnok, és izgatottan várta Jacket, aki nem sokára ki is bukkant a tűzből. Foga között hozott valamit. Épp úgy hozta, mint azt a kislányt az előbb, az ingecskénél fogva. Amikor az emberek jobban megnézték, mit hozott ki az égő házból, arcuk boldog mosolyra derült. A kutya egy nagy játékbabát tartott a szájában.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Nem vízminőségromlás okozza az amuri kagylók, hőség idején visszavisszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Inkább invazív és ő

0: A WWF szerint a globális szén-dioxid kibocsátás 70%-áért a városok felelősek. A szervezet 2026-os One Planet City Challenge klímavédelmi programjába 380 város, köztük 6 magyar is nevezett. Az OPCC hazai győztese Ajka lett. A döntnökök vizsgálták a tervek tudományos megalapozottságát, és hogy sikerült-e a fejlesztésekben összhangba hozni a lakosság és a természeti környezet érdekeit. Ajka az elmúlt években épületek energiahatékony áttételével, a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével és a Zöldvilág környezettudatossági programmal járult hozzá a fenntartható városi működéshez. A Tornapatak medrének rekonstrukciója pedig a természetvédelmét, értékeinek megőrzését szolgálja, írja a Sokszínű Vidék. Beregsurány mellett két kőr is rontó karcsú díszbogarat fogott az erdei feromoncsapda. Ez volt az Agrilus planipennis első igazolt hazai, sőt uniós előfordulása. Az ázsiai eredetű rovar tömeges kőris pusztulást képes okozni, a szállítószövetekben fejlődő lárvák tönkreteszik a fák tápanyag és vízellátását. A kifejlett karcsú díszbogár fényes metálzöld, 8-14 mm-esre nő meg. Lárvája jelenlétéről lombvesztés, a korona gyérülése árulkodik. A kéreg elszíneződik, repedezni kezd, alatta cikcakos, gyakran félméteres járat látszik. A NABIC szakemberei laborvizsgálat után további csapdákkal és ellenőrzésekkel határolják be a rendkívül káros populációt, de várják oldalukon a lakossági bejelentéseket is, írja a 444.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Tilos Rádió. Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt az Alkotás útja, ami azt jelenti, hogy csütörtök este 8 óra van, egészen pontosan 8 óra 1 perc, és itt ülünk a Tilos Rádió fantasztikusan légkondicionált 6-os stúdiójában. Nem egyedül, hanem Mucsi Mesivel és Tapor Tündével, és természetesen várjuk Bezsenyi Tamást, hogyha hall bennünket a villamoson, akkor üdvözöljük, és várjuk. Szóval, próbálkozunk egy programajánlóval, bár most így a nyáron azért ez olyan, nincs olyan sok program, vagy tévednék?
1: Tehát biztos nincs annyi, mint évközben, de például én ma láttam Szentendrén a Ferenci Múzeumi, vagy mit tudom én, hogy hívják most, szóval a Ferenci Múzeumban egy újra rendezett szentendrei állandó kiállítást, ami a Szentendre, Szentendrei Művésztelep, Vajda Lajos Stúdió, szóval a Szentendrei Művészetnek tulajdonképpen a múzeum gyűjteményéből újítják meg állandóan az állandó kiállítást, ami így akkor nem állandó, hanem mondjuk két évente változik.
0: Előkerül valami újdonság.
1: És amit még láttam, az a Asszonyi Tamásnak a kiállítása lent az alsó szinten, ami meg nagyon érdekes.
0: Szobrász művész, érem művész.
1: Érem, igen, szobrász, de inkább érem, és az érdekes, mert azért az egy elég...
0: Hát ez egy minőségi, hát mondjuk nem formabontó, vagy nem, hogy mondjam, szóval valami szokatlan, de egy nagyon jó minőség, és egy...
1: Meg nagyon vicces. Vicces érmek vannak egyébként. Majd mesélek, például a Sikló, amit ami visz föl a várba, a Siklónak, amit tudom én, újranyitása alkalmából kértek tőle egy érmet, és akkor látsz egy olyan érmet, amin egy Sikló kígyózó olyan lépcsős mozgással kígyózik fölfelé, és akkor emberek állnak rajta. Na hát ilyenek.
0: Volt egy ilyen ismerősömnek egy vicc ötlete, hogy a budavári Siklót nevezzük másnak.
1: Jó, ezt inkább hagyjuk.
0: Klitoricsnak.
1: ez nincs itt a Tomi, pont egy ilyen poénnál, akkor, erről
0: nem azért is próbáltam, hogy tulajdonképpen akkor...
1: Hát, ha így akkor, most becsalogatod.
0: Igen. Szóval, mesélj neked. Mit ajánlasz?
2: Hát én most Lisszabonban voltam, és lehet ott ajánlani dolgot, hát valaki nyaral, vagy nem tudom, külföldön van, és pont oda feltart. Céleste Bourzier-Mugeneau From Here to Here című installációját láttam ott. Igen, több kiállítás is van a MAT múzeumban, ami kicsit olyan, mint a CETKM, hogy az ottani villamossági szolgáltató a fő támogatója, és akkor elvileg főleg olyan műveket mutatnak be, amit be kell dugni az áramba. És itt is, ez is egy olyan installáció, és el van kerítve, meg van természetes fény, be vannak szerelve különböző gitárok, meg cintányérok, és erősítők, és kis pintyök vannak ráeresztve, és kb. 100 pinty, és akkor a pintyök így fészket raknak a húrok közé, tehát így működnek a mindennapi életbe.
1: Mint
2: a pinty. Nagyon cukik.
0: Ez egy korábbi munkája, ez tényleg nagyon szép, és nagyon bírom, mert én egy olyan formában láttam, de lehet, hogy ez is volt ott, én csak egy szóló művet láttam tőle, amikor egy gitár így vízszintesen el volt helyezve tartókkal, és arra voltak rászorva a magok, és akkor és be volt erősítve.
2: Igen, ez végülis ez egy, tehát itt 10 gitár volt, meg 3 vagy 4 cintányér, és akkor a cintányérből is kocogtatták a csőrükkel, meg nem tudom, ott veszeködtek, meg területfoglalást csináltak. Szóval minden így valahogy, ahogy hozzáértek a hangszerhöz, akkor hangot adott, és volt lúpolva.
1: És azt lehet tudni, hogy a pintyek azok honnan vannak, állandó szereplőke, vagy pedig az elhullott pintyeket valahonnan máshonnan pótolják, vagy ez...
2: Volt egy ilyen disclaimer a füzetben, aha, hogy ezek ottani helyi pintyek, és hogy minden nap foglalkozik velük valaki, és mégis az installációban élnek, mert úgy minden körülmény megfelelő nekik, mert természetes fény is van, meg kapnak élelmet, meg társas életet tudnak élni, és amúgy is egyébként a pinty az fogságban él, vagy élkalitkában is otthon, meg egyik legszociálisabb ilyen kis állat madarak közül, és főleg, és akkor szóval majd utána visszaviszik őket a tenyésztőhöz.
0: A
2: hát egy ilyen, azt nem láttam, hogy ott, hogy milyen körülményeik vannak, gondolom ott egy ilyen nagyon nagy madárházba lakhatnak, de az egy kifejezetten egy ilyen tenyésztő, aki eladásra.
0: És milyen volt a... Mert akkor, tehát akkor nyilván te egy nagy installációt láthattál, ahol több hangszer volt, tehát csak gitár volt más is.
2: Egy nagy cintányér volt, abból meg ittak. És akkor hát végül is ez nem volt úgy, tehát annak is a hangja föl volt, vagy pick-up-ozva a hangszer, és akkor, hogy a csőrüket így hozzányomták, akkor az is így hallatszott, meg minden, pont azon gondolkodtam, hogy biztos minden be kell hangolni, mert már ott így tényleg így mindenhoz hozzányúlnak, meg ott feszegetik a húrokat.
0: Te is volt valami felvétel, vagy csak élő volt végig?
2: Ez csak élő volt, és nem lehetett egyébként nekünk fölvenni videózni, de azért egy picit videóztam. De így nagyon random az egész, mert tényleg így ahogy jönnek, mennek a madarak, meg az emberek is, és akkor le lehet ülni a hangfalakra, meg egy ilyen ülőhely van a legvégén. Ez egy ilyen nagyon érdekes terem, mert az egész mat épülete az egy ilyen organikus forma, kicsit ilyen, nem is tudom mi, ilyen, mint egy, nem tudom, egy nagy kagyló, vagy valami mégis ilyen alapterülete van, és akkor abból vannak így leválasztva különböző termei, és lépcső sincs benne, hanem csak így van ilyen nagy lejtő, ami szintén volt egy kiállítás, ilyen olyan különleges épület, és annak az egyik részében van végül is, és akkor az így össze is szűkül a végén. Úgyhogy ott van egy ülőhely, ahol az egészet be lehet látni, meg az egészet lehet hallani, és amúgy meg lehet mászkálni köztük.
1: Tegnap nyílt a képzőn. Ja, a Strobl Alajos kiállítás,
0: igen,
1: nem
0: igen,
1: azt akartad mondani?
0: Nem,
1: pedig
0: nem.
1: Az nagyon egy újszerű.
0: Igen, mert a nem megvalósított szobrát megvalósították 3D printből, és
1: ott ül a lépcsőn. Igen.
0: Akkor...
1: Azért nem aranyból, hanem sárga műanyagból.
0: A sajtóközleményben aranyszín van. Jó, nekem is föltűnt, hogy jó. Erősen sárga, tehát közel nincs az aranyból.
1: Én csak ezt láttam, mert az van kiírva az épületre, hogy a kiállítás az 22-től mit tudom én meddig van, és akkor azt hittem, hogy 22-től akkor napközben is már van. Úgy odaballaktam, de sajnos nem volt nyitva, mert csak 22-én 6 órakor nyit, és úgy látszik, hogy akik a sajtóanyagot készítették, azok nincsenek tisztában azzal, hogy Magyarországon az a szokás, hogy mondjuk 21-én este van a megnyitó, és azt írják ki, hogy a kiállítás 22-től van, tehát nem azt írják ki, amikor a megnyitó van. Na, ennyi.
0: Én szerintem tegnap előtt a életem először a Zeneházában voltam.
1: És? Neked mi a véleményed?
0: Ez nagyon izgalmas épület, tehát én nagyon bírtam, tehát hogy mondjam, szóval kifejezetten jó érzés volt úgy kívülről is látni, meg volt belül is mozogni.
1: Akkor neked nem volt az az érzésed, hogy egy ilyen dubai hotelnek a lounge részén, vagy amikor belépsz, vagy
0: hát ilyesmi. Én nem voltam Dubajban még, de majd, hogyha...
1: Ez egy Dubaj stílusú hotel.
0: Nem, igen, az volt egy picit fura, hogy a belső terei azok olyan nagyon átlagosak voltak, szóval jó minőségek, de ugyanúgy, mint bármilyen más, ahhoz képest, amilyen eredeti ugye ez a gomboszerű tetőszerkezet, és azon belül is a Hangdomban voltam, mert volt egy sajtóvetítése annak az anyagnak, amit a Vazereli kiállítás kapcsán csináltak. A fényművészet színejava, Stojanovics Andrea, Zádor Tamás, Tilos Rádió is képviselve volt, Sanyi, DJ Sanyi, azaz az irodalmi lépegető a című műsornak, a zseniális jó műsor egyébként, ezt ajánlom minden kedves hallgató fülének a figyelmébe. És hát ez egy űrületes olyan projekció volt, ami teljesen jósan, hát ez egy ilyen bemutató volt, természetesen beszélek voltak, meg Vazereli ükronokája is jelen volt, ő is beszélt. És ez a, hát ugye a Zeneházának a hozzájárulása a közelben a szép művészetiben látható Vazereli kiállításhoz.
1: Mondjuk ez tök jó szerintem.
0: Igen.
1: Megadása egy köztes állomás, mert a szép műben van a Vazereli kiállítás, a volt Olaf Palme ház, ami most Neho, abban van egy Vazereli hatása, vagy a Vazereli hatás.
0: Tehát a Liget most van az
1: és elé. Akkor amikor oda mész, akkor közben beugorhatsz a zeneházába.
0: Úgyhogy előre figyelmeztettek mindenkit, hogy ezek babzsákok voltak, és igazából ilyen fekve kell nézni, mert ez a kupola hogy rád borul, mert hogyha egy nagyon, nem tudom, hogy volt már ilyenben részetek, tehát
1: nekem
0: hogyha hogy nagyon
1: volt.
0: Belemerül az ember, nekem akkor teljesen elveszi a térérzékét, és azt hiszi, hogy hullámzik a tér, holott csak a vetítés. Hihetetlen profi volt az egész, egy fél órás program.
1: Én nem mondhatom, hogy mikor volt az első ilyen élményem?
0: Mondjad.
1: Jó. Velencében, nem Vazereli volt, hanem Pipilotti Riszt, és a Santa Ste vagy Stai már használaton kívüli templomnak a kupolájára vetítette a videóját, ami az Édenkertbe játszódott, és ott is ilyen babzsák matracokon lehetett 20 percig feküdni, és közben így teljesen belemerült be, Éden, az Édenbe.
0: Én igazából nekem egyetlen egy problémám van, csak hogy ugye a fényművészet meg vigyézés az egy nagyon fontos műfaj, tehát én ezt annak tartom, mert egy izgalmas dolog a vigyézés, és ez ebből fejlődött ki a technika, ahogy javult és lehetővé tette, hogy tényleg olyan szintű projection mappinget lehessen létrehozni, ami mondjuk három projektort úgy összehangol, hogy egy tényleg egy folyamatos kép, és teljesen pszichedelikus, és teljesen reális. Volt, nem is tudom mikor, talán olyan 20, kb. Nagyjából 20 éve a DJ Lucky, illetve pontosan VJ Lucky szervezett VJ Tusát több ízben, a Merlinben volt. És eszmetlen érdekes volt, zsűriben szerepeltem, és hihetetlen progresszív anyagok jöttek, és nagyon sok újító szellemű dolgot lehetett látni, és maga Vigé egy eszmetlen érdekes műfaj, mert eleve egy szétszórt figyelemre készül. Tehát egy olyan anyag, amit nagy hozzáértéssel és gondosan megtervez a VJ. Természetesen egy csomó improvizációs lehetőség is van, tehát élőben keverés, stb. Loopokat kiveszik, beteszik. De végül is arról van szó, hogy egy olyan közönség számára nyújt vizuált, aki el van foglalva a zenével, a tánccal, a partnerrel, esetleg még be is van lőve, tehát nem az igazi koncentrált figyelem, de erre is lehet csinálni dolgokat, és nagyon sok izgalmas anyagot láttam. És ennek kapcsán is programba vettük, meg volt sok VJ-vel foglalkozó hallgatónk. Engem egyetlen egy dolog irritál, hogy ezt a fényművészetet, most mondjuk így az elmúlt 16 év, vagy az elmúlt évek során hihetetlen népszerűvé tették, ugye ezek a nagy projection mappingek, épület, ugye földgyullad, összeomlik, csinál mindenfélét, és ilyen konzervatívabb egyetemi tanszékek is rájöttek, hogy ez mennyire menő, és elkezdték tanítani. Persze itt a lényeg az volt, hogy politikamentes, érted? Tehát, hogy ez csak ilyen varázslás, és ez egy picit zavart, főleg azért, mert mondom, ezeken a vidzsétusákon lehetett látni, hogy ebben lehet valamilyen tartalmat közölni. Igen. Hát nyilván nem olyan módon, mint mondjuk egy mozifilm, hogy beülsz, vagy mondjuk egy videóművészeti alkotás, de más módon is ez abszolút érvényes. Egyébként 215-3773 a telefonszámunk.
1: És hatalmas öles léptekkel haladunk a műsor témája felé, majd fő témája felé, amiről egyébként pont most olvastam, mielőtt idejöttem. Én nem láttam a filmet, ugyanis a Tominak, ami sajnos még nem érkezett meg, volt az a felvetése, hogy az Odüsszea filmet nézzük meg, és sajnos képtelen vagyok megnézni, majd Mesi meséld el, hogy milyen, én képtelen vagyok megnézni, mert az, hogy én a Matt Damon nézzem, Odüsszeuszként nem tudom hány órán keresztül, arra én biztos, hogy, vagy szóval nem tudom, arra képtelen vagyok, de hogy most olvastam, hogy igaziból a rendező szándéka szerint igaziból ilyen, tehát olyan mozikba lehetne csak, tehát akkor kapsz teljes élményt, és akkor tudsz itt bele, hogy is mondjam,
0: immerzálni.
1: Ja, igen, immerzálni az Odüsszeusz világába, hogyha mi a neve ezeknek? IMAX technológiával teszik eléd a filmet, ami volt itt Magyarországon is egyetlen egy ilyen vetítőterem az Arénába, de a digitális, tehát annyira nem használták ki ezt a technológiát, hogy most már nincs ilyen, lejátszoljuk, és csak digitális filmeket vetítenek, de Prágába, hogyha elutazna az ember, akkor ott megnézhetnéd úgy, ahogy a rendező elképzelte. Én ennyit tudtam ehhez a témához hozzászólni, úgyhogy most átadnám a szót a Mesinek, aki látta is a filmet. Te láttad?
2: János, te láttad?
0: Nem láttam. Én csak azokat a, tehát már hetek óta, nem, előzetesen láttam, csak hetek óta az internet és a YouTube azon pörög, hogy milyen anakronizmusok, tévedések vannak, és hogy lehet, hogy a szép Helén a fekete, és nem fehér. Amit igazából teljesen reális, tehát az, aki úgy gondolja, hogy a görögség az ott olyan szép, fehérbőrű, szőkhajú emberekből állt, az azért eléggé téved, de hát mondjuk a római császárok nagy része is mit tudom én, arab vagy fekete, vagy szóval nem okvetlenül, hogy mondjam, kaukázusi.
1: Úgy néztek ki, mint most az angol sorozatokban a szereplő.
0: De mesi, hallgatunk.
2: Mindjárt rátérök, csak még egy dolgot az ajánlóhoz akartam mondani, hogy még Lisszabonba kicsit visszaevezve, hogy...
1: Visszaevezve, érted?
0: Ez az annyira, tehát igen, hogy hogyan lehet egyszerű, igazából egy egyszerű mondatban és valami stílus, valami egyéniséges, mert tényleg víz, evezés,
2: hogy ott, pont mikor ott voltam, akkor nyitott újra a Gulbenkian múzeum, és az, én még soha nem voltam előtte, és az egész épület is nagyon hangulatos, meg ott is van egy ilyen nagy kert, van egy kortársművészeti múzeum része, a kert egyik végében, másik végében meg ott van a, ez a, nem tudom, a Gulbenkian gyűjtemény, és éjfélig nyitva volt az nap, amikor a nyitónap volt, és hát én szerintem legalább 3 órát így eltöltöttem, nem olyan óriási, de olyan gyönyörű az a gyűjtemény, mert Egyiptomtól kezdve mindenféle ilyen korszakokra azért így rendezve van, meg föl van osztva.
1: Biztos van benne
2: görög
1: is.
2: Korszak. Igen. És egyszerűen minden darab valamiért nagyon szép, meg tök sok időt lehet eltölteni vele, tehát nem csak az van, hogy illusztrál mondjuk egy nem tudom, történeti tényt, vagy egy fontos dolgot, amit meg kell tanulni egy kultúrából, hanem maga a tárgy az tetszett a gyűjtőnek.
1: És emiatt aki egyébként ki volt ez a Gulb?
2: A Gulbenkian egy ilyen kereskedő volt igazából, és hát olaj. Az olaj üzletnek az egyik ilyen, nem tudom, egyik első elindítója. És
1: és hogy miért pont ott épített múzeumot, azt lehet tudni?
2: Azt nem tudom, sajnos szerintem ott élt. Ezt nem tudom megmondani. De maguk a tárgyak, azok egyszerűen így látszik, hogy egy le is volt írva, hogy az egyes tárgyak azok nem feltétlen a legértékesebbek, mondjuk az adott korszakból, de látszik, hogy valakinek nem tudom, ez így ez a saját ízlése így átgyűn rajta.
0: És milyen korszak? Vagy ez...
2: Hát így az egyiptomi művészettől a 50-es évekig, mert 55-ben halt meg. És igen, szóval akkori kortárs művészetig mondjuk. És tényleg mindenféle tárgyak, nem csak képzőművészet, hanem iparművészet is, rengeteg szőnyeg, meg ilyen folyanszok. De az egyiptomi gyűjteményben ilyen macskák, meg hát így látszik, hogy vagy ilyen, nem tudom, ránézett egy tárgy, egy aukción mondjuk, és akkor így...
0: És tényleg jó ízlése volt?
2: Hát az enyémhez nem nagyon hasonlít, legalábbis nekem akkor minden jó. Nagyon tetszett, úgyhogy én úgy ítéltem, hogy tehát, hogy van egy ilyen az anyagok iránti érzékenysége, meg a technikai megoldások, ilyen különleges, szép megoldások iránti érzékenysége, és hát tényleg így a legszebb, én úgy éreztem, hogy egyik legszebb darabokat látom így, szerintem soha nem láttam még ilyen összeállítást. Ugye azért kicsit fura, mert hogy ez nem egy ilyen wunderkammer, de azért mégis olyan, hogy nagyon tükrözi az ő ízlését, a gyűjtő ízlését. Hát az egyik leggazdagabb ember volt így a saját idejében, úgyhogy végül is tudott válogatni, miből
0: igazából
2: válogatni.
0: Ez érdekes lehet, mert ezt hát gondolom ti is ismeritek, hogy ezt találkozik az ember valami olyan tárgyal, ami valójában nem képvisel valamilyen különleges értéket, de mégis szép, vagy speciális. Nekem van egy ilyen, tehát én ezeket kifejezetten próbálom memorizálni és gyűjteni. Szerintem ez egy nagyon érdekes műfaj, és ezt lehetne valahogy hát nem intézményesíteni, de valahogy ezeket így az ilyen jellegű gyűjtéseket közszemlére tenni. Mert úgy nagyjából az összes gyűjtemény valamilyen szempont alapján működik, és most nyilván a szempont vagy a teljesség, vagy a legrégebbi, vagy valami olyasmi, amit lehet, hogy egy adott esetben fölülír az, hogy van egy szebb tárgy, ami mondjuk kevésbé értékes. Még szeretnék nektek valamit megmutatni, ezt a kedves hallgatók nem látják, de majd látni fogják, hogyha elmennek Rotterdamba. Arról van szó, hogy egy építész iroda megnyert egy építészeti pályázatot Rotterdamban, és ez lesz az épület, egy ökológiával foglalkozó nagy kiállító tér.
1: Úgy néz ki egyébként, mintha a Freddie és Beanie-ből lenne egy, tehát a Freddie és Beanie rajz, tehát az melyik
2: Flintstone. Is
1: a Flintstone családban.
0: Flintstone,
1: igen. Tehát olyan egymásra rakott kavics-szerű kövek.
0: Igen, és mondjuk
1: az épület, és ilyen olyan lukak vannak rajta, mint a zeneháza tetején.
0: Igen.
1: Úgyhogy abszolút ezt a hozzá, ezt
0: és az organikus. És rendesül, úgy tűnik, hogy be fogja nőni valami zöld, mert itt növények vannak rajta.
1: És hát, hogyha így szaknyelven akarnék itt most fogalmazni, akkor méltó módon ellenpontozza azokat a felhőkarcolókat, vagy ilyen beton kolosszusokat, amik viszont mögötte magasodnak.
0: Igen.
1: De előtte is van, ahogy látom, a látványterven eleve van egy vízimadár, áll egy kis tócsába, ami szintén kavicsokkal van körberakva.
0: Kövek, mondjuk.
1: Jó, shift, nagy kavicsok.
0: Shift nagykövetségnek nevezik. A shift egy ökológiával és társadalmi változásokkal foglalkozó szervezet.
1: És akkor ez a látványterv, ez fog megvalósulni.
0: Ez a látványterv, ezt fogadták el. Őrület, mert teljesen úgy néz ki, mint egy ilyen, tudod, AI prontokkal beadott
1: igen.
0: És közben pedig egy terv. Volt szerencsém Franciaországban a Ödökányban meglátogatni azt a...
1: Nem most.
0: 2011-ben.
1: Yep.
0: Azt a gömb épületet, amit rendesen egy magyar építész tervezett, ilyen gömbökből álló épület, és le is videóztam belülről is, mert bent is voltam.
1: De ki volt Csete György?
0: Nem. Egy külföldön élő, vagy egy, szóval illene tudnom a nevet, de ez most csak erről jut eszembe. Most jó, hogy ez itt előkerült, mert elő is szedem azt a videót, és összevágom.
1: Még a mesitől hagyd kérdezzem, vagy...
0: Nem, menjünk tovább.
1: Nem, csak hogy mi volt az a tárgy, amit mondjuk hazahoztál volna, mert annyira a legjobban tetszett?
2: Hát mondjuk, amit legelőször...
1: És a múzeumshopban volt-e ilyen?
2: Oda nem jutottam el, mert annyi néztem, hogy már kirugdostak minket. Egyébként az is jó volt, hogy teli volt egész éjfélig, tehát tömve volt a múzeum, egy csomó ember volt. Mert olyan volt, hogy azért lehetett látni a tárgyakat, tehát ilyen időpontra kellett menni, meg nem tudom. És az első, aminél ezt éreztem, amit méretre is el tudtam volna hozni, az egy ilyen római üveg volt, ami én azt hiszem nem láttam még élőben ilyet, hogy az ilyen irizáló üveg. És pont egy ilyen kis, nem tudom, maroknyi kis ilyen bugykos volt, és gyönyörű, szép volt, tényleg azt így néztem egy, tudom, 15 percig, hogy az így hogy készülhet, vagy így mi lehetett annak a technológiája. Nem volt egyébként külön kifejtve, de abból egyébként több tárgy is volt, tehát látszott, hogy az is tetszett neki, vagy ez az irizáló, ilyen római üveg, és az volt az első, aminél így azt éreztem, hogy ezt hazavinném, de persze a legtöbbről azt gondoltam, hogy nem lenne rossz hazavenni, de mivel most költöztem, ami nagyon fájdalmas volt így a tárgyaim számát tekintve, meg a könyvek számát tekintve, így most igazából nem is hoztam semmit se haza, tehát próbálok mondjuk a saját gyűjteményemtől is egy kicsit így
0: szabadulni. Szelektáltál a költözködés során?
2: Hát nem sikerült, csak áthoztam mindent. És szóval így átéreztem ezt is egy kicsit, hogy ez a ragaszkodni a tárgyakhoz, meg így gyűjteni, annak van egy ilyen tényleg befejezhetetlen természete, de hát nyilván nincs múzeum az embernek akkor a saját környezetébe kell elrendezni.
0: Hát ez tényleg egy őrletes dilemma, mert tényleg, hát én szerintem gondolom mindenki átéli, vagy mindenki ismeri ezt a helyzetet, hogy akár teljesen értéktelen, vagy értékes, de egy tárgyhoz ragaszkodik, vagy szereti, mert van valami, nem tudom én, személyes jelentése, vagy csak egyszerűen tetszik neki. De amióta elolvastam a Baudrillardnak a Tárgyak rendszere című könyvét, meg a Porcelánnak a Rend és rendetlenség című könyvét, és abban, hogy a tárgyak kitétele, tehát hogy milyen levelező lapon oda támasztva a könyvespolchoz, meg mi nem tudom, mi van a hűtőre oda mágnesezve, tehát, hogy, és ez mennyire egy ilyen önreferenciális hivatkozás, nem beszélve arról, ugye, amit a Porcelán mond, ami szintén fantasztikus, érdekes, tehát, hogy mi van mondjuk az asztalodon kéz közelben, vagy amire rálátsz, könyv, vagy mit tudom, ilyen akármi. Tehát egyszer egy picit megértem, hogy egy olyan lakást, amiben hogy úgy lakni, hogy ezek olyan fix helyen vannak, és hogyha jön egy látogató, akkor rögtön, még mielőtt megszólalnék, vagy még mielőtt bármi akció történne, úgy levegye, hogy én mit akarok elmondani magamról, ami esetleg
1: szerintem is... Szerintem nálunk igaz. a mesi lakásában se nálam ilyen veszély nem fenyeget, mert nálam például akkora kupi van, hogy semmit nem tud levenni a látogató, aki bejön.
0: Tévedsz, mert szóval, az is
1: persze,
0: jelent
1: persze,
0: valamit.
1: De szóval nem tudja rögtön összerakni, hogy az egyes tárgyak milyen referenciákat jelentenek.
0: Jó, de
1: hát
0: ismétek ezt az önreferenciális tárgy elhelyezés technikát, és a legbiztosabb az, hogy tudjátok, hogy időről időre van, szokott lenni ilyen rendezvény, nyitott műtermek, White Flags, és valahányszor ilyen helyzetbe kerültem, én pánikszerűen átrendeztem a műtermemet, erről beszéltél? Nagyon szép, most látjuk mozgóképpen Mesi telefonjáról, tényleg fantasztikus ez a kis...
1: Egy olyan kékes üveg, hogy én most betudom annak, hogy olyan kék a köröm lakja is teljesen.
0: Tényleg?
1: Hát szerintem biztos, hogy van egy ilyen... Ha nem tudatos, akkor öntudatlan.
2: Teljesen a hatása alatt vagyunk.
1: Nem is türkiz.
0: Hát ez egy kancsó, nem? Vagy mekkora volt?
2: Ilyen kis tenyérnyi.
0: Tényleg? Olyan kis pici?
1: Hát ez nem kancsó, ez szerintem valami illatszeres,
0: világos,
1: vagy valamilyen
0: kozmetikai
1: üveg, de gyönyörű és épp.
0: Igen.
1: Tehát, és négy ilyen kis, tehát van egy ilyen nagyon szép ilyen kis kerekdett formájú kis tégely, és a kerek nyílásához négy ilyen kis inda, vagy kígyó, vagy nem tudom, tehát valami kis lián kapcsolódik.
0: Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha eleznek Portugáliába, Lisszabonba, akkor ne hagyják el Gulbenkian múzeumot.
1: Neked egyébként mi van kitéve ilyen referenciális tárgyként bárhova?
0: Nincs igazából, mert...
1: De képek a falon, az ágyat körül, vagy valami.
2: A bombondoboznak egy csomó van, mondjuk az a félig műtermi.
0: Hát tehát... igen, ezek a bombonöntvények, de hát azok ilyen munka, azok úgy nincs
1: fixen. Minden az is jellemző, hogy valaki a saját munkáit teszi ki maga köré.
0: Én azokat nem szeretem. Hm? Hát egy-két olyan tárgy van, tehát nekem az volt egy nagy felfedezés, hogy a Biedermeier produkált néhány olyan olyan dizájnt, ami elképesztő.
1: Modern, és teljesen 20-as évek.
0: Egyszerű, tehát nekem van egy családi, egy ekkora Biedermeier, hát mint egy kupa, aminek a kupa része az piros üveg, átlátszó piros üveg, és az alja meg fehér, és gyönyörű szép arányai vannak.
1: Tiszta ilyen 20-as,
0: és a másik, hát de hát aztán vannak ilyen klasszikus darabok, van egy ilyen teáskanna, azt nem nekem, azt csak fotón gyűjtöttem, mert láttam egy kiállításon, szóval nem akartam elhinni, mert Berlinben voltam jó pár éve, és hát ugye az ember akkor azt mondja, hogy elkezd kiállításokat nézni, és pont ott az orrom előtt volt egy Biedermeier kiállítás, és akkor még úgy húztam a számot, hogy hát jó, na menjünk be, nézzük meg. És meglepve láttam, hogy jó, nem az összes tárgy, de hogy volt egy-kettő egészen meglepő, amit nem hittem volna. A másik, amiket én nagyon szeretem, az ilyen véletlenül így a családi élet során valahogy a véletlenül hozzám került tárgyak, és a Gerlucci Gedeon mondjuk az idézős hagyatékából volt egy-kettő nagyon érdekes, egyszerű darab, tehát nyilván nem értékes, egy ilyen íróasztal készlet, egy gyertyatartó, hamutartó, és egyebek, és hihetetlen szép és egyszerű formájuk van. Ugye nincsenek ilyen referenciális tárgya, mert pont ezeket azért nagyon kritikusan látom, hogy ezzel mit akarok én igazából mondani, és véletlenszerűen, ha ki is teszek valamit, akkor az csak egy időleges, hogy átteszem. Nem szeretem ezeket a fix beállításokat.
2: Ami
1: most
2: úgy gondolom,
1: most,
2: hogy
1: most
2: ki...
1: Most raktad ki, nem? Az
2: igen,
1: helyre.
2: Még nem raktam ki, de...
1: Vagy még...
2: Hát így élivel, vagy nem tudom... De ott a régi helyen, amire azt gondolom, hogy így, mint a portrém lenne, vagy így kifejez. Egy horvát Tibi rajz, amin egy Michael Jordan, vagy Air Jordan embléma van, de a kezében nem egy kosárlabdában, hanem egy könyv. És én azt imádom, azt a művet, és az nem tudom, az úgy gondolom, hogy ilyen nekem ilyen meghatározó dolgok az életemben, hogy össze vannak kapcsolódva abba a poénba, ami neki így a területe, hogy ilyen tök jó ilyen napi rajzokat csinál, és akkor az abból az egyiket azt megvettem tőle, és egyébként most is árulja ezeket, tehát így lehet tőle interneten vásárolni, mert így mondta, hogy végig is kiégött kicsit ebből a galériás modellből, vagy valahogy így nem működött, és elkezdte így saját magát menedzselni, úgymond ezen az úton módon. És az nekem egy nagyon fontos kép. És van még egy, azt meg a Gallof Pétertől van, és az meg egy kis vulkán van, ilyen tök szép kis aprólékos rajz, és nem tudom, az meg néha a természetem. Vagy így, nem tudom, így, amikor, tehát nem vagyok annyira konfrontatív, de amikor valahogy így nagyon igazságtalanul érzek valamit, akkor meg így bum, így ki. De egy vulkán. Meg a cukorbetegség is egy kicsit rájátszik, hogy...
1: Hogy?
2: Ha fönn van a cukra az embernek, akkor egyszerűen így, mint egy vulkán olyan.
1: Igen?
2: Igen.
1: Na... Akkor megnézem a cukromat.
2: De szóval azt mondtam, hogy ez a két dolog, ez így azért vettem, vagy szöröztem be, mert nagyon jellemzőek rám, vagy így emlékeztetnek dolgokra, amik fontosak, meghatározóak az életemben, és akkor ezen kívül még van 25 ezer másik ilyen pici tárgy, amit nem tudom, innen onnan kaptam, vagy szöröztem, de azok nem műtárgyak, hanem mindenhonnan találtam meg.
1: Flying Tiger.
2: Onnan is. Azt próbálkod, de most már nem annyira
1: én
2: betérni.
1: Én is próbálok. De azért...
2: Na, tök jó cuccok vannak, de így nem
0: szükség. Nekem eszembe jutott, hogy egy mű ki van téve a műtermemben, tehát nem olyan reprezentatívan, de az tényleg ki van akarsz, mert semmit nem szeretek, akkor teszek ki valamit például magamtól, hogyha dolgozom vele, vagy nézni akarom, vagy azt akarom, hogy mit tudom, milyen az, amikor véletlenül oda pillantok, vagy stb. De egy kép kint van, ami annak is köszönhető, mert lomtanítottam egy olyan keretet, amivel az pont belefér, és ezt a képet a Virág Judit Gallery-től kaptam. Fischer Judit és Bogyó Virág. Szívesen copyright, ő nevezte el Virág Judit Gallery-nek őket. Utólag derült ki, mert a Transit blogba publikáltam, több ízben, de valamelyik egyik alkalommal, amikor ezek megjelent az éppen aktuális posztom, valahogy úgy tűnt, hogy valaki meghekkelte volna a, nem is tudom mit, talán a képet, nyilván a képet, amit ott. Tehát ez egy illusztráció volt ahhoz a témához, amiről éppen írtam. És az a kép, az azt a munkámat ábrázolta, ami most pillanatnyilag még mindig a Képzőművészeti Egyetem Intermédiát tanszék kertjében van, egy hát ezt el kell magyarázni, megpróbálom röviden, 2003-ban Ukrajnában, Csernovicban, ami egy fontos városa Ukrajnának, megtalálták azt annak a szobornak a töredékét, amit a Monarihához való tartozásuk 100 éves évfordulója alkalmából, közelkozásból állítottak. Egy abszolút konvencionális szobor, egy bécsi Pekári nevezetű szobrász készítette, teljesen a kötelező ikonográfiának megfelelően. Ausztria, a birodalom múzsája látható, tehát egy nőalak ebbe a klasszikus klepetyusban, és ugye a lényeg az, hogy van nála egy kard, de az lefele van fordítva, és egy mit tudom én, babérlevél, vagy nem tudom mi fonja körbe, tehát ez a béke, slusz, ennyi. És ez egy oszlopon állt, és annak volt ami talpozata, egy kis kerítés. Na most ezt 19-ben, vagy 21-ben, vagy valahogy így, amikor a Monaria fölbomlott, ezt lerombolták, és ezt megtalálták. És csináltak egy nagyon jó projektet, amiben a egykori Monaria országaiból fölkértek két-két művészt, Magyarországról a Elhaszán Rózát, meg engem sikerült fölkérni, és lemásolták ezeket a szobrokat. Mindenki kapott egy az egyes méretű gipsz űrületes, egyébként, hogy miért gipszből, tömör gipszből, tehát azért képzeljétek el egy ilyen kétméteres testes figura, tehát nem egy, tehát a életnagyságnál nagyobb figura, csak ugye már nincs karja meg feje, ennek a mozgatása agyrém volt, és hogy ezzel csináljunk valamit. És nekem az jutott az eszembe, hogy mivel ez a tudom, klasszikus, mondjuk ilyen, tehát ez a ruha, ennek volt egy ilyen öv része, nem öv, hanem így össze volt fogva. Tehát tudjátok, fölül egy picit ilyen lazább, és akkor itt volt valami összehúzás, és akkor az úgy ment le. És engem ez abszolút egy cigaretta csikre emlékeztetett, mert ugye feje nem volt, karja nem volt, és És hát úgy gondoltam, hogy akkor ezt a cigarettát csikket egy hatalmas kutyaszarba kell beállítani, és megcsináltam műgyantából a kutyaszart, és a szobrot meg befestettem, tehát csak a felső részét erre a filter, klasszikus filter színezése, okker, sötétebb okker világos pöttyöke. És ez ki lett állítva a Budapesten, Bécsben, Krakóban is, az összes többivel természetesen, és az történt, hogy elvitték Ukrajnába is, ez 2005-ös történet, tehát és ott valahogy az egész kiállítás egy ilyen vámraktárba ragadt. És akkor kértem engedélyt, hogy csináljak egy műgyanta kópiát, ami azt jelenti, hogy ez egy héjszerkezet, iszonyú könnyű, tehát stb. És a lényeg az, hogy akkor el tudjátok képzelni egy ilyen nagy, mit tudom, csak a kaki az egy ilyen 2 méter széles, és nem tudom, 80 centi magas, és abban van beállítva. Uh-huh. Az egész nagyon könnyen mozgatható.
2: Én láttam az intermédia
0: udvarában. Persze, igen, keresek neki stabil helyet, van egy elképzelésem, hogy kéne ezt kiállítani. De a lényeg az, hogy térjünk vissza, hogy erre a mű, amit bekereteztem, hogy valakik, utólag tudtam meg, hogy ez a Virágzik Galéria volt, valakik a Transit blog, transit.hu blogon megjelent írásom képanyagába ezt valahogy
1: becsempészték.
0: És hát ez nagyon érdekes volt, én igazából örültem neki, nem tudtam még, hogy ki csinálta, de aztán akkor vagy később valahogy ezt így elmesélték, és megajándékoztak 2 nagyméretű printtel erről. Mert ők nem csak ezt a szobrot, hanem emögé ilyen, igazából ez a legcikibb ilyen gyakorlatilag ilyen készen használható kép elem volt, ilyen pszichedelikus, koncentrikus körök, és abba beletették ezt, és aláírták, hogy mit tudom én, csak lazán és könnyedén, utalva rám, gondolom én, és hát ez rettetesen megtetszett, és ez az egyetlen dolog, ami stabilan kint van, de ez is csak a műtermemben, és ezúton is nagyon hálás vagyok a
2: ez nem a te műved, de egy omás.
0: Hát igen, talán ezért hapci.
2: És neked tünde?
1: Hát ezt szinte lehetetlen elsorolni, mert én tényleg állandóan cserélgetem azt is, hogy mi van így a ágyam fölött, meg körül. Ráadásul olyan ágyam van, hogy kilátok az ablakon a városra, tehát
0: nem alacsony az ablak. Nézem,
1: és nem alacsony az ablak. Igen. Szóval, hát nekem egy Sugár János mű van, tudod, az a magenta színű idéző.
0: Ez egy nagyon érdekes, azért nagyon érdekes, és ezt akartam neked mondani, de most akkor így adásban mondom, hogy jó néz meg, hogy az egy print, vagy print. Eredeti?
1: Nem, az sajnos nem eredeti printet kaptam.
0: Jó, mert nekem megvan az eredeti. Azt nem ilyen printeltem, hanem azt mert hogy az azért érdekes, de ezt nyilván tudod, nem, hogy az micsoda.
1: Persze.
0: Hogy a Tölgyes László, alias Dash és Dash, aki a korai és az Ivacs Ágnes, ők ketten csinálták ketten csináltak sok mindent, többek között az első online galériát, még amikor szegedi egyetemisták voltak, még csináltak a gondolatjel folyóiratot, és a Tölgyesben volt az Artpool első webmestere, tehát ugye 96.30 évvel ezelőtt volt az is. És fölkértek, hogy csinálj nekem vagy csinálj egy online galériát, és akkor legyek kvázi én az első. És hát akkor ugye én ugye abszolút az analóg világból, de az a digitális világ is még nagyon, nagyon friss volt, és hogy mi legyen az interfész, és arra csináltam egy tulajdonképpen akvarel, egy akvarel technikával ezt a hosszas téglalap alakú dolgot, és azok a pöttyök voltak a linkek. És ez annak a

0: Feigenné pici festmény, ami pedig egy ilyen rokokó jelenet a Feigenné stílusában megfestve, és van egy horvát Szofi, rokok, az is rokokó, valami miatt van egy ilyen budoár ennek a résznek. Az pedig egy ilyen inkább tiepoló képnek a, hát a Horváth Szofi által
1: újra gondolt.
0: Újra festett változata, mert inkább nem is, tehát az, én azt szeretem benne, hogy nincs benne semmi gondolva. Tehát, hogy igyekszik imitálni azt a képet, ami az ő fejébe él, arról a tiepolóról. Tehát tulajdonképpen olyan színfoltokat tesz föl nagyon gyorsan egy kicsi képre, rendesen.
1: Ez azért érdekes, mert én kaptam a révésztől egy gyönyörű perforált akvarelt, a Róskótól egy nagyon szép rajzot, amin Lenin guggolva ül egy teáskanna fölött, és nem tettem ki őket. Volt egy időszak, amikor nagyon rendezett körülmények között éltem, és akkor ezek így ki voltak téve. Egyébként nagyon pont a Horváth Tibi, és még valaki csinált egy sorozatot a művészek műgyűjteményeiről.
0: Ez a Fodor János.
1: Vagy a Fodor János és a Horváth Tibi.
0: A Horváth Tibi, amit megjelent az Art magazinban.
1: Na nem, de ebben videók.
0: Tudom, videók a videók, vannak, videók és is a vannak. Videóknak a szöveges és képes változata.
1: Csak aztán megszűnt ez a rendezettség, és bármennyire is szeretem őket, nem tettem ki, mert nem tudom, tényleg szeretem jó rájuk nézni, néha előveszem és megnézem, de valahogy ez pont ez az ilyen megrendezettség, ez egy picit zavar, úgyhogy nincsenek kint.
2: Mármint az interiőr megrendezettsége.
1: Igen. Uh-huh. Mert nézd, ez nyilván azzal is összefügg, hogy nem véletlenül szűnt meg az a rendezett környezet, és valahogy úgy éreztem, hogy így újra csinálni, ez olyan, mint hogyha egy ilyen múzeumot csinálnék, és hát van egy Erdély Miklós festményem, és az sincs kint.
0: Hát, hogy na, az nekem nincs.
1: Az, hát még jöhet a Kádi Katától, és a Bernát Andrástól is van képen.
0: Jó, hát nekem is.
1: Azok
0: cserék.
1: És a
0: Bernát András is, meg a Kádi Kata is kint van, csak nem a szorosan a...
1: Mert ezek mind ilyen baráti ügyek. Tehát, hogy egyrészt vagy csere, vagy valamilyen ajándék.
0: Jó, de nálam nem csak képek vannak, hanem van rengeteg arany, ananász, meg...
1: Arany, ananász?
0: Hát nem igazi arany, Flying Tiger, ilyen aranyra festett kicsi ananász, ami igaziból azt hiszem valamelyik ilyen kis tége, a másik kis gyertyatartó, de már letört, és hogyha nincs így rá oda téve, tehát már nem lehet leszedni a tetejét, mert akkor szétesik. Hát meg ilyenek, de ilyenek tényleg 16 ezer. Gyönyörű fecskés kis kávés csésze, és az is elől van, tehát ki van téve. Azt egy nagyon kedves barátomtól kaptam. Malébos csésze, és kis kekszes doboz hozzá, vagy azt biztos nem kekszet tartottak benne, nem talán cigarettát, vagy én nem tudom, hogy mi lehetett az a malévét készletnek a... Van egy ilyen kis négyszögletes bombonír doboz.
2: Lehet, hogy cigis.
0: Vagy cukrot, nem tudom. De olyan gyönyörű az a porcelán csésze, tehát annyira szép, tehát szinte átlátszó, annyira vékony porcelán.
1: Hát ezt nyilván ti tudjátok, hogy nekem nyilván ez a szobrászatból ered, van egy különös empatikus érzékenységem a különböző anyagok, és főleg a alábecsült, vagy lebecsült, lenézett anyagok iránt, tehát az úgynevezett ilyen, tehát az anyagi világnak a proletáriai.

0: Az egyik ilyen, ezek azok a golyóstollak, amiket így kvázi utána dobnak, mert reklám van rajtuk, meg hát ezek a kávéscsészék, amik ilyen céges kávéscsészék. Néha elkérem, néha nem kérem el, csak nálam marad. És ezeket szeretem. Tehát, meg egy nagyon különleges dolgom van. Ezt most így elmondom a világ előtt. A 87-ben, amikor pont a révészékkel a Kasszeli Performance szekcióban voltunk, akkor a 87-es dokumentán az a lakhely, ahol elhelyezték a művészeket, ott a tányér, a nagy tányér, kis tányér, csésze-csésze aj, dokumenta izével, logóval volt ellátva. Mire mi oda jutottunk, már a 80%-át ellopták. Hát jó, nyilván én is elhoztam az enyémet. Az van meg, ilyen különleges darab.
1: És az a porcelán Miki Egér, amit el kellett vinnem Csutak Magdának restauráltatni?
2: A porcelán Miki Egér.
0: Képzeld el, tudod, mikor vitted el, hány éve? Emlékszel rá, mit tudom, legalább három. Igen. Na most, amikor kint voltam Bécsben a Csutak Magdának és az Erdély Miklósnak a könyvének, a közös könyvének a bemutatóján, amiről beszéltünk, vagy amit említettünk, itt, akkor éppen visszajöttem, igen, 2005, és kezdve megragasztotta most a Magda, és tényleg gyönyörűen, mert letörött a füle.
2: Ez eredeti Miki Egér.
0: Hát egy nagyon, hát egy hiperértékes dolog, mert igen, ráadásul egy komoly
2: de ez
0: porcán...
2: hogy került hozzád? Az nem az enyém volt.
0: Tőled kaptam ajándékba. Én egész pontosan én ajándékoztam neked.
2: És
0: te visszaadtad nekem. Visszaajándékoztad nekem. És az anyám odatta a Laurának, hogy játszom vele.
2: És letört a füle.
0: Nem lett volna szabad. És hát ugye ez azért érdekes, mert hogy ez nem az a mostan már köszönösen jól ismert, vagy mit tudom, az elmúlt 50 év óta ismert Miki Egér ábrázolás, hanem akkor ezek még nem voltak annyira szabványosítva, de még a Disney filmekben sem. Tehát a korai filmeket, hát, ha valaki megnézi, akkor látjátok, igen, hogy igen, más egy picit más az arca, milyen, meg, igen. Tehát nincsenek úgy, nincs annyira kitalálva az egész. Tehát, hogy és azt hiszem, hogy Lilienthal, vagy valami tényleg
2: abszolút,
0: komoly,
2: nem
0: vagy Rosenthal. Igen, azt akartam mondani, Rosenthal porcelán.
1: Lilienthal az mi?
0: Semmi. A repülő.
1: Ja.
0: Az első
2: igen,
0: korai szóval repülőgép. Tehát ez tényleg egy különleges darab, és ezt én itt Budapesten találtam egy olyan bizományi áruházban, ahol lövésük nem volt, hogy ez micsoda. Úgy gondolták, hogy ez valamilyen idióta csinálta, hogy még ilyen kis ügyetlen az egész. És most ez visszanyerte a szép eredeti formáját, úgyhogy megvan a Miki Egér.
1: És ez nincs kirakva?
0: Azt most pont azért kitettem, mert
2: hát, ha leveri valaki.
0: Mert hát annyira örültem, hogy visszajött, nem hiányzott olyan rettenetesen, és nagyon kedves volt a Magdától, hogy ez eszébe jutott, mert én aztán találkoztam vele, de akkor egy picit olyan sértett volt, hogy én hogy gondolom, hogy csak úgy oda küldök neki valamit, és hogy ragassza meg stb. De aztán eljött ez a pillanat, amikor tényleg megragasztotta, eltelt 3 év, és most eredeti pompájában látható.
2: Na mit szólsz? Van egy ilyen közös tárgyunk.
1: Ráéröztem.
2: Igen.
0: mesélj már a Odüsszeuszról.
1: Jó, hát akkor spoiler alert. Mondjuk nem, hát mindenki, nem mindenki, de biztos, hát egy csomó mindenki ismeri, hogy mi a sztori. Hát nekem nagyon nem tetszett a film, és nem hiszem, hogy azon múlt, hogy nem IMAX 360, vagy nem tudom, miben néztem, hanem tegnap néztük a Cinema City, ilyen jó minőségű vetítésen, de pont szinkronosan néztük. Hát nem tudom, hogy az is mennyire játszott bele, hogy annyira nem vitt magával. Igazából semmelyikünket se a film, de azért vannak benne ilyen... Egyébként pont szerintem a Matt Damon nem volt olyan rossz, persze én mondom Armand Assent féle holmárkos verzión nevelkedtem, hogy úgy mondja.
2: Hát én
1: ezt ezerszor láttam, ezt nagyon szerettem.
2: Hát az úristen.
1: És az Armand Assent egyébként teljesen ilyen görög fejű, tehát
2: igen, ő de egy, ő tudod, hogy ő albán.
1: Igen.
2: Albán, és a fia is színész, de ő már Amerikába, és a fiát Ulisszesnek hívják, csak mondom.
1: Akkor lehet, ezért hogy ugye a szeg ezért. Igen.
2: Igen. De szegény öngyilkos lett.
1: Ja,
2: mármint nem a fia, hanem a mi Odüsszeuszunk. De lehet, hogy te tök sikeres hosszú élet után.
1: Igen. Hogy... Egy pár éve halt meg.
2: Igen, igen.
1: Szóval én azon ahhoz mértem, vagy nem tudom, az volt így a fejemben, meg egyébként az, hogy mit fog kiemelni a szöveges az Odüsszeiából, Homérosz féle Odüsszeiából a rendező Christopher Nolan. És hát ilyen, tehát ami szerintem ilyen hozzáadott a saját interpretációja, úgymond, az az, hogy végül is Odüsszeusz azért nem ment haza, mert PTSD-je volt de tényleg amiatt, hogy az ő ötlete miatt végül is az ütközetre az amiatt került sor, és rengetegen meghaltak, és hogy az egész templomot megszentségtelenítették, szóval ez a hitbéli, tehát a hithöz se tudták magukat tartani, hanem így a háború hevében így minden, gyakorlatilag minden bűnt elkövettek, amit lehet, és akkor a hazafele út, az neki azért nem akaródzott annyira, mert ezzel küzdött a saját lelkiismeret furdalásával, plusz amiket látott azzal, meg csinált, mint katona. És ez egyik ilyen tanulsága, meg azt rengetegször fölhozzák, meg így nagyon kiemelt helyzetekben szerepel az, hogy a koldusokkal bánnak a arisztokraták, vagy az ilyen jómódúbb emberek, és az Odüsszeiában is ilyen benne van, hogy nem lehet tudni, hogy ki a koldus, lehet, hogy egy isten áruában, és ez a klasszik, ez is egy ilyen toposz. És irodalmi, nem tudom, tök sok helyen nyilván ez megjelenik különböző sztorikban. Ez az ilyen, végülis ilyen kicsit ilyen terror jellegű, hogy bárhol ott, bárhol, bárki lehet az, aki koldussá válik, mert nem születik föltétlen senki koldusnak. És akkor ez nagyon sokszor előkerül, meg Odüsszeusz is egy ponton, tehát amikor hazatér, akkor áruhában koldusként él haza, hogy őszinte véleményeket kapjon az emberektől, akik nem ismerik fel először, mert be is van öltözve. És szerintem ez a két dolog az, ami nagyon ilyen moralizáló benne, szóval még így nem tudom, ezt szerintem az alaptörténetben is. Tehát ez nagyon könnyen megérthető. Ez a PTSD, hogy amiatt nem ment haza, ez számomra egy ilyen új megközelítés volt. De nem tudom, van így a maguk a helyzetek, vagy ezek a kalandok így annyira nem voltak szerintem ki úgy kiaknázva a film lehetőségeit tekintve, végülis bármi megtörténhet most már egy filmben.
2: Igen.
1: A CGI az olyan, mint az animáció, hogy egyik pillanatban a kamera az
0: hát
1: a holdon van.
0: Hogyha CGI. Most már nem egy AI.
1: Ja, igen.
0: Mert az még legalább kvázi humán intelligencia valamennyire. még az AI. Egyébként azt mondtam az elején, hogy rengeteg ilyen formai kritika éri, hogy nem olyan a sisak, tudod, hogy rómaítod ezt a ilyen tarajos sisakot, és ez nem az, meg stb. Ami
2: meg, hogy miért olyan kicsik a birkák a polifémosznál, hogy akkor a polifémosz nem...
0: Ez igazából szerintem mellékes, mert ugye egy filmnek ez a... Tehát hogy szerintem teljes tévedés a filmet, egy bármilyen filmet, egyfajta a realitásról összevetni, hiszen a film, azt mondják, tehát a film elmélete foglalkozók, hogy igazából 3-4 alaptörténet van, és arra ráhúznak bizonyos skineket, és lehet, hogy mondjuk egy második világháborús, vagy egy történelmi, vagy egy jelenbe játszódó. Egy amerikai film elméleti író szerint minden film az emancipációról szól, és mindenik valamilyen pozitív üzenetet sugall a végén. És nem például tök érdekes, hogy a PTSD-re futtatja ki. Én egy értelmes anyagot találtam, ezt elküldtem nektek, amiben egy kanadai filozófus élesen opponálja azt, hogy ez egy úgymond ókori kalandregény lenne, és ez és pontosan összeveti...
2: De a filmnél, vagy a Odüsszeiánál?
0: Hát a film a kapcsán, kettőn. A film aha. kapcsán, hogy ezt nem, ezt teljesen félreértés úgy értelmezni, mint egy ókori kalandregény, akár az eredeti írott formában. Ő azt mondja, hogy tulajdonképpen ugyanaz, mint amit a Platón mond filozófiában, az ő tételé vannak gyakorlatilag egy ilyen történetben kibontva. És a másik nagyon érdekes, mert hogy az Odüsszeiát ugye nyilvánvaló az egy szóbeli áthagyományozás után lett leírva, de hogyha az érdekes az, hogy az Odüsszeiának a keletkezése, az mondjuk időszámítás előtt kb. Olyan 800 táján volt már fonetikus ABC, és írták le. És ez nagyjából a zsidó biblia Tanaknak a születése. És tulajdonképpen az Odüsszeia az nem egy kalandregény, hanem a sajátos, egészen különleges görög, nem tudom, ilyen világlátásnak megfelelő, egy ugyanolyan értékű írásos anyag, mint adott esetben a Biblia, vagy hát a vele egy időben, nagyjából vele egy időben született zsidó Biblia. És az érdekes az, hogy ugye a zsidó Biblia az Istenre koncentrál, van egy kegyetlen, szigorú Istennek törvényei vannak, és egyemek. Az Odüsszei meg az embert állítja a középpontban, tehát ott ember van. És akkor született az Odüsszeia, amikor ugye ez a görög, úgymond görög sötét, dark age, sötét kor, mert ugye akkor volt a bronzkori összeomlás időszámítás előtt 1200 táján, ami nagyon tanulságos mind a mai napig, hiszen azt megelőzően több száz vagy ezer éven át egy hihetetlen jól működő kis globális rendszer volt, ami nem is volt olyan kicsi, csak olyan értelemben kicsi, hogy nem tényleg az egész globuszra terjedt ki, hanem a Észak-Európától nem tudom, a jelenlegi Törökország, Fekete-tenger és a mediterrán vidék, és az egészet a bronz, a réz és az ón kereskedelem szabta meg. És annyira jól működött, hogy az összes ellentétet, ami időközben így vagy úgy keletkezett, diplomáciailag valahogy le tudták csendesíteni, csak aztán nem lehet pontosan tudni, hogy miért az összeomlott, valószínű több oka volt, tehát környezeti változások, rossz termés, és tengeri népek valahogy előterem jöttek, és ott megjelentek. És akkor, amikor ez a sötét, a görög sötét kor, ez a Dark Age, úgy kezdett véget érni, akkor jelent ez meg. És annyira fontos volt, hogy vezetők, görög vezetők kifejezetten támogatták és erőltették, hogy minél több másolat szülessen ebből, és minden lehető alkalommal, mit tudom, olimpiai játékokon felolvasták, és ezt hallani lehetett. És ez az érdekes, mert hogy ideig még úgy működne, hogy hát jó, hogy ez a korszaknak a mondjuk azt a képregénye, vagy teleregénye, vagy akármi, csak hogy ez beleilleszkedett abba a hagyományba, ami szintén egy nagyon régi és kb. 1500 évig tartó hagyomány, amit a kereszténységnek sikerült teljesen szétrombolni, mint az egész ókori kultúrát. De tudjátok, 1%-a maradt meg a ókori irodalomnak, és amit mi ismerünk, amit az Odüsszeusza, vagy az Odüsszeába. Hát ez az eleusziszi misztériumok voltak, ahol illett egy komoly embernek legalább egyszer elmenni, viszont halálbüntetést erre mellett, vagy egy kukkot nem volt szabad elárulni. Az Euripidész valamit ott a bakáns nőkbe beleírt, de annyit lehet csak tudni, hogy aki ezen végment, az belenézett a halál szemébe, és úgy jött vissza. Tehát érted, hogy ez így összekapcsolódott a kettő, és így volt egy olyan rendszer, ami totál eltért a birodalmi gondolkodástól. Hát hódítók voltak, tehát egy görög polgár, vagy állampolgár, akinek meg volt ez a joga, annak kvázi kötelessége volt gyarmatosítani, tehát hogy, vagy
2: meg kötelessége.
0: Hát hadat viselni, igen, és adott esetben, hogyha úgy gondolta, akkor foglalhatott valami földet, hát nyilván nem Görögország, hanem azon kívül. Tehát, hogy ez az Odüsszeia egy sokkal komolyabb rendszerben volt egy nagyon fontos elem, és ez nem egy ilyen mesemondó zseninek, vagy zseniknek az évszázados, tehát ilyen Tinódi Lantos Sebestyén szerű mondás, tehát éneklése. Egyébként van egy az egészet archaikus görög nyelven fölvették, ez fizetős, de van egy tréler ebből, amikor
2: valaki mondja archaikus
0: énekli, görög nyelven. Énekli, és kíséri valami kis pengetős, ütős hangszerrel.
1: Gitár.
0: Nem, egyik se, mert tudod, ez a szélhárfa. Nem, egy ilyen kis pengetős cucc, és van valami dobszerűség is. És hihetetlen érdekes még így hallgatni is ezt az egészet. Tehát, hogy tehát, hogy valaki úgy gondolja, hogy most megnézze ezt a filmet, és valahogy közelebb kerül a görög kultúrához, az téved. Viszont abban az értelemben, hogy behozza azt, amit te mondasz, ez a PTSD, meg harc, meg a koldus is ember, kvázi, ezek mind fontos, hogy mondjam, ilyen küszöb alatti üzenetek, és hát a filmművészetnek, vagy mondjuk a filmművészet jelentős
2: részének. Én most úgy értelmezem a mesi, hogy is mondjam, elmeséléséből, hogy ez nem annyira küszöb alatti volt, mint inkább nagyon didaktikus.
1: Ez nagyon didaktikus volt, meg egy kicsit az volt a benyomásom, hogy az összes többi rész, nagyon hosszú is a film, kicsit úgy volt, hogy jó, legyünk túl rajta, ez is legyen meg, és akkor ez a PTSD-s rész, az nagyon kiemelt volt. Egyébként az így szép volt, vagy szerintem az a része, az tehát működik meg minden, csak túl didaktikus, illetve ez a koldusos bánjunk egymással, megfelelően, meg egyenlően, az is az nagyon sok.
2: Egymással úgy, mint hogyha elveszíthetnénk a választást, és akkor majd jönnek azok, akiket idáig így abszolút lenyomtunk, és most nézhetjük őket, hogy hűha.
0: Pontosan, pontosan.
2: Nem? Szerintem azért ez olyan szép, hogy most így tulajdonképpen így mindenki rájöhet arra, hogy a demokráciának, meg annak, hogy tényleg legyen egy ilyen normális, és hogy is mondjam, ilyen nem a kijárós rendszeren alapuló szisztéma, hanem mondjuk tényleg legyenek pályázatok, meg úgy minden úgy legyen eldöntve, úgy nagyjából függetlenül. Most így valahogy mindenki rájön arra, hogy, vagy hát reméljük, hogy tényleg, hát tulajdonképpen az ennek van valami értelme, mert akkor most nem kellene ennyire szorulni.
0: Erre menjünk vissza, mert még itt akar. Szóval ez érdekes, csak még itt a Odüsszeivel kapcsolatban. A másik még a Trója. Hogy a Trója, mint hely, totális kitaláció. Tehát ez
2: nem.
0: De.
2: De én olvastam egy könyvet.
0: Totális kitaláció, és a legérdekesebb az, hogy az uralkodóházak folyamatosan a kora középkortól kezdve erre hivatkoznak, tehát
2: a
0: leszármazottai. Tehát írnak róla könyveket.
2: De ne haragudj, de honnan veszed, hogy ez totális kitaláció?
0: Azért, mert...
2: Amikor én olvastam egy könyvet, ami viszont pont az bizonygatja, hogyha végigmész ez az Odüsszeia a történeten, akkor teljesen, illetve igen, tehát hogyha azon végigmész, akkor teljesen logikusan ki lehet következtetni, hogy hol volt.
0: Történészek, komoly ókortörténészek tanulmányait olvastam, és ez tényleg egybehangzó, hogy az angol királyi háztól kezdve az összes...
2: Na jó, az kitaláció, hogy létezett ez a település, amit a görögök valamikor...
0: Valamilyen település létezett, de az nem az volt. Tehát a Schliemann talált valamit, de a kor adatok nem stimmelnek. Tehát, hogy ez egy... Ez egy, tényleg egy fikció, egy szép fikció.
1: Egyébként az tök szép volt a filmben, hogy mikor hazaér, akkor a legcsúcspont.
2: Ki volt a Penelope?
1: A Anne Hathaway.
0: Anne Hathaway?
2: Igen. Jézus, Atyaúristen.
0: És jó volt?
2: Hát hogy nem. Lenne jó?
1: Én még őt nem nagyon láttam jónak,
2: de... Jó, hogy a Meryl Streep nem szerepelt benne valahogy.
1: Ő nem volt frufruja. Jó volt a haja. Az ördög Prada-t visel, abban jó. De abban kb. Ilyen önmagát játszó karaktere.
2: Abba se jó, abba is a Meryl Streep.
0: Nem volt egy
2: musical,
0: abban jó volt, nem a
2: nyomorultakba. Kérlek. Tényleg.
0: Igen.
2: Ott is most az, hogy valaki ilyen őzike szemekkel így be tudja párásítani a szemét, és azt mondjuk, kiverik a fogait is, meg mindegy.
1: Szóval hogy amikor a legvége felé, ugye arra jut, hogy akkor feladja, és akkor valaki a kérők közül valaki az hozzámegy, és az a próbatétel, hogy az Odüsszeusz így járt föl kell ajzani, és lőni vele ezen a nagyon nehéz pályán, ami Odüsszeusznak mindig ment. És az elején is van egy szem, amikor bemutatják, hogy mutatja a fiának, hogy kell csinálni, és a végén is, amikor ugye ő maga, mint kordus oda megy, és akkor föl ajza az íjat, és lő vele, hogy amikor így sikerül az íjat fölajzani, akkor így megpendít, és annak van egy ilyen tök szép hangja. Szóval szerintem így tök szépen utal arra, amit most te is mondtál, János, hogy ezeket az énekeket így hogy adták elő, vagy mi ennek a kultúrtörténeti tudom, tények, amik...
2: Meg hogy régen milyen nehéz volt hangot előállítani, meg hogy mennyire lehetett ünnepelni azt, hogyha valami adott ki, hát egy
0: mennyire
2: hangot.
0: Különleges volt, tehát mennyire ritkán. Igen. Gondoljátok el, hogy a pompa kedvelő Eszterházi, aki ugye fizette a Haydnt és az egész zenekart, az mondjuk a egyszer vagy kétszer hallott azokat a darabokat, amiket neki írtak.
2: Igen,
0: és,
2: igen.
0: És ugye ez mi pedig...
2: És hogy más meg egyáltalán nem hallott ilyet.
0: Igen. Hát vagy az orgona, a templomi orgona, a templomi ének. Arra is van egy nagy elmélet, elkezdték a frekvenciánkat vizsgálni, tehát a harang, az orgona és ezek a templomi terek, hogy működnek. És kiderült, hogy ezek...
2: rendes technó hatást.
0: Hát nagyon-nagyon nagyon ki van találva, tehát egy olyan rezonanciát hoznak létre, ami mit tudom én, mondjuk alapesetben egy ilyen meditatív állapotot vált ki.
2: Vagy és nem hát, is meditatív volt, hanem egy picit annál.
0: És hát ezek ritkaságok.
2: Transzabbat, igen.
0: De akár még csak az ének, tehát az ének vízhangja is, tehát amikor a énekelnek.
2: Igen, szóval megpendül a nagy íj.
1: Igen, végül is ez, hogy az íjat így összehozta lanttal, vagy nem tudom, az akkori húros hangszerrel. Mert nem játszik rajta, csak így egy ilyen nagyon jó... hangzás, és egyébként pont tett egy kicsit a film utal erre, hogy nem nincsenek benne ilyen nagy zenei menetök, meg ilyen
2: hála Istennek. Izék,
1: ilyen habosított zenék, hanem inkább olyasmi, hogy amikor nem tudom, dárdával tudnak így nem tudom,
2: menet. Hát igen, szóval akkor ezek szerint csak olyan hang van benne, amit akkor is létre tudtak hozni.
1: Igen, szóval ilyen szempontból különleges a többi ilyen a Trójához, a filmhöz képest, meg az ilyen nagy kosztümös filmekhöz képest, amik az ókori események, vagy ilyen művekkel foglalkoznak, mert nincs benne ez a szintű ilyen dagályosság, ami egyébként tök jó is tud lenni így a filmeknél, de itt pont az ez ebben úgy visszafogottabb, meg ilyen érdekű.
2: Filmben, ahol megszólal a Saint-Saëns orgona szimfóniája, és akkor teljesen elolvadt.
0: A Béb az a malacos?
2: A kis malacos, nagyvárosban, igen.
1: Ebben is a malacos rész, mikor
2: malacos? Ja, mikor malacá változnak.
1: Igen, egyébként ez nagyon érdekes, mert így az egy érdekes rész, amúgy ugye tök ilyen horrorisztikusak ezek az állomások. És a filmben nincs annyira kiaknázva, de pont ennél a malacos átváltozásnál az egy, ami így jobban, amiben így jobban belemennek.
2: És a kirké, az ki? Vagy azt nem ismerjük?
1: Hát, sajnos a nevét azt nem tudom megmondani, de...
0: Kedves hallgató!
1: Ja. Szokott az ő filmjeibe játszani, és...
2: De szép nő?
1: Nem. Hát így nem azt mondanám először rá.
2: És a Nausicaa?
1: Ő meg a Charlize Theron.
2: Aha.
1: Nem. A Nausicaa szerintem nincs így külön benne.
2: Aha.
1: Egy nagyon pici. Egy nagyon pici rész van, ahol...
2: Hogy ahogy partra kell vetődnie a fajákok földjén, és akkor jön egy lány, és megtalálja. De akkor nincs.
1: Tehát a Nausicaa nincs. Én úgy emlékszem, hogy ő nincs benne.
2: Jó, akkor lehet, hogy elaludtál.
0: Azt hallottátok, olvastátok, hogy az Elon Musk elégedetlen, és a saját AI rendszerével meg fogja csinálni rendesen az Odüsszeiát.
2: Meg hogy Musk, hogy
0: és hogy a Kükloppszal különösen elégedetlen. Mesélj neked, hogy jött a... Bejött a Kükloppsz?
1: Hát...
2: Vagy Elon Muskista vagy.
1: Nem tudom, mert egyébként Tehát mivel azon az Armand Ascentés film, az Armand Ascentés verzió valahogy benne volt a filmben, amit szerintem így jól meg van csinálva ez a rész. Így ahhoz képest így nem éreztem olyan áttütőnek, de volt benne egy szép jelenet, ami egyébként szerintem tehát amúgy nincs benne az Odüsszeában, mert az Odüsszeában Odüsszeusz beszél a Küklopszal.
2: Igen, mi? Persze.
1: És ebben ez hát ki van hagyva.
2: Igen, pontosan.
1: És ebből ezt teljesen kihagyták, és akkor csak kiszúrják a szemét, és utána, amikor sír, meg panaszkodik, az nagyon ilyen, az nagyon érdekes hang, ilyen nagyon fölzaklató, és aztán elkezd beszélni valamilyen nyelven, és akkor így egymásra néznek, hogy miért nem beszélt hamarabb, vagy szóval ilyen nem humánus módon kiszúrták az egyetlen szemét, de hát mondjuk előtte meg a 6-7 katonát, tehát így így utolja így
2: az így, mint... Ilyenkor eszembe jut, hogy amikor gyerekkorodban az ilyen kis falatokat ugye katonáknak hívták, és te is megettél, nem tudom, hány katonát.
1: Pont néztem az Instagramon, elém jött most ma minden ilyen odüsszeás dolog, és hogy a Kőklopsznak, mert azt valakit eljátszotta, annak csináltak ilyen katonákat, ehető katonákat, ember. Hát így a kézbe vett olyan ember katonákat is, belül csont is volt.
0: Barbie méretű.
1: Aha, és akkor egy gyakorolni a költ, hogy hogy lehet széttépni, aha, meg aha. Belül vérzett, meg minden.
0: Ebben lehetne, gondold el, mondjuk egy éttermet csinálni, ahol ilyen kis emberméretű, vagy ember, nem csak méretű, kis, mit tudom, ilyen Barbie méretű figurákat lehetne megenni.
2: Tényleg, és a kükládok, meg a küklopsz, azok hogy függenek össze? Hogy a küklopsz a kükládokon lakik? Vagy hogy a kükládok korából, vagy a kükládikus, nem tudom, miből való a küklom. Na jó, hát ezt majd
1: megnézhetjük.
2: Hogy... Mert a küklopsz az a Poseidon fia, ugye?
1: Igen.
2: Egy olyan szikla.
1: Polifémosz.
2: Polifémosz,
1: azt igen. Azt nem mondják a nevét. Vagy lehet, hogy mindig.
2: A Fémosz az mi? Mert Polit azt tudom, de...
1: Az biztos, hogy nem szem. Nem.
2: Bocsánatot kérünk a hallgatóktól.
1: A Kalipszót játsz a Charlize Theron.
2: Ja, aha.
1: Jó játszik. És igen, szerintem hát úgy érdemes megnézni, mert vannak benne ilyen újdonságok, de kicsit az a lehet, hogy az a logika, hogy csináltak ilyen nagy közönségfilmet, hogy megint csinálhasson olyan kísérleti filmeket, mint a Tenet, ami nem volt közönségfilm, de nagy költségvetésű, meg érdekes, kísérleti.
0: Hát bármit megcsinált, mert ő volt az, aki $1 milliárd fölött volt egy egybevétele a...
2: Az Oppenheimernek?
0: Ne, hát lehet, hogy annak is, de a Sötét Lovag, tehát egy Batman film.
1: Ja, az, az nagyon jó volt.
0: Ez kegyetlen nagy pénz. Mármint persze nagy pénz, de hogy egy ilyen film bevételnek. Tehát azt hiszem 8-szorosa volt a költségvetésnek a $1 milliárd. Ha ezt a... Kitárgyaltuk ezt a Odüsszeiát.
1: Meg egy dolgot jó. Szeretnék mondani, hogy én most voltam először Athénban, meg ott a görög szigetek között is hajózgattam. És egy oda hónappal
0: neveztél,
1: ezelőtt.
0: Oda neveztél Lisszabonba.
2: Most át.
1: Egy munka miatt voltam, de azért ott egy hétvégét ott maradtam, és azt vettem észre, amit hogy ez nyilván egyértelmű, valaki ott van, hogy tényleg minden márványból van, mert hozzáférhető, meg az a legközelebb BKB felhasználható anyag, tehát emiatt olcsó. És, de tényleg így a, nem tudom, a WC, tudom én, spárnak a WC-n, vagy nem tudom, ez is márványból van, meg a lépcső, meg minden. és a kerítések is, és nekünk meg kell tanulni az Odüsszeiából egy részletet, nem tudom, az egyik énekből, és abban volt ez, hogy Mísó szökkent kifogat kerítésén. És ezzel mindig gondolkoztam,
0: hogy
2: Mísó szökkent kifogat kerítésén. Devecseri Gábor találmánya egyébként.
1: Igen, és hogy azon gondolkoztam, hogy...
2: Devecseri előtte nagyon bevacsorált.
0: Hát tudod, ez egy klasszikus, ez karinti. Tegnap itt volt Devecseri, kitűnően bevacsorált.
2: Azért erre utaltam.
1: És hogy a végül is, ott tényleg, mivel hogy márványból van egy csomó minden, és fehér márványból is, a kerítés is. Szóval, hogy olyan nagyon ilyen, mindig is ilyen különlegesnek hangzott, de persze nem tudom, hogy az eredetibe is fogad kerítése van-e, de valószínűleg igen, mert egyébként igen. Arra tök fontos, tehát a metaforákra tök fontos odafigyelni egy fordításnál, és magyarul meg amúgy hülyén hangzik kicsit, hogy fogad kerítése, hogy nyilván formailag kerítése fog, de hogy ennyire
2: hát
1: direkt...
2: Magyarul ugye azért hangzik hülyén, mert hogy tehát az embernek olyan kerítés jut eszébe, ami között, tehát ahol a kerítés elemek között kurva nagy rések vannak, és akkor az nagyon bélán néz
1: ki. Hát meg fából van az általában sötét-barna, és akkor
2: igen.
1: valahogy igen, ilyen fogad kerítés az ilyen... De amikor Aténba látod, meg ott a környező részen, ahonnan a fehér márvány, vagy a világos márvány az a fa.
2: De jó, ez tök jó, igen.
1: A legjobb hozzáférhető, meg nem tudom, nem drága ottani alapanyag, akkor ilyen egyértelművé válik, hogy jó, hát még amikor meg kocogtatod, akkor sem ti fog. Tehát így...
2: Egyébként én nekem mindig az jutott eszembe, a Gerlóci Palinál is, aki tudod, állandóan csinált az ilyen gyönyörű frontfogakat, és amikor betesz egyet, akkor ugye előtte itt reszelgeti, ott formázgatja, hogy tulajdonképpen ez a típusú fog technika, meg fog orvoslás, az rendes kis miniatűr szobrászat, tehát az,
0: hát
2: ez az
0: fantasztikus,
2: teljesen...
0: Hát ez csupán csak egy inlé, ugye aranyöntés,
2: igen,
0: ami
2: igen.
0: Azt jelenti, hogy hihetetlen precíznek kell lenni, és hát ugye ahhoz egy forma kell, és itt nagyon fontos, hogy kitöltse a formát, tehát kifolyjon rendesen, persze, hát ez egy ékszerész munka.
2: Ékszerész, igen, igen.
1: Igen, úgyhogy bennem nagyon bennem volt, van ez a az égei tenger, meg ez az egész élmény, és akkor így...
2: De milyen szigeteken voltál?
1: A Kriszti. Csak ott voltam.
2: Az ott közel van?
1: Hát egy óra volt a Kompal, és egy ilyen pici sziget. Szóval nem az ilyen nagy klasszikus szigetök.
2: Lehet, hogy a Tesz azt hitte, hogy a Kriszti, hogy neki szólunk. Szia!
1: Szia!
2: Jó.
1: És hát meg az Aténhoz közel lévő parton végigmentünk a kocsival, és ott Szunionig, ami a déli része, vagy Poszeidon templom.
2: Volt, és azt is láttátok? És az új Akropolisz Múzeum?
1: Ott a 30 euró a belépő, de ott is voltam. Az nagyon-nagyon szép volt, és tök jól van elosztva az információ, hogy mi, nem tudom, tényleg, hogy voltak festve azok a szobrok, például még nem láttam soha ilyen,
2: igen.
1: vizualizációt, hogy ezek a görög szobrok hogy néztek ki eredetileg, mert tudtam, hogy festettek voltak, de hogy volt egy külön, azt neked le is fotóztam tűnt, de egy külön, abban a részben egy külön ilyen vitrin, ahol a festéköket, meg a festékporokat csinálták, rekonstruálták, és akkor azt lehetett mégis így végigkövetni, hogy melyik festék miből készült, mi volt az, ami nem volt a helyi alapanyagok között, és akkor azért drágább volt, és hogy aztán azokat hogy használták fel a szobroknak a kifestéséhez, és emiatt így szerintem tök érdekes, mert ez a márvány ez nagyon jelen van ott, Aténban is, tök sok helyen, ez a fehérség, viszont a szobrok azok meg színesek voltak, tehát így biztos, hogy az egésznek sokkal vidámabb hangulata volt, hogyha így belegondolunk, mint ahogy most ilyen nyilván klasszikus művészetről, hát, ahogy gondolkodunk.
0: Persze, és nagyon sokat, tehát nem csak a festés, tehát ugye ez egyértelmű most már, hogy ezek nagyon-nagyon komolyan ki voltak festve, mert vissza tudják analizálni a legapró pigment maradályokat, de hogy még azzal is játszottak, például Eleusisban, meg ahol ezek a szobrok, főleg, hogyha magánházaknál voltak, az elhelyezésük és az öltöztetésük, tehát hogy kapják a fényt, és akkor nyilván, vagy hát lehet tudni különböző forrásokból, hogy még azzal is szórakoztak, hogy a szobrok mellé beállítottak élő embereket, nyilván rabszolgákat, akiknek úgy kellett maradni, vagy megmozdulni éppen, tehát hogy ezzel nagyon komolyan játszottak, és tulajdonképpen, amit említettem, ez a kereszténység, amikor a
2: pogányság. De figyelj, ezt is okortudósok következtették ki, hogy ezek mellé, a szobrok mellé beállítottak.
0: Voltak vissza, hát persze, nem, hát
2: ezt miből következtették ki?
0: Kiírt a Petronius.
2: Nem, ezek római. Érdekel, hogy ez milyen forrásból lehet ezeket tudni.
0: Római leírások, tehát azt hiszem a Petroniusnak vannak ilyenek, tehát tehát hogy hogyan installálják a szobrokat, és még valamit akartam mondani, de majd eszembe jött. A másikat mondani akartam, hogy azt hiszem, tényleg lehet, hogy pont 40 évvel ezelőtt az történt, hogy kaptam egy levelet, amiben az volt, hogy legyek kedves, rendezzem le a magánéletemet, mert az ugye előfelvételisként 11 hónapot szolgáltam katonaként, de hogy elvileg ott akkor marad még 6 hónap, amit még le kéne ezzel szolgálni. És én akkor egy olasz ösztöndíjjal olyan volt, már 3 egymás követő évben, és hát baromi nem akartam elmenni újból katonának, viszont hát volt egy szolgálati útlevelem, vagy ez akkor egy betétlap volt, és hivatalosan kiutaztam el az ösztöndíjra, és miután véget ért az ösztöndíj, elutaztam Szicíliába, és hogy még távolabb kerüljek, a Lipári szigetekre elmentem, ami tényleg már nincs messze, mit tudom én, Palermo, tehát egy picit följebb van. Mert gondoltam, hogy amennyire lehet így messzebb kerülök Európától, de aztán mégiscsak hazajöttem, és vártam, hogy már, mit tudom én, Hegyeshalomnál, nem tudom, a határőrök lekapcsolnak, és elfelejtettek semmi, egy kuk, nem. Mert ez a levél, nyilván ezt nem ismertek, de akkor ez egy ilyen abszolút közhelyes dolog volt, hogy úgy jelentkezik be a katonaság, hogy tisztelt XY, mit tudom én, önnek még nem tudom ennyi szolgálati, vagy mit tudom én, ide van, legyen kedves, rendezze le a magánéletét. Tényleg így, valami, ez lehet, hogy nem ezzel a szóval, de hogy mert hogy akkor számítunk magára. De hát mondjuk nekem sikerült honvédként leszerelnem, tehát nagyon sokat nem tudtam volna velem kezdeni, de akkor igyekeztem el menekülni, mert azért is mentem Palermóba, mert nagyon érdekelt.
2: De az milyen ösztöndíj volt?
0: Az egy nagyon érdekes ösztöndíj volt, egy olyan ösztöndíj, amit akkor kvázi újítottak föl 84-ben, mert 84-ben, 85-ben és 86-ban kaptam ezt meg, aminek az eredetie a 45 után, tehát a 45 és 48-49, tehát hogy a nagy háború után az európai ifjúságot valamiképpen így próbálják ilyen. Ez egy egyetem volt, egy milánói egyetem nek a szervezésében, de ez volt, ezt a koncepciót ültettek föl, mindig Friuli Venice Giulia tartományban volt, és ez nagyon komoly előadás, ez egyik legjobb, ez előadások voltak, egyetemi előadások.
2: De ez mit jelentett, hogy kiutaztál egy hónapra, vagy?
0: Kiutaztam egy hónapra, csak ugye nem ellenőrizték, és akkor még mindig maradtam utána. Tehát az egyik legjobb európai etruszkológus, Mario Torelli tartott előadást. Mindig meghívtak egy filmrendezőt, először az Antonioni
2: de
0: volt.
2: De angolul volt, vagy olaszul?
0: Olaszul.
2: De túl és csak olaszul?
0: Ezért megtanultam, mert hogy hát tehát ez úgy volt, hogy 84-ben kirúgtak a főiskoláról, és akkor a Ildikó, Enyedi Ildikónak ő úgy gondolta, hogy az Istán közrejátszott, hogy az ő betiltott filmjében játszottam, meg emiatt nem jártam be a főiskolára, és ő beajánlott erre. És ez, mit tudom, tavasszal volt, és nyáron kellett menni, és akkor a Sólyok Miklóshoz eljártam olasz órákra.
2: Én is hozzájártam.
0: És tanultam tőle olaszul. És aztán sikerült megtanulni, tehát, hogy, és csak, tehát olasz volt a közvetítő nyelv, hát nyilván mondjuk én beszéltem más nyelven is, de mindenki olaszul. És a legjobb az volt, hogy tehát mindig más kisvárosban volt ezen a területen, például Pazolinéről tanultunk, ugye, aki Friuliban született, és a Friuli nyelvjárásban is publikált és írt verseket, és mondom, elsőben az Antonioni volt, ott másikében a, mondjuk a Taviani, és aztán a harmadik évben
2: a... De hogy ez akkor filmes ösztöndíj volt?
0: Hát filmes, de például volt strukturalizmus óra, vagy mit tudom, micsoda, még vizsgázni is kellett. Mondjuk az nagyon gáz volt, tehát azért tényleg gondolod egy nyár, és azt akartam mondani, hogy ez rém jó volt, hogy a kommunikációt valószínűleg megkönnyítendő, tehát ilyen kollégiumi elhelyezésekben voltunk, és egy nagy étkező volt, és hát az étkezésekhez adtak bort. És hogyha, mit tudom, ültünk hatan egy asztalnál, és volt egy üveg fehérbor, egy üveg vörösbor, és hogyha elfogyott, akkor oda kellett menni, és akkor hozott az ember egy újat. Tehát tökéletesen abszolút jó a nyelvtanuláshoz, mert egyszerűen belekezdesz valamibe, elkezdesz valamit magyarázni, amiről nem tudod, hogy hogy tudsz kibújni, de megkönnyíti a kommunikációt, a
2: lelazulás.
0: Az egész. Ez fantasztikus volt, és nagyon, nagyon sokat tanultam ott. A Kieślowski lengyel rendező volt a harmadik. Aztán többet három évig voltam, vagy három egymás követő évben voltam. És nagyon érdekes, hogy például szociolingvisztikát is tanultunk, ami azért volt érdekes, hogy én Magyarországról jöttem, ahol ez ismeretlen volt, mert ahhoz, hogy szociolingvisztikát tanuljál, ahhoz mondjuk egy komoly, komoly, abban az értem, hogy egy demokratikus politikai élet kell, mert ugye a politikai igen, nyelv, igen. A beszéd, ez szorosan összefügg. És egy Gianfranco Barbieri, milánói professzor, össze is barátkoztunk, ő tanított. És baromira érdekes volt, tényleg, mert hogy hát semmi kvázi úgymond ilyen politikai tapasztalat nem volt, tehát nem azért, mert nem, tehát lehetetlen volt, meg hát érted, állampárti rendszerben azért nem ez tehát ott nem, mert nyilván, hogyha valaki ezzel szorosan foglalkozik, de hát ez nem volt egy ideális környezet arra, és ebből a szempontból nagyon, tehát minden más szempontból is nagyon hasznos volt, őrületes, jó volt.
2: Mi volt az a munka? A görög.
1: Ott én fotófesztiválra mentem, és akkor ott ilyen portfolio review helyzetbe mentem meghívnak, nem tudom, 10-12 embert különböző intézményekből, és akkor lehet hozzánk jönni konzultálni. És ez volt igazából ilyen portfolio review.
2: Ez volt a témba?
1: Ez a témba volt, igen, Benaki Múzeumban. Az egyikben, mert kiderült, hogy több van, mivel először egy rosszba mentem. Első nap. De könnyen, mert ott segítettek leinteni taxit, aztán rájöttem, hogy taxit se lehet hívni, talán csak inteni lehet. De amúgy maga a város, tehát Atén ugye nagyon, hogy mondjam, ilyen fejlődő állapotban van, tehát így rossz anyagi állapotban volt, meg csődbe is ment a város is. És amiatt nagyon van egy nagyon erős, jó hangulata, meg egy óriási kontrasztek között az ilyen, nem tudom, a múzeumok, meg az antik világnak a bemutatása, és az aktuális hát a város állapota között,
0: Atén
1: nagyon vagány.
0: Akkor New York-ja volt, tehát egy olyan, mint hogyha, tehát ez a fantasztikus, amikor Aténba utaztam egyszer, én is egy ilyen hivatalos ügyben, és a váratlanul jött ez az egész, és a repülőgépen olvastam az Atén úti könyvet, és ez tényleg igaz, amit mondasz, egy ilyen furcsa, sűrű, picit kaotikus nagyváros, és ugye belegondolsz, hogy ez hosszú ideig a gyakorlatilag a világ közepe volt. Ez őrület, hogy egyáltalán ezt még meg tudjuk tapasztalni, és ott van. És ha jól emlékszem, a görög, akkori görög kulturális miniszter meghívott bennünket, vagy mindenkit, tehát ez egy ilyen nemzetközi akármi volt konferencia, és a lakásának, vagy hát igen, a lakásának a tetőteraszán volt egy fogadás, vagy egy hatalmas tetőterasz volt, és így lehetett rálátni az Akropoliszra.
1: Menő.
0: Nagyon.
1: Igen, mert nagyon az egész város tök szép, ilyen igazából pont így több helyről belátható, meg az Akropoliszról minden, hogy az az ilyen stratégiailag is oda, azért került oda, vagy azért építették oda. És amúgy ez meg egy szintén egy ilyen érdekes adalék, hogy ott a maga az Akropolisz, az teli van ilyen búvópatakkal, vagy nem tudom, szóval sok víz van igazából, mert amúgy meg nagyon nagy szárazság van ott is. De az Akropolisz alatt teli van ilyen búrjánzó növényzettel, mert ott magában a hát hegy, vagy
2: de
1: most
2: jó,
1: tudom.
2: De jó, erre nem emlékeztem, hogy ott tényleg most rémlik, hogy ott vizek vannak.
1: Igen, így nem, nincs ilyen folyó patak, hanem így egyszerűen belül vannak források, vagy onnan tudnak a növények táplálkozni, vagy vizet szerezni. És az egész, ez is a múzeumban is le volt így részletesen írva, hogy miért oda került az egész, meg hogy végül is így mi a szakrálishoz való viszonya annak az egész épület együttesnek. És most is volt egy-két rész fölállványozva, meg voltak ott ilyen munkagépek, de azért alapvetően így be lehetett járni az egészet, meg nagyon...
2: És sokan voltak?
1: Nem volt ilyen elviselhetetlen. Egy hónappal ezelőtt. Nagyon, nagyon szép volt, meg hát így éreztem ezt a dignitit, hogy...
0: Tűnni viszont szeretnék tőled kérdezni valamit, hogy most ugye most ez egy éles váltás lesz, hogy ugye most rengeteget olvasunk az NK-ról, tehát, hogy és most nem tudom, hogy adásban vagy adáson kívül mesélted, hogy te, mint Art magazin főszerkesztő, Tehát, hogy kvázi megítélt pénzcetek van, hogy ezekben történt elmozdulás, vagy csak most még ez a romeltakarítás? Vagy mondtak valamit, hogy kommunikálnak? Vagy...
2: Hát igen, tehát mi hívtuk az NK-at, hogy mikor lehet arra számítani, hogy a beadott pályázatokat elbírálják.
0: De hát nektek már volt egy elbírált.
2: Nekünk már volt egy elbírált, amit nekünk nagyon érdekes volt. Nekünk volt egy tavaly elbírált, ami egy kiegészítő támogatásra beadott kérelem volt.
0: Egy pozitívan elbírált.
2: Egy pozitívan elbírált, amit augusztus végén, szeptember elején elbírált a kuratórium, ahova mi tartozunk, amiről egész minden hónapban azt mondták, hogy majd nem sokára aláírja a miniszter, meg majd nem sokára elutalják, stb. Nem utalták el, tehát én úgy küldtem el egy lapszámot nyomni,

0: sőt, hogy biztos, hogy fogunk kapni pénzt, és abszolút mindenben lehet reménykedni, mert nagyon sok pénz van bent, tehát nagyon sok pénzt kell elkölteniük az év végéig. Aztán utána nem adták ide, hanem átcsoportosították. És akkor utána pedig hónapokig nem történt semmi, és akkor a választások után két nappal az a kollég, tehát a nekünk ilyen meghívásos pályázatunk igen. volt bent már 3 évre előre megítélve, ami ugye azt is jelenti, hogy nem, 4 évvel előtte megítélve, úgy, hogy közben 1 évet utána hosszabbítottak, tehát hogy a 4 évvel ezelőtt megítélt összeg, miközben minden a 600-szorosára drágult, neked abból kellett volna kihoznod annyi lapszámot, amennyire ugye kaptad a támogatást. Na mindegy, tehát ez egy lényegtelen dolog. Aki ebben a körben volt, folyóirat, az új művészet meg mi, nekünk a választások után két nappal elutalták azt a megítélt pénzt, viszont a többi, tehát a irodalmi lapoknak, tehát akinek még nem volt kész a szerződése, vagy én nem tudom, ez mind múlt, azoknak nem, és rá pár napra viszont az új kulturális miniszter tehát leállított mindent az NK-ba, tehát egy csomó szervezet, pályázat, folyóirat, mit tudom én, ott maradt, teljes bénult állapotban, hogy nem kaptak pénzt. Most ugye a NK-nak a vezetői azok börtönben vannak, kivéve a Hankó Balást, és most tegnap előtt is vittek be egy újabbat, valószínűleg a Hankó Balázsnak a kabinett főnökét, és viszont most... Most azt mondják az NK-ba, hogy a kollégiumok megint így augusztus vége, szeptember eleje előtt nem fognak összeülni.
1: De maradnak a...
0: Most elvileg maradnak, de közben ki lett nevezve egy új NK alelnök, a Matyasovszki Zsolnai Bence, aki a Pintér Béla társulatnál volt régen, meg a Katona József Színháznál, meg más ilyen színházi kezdeményezéseknél, és hát most ő van ott, és ő nézi át, hogy mi hogy van, és gondolom majd hoznak valamikor valami döntést, hogy most akkor hogy lesz az egész NK, ha meg hát addig nyilván maradnak ezek a kuratóriumok, amik az egészet át nem nézik, meg ki nem találják, hogy most tényleg a... eddigi ilyen az évek során bekövetkezett, hol ilyen változtatások, hol olyan változtatásokból most mi az, ami egyáltalán megtartandó, vagy mi az, amit így... Úgyhogy most még ilyen ex-lex állapot van szerintem. És fogalmam sincs, hogy például mondjuk a jelenkor, vagy a nem tudom micsoda, az megkapta-e a pénzét. És hogy a beadott pályázatokat majd mikor fogják elbírálni.
1: Hát igen, ez tényleg, erre tényleg a legjobb, hogy ez bicska nyitogató, tehát ezt amit egy
0: halad ember... Hát amit azóta is minden nap, ami előjön és jönnek, de igaziból az a megalázó, tudod, hogy milyen összegek jönnek elő, tehát miközben te ilyen 100 000 forintokra, meg nem tudom hány milliót kapsz mondom, mert azóta tök megdrágult nyomda, papír, stb. Költségre, és mondom, hogy még a piacról se tudtál plusz pénzt szerezni, hiszen a hirdetéseket is blokkolták, hogyha a nemzeti, nem tudom én, milyen média, vagy nem tudom milyen hatóság nem engedélyezte, akkor nem hirdethetett nálad mondjuk még egy nyomorult múzeum se.
1: Tényleg?
0: Persze, hát nálunk nem hirdethetett a Kassák Múzeum nem hirdethette nálunk például a Szitja Emil kiállítást, vagy a bármit, amiük volt, azt nem hirdethette is. De azt hiszem még ki is mondta, tehát talán a Néprajzi Múzeum, se nem tudom, tehát hogy eleve, hogyha nem írta be januárba, hogy ő majd hirdetni szeretné az októberi, azt se tudta még, hogy milyen kiállítását, akkor hogyha nem volt leadva, de ezt lehet, hogy a Messi jobban tudja, nem volt leadva az éves tervbe az, hogy ő majd hirdetni

0: etetni akar valamit, akkor vagy tudod, tehát, hogy
1: De
0: esetleg
1: csak azért, mert
0: elcsúszik
1: NKA
0: egy...
1: pénzt kaptok? Emiatt?
0: Dehogy is. Ez, ennek semmi köze az NKA pénzhez.
2: A múzeumokra vonatkozott, ez egy ilyen előírás volt, hogy a kommunikációs, az az NKOH-hoz költ benyújtani a kommunikációs
0: mi
2: terve.
0: Volt a neve?
2: NKOH.
1: NKOH.
0: Nemzeti
2: KOH.
0: Hát nem tudod, kurva nem tudod megfejteni, hogy a sok ilyen szerencsétlen kekvák, meg nem tudom én, mit
1: hát
0: jelent.
2: Nemzeti kommunikációs hivatal.
0: Nemzeti kommunikációs hivatal,
1: basszus. Tehát, hogyha...
0: De ez még van, nem? Ezt még nem szüntették meg, még nagyon szeretném, hogy a sóval behintenék a hideg nyomát is.
1: Jó, hát ezt most nem akarom itt részletezni, de ezért az elképesztő. Én abban hiszembe voltam,
0: és tudod, a bankok se hirdettek, hiszen ők bankadót fizettek, és akkor már ezt még nem szerették volna. Tehát minden olyan hirdetőd, aki volt régen, és ami önkéntelen adta volna magát, hogy ahhoz tudsz fordulni, hogy hirdessenek, de még szerintem olyan vállalatok is, akinek volt valami állami, nem tudom én, ilyen kapcsolata vagy megrendelése, azok se hirdettek. Még mondjam, egy art magazinba, tehát nem az izé, nem a mondjatok valami nagyon-nagyon ellenzéki
1: Népszava.
0: Jó, tehát nem a Népszava, de Népszava nem volt annyira ellenzéki, mert tudod, azt mondjuk a Fidesz fizette, tehát az most kiderült. Na mindegy, de szóval. Nem akartalak itt sokkolni.
1: Nem, ez nagyon sokkolt, mert mondjuk hát nyilván nem ismerem ennek az egész szakmának a vagy ennek a szakmának a részletei, de én azért abban is szemben voltam, vagy hát mindig, amikor mondjuk az Art Magazinban láttam egy hirdetést, akkor úgy gondoltam, hogy teszem azt, hogyha mondjuk én akarok hirdetni, és megvan megfelelő mennyiségű pénz, akkor mit tudom én...
0: Hát ha te akartál volna magán emberként, vagy hogyha a magán galériák közül esetleg néhány akart volna hirdetni azok közül, akik
2: ez a nagy múzeumokra vonatkozott.
0: Ez az állami fenntartású, meg mondom, nem csak az állami fenntartású, hanem az olyanokra is, akik valamilyen állami kapcsolat, tehát az állammal valahogy kapcsolatban voltak, azok se hirdettek már egy idő után.
1: Hát.
0: Tehát a Szerencsejáték RT, akinek a Art Magazin indulása az úgy nézett ki, hogy a hátoldalt azt megvette mindig a Szerencsejátékért, és akkor cserébe volt minden. Ja, meg a Bizományi például, és akkor a Bizományiról volt ilyen cikksorozat, a Bizományi története, meg az egyes aukciókról, stb. Abban a pillanatban 2010 után se a Szerencsejátékért, a folyó, tehát éves szerződésed volt, és a választások utáni lapszámba már nem tették be a hirdetést. Tehát tök egyoldalúan megszegtek egy szerződést. Ugyanez volt a Bizományival is, hogy abban a pillanatban, ahogy ilyen vezetőségváltás volt, abban a pillanatban, és most be is fejezzük ezzel a nagyon szomorú adalékkal a szadás, mert a TESZ úgy néz rám, mint hogyha a Nemzeti Médiahatóság küldte volna ide a Tilos Rádióba.
1: Kedves hallgatók, akkor ez volt az Alkotás útja. Jövő héten újból lehet bennünket hallgatni. Köszönjük szépen Mucsi Emesének, Topor Tündének.
0: És Sugár Jánosnak.
1: És itt leszünk jövő héten is.
2: Sziasztok!
1: Ez tényleg ezért.
3: Sziasztok! A Tilos Rádiót halljátok, és benne Varázs Dánes Csomó című műsort, ahogy minden csütörtökön ma este is 10-től éjfélig. Benne ma este DJ Kaiserrel, és a következő két órában kizárólag a közelmúltban megjelent brazil zenéket fogok játszani. Ez lesz egészen éjfélig. Hallgassatok bennünket a 90,3-on vagy a www.tilos.hu-n.

Ez volt ma estére a Barázdán és Csomó című műsor, legközelebb pedig jövő csütörtökön, ugyanígy 10-től éjfélig leszünk, hallgassatok bennünket továbbra is. Piros Rádió, Budapest FM 90,3 és www.tilos.hu. Jó éjszakát!

0: různých nevodivých materiálů, například dřev. Nikde nepovinná.
1: Szevasztok, hello, ez itt a Tilos Rádió. A Tilos Rádiót tetszenek hallgatni, a Tilos Rádió elérhetőségein. Úgyis, mint a tilos.hu, az éter, azaz a levegő. Ott van a levegőben mellettetek egy csomó rádióhullám, amit a megfelelő készülékek segítségével dekódolni tudtok, de a falakon, a kábelekben is fut egy csomó adat, amit szintén a megfelelő készülékekkel, szintén Tilos Rádió műsorként tudtok dekódolni. Úgyhogy itt tart manapság a tudomány őrület, és amúgy pedig ez itt már az Optimál című rádióműsor. A Tilos Rádió vidámzenés afrokínai kertészműsora minden csütörtökön éjféltől hajnali 3-ig a tudomány, a művészetek és a szerelem jegyében Pap Dáviddal, vagy Pap Devetszel, vagy Placiddal, vagy amúgy azt hiszem a kínai szerint kakas vagyok, jut eszembe a kakas szóról, de mit is akarok mondani? Igazándiból nem is akartam semmit mondani, nincsenek ilyen szándékaim, hogy bármit is mondani szeretnék, értse mindenki úgy, ahogy akarja. Amúgy is minden értelmezés kérdése, az objektív valóság nagyon sok tekintetben megkérdőjelezhető, de így van ez a szubjektív valóságokkal is. Úgyhogy azt hiszem maradjunk ennyibe a mai Optimál szöveges részében, és csak azért is húzom az időt, mert nem találom azt a zenét, amit be akartam rakni az elején, úgyhogy kénytelen leszek hirtelen találni valami mást, de nem fog sokáig tartani ez a keresés, úgyhogy tüstént el fog indulni a zeneszó, ne aggódjatok. A mai műsor is szokás szerint hajnali 3-ig fog tartani, csak zenével, és ilyenek. Legyetek jók, szól a Tilos Rádió, és benne az Optimál. Ez jó lesz.

expect. What do you expect?